0: bevezethetnek a balesetek számának csökkentése érdekében. Több menetrend szerinti hajójárat közlekedését is felfüggesztették a Duna alacsony vízállása miatt. A nyugat.hu azt írta, hogy átmenetileg nem közlekedik a Budapest és Szentendre közötti hajó, a Visegrád és Esztergom közötti Dunakanyari járat, valamint a visegrádi körjárat. Szünetel az esztergomi sétahajózás és a szárnyas hajószolgáltatás is. A háttérben az áll, hogy több folyószakaszon kavics zátonyok és sekély mederrészek jelentek meg, amelyek veszélyeztetik a biztonságos hajózást. A hajózási társaság azt kéri az utasoktól, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést. A rendőrség tájékoztatása szerint még 5 héten át hetente egy alkalommal vizsgálják a sebességhatárok, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását. Az eddigi akciók során leggyakrabban gyorshajtással, szabálytalan gyalogos közlekedéssel és nem megfelelő állapotú járművekkel találkoztak. A hatóság külön felhívta a figyelmet arra, hogy kisgyermekeknek nem javasolt az elektromos roller használata, a felnőtteknek pedig védőfelszerelést ajánlanak. F1 Hungaroring kombinált napi egyet vezetett be a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a Magyar Nagydíj idejére. A társaságok közlése szerint a 3749 forintos jegy 24 órán át korlátlan utazást biztosít a BKK járatain, valamint Budapest és Pestvár megye helyközi közlekedésében. A versenypálya az Őrsvezér teréről induló H8-as hívvel, majd Kerepestől szurkolói busszal közelíthető meg. A hív a hétvégén sűrűbben és nagyobb kapacitással jár. A kombinált jegy nem érvényes a 100-as reptéri járatra, a Nosztalgia járatokra, valamint helyjegy köteles vonatokra. A jegy július 26-áig vásárolható meg. Augusztus 19-e és 23-a között rendezik meg a Szent István napokat Esztergomban, az Erzsébet parkban. Az ötnapos fesztivál valamennyi programja ingyenesen látogatható. A nagy színpadon többek között a Bikini, a Budapest Bár, a Csíkzenekar, Keresztes Ildikó, Varga Miklós, a Kormorán és a Grund lép fel. A koncertek mellett kulturális előadásokkal, kézműves vásárral és gasztronómiai kínálattal várják a közönséget. A családok számára báb színházi produkciók, zenés és mesés műsorok, mozi, légvár arcfestés és zsonglőr programok is szerepel a kínálatban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Műsorismétlés következik. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: A Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, mindig nagy öröm, amikor megtelik a stúdió, pláne ha két gyönyörű hölgyel, akkor meg pláne. Denk Viktóriát és Katona Klaudiát köszöntöm nagy szeretettel, ABC sorrendben mentem.
2: Köszönjük, Ittán.
1: Jó, hogy itt vagytok.
2: Csodás köszöntést, és mi is köszöntjük a kedves hallgatók.
1: Hát meg majd milyen csodás lesz augusztus 16-a vasárnap.
2: Bűvösen, mert nagyon
1: város
2: várjuk.
1: Majorin.
2: Igen.
1: Azt ti tudjátok, hogy az a legendáriumát ennek a Városmajori szabadtéri színpadnak, hogy milyen régóta van Pesten egy ilyen patinás szabadtéri színpad ott a budaiaknak?
2: Hú, most nem akarok butaságot mondani, de pár évvel ezelőtt volt ugye a 100 éves
1: ünnepe. Igen. Szóval igen. Így, hogy van-e ilyen szempontból nektek külön jó érzés, hogy nem akárhol léptek színpadra?
3: Hát számomra nagyon nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen különleges helyen léphetünk föl augusztus 16-án, és az, hogy a Monarchia Operettel olyan dalok csendülhetnek fel, olyan szerzőktől, mint Huszka Jenő, Szirmai Albert, Zerkovics Béla, vagy Ábrahám Pál, az egy külön csoda szerintem.
2: Igen, és ugye, ahogy említetted, végülis ez egy nagyon patinás hely, tehát ez egy különleges, ilyen kis ékszerdoboza szerintem itt Budának, az, hogy egy szabadtéri színház működik, ez egy külön csoda, ami mindig megtelik, minden nyáron,
1: mint tudjuk. Az meg pláne.
2: És ugye én pár évvel ezelőtt láttam, itt a Városmajornak volt egy nagy ünnepi sorozata, és egy darabot is írtak erről az elmúlt 100 évről, és hát igen. Fantasztikus, hogy kik fordultak meg itt, úgyhogy ez tényleg egy nagy-nagy megtiszteltetés, hogy most már azt hiszem 5. éve a Monarchia Operett is részesül ebben, hogy a budai szabadtéri közönséget szórakoztathatja.
1: Hát ráadásul ez egy hagyomány akkor, ezek szerint.
2: Így van.
1: Hogy ott operett gálával várjátok a kedves nézőket. Egy olyan műfajt tartotok életben, amit hogy kezelnek, és most kellene ezt nektek megválaszolni. Jártatokban, keltetekben mit tapasztaltok?
2: Hát,
1: helyén kezeli a közönség, és most a közönséget kérdezem.
2: Szerintem a közönség helyén kezeli, és hát nemrég olvastam egy nagyon jó mondatot az operettről. Az operett a zenész színpadok mostoha gyermeke. Mert hogy mindenki szereti az operettet, mindenki hallgatja, a legtöbb magyar ember nagyon-nagyon jól ismeri, de nem merik felvállalni.
1: De miért?
2: Nem tudjuk. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon furcsa dolog. Például a Mahler házas párról olvastam, és tehát az Alma Mahlernek van egy ilyen anekdotája, hogy ugye amikor a férje Gustav Mahler az operaházat igazgatta, akkor ők megnézték a Lehár

0: egy Lehár operett, vagy akár egy Kálmán Imre.
1: Hát igen, úgyhogy erről majd hosszasan értekezhetnénk, hogy akkor mitől vagyunk operettország. Ezt hallottátok már, ezt a kifejezést?
2: Persze, rengetegszer. Szerintem azért a magyarokban benne van ez a sírva vigadás, ez az elnagyoltság, néha már komikus szinteken, és szerintem ez a mindennapjainkban is megtalálható. De Viki, mondjad, hogyha te máshogy gondolod.
0: Nem, ez tényleg így van, abszolút a sírva vigadás, ez ugye a magyar nótával így egy kicsit így összefüggésben, illetve borba folyton bánatom, de azért közben nótázok, és ugye erről is szól most ez a borgálánk, hogy a bor és a különböző italok mellett hogy mulat a magyar, de valóban az, hogy ennyire magyar műfaj, az operett, ugye ennek van egy ilyen külön ága, hogy a magyar operett, mert ugye speciálisan vannak olyan figurák a magyar operettben, ami máshol nem található meg. Tehát például az, hogy a kávéházi cigányzene mennyire befolyásolta a magyar operettet, mennyire összefonódott a kettő, ez abszolút magyar specialitás.
1: Mennyit készültök most erre a magyar specialitásra?
2: Sokat, nagyon sokat próbálunk. Tényleg azt szeretnénk, hogy minél patinánsabb legyen az előadás, de szerintem ez a nézőnek is, tehát hogy ott a csillagos ég alatt, a gyönyörű jelmezek, a nagyon szép díszlet, és tényleg az, hogy a zenekar megcsendülnek ezek a gyönyörű néplélket tükröző nóták, nehéz szó. Ez szerintem csodálatos, és ez mindenkit vinni fog magával.
1: Miért kell erre ennyit készülni már most júliusban?
0: Hát ugye azért a Monarchia Operettnek az egyik különlegessége a csodálatos jelmezek, a fantasztikus látvány, de hát ugye ez a látvány ez nem ér semmit, hogyha nincsenek speciális koreográfiák, és hát azért most itt van mit felújítgatnunk, mert ugye ez a gála januárra készült, és most egy kis kiegészítéssel, kibővítve, sztárvendéggel, ez egy nagyon különleges este lesz.
1: Mert azt tudom, hogy vannak a Monarchiának különböző műsorai, de ez a gála, akkor ezek szerint ez van új évkor? Meg van ilyenkor? Ebben a verzióban?
2: Ez igen, ez a gála, mert maga a borgála szerintem egy annyira különleges gála lett, hogy ez ősszel, nyáron, ugye, hát mikor folyik jól a bor, a fröccs, hát az nyáron, ősszel, és akkor miért ne? Szerintem az emberek nagyon fogják élvezni a borról szóló dalokat, tényleg, ami a körítés meg van hozzá csinálva, szerintem eszméletlen jó pofa, a rengeteg akrobatikus tánccal, és az, hogy végig táncoljuk igazából az egész 2,5 órás előadást.
1: Aha, na hát az mint egy színházban. 6-7, vagy mennyi most a próbaidő nálatok?
0: Hát azért annyi nem, de egy ilyen, hát egy jó
1: négy. Egy hónap négy, biztos
0: hát
1: van.
0: Hát egy hónap, okay. Azért muszáj, hogy felkészüljünk.
1: Viki, te mennyi ideje vagy a Monarchiánál?
0: Most már lassan 10 év.
1: Na igen, valahogy így satszoltam volna én is, csak nem megkérdezem. Claudia, ehhez képest te vagy az új?
2: Én vagyok az új üdvöske.
0: Az új lány a csapatban.
2: Az új lány. Hát szerintem én egy fél éve lehetek köztetek, vagy veletek. Hát
0: tulajdonképpen erre a gálára
2: igen.
0: Csatlakoztál hozzánk.
1: Tehát már az új évére?
0: Igen.
2: Igen, aha, a borgálára. Először mint kis primadonna, aztán pedig szubrett lettem, avanzsáltam, szóval 2 szerepkört kellett megtanulnom. Mély víz volt, az biztos. De hát mindenki nagyon segítőkész.
1: Na, várjatok, mert ez a műsor a kulisszatitkokról is szól. Tehát, hogy most, meg hogy értsék a hallgatók, mit jelent a kis primadonna?
0: Az tulajdonképpen ugye a primadonna egy kicsit még ilyen balett cipőben, hogy úgy mondjam, ilyen kisebb léptékű, de azért olyan szólisztikus.
1: Kiemelt az is.
0: Igen, igen, abszolút.
1: Bocsánat, jó, de a legkétet, hogy a fő primadonna az ugye te vagy?
0: Hát igen, azt mondják.
1: Kimondtátok, mielőtt nem értek a mikrofonok, ráadásul ugye pont te, Claudia, azért mertem ezt, ezt így használni, de itt csináltok ebből hiúsági kérdést?
0: Egyáltalán nem.
2: Nem.
1: Tehát az előadás összsikere a fontos?
0: Persze, természetesen.
1: Mert ugye még itt van sztárvendég is.
0: Hát van, persze.
2: Mondjuk el, hogy ki.

0: Szerintem a közönség nagyon kíváncsi rá, hogy ki az Oswald Marika, a legendás Oswald Marika, és ez végtelenül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy feléphetünk vele egy színpadon és egy műsorban.
1: Igen, és hát ugye Oswald Marika, mint szubrett komika, de hát számunkra ő a primadonna tulajdonképpen.
2: Többször játszottatok vele?
1: Persze. Van előadásunk is, amiben
2: szintén
1: együtt játszunk vele, de majdnem minden gálánkba valahogy becsatlakozik. Nagyon-nagyon szeretünk
2: És mindig lehet tőle újat tanulni?
1: Természetesen. Tehát azért ő egy ilyen kimeríthetetlen forrása a magyar operettnek.
2: Egymástól is tanultak?
0: Igen, nagyon sokat tanulunk egymástól. Ugye, hát Viki nekem úgymond tanárom is volt, méghozzá a Fame című musicalben, mi onnét ismerjük egymást, vagyis ott ismertük meg egymást, szóval, de rengeteget tanulunk egymástól, rengeteget.
1: De ez egy nagyon, nagyon vicces újra találkozásunk volt, mert ugye a Fém musicalben ott én egy balettmesternőt játszom, és amikor én megkaptam ezt a szerepet, akkor beiratkoztam egy balettanfolyamra, hogy mégis úgy tudjam, hogy miről szól ez az egész. És ugye játszottuk a musicalt, és elteltek az évek, és én azóta is járok balettozni, mert
2: tényleg?
1: Nagyon-nagyon megszerettem, imádom. És hát ősszel összefutottam Klauval ebben a balettiskolában, és akkor ott kérdeztem meg tőle, hogy lenne kedve csatlakozni hozzánk a Monarchiába, úgyhogy tulajdonképpen minket a balett köt össze.
0: Igen, a balett.
2: És volt kedved?
0: Volt, természetesen. Nagy örömmel csatlakoztam a csapathoz.
2: Egyébként ti szabadidőtökben hallgattok operettet?
1: Igen. Most például az idén a Jonas Kaufmannnak megjelent egy lemeze, amin operetteket énekel, például magyarul is, és szerintem fantasztikus, hogy óriási nagy sztárok is azért csak megérkeznek az operett műfajhoz, és nagyon-nagyon sokan hallgatják. Úgyhogy én szoktam, Klau.
0: Én is szoktam, és nagyon szeretem énekelni is, főleg most Balatonon, most így nyáron, amikor a cigányzenészek kint zenélnek, és akkor felcsendül mondjuk egy borfesztiválon, akkor én mindig odaállok, és énekelek velük együtt. Én nagyon szeretem a magyar operettet.
2: Jó néven veszik, hogy oda...
0: Imádják, de szerintem az emberek is imádják, tehát, hogy aki azt mondja, hogy ja, én nem járok operettet nézni színházba, de hogyha egy sétáló utcán felcsendül az az igazi magyar operett, és meghallják, mindenki oda gyűl és énekli, mert ez a néplélek.
1: Hát, és ez tényleg így van. Tehát egy Hajmási Pétert előbb-utóbb mindenki italitolomból énekli, vagy egy Húzza csak ki világos viradati. Tehát, hogy azért ezek olyan slágerek, amit mindenki tud.
2: Beugratok a nagy bőgőbe.
1: Be.
2: Ugye?
0: Mindig.
2: Augusztus 16-án vasárnap este 7-kor a Városmajori Szabadtéri Színpadon, kedves hallgatóink, úgyhogy szívből ajánljuk, gondolom a Monarchia oldalán ott van minden pontos, fontos információ.
1: A Facebook oldalán mindenképpen megtalálható.
2: Na de megyünk tovább a kulisszatitkokkal, hogy ki állítja össze a műsort egy ilyen gálán?
1: A művészeti vezető Kollár Péter Erik. Ő állítja össze a
2: műsort. Na majd vele is fogunk beszélgetni, de például van beleszólás nála?
1: Azért van, tehát azért megkérdezi a véleményünket, vagy hogy mindig kérdezget, hogy van-e ötletünk, és akkor azt beemeli a műsorba, illetve hogyha olyan van, hogy ezt most így nem annyira szívesen, akkor az benne marad a műsorban.
2: Okay. Hány dal fél bele 2,5 órába?
1: Hát olyan 30 körül, 25-30 körül.
0: 32.
1: 32,
0: pontosan.
2: Ez egy nagy koncert.
0: Igen, és ez egy nagyon jó kardió is mindenki számára. Tehát az a 2,5 óra nekünk 1 perc alatt telik el.
2: Tényleg?
1: Igen, mert amikor nem a színpadon vagyunk, akkor öltözünk.
2: Jó, oké, értem.
1: Ugye ki be a színpadra, elénekli az ember, kirohan, gyors öltözés, tokától bokáig átöltözik.
2: Emlékeimben, hogy él a ti öltözéketek, az nem olyan egyszerű.
1: Nem.
2: Tehát
1: nem.
2: Ebben van segítség,
1: van,
2: ugye?
1: Van, fantasztikus öltöztetőnk van, igen.
2: Hát akkor itt Szilvit minden évben szoktam, ugye?
1: Igen.
2: Üdvözölni, akkor innen puszíjuk. Na de csak a kulisszatitkokat áruljátok el, hogy hátra mentek, és el kell szaladni az öltözőig, vagy ilyenkor ott van egy ilyen gyors öltözőszerű?
0: Gyorsöltöző van. Gyorsöltöző van a színpad mögött, mert egyszerűen nem érnénk hátra. Uh-huh. Tehát az, hogy van, hogy egy vagy másfél szám van, teljesen átöltözni, cipő, ékszer, ruha, minden, és még a hajunkba is más fejdísz kerül, és aztán pedig bemenni és elénekelni azt a dalt, vagy eltáncolni azt a... arra a zenére a koreográfiát, azért az nem egyszerű. Ott fejben nagyon ott kell lenni, bírni kell szusszal, tütővel, tehát mondom, ez egy nagyon jó kardió mindenki számára.
2: De ezt hogy képzeljük, hogy gyorsan fölveszitek Szilvi segít benne a ruhákat?
1: Tehát mindig ki van készítve. Ki, okay. Tehát amíg mi bent vagyunk a színpadon, ő addig készíti
2: a világos. Következőt. Oké, de mikor visszamentek, ugye nyilván azt gondolom, ott nagy rohanás van.
1: Hát igazából megvannak a mozdulatsorok, tehát hogy persze sietünk, de kapkodni nem. Aha. Tehát hogy mindennek megvan a pontos, hogy először mindig a szoknya jön föl, utána a felső, tehát hogy mindennek megvan a maga sorrendje.
2: Mert ki lett számolva időben, hogy persze, ez hogy jön ki
1: persze,
2: jobban?
1: Persze.
2: Fú, milyen ki precíz meló ez.
1: Egyébként ez egy, szerintem az egyik legfontosabb ilyen háttérmunka az az öltöztető. Tehát, hogy ott olyan bizalmi kapcsolatnak kell lenni, hogy pontosan tudja az öltöztető is, és én is, hogy mit kell csinálni, és én segítem az ő munkáját kint, hogy akkor úgy állok, úgy tartom, úgy adom, és hát ugye fordítva, hiszen ő is az én munkámat segíti meg ezzel.
0: És a Monarchia Operett tényleg arról is nagyon híres, hogy egyszerűen eszméletlenül csodálatos ruha költeményei vannak, amiket tényleg mi felveszünk. Tehát az közelről is olyan a ruha, hogy megszólal. Tehát egyszerűen ilyen nagy operai eseményeken lát az ember ilyen ruha költeményeket.
2: De ezeket rátok tervezik?
1: A legtöbbet igen.
0: Igen, a legtöbbet igen.
1: Tehát amit meg mondjuk meg örököl az ember, azt meg ugye rászabják.
2: Aha.
1: Varónő is.
2: De ez egy nagy ajándék, nem? Hogy ilyeneket viselhettek.
1: Hát tulajdonképpen maga a ruha is elkezd élni velünk a színpadon, tehát hogy az is abszolút része a műsornak, hogy most mi bemegyünk be.
2: Így most a próba folyamatnál már van kedvenc részetek?
0: Nekem nagyon sok kedvenc részem van, de ha ki kell emelnem, akkor nagyon szeretem a szubrett számokat, a bordalt, a bordal az eszméletlen, de szerintem a Viki tudna mesélni, hogy milyen sokat próbáltuk. A kocingatós.
1: Az maga a próba folyamat is zseniális volt, mire igen. Összeállt. Igen.
2: Hol tudtok próbálni?
1: Van egy nagyon klassz próbahelyünk, egy kollégiumban, és ott azért nagy a hely.
2: Mert akkor minden biztosítva van.
1: Igen.
2: Jó, tehát 32 dal más tudjuk, de hogy vannak felosztva ezek? Van pihenés?
1: Nincs.
0: Okay. Nincs.
1: Pihenés. Este otthon utána.
2: Okay.
1: Igazából nincs pihenés. Én úgy szoktam számolgatni, hogy átlag olyan 14 számba szoktam benne lenni. Tehát az azt jelenti, hogy 14-15...
2: Majdnem a fele.
1: 14-15 öltözés, igen. És abból...
2: De várj, mert minden dal egy új ruha?
1: Persze.
2: Komolyan?
0: Igen.
1: Kétszer nem megyünk ki ugyanabba. Ne viccelj.
2: Ez esett nekem.
1: Lehetetlenség, persze. Tehát, hogy ott olyan jelmeztár van a háttérben, hogy legtöbb helyen, amikor megérkezünk, nem hiszik el, hogy ezt az összes ruhát, ezt most így ma este fel fogjuk venni.
2: És fel.
1: Persze.
0: Igen, de tényleg lenyűgöző. Nem csak szerintem, nem csak a nézőknek az, hanem nekünk, művészeknek is lenyűgöző, és egyszerűen felemelő érzés ilyen ruhákban ott állni. Tényleg fantasztikus. Hát főleg, hogyha kislányként mindig hercegnő akar lenni ugye az ember lánya, akkor ez meg egy külön
1: igen, és nagy tollas ruhákról álmodik, akkor jöjjön a Monarchia Operett.
2: Hát mindenképp. Na még ezt tisztázzuk már, hogy van konferenci? Tehát egy gálán kell műsorvezető?
1: Hát igazából az a tapasztalat, hogy nagyon szereti a néző, hogyha mi magunk megszólalunk. Csak mondjuk azt elég nehéz kivitelezni, hogy az ember énekelt, vagy olyan akrobatikákat végez, amit mondjuk Lau is, hogy utána lihegni hát, alig bír.
2: Meg utána át kell öltözni. Tehát,
1: igen,
2: hogy
1: tehát hogy azért szoktunk mi magunk is konferálni, de már olyan is volt, hogy volt műsorvezetőnk, aki megsegített minket.
2: Most tehát, itt ez augusztus 16-án lesz, nem tudjátok?
1: Nem lesz.
2: Nem lesz, aha.
0: Szerintem a közönség szereti azt, amikor jönnek egymás után a dalok, és így magával tudja ragadni az élmény, a látvány és a zene. Tehát egyszerűen szerintem ennek van egy ilyen bűvereje.
1: Igen.
2: Na hát képzeljétek, hogy nekem minden egyes koncertnél az a fejlővésem, hogy mi az első dal. Mivel kezd a produkció? Lehet és szabad spoilerezni?
1: Hát igazából ez egy nem egy ördöglakat, mert ugye itt nálunk a Monarchiában szinte mindig ugyanazzal kezdünk, tehát mindig a
0: Hajmási Péter.
2: Hajmási Pál.
1: Ez nálunk mint egy ilyen himnusszal indítjuk a műsort.
0: Klasszikussal zárunk is, hiszen egy jó előadásnak az egyik ismérve, hogy az elején magával rántja a nézőt, és a végén pedig nem akarja ereszteni. Két olyan dallal tudjuk megtenni, amit mindenki ismer.
1: Igen.
2: És akkor melyik az utolsó, ha ezt még szabad?
0: A Húzzak csak.
1: Kivilágos virradati, természetesen.
2: Jó, mert... nyilván vannak ezek a sarokpontok, hogy hol kell emelni a hangulatot, nem tudom, ez a ti szakmátok, fogalmam nincs, csak én valamit próbálok laikusként elképzelni, de be kell rúgni az ajtót az elején? Hogy megjöttünk?
1: Szerintem szereti a közönség, hogyha úgy indulnak, hogy akkor indul a műsor, és aztán persze lehet benne csinálni, egy kicsit meghúzom, egy kicsit megsiratom őket, egy kicsit szomorkodunk, aztán újból vigadunk, és újból pörgünk.
2: Az érzelmek széles skálája.
1: Így. És aztán természetesen a végén beindul a magyar virtus, és aztán erezd el a hajamat.
2: Klaudia, mit mondott neked, ha mondott Viki útravalót az itteni létben, a monarchiás létben?
0: Várjunk. Hát az, hogy mindig sminkelve, és már hajba menjek, már a próbára is, mert ugye mindig próbálunk maga az előadás előtt, és nem lesz időm már. Csak megigazítani.
1: Csak egy kis igazítás.
0: Igen, mert mi mindig mindent lepróbálunk majdnem előtte, hogy egyrészt biztonságérzettel menjünk fel a színpadra, flottul menjen.
1: Meg hát ugye az adott helyszínnek az adottságaihoz tudjuk igazgatni, úgyhogy muszáj mindig, és akkor mindig úgy fejezzük be, hogy már jön a menedzser, hogy most már ki kell menni, most már engedni kell a közönséget, úgyhogy ott nagyon kevés idő van.
0: Igen, és itt hatalmas hajaink vannak, nagyon szép sminkünk, és hát ez idő.
1: Tehát nagy ez faj, nagy smink. Igen. Illetve azt is mondtam, hogy ne fogd vissza magad.
0: Ja, igen, ezt is mondtam, hogy ne fogjam, azóta nem fogom vissza magam. Igen.
2: Jó itt lenni?
0: Nagyon, nagyon. Tényleg
2: neked, Viki? Már 10 éve?
1: Ez tényleg egy, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen kis családszerűségként működik most már.
2: A közönséggel együtt.
1: A közönséggel
2: együtt. Azon meg már nagyobb család. Jó társaságban repül az idő, nagyon élveztem a beszélgetést. Gyertek majd vissza, mert csomó kérdés még bennem ragad, de egy biztos, augusztus 16 vasárnap. Városmajori Szabadtéri Színpad. Borban mindenki. A vigasság.
1: Mindenki jöjjön.
0: Várunk mindenkit.
2: Ott leszünk az Operett gálán. ABC sorrendben megyek, Denk Viktóriával és Katona Klaudiával beszélgettem. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
2: És a hölgyektől most elköszönök, önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
3: Ez a Slágerkult.

0: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, Kis V. Balázs illuzionistát köszöntöm nagy szeretettel, és Balázs, azért örülök neked, hogy itt vagy. Itt azért nem sok illúzionista ült.
2: Akkor külön megtisztelő, köszönöm,
1: de,
2: hogy itt lehetek.
1: Mennyire megörültek neked kint a stúdióban is.
2: Igen, a rádió
1: szerkesztőségében. Nem titok, még a Tilláik is itt voltak, és abszolút felismertek, nézik a videóidat.
2: Igen, ez különösen jól esett, mert én is szeretem az ő tartalmaikat.
1: Oké. No, de hogy azért a videókon túl, amit tudom, hogy persze, én is szoktam nézegetni, de azért a színpadi produkció az mégis az élő.
2: Hát ez egy élő műfaj, tehát maga a bűvészet az szerintem videón soha nem lesz olyan, mintha eljössz megnézni élőbe, mert hát videó az ott az könnyebben manipulálható, meg mondják azt, hogy lehet, hogy beavatott néző, ugye nem látsz mögé, de amikor eljössz egy előadásra, és ott élőben vagy akár veled történik, azt szerintem sokkal hihetetlenebb, tehát alapvetően ez a videó az inkább arra jó, hogy eljusson sok emberhez, de amúgy én abszolút az élő formáját preferálom ennek a dolognak, meg annak van igazából értelme igazából.
1: A közönséggel való találkozás, az téged tölt?
2: Abszolút. Én nekem a bűvészetben, az egészben az az egyik legfontosabb, hogy kapcsolódni a nézőkhöz. Uh-huh. Tehát minden egyes előadásom, minden egyes műsorom az totál ki van élezve az interakcióra, tehát hogy ki vannak hívva a színpadra, vagy csak olyan számot, amiben az egész közönséget bevonom, mert akkor, mikor veled történik, szerintem az a legnagyobb hatás.
1: Az biztos.
2: Meg maga nekem is az a kapcsolódás, hogy most, ha ez egy olyan műsor, amin csak 200-an vannak, de olyan, hogy 1000-en vannak, akkor is azt szeretem, hogyha tényleg így van egy ilyen kontaktus a nézőkkel.
1: Uh-huh. Most megint egy picit visszautalok arra, hogy mennyire megörültek neked, hogy jöttél, hogy mindenki ugye azt kérdezgeti, hogy hogyan?
2: Igen. Hát ez egy elég gyakori kérdés.
1: Mi a titok, de hogy ezt ugye elfogadott tőlük?
2: Persze, hát ez igazából az van, hogy szerintem az ember már önön akaratán kívül, ahogy működik az agyad, rá akarsz jönni, hogy működik egy mutatvány. Tehát ez adja az izgalmát, a pikantériáját, hogy mindenki tudja, hogy trükk. Tehát, hogy ez semmi természet fölötti, meg semmi ilyen dolog nincs ebben. Tehát minden mögött színház van.
1: De ezeket meg lehet tanulni.
2: Persze, hát az, hogy ezek
1: már... Szabad ne feled, bocsánat, mert pont ezt fogalmazódott meg bennem, hogy itt faggattak kint, hogy születni kell, vagy inkább csak szorgalmasnak?
2: Nem, én kevésbé hiszek a zsenialitásban, mármint van, de ez nem olyan százalékban, mint amit így gondolnak az emberek. Én ezt 20 éve csinálom. Uh-huh. Tehát, hogy ebbe annyi munka beletement, hogy ez soha nem fog megtérülni, de hogy azért tudtam ennyit beletenni, mert imádom és szeretem csinálni. De hogy ami max a személyiségemből fakad, az lehet valamennyire a sors által velem született, hogy én nagyon extrovertált személyiség vagyok, szeretek szerepelni. Most is az van, hogy most már azért egyre többen nézik ezeket a videókat, sokan felismernek, stb. Oda jön hajnal 2-kor a fesztiválon, hogy mutass valamit, és akkor én akkor is szívesen mutatok neki valamit, ha csak így megszólít, akár ott a fesztiválon, vagy az utcán, vagy bárhol, mert tényleg szeretem csinálni. Nyilván nagyon elfáradok benne, de hogy válaszoljak a kérdésedre, azt gondolom, hogy nagyon sok van a mutatványaimban, meg a műsoraimban a személyiségemből, az nyilván az, ami én vagyok, tehát ezt mondanám max arra, ami talán valamelyest velem született, vagy hozzám tevődött, de az, hogy így megtanuljam ezeket a mutatványokat, az kőkemény munka. Uh-huh. Meg ugye már inkább szeretek kitalálni saját trükköt, uh-huh. meg ez az utóbbi években most már így az a cél, hogy minél inkább egy eredeti dolog legyen, és egyre több saját fejlesztésű mutatvány van.
1: Bocsáss meg, ezt le lehet védetni?
2: Le lehet védetni, bár hozzáteszem, így a magyar jogrendszerben én így utána mentem, nagyon nehéz. Tehát egy csavart nem ide teszek, hanem ide, ez már új. Tehát, hogy ez így nehéz. Mint előadás formát le lehet védetni, de azért sajnos ez így nagyon nehéz ezt így kivédeni, hogy ne másolják, beleszalad az ember, de inkább az van, hogy szerintem úgyis hozzám kötik meg. Valójában, ha van az embernek szerintem egy saját mutatványa, az neki áll jól.
1: Abszolút, abszolút. És hogy ér-e ezt átvenni?
2: Hát Hát szerintem valamelyest azért imponáló, amikor azt látom, hogy...
1: Ezt akartam kérdezni, hogy imponáló vagy idegesítő?
2: Hát, valamelyest az kezdetben mindig imponáló, mert azt mondom, hogy ha valami jó, akkor biztos az, akkor biztos jó, hogyha ezt valaki utánozza. De van, azért nyilván itt inkább, amikor vannak ebbe inkorrekt húzások, azt nem szeretik egymással a bűvészek. Tehát, hogy mondjuk nekem is van bűvész barátom, aki szerintem nagyon jó, nagyon profi. Hiába tudom, hogy van a mutatványa, nem fogom csinálni színpadon, mert tudom, hogy ez az ő kincse.
1: Uh-huh. Hú, milyen szépen fogalmaztál. Igen, nagy abszolút a kincse. No, de hát miután tényleg a személyes találkozásban van az igazi erő, ahogy ezt megbeszéltük, teszel különbséget? Azt tudom, hogy tegnap is külföldről jöttél.
2: Igen.
1: Tehát rengeteget jössz-mész. Teszel-e különbséget színpad és színpad között? Tehát az, hogy most Budapesten vagy, itt a fővárosban lépsz-e föl, vagy bárhol a világban, az... Hát, én értem, hogy más a környezet, de akkor is számít?
2: Amikor anyanyelven lép, én nagyon sokat lépek fel most már külföldön az utóbbi években, anyanyelven még mindig jobban szeretek bűvészkedni, az ugyan jobban esik, tehát jól bűvészkedek angol-német nyelven, de valahogy a magyarul esik a legjobban még mindig. Hozzáteszem az, hogy színpad, én pont megkérdezte valaki múltkor, hogy mennyire számít, pont most több mint 1000 eljöttek a szerbiai előadásomra, és utána volt egy beszélgetés, és akkor így kérdezték, hogy most mi, hogyha 30-an vannak, és ekkora energia van, vagy ilyesmi, és megmondom szintén, én sokszor még azt szeretem jobban, hogyha ilyen csak 100-an vannak, vagy 200-an, én, tudod, akkor annyira közel lehetsz a nézőkhöz,
1: intimebb.
2: Hogy így... Intimebb sokkal, igen, és akkor azt, de bár szeretem, ha nagyon sokan vannak, mert akkor meg nagy svung van, tehát, hogy az meg teljesen más energiákat mozgat meg, és tehát, hogy ebből a szempontból nem, én próbálok azért, de ez most nem kell színpad legyen. Ha találkozok valakivel, és mondja, hogy te vagy a bűvész, akit láttam neten, hogy így a backstage-ekbe bűvészkedik, akkor ott abba az egy trükkbe is próbálok mindent beleadni, mert az a célom, hogy őt egy hatás érje, hogy ő neki egy élmény. Szerintem az egésznek ez a motivációja, talán arszpoétikája. Hasonlóan a zenéhez, hogy valakinek attól van egy sztoria, meg attól van egy élménye, hogy én csinálok valamit, és ez adja a jó érzést bennem. Tehát amikor gyerekként megtudtam az első trükköt, akkor még nem volt ez ennyire tudatos, de szerintem ez volt mögötte, hogy picit különlegesnek érezheti magát tőle az ember, meg kap egy ilyen szeretettel teli figyelmet.
1: Szeretett energiát.
2: Hát mondhatjuk így. Akár. Talán, igen.
1: Neked ezek feltöltődések is?
2: Igen, képzeld el, hogy az vagy, mikor most ilyen nagyon sok fellépésem van most. Tehát, hogy azt hiszem nyáron van valami 35-6 nyilvános dátum, és még mellette vannak ilyen, hát tudod, céges rendezvény, szálloda, stb.
1: Itt a fővárosban
2: is? Fővárosban is van, igen. Uh-huh. És az van, hogy amíg utazok az előadásra, amíg el nem készülünk a színpadra, amíg nincs start, addig így nagyon visszafogom az energiát, és én nagyon, nagyon light vagyok, tehát ilyen nagyon jó, megiszok egy pohár vizet, és nagyon pihibe, és amikor indul, hogy show, akkor meg minden energia belemegy, és akkor ilyen kirobbanó, és akkor az 1 óra, vagy 40 perc, vagy nem tudom, a színpadon, az meg ilyen nagyon maxi energiával megy, és azt tölt, mert érzem, hogy szeretik a poénokat, nevetnek rajta, meg sokszor nem is a mutatványok ban érzem azt, hogy tehát szeretik a trükköket, érdekli őket, de mivel próbálom belevinni a személyiségemet a műsorba, úgy meg kapok egy olyan visszacsatolást a közönségtől, ami nagyon töltő, hogy szeretik a humoromat, szeretik azt, amit csinálok, aki vagyok a színpadon.
1: Balázs, azon gondolkodtam, hogy kell-e hinnünk neked, el kell-e, hogy higgyük, amit látunk.
2: Szerintem ebbe az van, hogy ez egy nagyon izgi játék. Tehát te is tudod, hogy ez trükk. Én is tudom, hogy ez trükk, meg ez nyilván le is van tisztázva közöttünk, tehát én nem akarok vajákolást árulni, hogy ez valami természetfeletti dolog. És az a vicces benne kicsit, mint amikor gyerekként a télapó jön, hogy tudod így, a szülők meg a télapó, hogy mind a ketten tudjuk, hogy ez egy játék.
1: De akarunk hinni?
2: Szerintem az emberfüggő. Van, akinek, valakit egyszerűen van, nagyon ritkán van ilyen, de hogy vége az előadásomnak, és utána oda jön beszélgetni, és akkor így kérdezi, hogy ebben van-e valami természetfeletti, és én mindig mondom, dehogy is, hát ez színház, ez trükkök. És akkor így nem akarja elhinni. Tehát mondja, hogy de hát hogy lehet, hogy ott lebegett a izé, és akkor... És így megmondom, és nem akar, tehát ő valószínűleg egy olyan személyiség, aki annyira hinni akar, hogy már én magam nem tudom meggyőzni, hogy ez trükk, de közben meg tök jó ez a játék, hogy mindketten tudjuk, hogy trükk, de mindketten a csoda élményét akarjuk. Tehát én azt akarom neked megadni azt, hogy valami hihetetlen történik, hogy azt az érzést kap meg, mintha csoda történne. És ez a célom, miközben mind a ketten tudjuk, hogy trükk van mögötte. Tehát ebben ez az nagyon izgalmas. Tehát annyira talán nem hit kérdése, de viszont ez az izgalmassága meg megvan.
1: Na most, oké, hiszünk, vagy nem hiszünk, ezt akkor eldönti mindenki maga.
2: Hát persze, javarészt amúgy tudják, hogy trükk, tehát ez...
1: Oké. Nyilván a gyakorlás az alapja, ugye? Az egész.
2: Az eléggé része.
1: De olyan van, hogy te rontasz.
2: Úgy van, képzeld el, hogy ami persze főleg nagyon sok ilyen...
1: Ronthatsz-e? Igazából ez a kérdés.
2: Erre az a módszerem, hogy egyrészt, főleg amikor elején elkezdem gyakorolni a trükköt, akkor nagyon csak a privát szférámnak mutatom. Család, stb. Barátok, megvan, vagy akár olyan bűvész kolléga, akinek adok a véleményére, és akkor még csiszolódik a trükk. Utána elkezdem beletenni a műsorba, igen, és akkor még mindig csiszolódik, mert érzem, hogy ez a poén jobban működik, ez annyira nem, itt egy kicsit így lehetne, vagy jön egy néző, akinek van valami ötlet, ami nem a megoldás, de lehetne a megoldás az ő fejében, és akkor ezeket el kell kezdenem tudatosan kizárni, hogy tényleg a csoda élményt kapja, és akkor így az elején sokszor húzhat hiba a gépezetbe, de mikor színpadra kerül valami, minden mutatványt úgy dolgozok ki, hogy van A, B, C, D verzió. Hogyha az A-út nem jön össze, akkor úgy jöjjön a B, hogy te észre se vedd, hogy itt nem terv szerint ment a játék, hogy te a végén ugyanúgy megkapta, hát az emberek jegyet vesznek az előadásra, nem mondhatom azt, hogy hát ne haragudjatok, ez nem sikerült. De a másik meg, hogy mivel az van bennem, hogy a karakteremet szereti meg valamelyest a közönség, valójában a mutatvány elkezd háttérbe szorulni. Tehát az van, hogy igen, azt érzem, hogyha az van a fejemben, amikor a színpadon vagyok, és ez így leveszi rólam a nyomást, hogyha nem sikerül egy trükk teljes befutcsolna, akkor valószínűleg kinevetném magam, és ők is nevetnek. Tehát,
1: és tudod, belefér az is.
2: Beleférne, hozzáteszem, nem szokott előfordulni, de hogy tudod, azt érzem, hogy mivel így stand-upolgatok a színpadon, mutatok trükköket, meg így ezt így beleviszem, most így nem sikerült, tudja, hogy kinevetném magam, és akkor ők is jól érzik magukat, hogy hát befutcsol. De hogy élmény maradjon, ne egy ilyen negatív érzés Bilágos. Legyen bennük, de hála Isten, most lekopogom jó hangosan az asztalon, ilyen már régen történt.
1: Van-e, ezt már máshogy kérdeztem, de a földrajzi helynek szerepe abban, hogy valaki mennyire befogadó, tehát mint tudom, egy fővárosi közönség, másképp reagál, mint mondjuk egy vidéki?
2: Hát inkább azt érzem, hogy nem is ebben húznám meg, hogy főváros vagy vidék, mert egy barátommal szoktuk beszélni, hogy egy jó vidéki közönségen, egy jó ilyen esti sávban egy műsor, az nagyon töltő tud lenni. Tehát annyira szeretetteljesek, de annyira így nem ebbe húznám meg, inkább azt, hogy milyen környezet, országok között inkább kulturális különbségek vannak, tehát tudod, amikor mediterrán országba megyek fellépni, akkor tudod, így érzem, hogy ezek olaszok, vagy spanyolok voltak, nagyon bohém, nagyon örülnek mindennek, stb. Amíg mondjuk lehet, hogy egy német közönség sokkal kimértebb, de ez se igaz feltétlen, mert ott is attól függ, hogy kik ők. Sokszor tudod, nagyon sok ilyen vállalati rendezvényen, meg konferencián lépek fel, és ott mondjuk sokszor van, amikor én is sokkal kimértebb vagyok a színpadon, mert ilyen nagy cégvezetők, meg hasonlók van, ülnek a közönségben, akik sokszor úgy nehezebben mozdulnak meg, tehát azt érzem, hogy nem az első 5 percben vannak már a hatalmas nevetések tapsok, hanem mondjuk a 18-ban, mert úgy nehezebben nyílnak, egy picit ők is így feszélyezve vannak, hogy hú, hát én egy vezető vagyok, én nevethetek, én tapsolhatok, és akkor kicsit lassabban oldódnak, max ebben érzem, és akkor ott a végére érkezik meg a csúcspont, amíg mondjuk egy másik kategóriájú rendezvényen, ott meg már mondjuk egy fesztiválon, ott már az első trükknél hatalmas taps és nevetés, meg ott lazábban vannak, igen, itt vagyunk, lazítunk, csak nézzük a show-t, tehát ebben húznám meg inkább a különbséget a nézők között.
1: Azt olvastam rólad, hogy még a feleségednek sem árulod el.
2: Nem.
1: Most nyilván ez nem egy bulvárműsor, meg egy édesanyádon tesztel.
2: Igen, nagyon jó tesztelet, tényleg.
1: De tényleg így van, hogy azért kell a titkot tartani, hogy ez csak véletlenül se tudjon kimenni?
2: Nem, dehogy is. Őszintén úgy vagyok vele. Eljön valaki az előadásomra, megnézi a trükköt, és hazamegy, és két hétig nem alszik, és egy kockáspapír fölött fejtegeti a trükköt, és rájön, az már mindegy. Aha. Az már nekem mindegy, mert amikor eljött megnézni élőbe a műsort, megkapta az élményét ennek. Megkapta a csoda élményt, ami nekem a feladatom. Onnantól, hogy ő ezzel mit kezd, az már tényleg mindegy. Ott élőbe, amikor találkozunk, megnézi a sót, akkor kapja meg az élményt. Nem azért nem árulom el én a trükköket, mert én ezt magamnak meg akarom tartani, vagy hogy majd utána akkor ezt nem tudom, kirakja a netre, vagy ilyesmi, hanem azért nem, mert ez olyan, mintha elmondanám a gyereknek, hogy nem létezik a télapó.
1: Értem.
2: Érted? Világos. Tehát, hogy addig van meg a pikantériája a trükknek, amíg nem tudom, hogy történik. Onnantól valójában tényleg elveszek fel. Én a mai napig járok rendszeresen a világ legnagyobb bűvész találkozóira, és eljönnek, tudod, Las Vegasból, mindenhonnan a világ legjobbjai, őket tudom megnézni, tudok velük beszélni, tanácsot kérni, stb. És kint vagyok egy hetet, és azt mondom, hogy legalább, mondjuk most már nyilván egyre kevesebb szó, hogy az ember egyre jobban részese a szakmának, és van egy rálátása már, de mondjuk így az egy hét alatt ilyen 3-4-5-ször történik olyan velem, hogy azt mondom, na most csoda történt, és ez egy annyira jó érzés, amikor már azt hiszed, tudod, azt gondolom erről, hogy egy olyan élet, amiben azt hiszem, hogy már mindent láttam, az nagyon unalmas és nagyon szürke.
1: Igen.
2: De ha jön valaki és azt mutatja nekem, hogy figyelj, még nem láttál mindent, az egy óriási ajándék. Uh-huh. És nekem ez, amikor már annyi, több ezer trükköt láttam, már meg ismerek, ezután valaki nekem mutat valamit, ami nem tudom, hogy történik, és azt érzem, megkaptam ezt a csoda élményt, azért én nagyon hálás vagyok, vagy nem tudom, egy nagyon jó érzés. Tehát, hogy én nem, tehát azt mondom, hogy a bűvész nem pejoratív módon csapja be az embert.
1: Világos.
2: Ő azért teremti meg az illúzióját a csodának, mert szerintem ezzel adni akar, legalábbis az én felfogásom szerint.
1: Megértettem. Kisgyerekes édesapa vagy.
2: Igen.
1: Ő mennyi idős egyébként?
2: 10 hónapos.
1: Na hát ő még akkor nem kérdezgeti a...
2: Nem, hát hozzá. Már így a játékot eltüntettem, elő van ilyeneket csinálni, azért annak így mosolyog, de ennyi, igen. Így a...
1: No, te nyilván büszke vagy apukaként,
2: hát persze.
1: De valahol egy trükk is lehet olyan, mint egy gyermek, egy édes gyermek?
2: Hát
1: vagy egy műsor, vagy minek nevezett?
2: Hát megmondom őszintén, hogy... Az embernek a mutatványai valahol, meg a műsorai, azok ugye gyermekei, ez szerintem bármelyik színházi rendező, vagy bárki elmondja neked. Nekem is az előadások, amiket összeállítottam, rendeztem, azok nagyon fontosak, és nagyon, nagyon közel vannak hozzám. Tehát mondhatjuk ebben így a párhuzamot. Bár nekem ugye 10 hónapja, amikor megszületett a kislányom, én azt mondom, hogy amikor több mint 10 000 ember előtt voltam fesztivál nagy színpadon. Vagy voltam a Debrecenben, a Nagy Erdélyi Stadionban, a Világkarnevalon 20 000 ember. Óriási fung, óriási érzés. Az ember egy pillanatra átélheti, hogy milyen lehet a Rolling Stonesnak mondjuk egy átlag nap. Aha, de hogy tudod, egy picit így kapsz ebből egy falatot. Nagyon jó érzés, de teljesen őszintén mondom, hogy nyomában nincs a gyereknek.
1: Aha.
2: Tehát nekem annyira nagy csoda a gyerek, hogy annyira tölt, hogy meg hát nyilván szerintem minden apuka szerelmes a gyerekébe. Uh-huh. Ez nekem egy új csoda. Tudod? Tehát, hogy én így a csodák világával foglalkozom, akár színházon belül, meg ugye bedolgozok színházaknak, vagy bárkinek, vagy a saját műsoraimba, akkor egy ezekkel foglalkozom, de ez még mindig egy megmagyarázhatatlan misztérium a gyereknek.
1: Milyen szépen fogalmazol, látod, most viszik haza a hallgatók és az útravalókat.
2: Igen. Hát reméljük, ők is így vannak.
1: Ez azért mégis fontosabb.
2: Hát de tényleg azt mondom, hogy tudod, azt voltak mondtad. Olyan pillanatok az életemben, amikor elképesztő büszke voltam, meg azt gondolom, hogy értem el dolgokat azért ebbe a szakmába, de soha nem volt annyira, meg tudod, a gyermek az nem... Valahol nem egy egóból fakadó dolog, hanem teljesen magadat adott fel benne, és ennek a beteljesülése szerintem nagyon nagy varázslat. Én hozzáteszem, nem akarom propagálni, megértem azt is, aki nem akar gyereket, stb., de számomra ez a világ legújabb és legnagyobb csodája jelenleg.
1: No, hát és ez maradjon is így.
2: Ja, hát ez
1: neked. Most van az a lélektani pont, hogy mondjál minden elérhetőséget, ahol elérünk téged.
2: Hát figyú, hogyha igazából így a social felületeimet szoktam mondani, ha valaki élőben megnézni az előadásaimat, akkor a kisvbalázs.hu tehát 2svbalázs.hu. Itt általában feltesszük, hogy mikor, hol lehetek látható, meg hogyha valakinek, tudod, ilyen rendezvényük lesz, és akar fellépőt, akkor azt ott. Hogyha meg napra készen akar, tudom, azért naponta hozok videót, hogy csinálok valami trükköt, akkor meg Instagram,
1: de
2: Facebook.
1: De van is kedved egyébként tartalmat gyártani?
2: Persze, tudod, az van, hogy most, hogy főleg így nagyon sokan nézik, tehát pont ránéztem, hogy az Instán így az elmúlt hónapban ilyen 4 millió megtekintés, azért nálam ez nagyon soknak számít. Tehát hogy nekem ez nem egy átlag, most még így nagyon friss élmény. Igen, úgyhogy ott naponta hozok, tehát ilyen Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Kisvé Balázs, és ott megtalálom. Napra készen, persze.
1: Okay. Na, egy kérdésre maradt még idő. Melyik, ha már beszéltél a gyermekről, de akkor mégiscsak befejezzük azzal a témával, amivel indultunk, hogy melyik trükködre, saját gyártású kitalált és megalkotott trükködre vagy igazán büszke?
2: Ez szerintem olyan, hogy ez folyamatosan változik. Tehát mindig. Olyan, hogy mindig a legfrissebb, a legújabb, meg tudod, van olyan, hogy mondjuk egy régebbi más mutatvány dolgozok át, vagy stb. De tudod, úgy azt érzem, hogy mindig akkor érzem igazinak, amikor a saját részhez érek benne. Tehát lehet, hogy ez egy mondjuk egy klasszikus trükköt dolgoztam át, és vagy más a metódus, vagy más az előadásmód, de amikor érzem, hogy a saját poénom van benne, vagy a saját hozzátett értékem, akkor úgy belül érzem, hogy ez vagyok igazán én, úgyhogy ez mindig talán a legfrissebb.
1: Na jó, én sok csillogó szempárt kívánok neked, akár merre mész, mert akkor a tiéd is csillogni fog, nagy baj.
2: Igen,
1: lesz. Valószínűleg. Kedves hallgatóink, azt a sok-sok energiát, amit Balázs beletesz az imádott, de gondolom nem olyan könnyű hivatásába, nem. Azt a figyelmükkel viszonozzák. Köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm én is mindenkinek.
1: Kedves hallgatóink, Balázstól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még fogunk találkozni.
0: Ez a Slágerkult. Ez Slágere

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Denk Vikinek, Katona Klaudiának és Kisfé Balázsnak nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal, Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 6 pontos vasútfejlesztési programot hirdetett a kormány. Közbiztonsági akciót tartott a BRFK és a BKK a Margit-szigetnél. Elindult a Sziget City kedvezményprogram. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztések 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Magyar Péter miniszterelnök 6 pontos tervet ismertetett. Az első cél, hogy minden megyeszékhely gyorsabban és kiszámíthatóbban legyen elérhető. Egész nap közlekedő megbízható intercity járatok, új motorvonatok és a fővonalakon legalább 100 km/órás átlagsebesség szerepel a tervek között. Megtartanák és fejlesztenék a mellékvonalakat, korszerű hibrid járműveket szereznének be, valamint összehangolnák a busz és a vasúti közlekedést. Fejlesztenék az elővárosi közlekedést is Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, és bővül a tramtrain rendszer. A program része a fővárosi kötött pályás kapcsolatok fejlesztése, a vasúti áruszállítás erősítése, valamint a nemzetközi összeköttetések bővítése. Fél idejéhez érkezett a BRFK és a BKK nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök. A 10 hetes akció célja, hogy a vakáció idején fokozottabban védjék a gyerekeket a közlekedési balesetektől, hiszen nyáron több időt töltenek az utcákon. Az ellenőrzéseken a rendőrök többek között a sebességhatárok betartását, a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, valamint a járművek állapotát vizsgálták. A tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között szerepel a gyorshajtás és a közlekedési előírások figyelmen kívül hagyása. A kampány még 5 hétig folytatódik, ez idő alatt hetente tartanak a gyerekek biztonságára fókuszáló akciókat. A rendőrség az elektromos rollerek használatára is felhívta a figyelmet, kisgyerekeknek nem javasolják ezek használatát. Elindult a Sziget City, a Sziget Fesztivál és Budapest kulturális, illetve szórakozó helyeinek közös kezdeményezése. A program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál közönsége és a főváros kulturális élete között. A kezdeményezéshez már több tucat ismert budapesti helyszín csatlakozott, amelyek a Sziget ideje alatt különleges kedvezményekkel várják a fesztiválozókat. Augusztus 7-e és 16-a között a Sziget karszalaggal rendelkezők exkluzív ajánlatokat vehetnek igénybe a résztvevő partner helyeken. A csatlakozott helyszínek és az aktuális programok a Sziget hivatalos mobil alkalmazásának Sziget City menüpontjában interaktív térképen is elérhetők. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át, másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Ma több felhő lesz felettünk, elszórtan eső, zápor is előfordulhat és megélénkül a szél. Mindezt egy hideg front okozza, ami napközben kelet felé vonul, így délután már inkább ott várható csapadék. A hőmérséklet 22-26 fokig emelkedik. Holnap napos, felhős, kicsit hűvös idő valószínű. Hajnalban 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, nappal pedig 25 fok várható.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 23-áig látható a Műcsarnokban a Teremtett Rend című Dargai Lajos univerzuma kiállítás. Dargai Lajos szobrász egy rendkívüli tanítványa, egy rendkívüli példaképnek és művészi örökségének folytatójának. A magyarországi kinetikus, kibernetikus művészet egyik igazi úttörője volt. Gyűjteményes kiállításán elsősorban mobilok, szobrok, reliefek és grafikák lesznek láthatók, vagy már láthatók, amelyek a mozgás, a fény és a tér kapcsolatát vizsgálják. Alkotásai a geometria és a dinamika harmóniáját jelenítik meg. Dargai Lajos életműve a magyar szobrászat egyik legegyedibb fejezete, amelyben az antik eszmények a modern természettudománnyal és a mérnöki precizitással találkoznak. Művészetének központi fogalma a kalogátia, a szépség és a szellemi tökéletesség egysége, amely elvont, tiszta formavilágú reliefjeiben és szobraiban ölt testet. Számára a szobrászat nem a tömeg, hanem a tér művészete volt, ahol az alkotás a környező univerzum rendjének kivetüléseként értelmezhető. Pályája kezdetén olyan mesterek inspirálták, mint Will Tibor és Soár Erzsébet, de korai formáit hamar felváltotta a nemzetközi avantgárd hatása. Tanulmány útjai során a Moholy Nagy László és Nicolas Schöffer eszmei váltak iránymutatóvá. Az 1970-es években a luminokinetikus művészet felé fordult, nyitott reliefjei és mozgó plasztikája, reflex élmények és fények és árnyékok révén a virtuális teret és az időt is az alkotás részévé tették. És azt ígérjük, hogy egyébként maga a kiállítás az nem ennyire bonyolult, mint ezek a szavak, amelyek készültek hozzá ajánlóként. Egy biztos, hogy monumentális tervei az egri fénytorony kivételével többnyire álmok maradtak, de a kisléptékű plasztikáin a teljesség igényével valósította meg látomását. Tehát augusztus 23-ig a Műcsarnokban Dargai Lajos univerzuma.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyben. A főpolgármester üdvözölte a 3-as metró meghosszabbításának tervét. Jótékonysági gasztrofesztivált rendeznek Zuglóban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap körüli ügyben. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte példátlan eset történt, amikor az ügyészség lefoglalta a párt szervereit biztosító központ adatait. Állítása szerint erre politikai utasítás alapján kerülhetett sor, amit súlyos demokratikus problémának nevezett. Az ügyészség az NKA pénzosztásaival kapcsolatban nyomoz, hűtlen kezelés gyanúja és más bűncselekmények miatt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az érintettek nem követtek el szabálytalanságot, hanem a kultúra támogatására fordították a kormány által biztosított forrásokat. Közben tegnap újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntetőeljárásban, de az illető nevét nem közölték. Vele együtt már 7 vannak letartóztatásban. Meghosszabbítják a 3-as metrót. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter tegnap tett bejelentést a kibővített EU-s közlekedési programokból megvalósuló beruházásokról. Ezek közül kiemelte az M3-as metró északi meghosszabbítását a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, az előző ciklusban Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósult meg. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, a 3-as metrónak a Káposztás-megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek már készen állnak. Most a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így is a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat, tette hozzá a főpolgármester. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A Heim online rendelés című sorozatban a kórház orvosai közérthető formában beszélnek a gyerekeket érintő egészségügyi kérdésekről, a megelőzésről, a tünetek felismeréséről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A 30-40 perces online beszélgetések során a szülők élőben is feltehetik kérdéseiket a szakembereknek. A kezdeményezés célja, hogy a családok megbízható szakmai forrásból kapjanak segítséget a minden mindennapi egészségügyi problémákban. A következő adásban a gyerekek nyári étkezéséről, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint az édességek és a fagylalt egészséges étrendben betöltött szerepéről beszél Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos. 10. alkalommal rendezik meg a Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Napot szeptember 12-én. Az M130 sportközpontban egésznapos családi programokkal, főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal és színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A látogatók nem csak finom ételeket kóstolhatnak, hanem tombolán is részt vehetnek, és találkozhatnak a sztárzsűrivel is. A rendezvény ezúttal is jótékony célt szolgál, a bevétellel a Betesda Gyermekkórház munkáját támogatják. A szervezők várják a főzőcsapatok jelentkezését, a nevezési határidő augusztus 28-a. Egy délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhősáv vonul át felettünk, ennek következtében szórványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap és a hétvégén is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. Vasárnap újra zivatarok érkezhetnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csúgott kegyelem.
1: Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Ez a Sláger FM. A legnagyobb slágerek, változatosan.

0: Programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, augusztus 30-áig látható a Műcsarnokban Berecz András Harangokév gyűrűi című kiállítása. Berecz András makrofotóink a harangnyelvet palástól hagyott nyoma lírai festészeti gesztusokként működnek. Az egymásra rakódó különböző zöldes, kékes, vöröses, sárgás színekre bomló bronzos felszíneken létrejövő kopások, surlódások és fényhatások, illetve azok reflexeinek együttállásaiból olyan mintázatok születtek, amelyek egyszerre festőek és szakrálisak. A harangok alapanyagainak sajátos ötvözetét a bronz, a réz és az ón oxidációs folyamatainak sajátosságaiból eredő hatásmechanizmusokat kihasználva Berecz a kameralencsén keresztül esztétikai minőséget teremtett. A fotográfiák felidézik a növényi és állati alakzatok és tárgyak formavilágát, melyek időkapszulaként működve őrzik több száz éves titkukat. A történelem újjáéled a fotográfiákon, hogy sejtesse a harangöntés mesterségének tudományát, valamint az eltelt évszázadok alatt megszólalt haranghangok mögött fejsejlő közösségek és egyének sorsát. Berecz nem csupán a tornyok hangjait mutatja meg, a fotókat szenteli a már elnémult hangjuktól megfosztott harangoknak is, hogy megőrizze azok egy-egy időpillanatát. A rendszeres naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el egyébként, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrá János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat. A kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, ezért és még sok más mindenért érdemes a Berecz kiállítása harangokív gyűrűire ellátogatni augusztus 30-áig a Műcsarnokban.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 6 pontos vasútfejlesztési programot hirdetett a kormány. Közbiztonsági akciót tartott a BRFK és a BKK a Margit-szigetnél. Elindult a Sziget City kedvezményprogram. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztések 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Magyar Péter miniszterelnök 6 pontos tervet ismertetett. Az első cél, hogy minden megyeszékhely gyorsabban és kiszámíthatóbban legyen elérhető. Egész nap közlekedő megbízható intercity járatok, új motorvonatok és a fővonalakon legalább 100 km/órás átlagsebesség szerepel a tervek között. Megtartanák és fejlesztenék a mellékvonalakat, korszerű hibrid járműveket szereznének be, valamint összehangolnák a busz és a vasúti közlekedést. Fejlesztenék az elővárosi közlekedést is Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, és bővülhetne a tram-train rendszer. A program része a fővárosi kötött pályás kapcsolatok fejlesztése, a vasúti áruszállítás erősítése, valamint a nemzetközi összeköttetések bővítése. Fél idejéhez érkezett a BRFK és a BKK nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök. A 10 hetes akció célja, hogy a vakáció idején fokozottabban védjék a gyerekeket a közlekedési balesetektől, hiszen nyáron több időt töltenek az utcákon. Az ellenőrzéseken a rendőrök többek között a sebességhatárok betartását, a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, valamint a járművek állapotát vizsgálták. A tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között szerepel a gyorshajtás és a közlekedési előírások figyelmen kívülhagyása. A kampány még 5 hétig folytatódik, ez idő alatt hetente tartanak a gyerekek biztonságára fókuszáló akciókat. A rendőrség az elektromos rollerek használatára is felhívta a figyelmet, kisgyerekeknek nem javasolják ezek használatát. Elindult a Sziget City, a Sziget Fesztivál és Budapest kulturális, illetve szórakozó helyeinek közös kezdeményezése. A program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál közönsége és a főváros kulturális élete között. A kezdeményezéshez már több tucat ismert budapesti helyszín csatlakozott, amelyek a sziget ideje alatt különleges kedvezményekkel várják a fesztiválozókat. Augusztus 7-e és 16-a között a sziget karszalaggal rendelkezők exkluzív ajánlatokat vehetnek igénybe a résztvevő partner helyeken. A csatlakozott helyszínek és az aktuális programok a Sziget hivatalos mobil alkalmazásának Sziget City menüpontjában interaktív térképen is elérhetők. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Ma több felhő lesz felettünk, elszórtan eső, zápor is előfordulhat és megélénkül a szél. Mindezt egy hideg front okozza, ami napközben kelet felé vonul, így délután már inkább ott várható csapadék. A hőmérséklet 22-26 fokig emelkedik. Holnap napos, felhős, kicsit hűvös idő valószínű. Hajnalban 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, nappal pedig 25 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, Betti Zsoldost, vagy Zsoldos Bettit.
3: Igen, mind a kettőt.
1: Köszöntöm
3: vagyok.
1: Nagy szeretettel,
3: én
1: még nem találkoztunk.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat és téged is.
1: Sem az életben, sem az étterben, de milyen jó, hogy most ez egyszerre megtörténik.
3: Igen, de jó volt.
1: Pszichológus, szupervízor, coach, és a legfontosabb most, amilyen pozícióban itt ülsz, író.
3: Igen.
1: Szívből gratulálok hozzá.
3: Köszönöm.
1: Én kutatás vagy génkutatásnak is mondhatom, mert a pici G van ott a főcím előtt, ennek van funkciója.
3: Igen. Gyakorlatilag itt azt akartam érzékeltetni, hogy a pszichológiai működésünknek van egy nagyon masszív neurobiológiai alapja, de én nem akarok senkit elijeszteni ezzel. Tudom, hogy nekem is ez, hogy biológia, meg neurobiológia, ez egy megfoghatatlan dolog volt, de hogy minél inkább ezt láttam, hogy ezek milyen szépen megjelennek ezek a dolgok a testünkben, és aztán a szellemiségünkben, a pszichológiánkban, a mentális működésünkben, stb. Is, és a spiritualitásunkban is. Annyira gyönyörűnek találtam, hogy valahogy ki akartam fejezni, hogy emberek, hát itt valami csoda van. Ezt meg kell értenünk, hogy ezek nem különálló dolgok, hanem nagyon szépen összekonvergálnak. És így született meg ez, hogy én kutatás.
1: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan, ez az alcíme.
3: Így van.
1: És szerintem ezzel az irányt is megadtuk, hogy miről szól.
3: Így van, igen.
1: A könyv, az önfejlesztő könyvek iskola példája.
3: Köszönöm.
1: Sokat vártál arra, hogy ez megjelenjen?
3: Igen, mert hogy igazából a kutatásokat nagyon régóta nézem, tizenvalahány éve, gyűjtögetem össze, ilyen dirib darabokban meg volt itt ott, amott szétszórva a laptopomon, és három éve elkezdtem ezt rendbe tenni, és akkor rászántam majdnem egy évet, tehát 9 hónapot így masszívan, amikor ezt tulajdonképpen összehoztam ezt az egészet, de aztán megint félre kellett tenni, annyi minden történt az életemben, és akkor aztán nagy levegő, és tavaly szeptemberben, vagy októberben megint nekiugrottam, és akkor tulajdonképpen így született meg pár hónap alatt.
1: Na, hát akkor még egy évet se kellett a tényleges munka után várni.
3: Hát igen, de hogyha azt hozzáteszem, hogy azért ezek a... tehát, hogyha a végét megnézzük, akkor 18, illetve, hogy én úgy számoltam, hogy 21 oldalon keresztül én csak a referenciákat sorolom fel. Tehát, hogy emögött egy nagyon-nagyon masszív kutatási munka van, így van.
1: Hát az egy szakembertől elválható.
3: Hát igen, Igen, mondhatjuk így is.
1: Igen, látom, most pont azt nézem, hogy hát tényleg 20 oldalon keresztül?
3: Igen. És ugye ezek zöme azért angol, de, illetve hogy egy elvédve van benne magyar. Uh-huh. És gyakorlatilag én külföldön éltem, és aztán szabadidőmben egy rájöttem, hogy hát meg lehet venni ezeket a konferencia anyagokat interneten, summiteket, és akkor elkezdtem azokat feldolgozni.
1: Egyébként egy masszív könyv lett, hát több mint 400 oldalas, ezt most a hallgatóknak mondom, és nagyon szép a kivitele. Úgyhogy gratulálok, úgy tudom, hogy volt közöd a borítóhoz.
3: Igen, én szenvedtem ki magamból, és ezáltal is üdvözlöm a lányaimat, akik így hátuláltak, és mindig mondtak, hogy anya, még ez nem jó, anya, még nem, de ez hogy lehetne még modernebb?
1: Legalább inspiráltak. Igen. Cimber könyveknél jelent meg, Cimber igen. Szilvi, régi kedves barátunk, visszajáró vendég itt a műsorban, ő volt az, aki...
3: Igen.
1: Aki...
3: Hát nem tudom, sokat köszönhetek neki.
1: Segítő kezet nyújtott, hogy ez eljusson az olvasókhoz. Mi volt a célod egyébként?
3: A célom eredetileg az volt, hogy magam számára összegyűjtsem azokat a dolgokat, amiket én nagyon fontosnak tartok a szakmámba. Tehát én kimondottan nagyon hangsúlyosnak érzem az ügyfeleimmel az úgynevezett pszichoedukációt, ami azt jelenti, hogy folyamatosan felvilágosítsuk őket arról, hogy ami velük történik, az nem feltétlenül abnormális. Hajlamosak vagyunk így nézni magunkkal, hogy ó, Istenem, krízisben vagyok, tehát én nem jól működök. Uh-huh. Vagy velem van valami baj, vagy a világgal van valami baj, és amikor elmondom, hogy nem, tulajdonképpen úgy működünk, mint nagyon-nagyon-nagyon finom gépek, uh-huh. de mégsem gépek, mert hogy valahogy ez az egész egy hatalmas rendszerben van, de mégis valami módon kiszámítható, hogyha például ilyen volt a gyerekkorod, vagy a szüleidnek a párkapcsolata, akkor te azt a mintát hogyan viszed tovább. De hogyha például arra fókuszálsz, hogy mondjuk a testednek a működésére, hogy rendesen aludjál, rendesen étkezzél, megfelelő módon mozogjál uh-huh. és lélegezzél, akkor ezután jöhet a pszichológiai rész. Tehát, hogy én ezért írtam így meg a könyvet, hogy az első rész egy nagyon-nagyon masszív elmélet tulajdonképpen, ahol beszélek ilyen dolgokról, hogy epigenetika, uh-huh. meg neuroplaszticitás, meg a második agyunk, tehát a hasi agy például uh-huh. egyéb, de hogy ezeket mind próbálom nagyon-nagyon humorosan. Tehát ahogy én láttam, hogy a klienseimnek ez nagyon szépen így átmegy, nagyon, így nagyon érthető számukra a dolog. Most ezután, hogyha ez a rész rendben van, akkor tudunk nekiállni annak, hogy igazából mik ezek a mintázatok, érzelmi gondolkodás és viselkedési mintázatok, amiket bonyolítunk.
1: Mm-hmm. Mindannyian magunkra ismerünk majd, és igen. találunk benne saját magunkról?
3: Biztos vagyok benne.
1: Térképet?
3: Biztos vagyok benne, mert hogy nagyon sok esetet elemzek. Tehát aha. behozok minden részhez, behozok egy-egy oda illő esetet, és kaptam ilyen, nagyon sok ilyen visszajelzést, hogy ó, hát itt rólam írtál, csak nem az én nevem van ott. Úgyhogy igen, én teljesen biztos vagyok benne.
1: Hát emberekkel foglalkozol.
3: Így van.
1: Hosszú-hosszú ideje. Tehát az a sok-sok élményanyag, az benne van.
3: Így van.
1: Amit gyűjtöttél. Szeretsz is találkozni az olvasóiddal?
3: Nagyon, nagyon, nekem nagyon nagy élmény volt akár a Pesti könyvbemutató, vagy Fehérváron még többen voltak, ahol nagyon, ilyen flow-ba voltunk, ilyen nagyon, nagyon jó beszélgetések alakultak ki a végére, főként mondjuk a Fehérváron, és aztán meg is született egy ilyen igény, hogy hát találkozunk havonta, és legyenek ilyen gyakorlási alkalmak, ahol hát a könyvben leírtakat elkezdjük a magunk életére vonatkoztatni, hogy ó, én ott mindig megakadok. Aha. Mert hogy ugye a könyvnek a második fele nagyon passzolva az első feléhez, az elméleti részhez, a gyakorlati dolgokat írok, igen. hogy ha ezt akarod elérni, ezt akarod fejleszteni, akkor így meg úgy kell csinálni.
1: Ugye jó lesz ez, mert ugye mindig mondom, a múltkor Szilvivel is megbeszéltük, hogy a mai online világban, amikor a zsebünkben történik minden, az információs strádán kívül is, ezek rendkívüli alkalmak arra, hogy közösség épüljön.
3: Így van. Így van, és hogy
1: és emberrel kapcsolódjon.
3: Igen, és nagyon érdekes volt, hogy ugye a pestieknél azt vetettem fel, hogy hát online legyen ez az alkalom, mert akkor mondjuk mindenki
1: hát
3: magyarországon...
1: Hát a Fehérváron vagy.
3: Igen.
1: Hát
3: de hogy Fehérváron, amikor ezt így feldobtam, akkor azt mondták, hogy igen, csak ugye, hogyha online van, akkor mondjuk nem tudom, Nagykanizsáról is be tudnak jelentkezni.
1: Jogos, oké. Okay.
3: De hogy Fehérváron meg mindjárt azt mondták, hogy nem, személyesen találkozunk. Tehát az a 80 ember, aki ott volt Fehérváron, az mint, hogy nem, igény, én is akkor jönnék, és találkoznék. És itt ugye azért arról van szó, hogy hát a hadititkainkat osztjuk meg ilyenkor, tehát amikor én elmondom azt egy csoport előtt, hogy hát figyeljetek, igazából én ott nem tudom, hogy miért akadok el, hát ennek gyönyörű közösségformáló ereje van.
1: És megnyílnak egymás előtt?
3: Meg, tehát hogy azt érzik, hogy igazából biztonság van, aha, amit azt gondolom, hogy ez leginkább az én dolgom, ezt megteremteni.
1: Így van.
3: Tehát, hogy például, ha nem baj, mondok egy példát, hogy Fehérváron, aki meginterjúvolt engem, ő rákérdezett arra, hogy a spirituális résznél én ott a saját esetemet mondom el kivételesen, tehát nem másról beszélek, hanem magamról.
1: És igen?
3: És hogy megosztanám-e, és mondtam, hogy egy pillanatra megakadtam, mert hogy ez nagyon személyes, és aztán elmondtam,

0: nem is játék szokás, hogyha valaki könyvet hoz nekem ajándékba, kinyitom valahol.
1: Ja.
0: Hogy hol nyílik ki ez már. Az előbb megtörtént, most nézd meg, 179. oldal, tök véletlenül.
1: Igen.
0: Legyél jól, egyél jól. Hát akkor ez egy tényleg életvezető.
1: Hát hogyne.
0: Könyv.
1: Igen.
0: Ami még az életmódunkat is.
1: Hát igen, pontosan erről beszélek, hogy ugye az epigenetika, az azt jelenti,
0: az egy komplex.
1: Hogy gyakorlatilag nem a génjeink uralnak minket, hanem hogy tőled függ, hogy a génjeidet nyitogatod, vagy nem, aktiválod, aha, vagy nem aktiválod. És ennek például az, hogy alszol-e 8 órát, hetet minimum, hiába mondod azt, hogy neked elég az 5 óra, és nem elég, tehát az agy nem úgy fog működni. Uh-huh. Utána neked megfelelő módon étkezzel-e, ez ugye megint egy hatalmas téma, tehát ez a könyvtárakat.
0: És mi van, ha egyik sem? Nem is alszom eleget, meg
1: jó,
0: nem is.
1: Jó, akkor mondok egy példát. Pár héttel ezelőtt volt, hogy az egyik ügyfelem így fölhívott, hogy tulajdonképpen elég jól vagyok, jól haladok azzal, amikről szoktunk beszélgetni, de nem tudom, mitől tegnap olyan nem jó napom volt. Mondom, aha, mi történt? Hát semmi, korán keltem, elmentem a gymbe, mondom, hogy jó, mennyit aludtál, nézd meg az okos órádat. Megnézi? Azt mondja, 4 óra 55 percet. Mondom, nincs miről beszélnünk, már befejeztük. Nyilván vicceltem, aha, de hogy nem úgy fog működni.
0: Tehát
1: nem
0: aki
1: úgy
0: 7
1: működünk.
0: Óránál kevesebbet alszik.
1: Igen, igen.
0: Aha.
1: És
0: akkor
1: tudom, hogy ez...
0: Élek.
1: Hát ezzel szembe lehet egyébként szállni, tehát hogy nagyon sokáig bírja a test, tehát a tartalékokhoz hozzá tudunk nyúlni, de pszichésen nem úgy fogunk működni. Aha. Nem jó kajákat fogunk enni például. Hát tehát neurobiológiailag, igen, neurobiológiailag nincsen akaraterő.
0: No, de visszafordítható a folyamat?
1: Attól függ, én most a longevity programokba is, uh-huh, tehát az idős kutatásba is egyre inkább bevonódom, hogy hol vannak azok a pontok, ahol már túllövés van, tehát onnantól már gyakorlatilag már csak azt fékezheted, hogy ne legyen akkora a baj.
0: Uh-huh. Tehát van ez a pont.
1: Van ez a pont.
0: A könyvből ez kiderül egyébként, ha valaki elég mérás?
1: Én inkább úgy mondanám, hogy a lényeg az, hogy folyamatosan tudatában legyünk annak, hogy most én mit csinálok a testemmel. Uh-huh. Most én például hogyan lélegzek. Tehát, hogy pillanatok alatt tehát tudunk.
0: Gyakorlatilag tudatosságra
1: igen,
0: nevelsz?
1: Hogyne, abszolút. Uh-huh. Igen.
0: Ha neked lett volna egy ilyen könyved annó, segített volna?
1: Nagyon sokat. Nagyon sokat, és ugye én itt írom, hogy a gyerekeimnek ajánlom, az ügyfeleimnek ajánlom, és mindenkinek ajánlom, aki a segítő szakmában dolgozik, és plusz, ezt sajnos nem írtam bele, de ezúton mondom, hogy egyébként is mindenkinek ajánlom. Tehát laikusnak is ajánlom, mert hogy tényleg ilyen nagyon játékos a nyelvezete, vicceket tettem bele, meg ilyesmi.
0: Jó, hogy könnyedebben átmenjen
1: így van,
0: az
1: így
0: üzenet.
1: Van.
0: Mit ígérsz az olvasónak? A tudatosságon túl. Tényleg térképet kap saját magához?
1: Én nem szeretek ígérgetni, mert hogy itt gyakorlatilag kettőnkön múlik sok minden. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy minden tudásomat, én 30 valahány éve ben vagyok a felnőtt oktatásba, uh-huh, és hát ebben az egész szakmába, de hogy gyakorlatilag mindig ott van, hogy igen, de azt nem tudom, hogy a másiknak a tudatos szintje az éppen hol van, tehát aki például nálam van, és elfogadom mondjuk ügyfélnek, akkor ott próbál megtalálni, hogy mi az a nyelvezet, ami neki a legjobb. Tehát valaki például, itt is, valaki szereti a vicceket, abból érti meg, valaki a tudományos, tehát neki csak az kell, hogy magyarázzam el, hogy logikailag hogy függenek
0: de
1: össze.
0: De ő is talál.
1: Igen, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne.
0: Azonosulási felületet.
1: Így van, biztos. Mert tehát, hogy ott van a tudományos rész, ott van a magyarázat, uh-huh, és ott vannak az esettanulmányok, amiket megint csak elmagyarázok, uh-huh, hogy ez hogyan kapcsolódik. És ott van ugye a sok instrukció, hogy hát akkor ezt csináld. Most ezt csináld.
0: No, ha kezébe veszi most bármelyik hallgató a beszélgetés után ezt a könyvet, elkezdi tanulmányozni, ízlelgetni, a tudatosságot magáévá tenni, de mi van, ha menet közben elbukik? Ér-e elbukni ez a kérdés?
1: Nem tudom, hogy mit értünk elbukás alatt. Tehát én azt gondolom,
0: ha tudatosságra nevelsz, akkor igen, valószínűleg valamit másképp kell csinálnunk, mint eddig.
1: Ja, hát igen.
0: Na, hát
1: igen.
0: Nem az a legnehezebb?
1: Na hát igen, itt akadom kell, de hogy a könyvben ott van, hogy a gyakorlati része, tehát a második része,

0: szótal arra, hogy az 1.4/2-ben mit írtunk? Hogyha azt akarod fejleszteni, akkor csináld ezt. Na most ezek viszonylag egyszerű, időnként teljesen egyszerű és banális dolgok. Pontosan az a gond, hogy nem csináljuk, meg nem figyelünk oda. A kis cukrot még hadd egyek, meg még estét 11-kor is hadd egyek, meg nekem elég, mondom, a 6 óra alvás, meg nem baj, hogy össze-vissza lélegzek, mert nem figyelek oda, mert miért kéne odafigyelni. Meg hát ezt különben is így szoktam csinálni, meg ezt szoktam gondolni, meg ilyen érzések vannak bennem, meg. És hogy gyakorlatilag, és ezekből, hát nyilván azért kell szakember, mert hogy időnként ezektől nehéz megszabadulnunk.
1: Igen.
0: Tehát akkor azt mondanám, hogy igen, egy szakember, hogyha úgy érzi valaki, akár egy coach, akár egy pszichológus, az nagyon sokat tud segíteni.
1: Gondolom, láttál már mindenfajta, nem tudom, kliens, hogy nevezed
0: igen.
1: Hát
0: kliens és ügyfél.
1: Klienst, ügyfelet, akik... megváltoztak? Tehát
0: igen,
1: vannak nagy sorsfordulók?
0: Van nagyon nagy sorsfordulók vannak. Nekem egyébként például pont a tegnap este egy ilyen élmény, aki hát nem tudom, talán nem vagyok túl személyes, hogyha így kimondom, hogy ő úgy keresett meg, hogy öngyilkossági gondolatai voltak másfél évvel ezelőtt, és ilyen gondolkodom, hogy egyáltalán elvállalhatom-e, vagy hogyan teszek vele jót, hogyha beküldöm a kórházba, de vállaltam, és akkora hatalmasat ugrott másfél év alatt, olyan egyszerűen, és pont tegnap volt bennünk egy ilyen ünneplés, hogy ahogy a cégét rendbe tette, ahogy a házasságát rendbe tette, ahogy szárnyal, egyszerűen ez az ember szárnyal, és megtalálják olyan üzleti partnerek külföldről is. Tehát, hogy végre elkezdte elhinni magáról, hogy nem egy ilyen kis eltévedt senki házi, hanem hogy az értékeket így megtaláltuk benne, és azokat elkezdtük kibontani, és ezek gyönyörű folyamatok.
1: És ők, nem tudom, van-e visszajelzés a szakember, mint feléd,
0: igen.
1: Hogyha az útra ráállnak, ők megmaradnak hosszú távon, vagy ott is ér néha visszakanyarodni egy kicsit?
0: Ezt hogy érted?
1: Hát, hogyha valakit elindítasz az úton, most nem feltétlenül az öngyilkossági folyamatra gondolok, de akkor is valami újítás kell ahhoz képest, ahogy élt.
0: Tehát, hogy mindig az élményem, hogy elmegyünk egy darabig, és utána lehet, hogy stagnálás van, vagy egy kis megrekedés, vagy bekapcsolnak ezek a nagyon mély, a sokkal mélyebb szinten levő szabotáló gondolatok, amitől leáll, van, hogy ez sokszor van, hogy mit tudom én, mondjuk fél év után mondjuk pihenünk egyet, és aztán visszajönnek, és ebbe a kis szünetbe megérlelődik bennük valami, és akkor utána megint tovább tudunk. Tehát tudatszintet
1: elfogadják, hogy ez egy hosszú folyamat?
0: Igen, de én nem azt a részét emelném ki egyébként, hogy hosszú, mert hogy egyébként a könyvemet is azért írtam meg, hogy
1: lerövid,
0: hogy
1: is
0: ez
1: utat?
0: Igen, hogy nagyon sok minden benn van, ami így belőlem, hogy de jó, hogy azt mindenki tudná, hogy itt annyi minden van.
1: Milyen jó, hogy a saját könyvedben van mindenfajta jelzés van benne.
0: Igen, igen, ezt így magamnak is, hogy gyorsan tudjam, hogy spirituális rész itt van.
1: Mennyire spiri, még ezt mondd el, kérlek.
0: Ez, igen, ez nagyon, nagyon jó, mert ugye ezt egyébként meg szokták kérdezni tőlem, hogyha a test és a psziché összefüggéséről írok, akkor hogy jön oda az elméleti rész végén is a spiritualitás, és a gyakorlati részén is a spiritualitás. Hát ez úgy van, kérem szépen, hogy van a test, és vannak a sejtjeink, a 37 milliárd sejt, és igen. Nem tudom, hihetetlen számok. De hogy kivesszük belőle az életet, akkor mi van? Tehát mi van, hogyha meghal valaki? Hát ott vannak a sejtek, csak egyszerűen nem él. Tehát mit jelent az, hogy spirituálisnak lenni? És itt nem nagyon óvatos lennék azzal, hogy ne a vallásosságot értsük mögötte. Vallásos emberek lehetnek nagyon spirituálisak, de lehet, hogy egy mágikus hiedelemben élnek tulajdonképpen, hogy majd a Jóisten megoldja, nem nekem kell. A spiritualitás, és amikor ennek a neurobiológiáját vizsgáltam, akkor az jött ki, és nagyon-nagyon érdekes, hogy a spiritualitás az agyban azt jelenti, hogy nagyon sok területet összeköt, összehangol. Aha. Tehát, hogyha csak ezt nézzük, hogy neurobiológiai mit jelent, hogy ahogy az ideg sejtjeim az agyban kapcsolódnak, és mikor kapcsolódnak, amikor én nagyon jól tudok másokhoz kapcsolódni, ilyen szívből, és nagyon odafigyelni rájuk, nagyon rájuk hangolódni, ez az egyik része, a másik része pedig, hogy neveztetjük ezt Istennek, vagy transzcendens erőnek, vagy világteremtőjének, vagy gondoskodó valakinek, de hogy túl tudok-e lépni az egómon? És igazából bennem ez a hármasság, amit egyébként a könyvben így külön is bontottam, hogy a test. Igen, igen, ez érdekes, hogy ezt így mondod, mert hogy igen, valamilyen értem, igen, szent a testem, szent a pszichés működésem, és szent az a minőség, amit kicsit bővebben meg tudok élni, és túllép az egón.
1: Hú, de szép mondatok ezek. Most le kell, hogy kerekítsük, mert jó társaságban repül az idő, egy picit már túl is léptük, de nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom. Szívből ajánlom a génkutatás könyvet. Hát Beti Zsoldostól, vagy Zsoldos Betitől, kinek hogy tetszik, Beti Zsoldos van ráírva.
0: Igen, ez a könyvet, ráírva.
1: Lelki wellness, tudományosan és szórakoztatóan a Cimber könyvek kiadó, jó voltából válogatottkönyvek.hu. Itt megtalálják. Meg nagyon, egyébként a boltokban is elérik.
0: Nagyon szépen köszönöm a
1: Úgyhogy én sok csillogó szempárat kívánok neked, akár kliensekkel, akár olvasókkal találkozol, mert akkor nagy baj nem lesz. Meg sok tudatos embert.
0: Nagyon akik, szépen
1: akik
0: köszönöm.
1: Ezzel vesznek, vagy ezzel fordítanak sorsot. Akkor talán ez a jó
0: nagyon
1: kívánság.
0: Jó, köszönöm, igen, nagyon-nagyon köszönöm.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, és Betitől most elköszönök, kedves hallgatóink. Önöktől még nem, jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet.
2: Ez a Slágerkult.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyben. A főpolgármester üdvözölte a 3-as metró meghosszabbításának tervét. Jótékonysági gasztrofesztivált rendeznek Zuglóban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik a Nemzeti Kulturális Alap körüli ügyben. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte példátlan eset történt, amikor az ügyészség lefoglalta a párt szervereit biztosító központ adatait. Állítása szerint erre politikai utasítás alapján kerülhetett sor, amit súlyos demokratikus problémának nevezett. Az ügyészség az NKA pénzosztásaival kapcsolatban nyomoz, hűtlen kezelés gyanúja és más bűncselekmények miatt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az érintettek nem követtek el szabálytalanságot, hanem a kultúra támogatására fordították a kormány által biztosított forrásokat. Közben tegnap újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntetőeljárásban, de az illető nevét nem közölték. Vele együtt már 7 vannak letartóztatásban. Meghosszabbítják a 3-as metrót. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter tegnap tett bejelentést a kibővített EU-s közlekedési programokból megvalósuló beruházásokról. Ezek közül kiemelte az M3-as metró északi meghosszabbítását a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, az előző ciklusban Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósult meg. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, a 3-as metrónak a Káposztásmegyerig történő meghosszabbítására vonatkozó terve már készen állnak. Most a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így is a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat, tette hozzá a főpolgármester. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A Heim online rendelés című sorozatban a kórház orvosai közérthető formában beszélnek a gyerekeket érintő egészségügyi kérdésekről, a megelőzésről, a tünetek felismeréséről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A 30-40 perces online beszélgetések során a szülők élőben is feltehetik kérdéseiket a szakembereknek. A kezdeményezés célja, hogy a családok megbízható szakmai forrásból kapjanak segítséget a mindennapi egészségügyi problémákban. A következő adásban a gyerekek nyári étkezéséről, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint az édességek és a fagylalt egészséges étrendben betöltött szerepéről beszél Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos. 10. alkalommal rendezik meg a Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Napot szeptember 12-én. Az M130 sportközpontban egésznapos családi programokkal, főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal és színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A látogatók nem csak finom ételeket kóstolhatnak, hanem tombolán is részt vehetnek, és találkozhatnak a sztárzsűrivel is. A rendezvény ezúttal is jótékony célt szolgál, a bevétellel a Betesda Gyermekkórház munkáját támogatják. A szervezők várják a főzőcsapatok jelentkezését. A nevezési határidő augusztus 28-a. Egy délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhőssáv vonul át felettünk. Ennek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap és a hétvégén is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. Vasárnap újra zivatarok érkezhetnek. A Sláger FM híreit Szendő Fiboritól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most folytatódik a Sláger Kult. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: Ez a Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég érkezik, új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, egy olyan művész köszöntök most itt a stúdióban, akinek egyrészt mindig nagyon örülök, mindig megköszönöm a bizalmát, akihez nagyon sok titulus felsorolhatnék, fogok is természetesen, de hát érdemes művész, Liszt-díjas művész, és hát amire a legbüszkébb, primissima díjas, ráadásul közönségdíjas karmester, Hollenung Gábort köszöntöm nagy-nagy szeretettel, már rég találkoztunk, de mindig öröm.
2: Én is örülök, hogy találkozunk, és örülök, ha a közönséggel is találkozhatom ilyen helyzetben.
1: Az igazi ünnep.
2: Valóban a prima primissima azért egy ember életében azért az rendkívüli, mert ugye itt minden kategóriában szavaznak az emberek, és ehhez képest egy óriási dolog, hogy egy ember, aki nem egy zenekar, nem egy együttes, hanem egy szóló emberként nyerhettem ezt el.
1: Ebből a műfajból.
2: Ebből a műfajból, igen. Azóta ez a klasszikus, így van, a klasszikus zenével foglalkozók. Mindazonáltal azt kell mondanom, hogy egészen biztos, hogy ebben benne van, hogy nem csak a klasszikusokkal foglalkozunk, hanem a zene minden műfajával, és itt tulajdonképpen talán ez is szerepet játszott abba, hogy egyébként egy nagyon szoros verseny volt, ahogy utólag mondták, egy másik nagy háttérre rendelkező tévéműsornak a szintén nevezve volt ezen a versenyen. Lényeg az, hogy számomra egyfajta megerősítés az, hogy a zenének nincsenek határai, és az emberek ízlését lehet befolyásolni, de azért elsősorban ki kell szolgáljuk.
1: Hát,
2: mindazt, ami gyakorlatilag a mai időben ez aktuális.
1: Na, de ez milyen szép és milyen nemes szolgálat.
2: Én azt gondolom egyébként, de szerintem azért ez nagyjából azért mindenkibe benne van ez a szolgálat, mert hiszen...
1: Tehát a teljes zenekarban? Például a budafoki Doknányi Jenő szimfonikus zenekarban?
2: Abszolút, abszolút, abszolút. Hát ők ugye egyrészt szolgálnak, mint egy zenekar, és pontosan tudják, hogy mi a funkciója, és egyébként nagyon figyelnek arra, hogy mi azért jobbak legyünk egy picikét, mint mások, ilyen vagy olyan szempontok szerint, de azt kell mondanom, hogy pont ez a zenekar az, amelyik a hihetetlen már több mint 10 kamara együttesünk van, igen, akik önálló életet is élnek, az például a fesztiválunkon is, amiről talán most szólt ejtünk majd, abban is ugye 6 vagy 7 produkció, az gyakorlatilag BDZ kamara együttesnek vagy valamelyik kamara együttesének a produkciója, és ez megint azért van, mert ezek az emberek a saját műfajuk szerint, mondjuk egy harsonakvártett, vagy egy szaxofonkvártett, olyan repertoárt ad elő, amelyik ilyen szempontból példamutató, mert hiszen ők garantáltan a klasszikusoktól minden zenei stílusig eljutunk ezekben, igen, a dolgokban, hiszen az aranzsok, az átiratok, egy-egy hangszerre, áthangszerrel dolgok, azok helyenként még izgalmasabbak, mint az eredetiek.
1: Lehetne itt napestig beszélgetni a zene rejtelmeiről, és valamennyit fogunk is természetesen. Hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy mi nagyon tiszteljük a művészetet és a művészt is természetesen, ezt már az elején is elmondtam, és Hollerung Gábornak mi mindig azért teszünk, ha mondhatok ilyen kivételt, mert hát annyi budapesti élmény szerzett nekünk, ugye mi Budapest és a Vétel körzetet szolgáljuk ki a kultúrával, de most a Zempléni Fesztivál, tulajdonképpen fesztivál igazgatója is itt ül velem szemben. És miután a zempléniek nem csak az ő kiváltságuk az, hogy ott fesztivál van, hanem nagyon sok Budapest is ellátogat erre a fesztivál, meg az ország minden részéről, én azt gondolom, hogy erről beszélni kell. És most szívesen adunk ennek teret, hiszen nem csak, hogy annyi élmény volt, még annyi élmény lesz itt a főváros szerte is, amit nekünk majd a kollégáival együtt adni fog, de most itt van előtte ez a fesztivál. Időrendben ez következik.
2: ennek a fesztiválnak tényleg az utóbbi időszakban egy nagyon-nagyon jó leső és nagyon jó érzés látni azt, ami ebből a fesztiválból lett, amely nyilván álszerénység nélkül mondhatjuk, hogy azért ebben mi is benne voltunk ebben a dologban, de valójában azt meg kell érteni, mert azért nem csak az Zemplén Fesztivál van, azért Magyarországon vannak más fesztiválok is, ahol egyébként hasonlóan igyekszeznek egy nagy, széles műfai keretekben gondolkozni. Lényegében azt érdemes megtanulni, hogy nyáron az ember más egy picikét. Ami nem azt jelenti, hogy
1: másképp
2: nem szeret.
1: Működik?
2: Picit másképpen működik. Másképpen működik, mert ha nyáron az emberek elmennek nyaralni, és ha adott esetben a Balaton felvidékre mennek, vagy ide, vagy Zempléni Fesztiválra jönnek, ugyanaz a dolognak a lényege, hogy egy picit kikapcsolódom, picit jó leszem, picit ezt csinálok, és picit meghallgatom ezt, megnézem azt, attól függően, hogy mennyi időt szánok, hány napot, és ez a fajta rendkívüli változatosság nagyon vonzó az emberek számára. Uh-huh. Ez az Zempléni Fesztiválban is látszik, nagyon erős a budapesti látogatottság, és nagyon sok Budapestről rendszeresen jövő, lényegében törzsközönségnek számító vendégünk van, de ugyanez igaz Hajdú-Biharból, Nyírségből, nyilván az egész északi régióból. Ugye beszélgetünk is arról, hogy Miskolcon mit lehetne csinálni, mert hiszen Miskolcon nincs nyári program, csak hát kicsit nehezen örülnek az időkerekek, de gyakorlatilag minden régió és minden ember megérdemel valami fajta olyan kikapcsolódást, ami kulturális érték, de egyfelől szórakozás, és valamivel kiegészül, ami még plusz, hogy esetleg vízbe ugrik, vagy bort iszik, vagy olyan éttermekbe jár. A választék az korlátlan, de az a jó, hogy egyébként ez bizonyos fajta kulturális igénnyel mindig együtt jár. És mi ezt a kulturális igényt igyekszünk kielégíteni, és ezért a palettánkon gyakorlatilag a kulturális műfajok teljes jelenléte az érezhető, és nagyon, nagyon fontos is az emberek számára.
1: Már hányadik alkalommal?
2: Ez a 35. fesztivál.
1: Hát szívből gratulálok.
2: Amelyből ez nekünk csak a 23. azért.
1: Hát
2: az se kevés. És hát különösen ez az elmúlt 20 év az átvétel utáni Varga betűkkel, de azért pár év alatt rendeződött, és mindig van egyfajta, hogy is mondjam, csak ilyen magasabb kulturális szemlélet, amelyben valamit ki akarunk nevezni, mint centrális dolognak, amelyik... Mm-hmm. Mi is igyekeztünk először ilyen dolgokkal operálni, tulajdonképpen egyfajta sznobéria kiszolgálására, de szembesülnünk először arra, hogy a vidéken élő emberek jelentős része az nem sznob, uh-huh. hanem inkább patrióta, inkább értem. A saját világát tartja értéknek, és annak a gazdagodását látja igazi értéknek, és mi igyekeztünk ezt komolyan venni, és településről településre megbeszélni a emberekkel, vezetőkkel, mit szeretnének, és aztán persze az jó pár év után megkaptuk azt a bizalmat, hogy bármit csinálhatunk, az nekünk jó lesz. Mert eddig is mindig jó volt, és nyilván ezután is jó lesz.
1: Na, akkor az idei is jó lesz.
2: Én azt hiszem, hogy jó lesz.
1: Ahogy én tudom, nagyon színes a program megint.
2: Ez így van. Hát természetesen ugye a komoly zene az értelemszerű már csak abból kiindulva, hogy én vagyok ennek a rendezvénynek a vezetője, még akkor is, hogyha igyekszem azért lépést tartani a világ és a műfajok és a rengeteg minden változásával, de értelemszerűen egy magas színvonalú zenei programot mindig igyekszünk kínálni, ez most is így van, ennek egy része a BDZ-hez fűződik, mint ahogy a nyitókoncert hagyományosan, amelyébe egyébként egy kicsit megemlékezünk azért az amerikai függetlenségről. Itt egy Gershwin zongoraverseny, és az Új világ szimfónia, amire egyébként elárulom a közönségnek, és semmi köze nincs az amerikai zenéhez, és az a indián dalnak se igaz, hogy az indián dal feltétlenül, de viszont az egésznek van egyfajta mítosza, és egyébként
1: meg
2: az
1: ember
2: néha, igen, és ha néha hallgatja, akkor látni véli a hatalmas égbe menő építményeket, úgyhogy ez lesz a nyitóhang, de mindjárt a második nap egyébként egy teljesen más műfajt csinálunk, amely Mozartból indul ki, egy kamara együttesből, sok fiatal énekessel, ez az egyébként a BDZ kamara műhelynek a produkciója Miklós Erika és Novák Péter által létrehozott a produkció, de a harmadik napon szerencsén ott meg egy fúziós koncertet csinálunk, amely ugye abszolút nem áll messze se egyetlen komoly zenésztől. Ebben lesz komoly zene, lesz jazz, lesz ilyen zene, amolyan zene, és ezek, mint ahogy a fúzió logikája mondja, különböző dolgokból valami egy új keletkezik, és ugye ez lesz a szerencsi program. Ez tehát számunkra egy természetes dolog, hogy azért a zene egyfajta szerepet játszik, megjegyzem azért a nagyobb településeken is várják azt, hogy ez így kezdődjék a dolog, mert ez egyfajta presztízs ennek a fesztiválnak, de már a másik nap már feleségek és szeretők színház lesz vagy Degenfelden egy tangó koncert, vagy Mácsai Pállal a műhely látogatás, ami egy szintén egy rendkívül izgalmas dolog, de ugyanígy azért ott ugye a magyar nyelv kultúrája nagyon erős ebben a régióban. Érthetően mondjad Atikám egy József Attila est, és ezek mind olyanok, hogy nem a kulturális üzenet a fontos benne, hanem élmények, érzelmek, reakciók, és az, ami az embereket ebből érdekli, vagy ez nekik tetszik ebből a dologból.
1: Meg mit visznek haza?
2: Így van, pontosan. Belőle. Ez a kérdés.
1: Jól tudom, hogy fesztivál igazgatóként ön a művészeti vezető is?
2: Igen, valójában ez úgy volt, hogy én kezdtem a 23 évvel ezelőtt fesztivál igazgatóként, mert ugye az akkori Antenna Hungária egy kiválasztás során ítélte meg, hogy én, vagy tehát döntött úgy, hogy ezt mi csináljuk, és én ezt 2 évig csináltam, de nagyon sok volt ez nekem, és ezért egy kedves kollégámat, Túrjáni Miklós kértem fel, aki egyébként az Antennának volt egyfajta ilyen tanácsadója. Értem. És akkor ő lett a fesztivál igazgató, és 3 éve viharos körülmények között kicsit távozott, mert egyébként érthető módon, mert nem bírta már azt a finanszírozásnak ezt a teljes töketlenségét, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy egy héttel a fesztivál előtt nem tudtuk, hogy mennyi pénzünk van még.
1: Aztán ez egy nehéz.
2: Aztán ez azért konszolidálódott egyébként, hála Istennek, meg azért ettől a váratlan majdnem összeomlástól azért megindultak azért a támogatók is egy picikét felénk, hála Istennek, és volt olyan, aki nagyon-nagyon megindult felénk, hála Istennek, és mai napig is velünk van. De értelemszerűen 3 évvel ezelőtt kénytelen voltam visszavenni, így is mondhatnám, de ezt természetes módon éreztem úgy, hogy ezt el kell vállaljam. Most már ebbe új embert integrálni nem lehet, mert ennek a fesztiváligazgatónak a legerősebb funkciója a kommunikáció az emberekkel. A helyismeret, és a odafigyelés. És
1: abban meg benne kell lenni.
2: És abban kell benne kell lenni. Viszont a tím most már annyira erős, hogy oda én már kevésbé vagyok, és értelemszerűen azt elvállaltam, hogy én most sokkal kevesebbet vezénylek ezen a fesztiválon, ami azért még mindig összem 3 alkalom lesz összesen, de hát ott volt, amikor 5-6-szor és az ember dolgozott. Úgyhogy ahol presztízs szempontból ezt meg kell tenni, azt mindenképpen megteszi, vagy ha nekem valami ez nagyon van kedvem, akkor is megteszem, de azért az időm nagy részét, pontosabban az egész fesztiválon most már ott vagyok, mert azért korábban én azért a második héten például próbáltam a következő produkcióra Pesten, ez most meg is változott picit, úgyhogy ilyen módon ez számomra egy természetes, és szerintem a fesztivál számára inkább előnyös, mint hátrányos, azt hiszem.
1: Nem véletlenül kérdeztem, mert ezek szerint akkor ön dönti el azt is, hogy a BDZ-vel mit lesz a mondjuk a nyitókoncert témája?
2: Soha nem egyedül döntöm ezeket el egyébként.
1: Kollégákkal együtt?
2: Kollégákkal, meg egyébként a muzsikusoknak is van erről véleményük egyébként. Tehát, hogy ami, hát van olyan, hogy megtudják, hogy ez, és akkor meg vagy te őrülve, hát ezért persze, hát meg a szánk szét fog szakadni, hogyha ezt végig kell fújjuk, meg ilyen melegbe ilyen művet nem lehet csinálni. Meg.
1: Jó, hogy ilyenkor ezzel is foglalkozni kell, hogy ez szabad hát, téren van?
2: Persze. Hát erre azt tudom mondani, hogy kopogok most, hogy eddig az időjárás utóbbi években nagyon kedvező hozzánk, ami persze elsősorban az elképesztő fölmelegedés, amely még augusztus végén is gyakorlatilag nyár, teljes nyár van, és csapadékveszély sem szörnyen nagy sajnos. Úgyhogy hát lehet, hogy egyszer ez megfordul, és akkor majd újra kell a különböző póthelyszíneket majd üzembe helyezni, de lényeg az, hogy ez ennek kialakult egy olyan mechanizmusa, és egy olyan mindennapja, amelyben részben a muzsikusok is hozzászólnak eleve a javaslataikkal, és hát persze odafigyelünk, azért kapunk ám leveleket is mindig.
1: Tehát, gondolom.
2: Ma is képpen kaptuk valamit, hogy ide látják, hogy az nincs idén benne, de jövőre most már legyen benne.
1: Ma jövőre lesz.
2: Ma jövőre? Jövőre benne lesz.
1: Elmondtuk már, hogy pontosan mikor van? Nem vagyok benne biztos.
2: Igen, augusztus 14-től 23-ig. Okay. Ami egy újdonság, hogy túlmentünk 20-án, de viszont ez a 20-ai hét ez annyira kedvező, hogy úgy érezzük, hogy itt nagyon sok, még több embernek lesz kedve. Mert gyakorlatilag egy nap szabadsággal meg lehet oldani az egészet körülbelül.
1: Igen. Mi a tapasztalat? Hogy gondolom ott van végig.
2: Persze.
1: Az elsőtől az utolsó napig. Zenészek maradnak lent például?
2: Hát most már azért maradnak lent, mert ez sok szervezés szempontjából sokkal kedvezőbb nekünk. Ez drágább, mert meg hát több helyet foglalunk el adott esetben a szálláshelyekből, de gyakorlatilag olyan van, hogy egy csapat hazamegy, tehát az első vasárnap azért jó pár haza fognak menni, de azért egy jelentős szám marad. És aztán csütörtök... szerdán egy jelentős szám megint, lényegében mindenki visszajön, tehát ilyen is van, meg olyan is van egyébként. De ilyenkor megkihasználjuk, hogy az itt lévő muzsikusok, ők ez különböző formációkban szintén részesei a fesztiválnak.
1: Mennyi emberre számítanak idén?
2: Hát ezeket nem szívesen becsülöm meg egyébként, tavaly 12 000 volt, ha jól emlékszem, a látogatószám. Hogy ez idén hogy lesz, ezt nem tudjuk, azt azért érezzük egyébként, hogy a középosztály számára sok minden megnehezült, tehát nem vagyok benne biztos, hogy többen lesznek, mint tavaly.
1: Igen, de közben meg nagyon fontos közösségépítő szerepe van ennek.
2: Ez igaz, és egyébként sok szempontból azért ebben a régióban a költségek még mindig kisebbek, mint akár a horvát tengerparton, vagy a Balaton, és társaink. Tehát,
1: hogy... Mégis csak egyívású emberek, azonos érdeklődési körrel.
2: Igen. Meg van, aki beleszeret ebbe a tájban, meg ebbe a kultúrába, tehát ebbe a kulturális élményekbe, amelyek ott vannak jelen, ezt mi csak tálaljuk egyébként, vagy igyekszünk jobban tálalni. Van, akik ezt nagyon-nagyon szeretik egyébként, és azért ne felejtsük el a borkultúrát sem, tehát az is csábító.
1: Mi a weboldal, ahol az összes pontos programot megtalálja?
2: Zemplénfesztivál.hu.
1: Nem olyan nehéz. Kedves hallgatóink, megjegyezni. Majd lassan a végén vagyunk már, mert jó társaságban repül az idő mindig, de azt hadd kérdezzem meg, hogy művészeti vezetőként, meg fesztiváligazgatóként ezt úgy képzeljük el, hogy egyébként ez majdhogy nem egy éves szervező program? Vagy nincs
2: nem,
1: annyi?
2: Azért nincs annyi. Azért ezt úgy általában a kommunikációt január-februárban kezdjük el a településekkel, és idén egy picit részben a választások miatt is hamarabb eldőltek azért a finanszírozások, ezért április elkezdtük a fesztivált, de azért ez nem 24 órás munka.
1: Értem, de úgy képzeljük, hogy miután tudják ugye az emberek, hogy ön a művészeti vezető, hogy folyamatosan az önjelölt művészek meg produkciók küldik az ajánlatokat?
2: Ez konkrétan így van.
1: Jönnének.
2: Konkrétan így van, ez nagyon örömteli, és egyébként hát nem egy annyira örömteli, amikor ezt udvariasan, de vissza kell utalni. Van, amikor egyébként azért utasítjuk vissza, mert van már ilyen, meg vagy tavaly is volt ilyen, és hát van, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt nem érzi igazán elég jónak, tehát ezek mind létező.
1: Odavallónak, igen.
2: Hát igen, és ebből a szempontból nem biztos, hogy nekem igazam van, meg ezen ilyenkor azért általában megint többen beszélgetünk egymással, és akkor eldöntjük, hogy ezt azért inkább mégsem. Uh-huh. Úgyhogy ez egy létező mechanizmus, de szerintem ez minden ilyen fesztivál.
1: Abszolút. Minden. A lényeg, hogy nagyon gazdag a program, így meg van. A kínálat, úgyhogy szívből ajánljuk, kedves hallgatóink. Zemplénfesztivál.hu, megtalálnak minden információt.
2: Szeretettel várunk mindenkit.
1: Hát és aztán a Budapest érkezik majd ősszel, mert nagyon sok meglepetés lesz, ahogy a mikrofonon kívül fél mondattal megsúgta, nekem nem árulunk el semmit, érdemes minket is követni, mert megtudják majd időben a pesti meglepetéseket is.
2: Köszönöm szépen.
1: Én nagyon örülök, hogy itt volt, és sok csillogó szempárat kívánok ott a fesztivál, mert akkor nagy baj nem lesz az önök, és csillogni fog. Hollerun Gáborral beszélgettem, kedves hallgatóink, és hát Gábortól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatódnak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még biztosan visszatérek.
0: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM, Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Zsoldos Bettinek és Hollerung Gábornak. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Most jönnek a legfrissebb hírek, aztán kezdődik a sláger reggel. Tartsanak velünk a folytatásban is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 6 pontos vasútfejlesztési programot hirdetett a kormány. Közbiztonsági akciót tartott a BRFK és a BKK a Margit-szigetnél. Elindult a Sziget City kedvezményprogram. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. A kormány 2035-ig összesen 3550 milliárd forintot fordítana a magyar vasút fejlesztésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A program célja a vasúti pályák, állomások és járművek korszerűsítése, valamint a szolgáltatások javítása. A fejlesztések 1800 milliárd forint uniós támogatást, 400 milliárd forint európai beruházási banki hitelt és további 400 milliárd forint koncessziós forrást használnának fel. Magyar Péter miniszterelnök 6 pontos tervet ismertetett. Az első cél, hogy minden megyeszékhely gyorsabban és kiszámíthatóbban legyen elérhető. Egész nap közlekedő megbízható intercity járatok, új motorvonatok és a fővonalakon legalább 100 km/órás átlagsebesség szerepel a tervek között. Megtartanák és fejlesztenék a mellékvonalakat, korszerű hibrid járműveket szereznének be, valamint összehangolnák a busz és a vasúti közlekedést. Fejlesztenék az elővárosi közlekedést is Budapesten és a vidéki nagyvárosokban, és bővülhetne a tram-train rendszer. A program része a fővárosi kötött pályás kapcsolatok fejlesztése, a vasúti áruszállítás erősítése, valamint a nemzetközi összeköttetések bővítése. Félidejéhez érkezett a BRFK és a BKK nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök. A 10 hetes akció célja, hogy a vakáció idején fokozottabban védjék a gyerekeket a közlekedési balesetektől, hiszen nyáron több időt töltenek az utcákon. Az ellenőrzéseken a rendőrök többek között a sebességhatárok betartását, a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, valamint a járművek állapotát vizsgálták. A tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között szerepel a gyorshajtás és a közlekedési előírások figyelmen kívül hagyása. A kampány még 5 hétig folytatódik, ez idő alatt hetente tartanak a gyerekek biztonságára fókuszáló akciókat. A rendőrség az elektromos rollerek használatára is felhívta a figyelmet, kisgyerekeknek nem javasolják ezek használatát. Elindult a Sziget City, a Sziget Fesztivál és Budapest kulturális, illetve szórakozó helyeinek közös kezdeményezése. A program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál közönsége és a főváros kulturális élete között. A kezdeményezéshez már több tucat ismert budapesti helyszín csatlakozott, amelyek a Sziget ideje alatt különleges kedvezményekkel várják a fesztiválozókat. Augusztus 7-e és 16-a között a Sziget karszallaggal rendelkezők exkluzív ajánlatokat vehetnek igénybe a résztvevő partner helyeken. A csatlakozott helyszínek és az aktuális programok a Sziget hivatalos mobil alkalmazásának Sziget City menüpontjában interaktív térképen is elérhetők. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Ma több felhő lesz felettünk, elszórtan eső, zápor is előfordulhat és megélénkül a szél. Mindezt egy hideg front okozza, ami napközben kelet felé vonul, így délután már inkább ott várható csapadék. A hőmérséklet 22-26 fokig emelkedik. Holnap napos, felhős, kicsit hűvös idő valószínű. Hajnalban 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, nappal pedig 25 fok várható.
3: Köszi szépen, Bori! Jó reggelt kívánok! Egyelőre komolyabb fennakadásról nem kaptunk hírt, bár így maradna. Sehol nem erős még a forgalom, nem történt baleset. lekopogtam. Viszont akkor beszéljünk arról, ami vár ránk. A hétvégén rendezik ugye a Forma 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringet. Így aztán már a mai naptól erősebb jármű mozgásra lehet számítani az M3-ason Magyaród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as számú főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és 18-as kilométerek között a leálló sávot, amelyet most forgalmi sávvá alakítottak ideiglenesen, csak a VIP vendégek használhatják. Egy másik fontos változás, hogy a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése miatt ma éjféltől vasárnap éjfélig a Soroksári utat úgy, ahogy van, lezárják a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. Itt majd táblákkal jelzik a terelő utat, egyébként majd a BKK járatai is azt használják, illetve kerülni kényszerülnek. És akkor egyelőre ennyi, ha bármilyen közlekedési infójuk van, az ma reggel is jöhet a 0630 30 30 95 8-ra. Köszönöm!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Sláger reggel!
3: Kicsit felhősen indul ez a Sláger reggel, de majd mindjárt feldobjuk magunkat, meg önöket. Jó reggelt kíván Pordán Petra!
4: És Somogyi Zoltán, jó reggelt!
3: 6 óra, 6 perckor John Newmantől a Love Me Again-nel, aztán érkezik még a London Beat is. Meg mi, mindjárt a részletekkel. Sláger!

0: Jó reggelt kívánunk még egyszer, a Sláger reggelből 4:07 lesz 3 perc múlva. Nehéz most kicsit fölébredni, mert az időjárás nem támogatja, hogy
1: nem nagyon.
0: Fölébredni akarjunk. Igen. Inkább arra hív, hogy húzd magadra vissza a paplant, aludjál még egy-két napot.
1: Igen.
0: Ez is kell.
1: Kell egyébként, meg kellene csapadék, elvileg az ma lesz egy kicsi, és velünk marad egész napra ez a kissé borongós idő, úgyhogy aki szereti a hűvös késebbet, az szerintem ma boldog lesz.
0: Magyarázz meg nekem valamit.
1: Na.
0: Nincs csapadék, nem tudom mióta, nincs csapadék. Szúnyog, igen. Az viszont most dögivel van.
1: Rengeteg.
0: Honnan? Mert ugye azt szokták mindig mondani, hogy az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk a szúnyogok kapcsán, hogy odahaza mindenfelé áll a víz. Ugye, hogy esik az eső, és akkor a ponyvában, a kertben, itt-ott, vödörben, amit ott felejtettél, összegyűlik a víz. És hogy ez tök jó táptalaj a szúnyogoknak, hogy oda teszi a kis petéit, lárvait, nem tudom, ki kell, stb. De minek után hónapok óta alig van csapadék. Nincs sehol ilyen pangóvíz, azt hiszem, így szokták mondani, ahol segítenéd a szúnyogot a saját lakókörnyezetedben, hogy ő ott fészkeljen és ott éljen. Akkor honnan van most annyi szúnyog, hogy pont múltkor beszéltük, hogy évek óta nekem nem nagyon voltak szúnyogcsípésény. Figyelj, úgy nézek ki, mintha rubeolás lennék.
1: Én pont ugyanígy nézek ki. Tegnap az egyik kis szomszédunkkal megálltunk beszélgetni 3 percre edzés után lent a kert részünkön, ahova ugye a kocsikat is leparkoljuk, és mire felmentünk, Zoli, nem fogod elhinni, a Tomi se hitt el, amit lát, 9 darab szúnyogcsípésen volt, úgy, hogy mutasd. Végig a lábamon. Tehát a sarkamtól a popsimig rommá csipkedett, úgyhogy így mondtam, nem tudom, hogy mi van a véremben, tudom, múltkor megnéztük, hogy mire jönnek, nem értem az egészet, hogy mitől édes a vérem,
0: hát a
1: és
0: a
1: többi. Igen, a vérem.
0: De a én is szeretem az, hogy... szívni, tudod?
1: Én tudom.
0: Nem véletlen.
1: Én tudom.

0: kezelő. Jön, hát ezért mondom.
1: De addig még, jó, most hát azért emlegettem fel, hogy hát addig megint összekapunk, hogy a gyakorlatban ez mutathassa
0: nálunk,
1: be.
0: Ez nálunk így előfordul.
1: A tudományát. Figyelj, jobb családokban is.
0: Igen. Ja. Aztán folytatódik a koncertélmények nyara. Tessék majd nagyon figyelni, mert hogy van egy fiatal, nagyon tehetséges srác, úgy hívják, hogy Sombor, egyébként New York-i születésű, aki ugye TikToknak köszönheti azt, hogy őt felfedezték, és az áttörést ott érte el, és tök érdekes, hogy amikor Jimmy Fallonnál fellépett a Back to Friends című dalával, akkor 15 nem fogadott hívást kapott attól a lánytól, aki egyébként ihlette ezt a dalt. Tehát, hogy ez mennyire kemény, hogy ilyen szakítós dalokban te szuper jó vagy, és aztán egyszer csak megcsörren a telefonod, és felhív a lány, lehet, hogy átgondolt, hogy mennyi fájdalmat okozott neked?
2: És akkor elmondhatod, hogy
0: az a hajó. Én már Jimmy Fallonnál voltam, úgyhogy viszlát.
1: Ja, szóval folytatódik a koncertélmények nyara, és lehet nyerni ott, lehet nyerni a Hablagyban, igen. De csak óvatosan, mert ledöbbentünk, állítólag a túl nagy öröm az tényleg szívrohamszerű boldogságot idézhet elő. Úgyhogy ennek
0: is lehet.
1: Utána, igen, tehát hogy a
0: sokkot kapsz, és a pozitív sok is lehet. Tehát, és ha sokkot kapsz, akkor lesokkolódik a szervezeted, én így képzelem.
1: Hát, van benne logika, most ugye laikusként azt mondom, hogy tehát az, hogy attól kezd el így verni, igen, a szíved, hogy valamitől megijedsz és félsz, vagy attól csinál így, hogy úristen, de azt nem tudom, hogy a szíved tudja, az agyad tudja, de a szíved tudja, vagy ugyanaz.
0: Ez az.
1: Pont ugyanaz. Pörög, mint az őrült, és ez nem tesz jót neki.
0: Kell nekünk majd egy kardiológus.
1: Kell. Megkérdezik, hogy most már boldognak szabad lenni? Vagy...
0: Hát ez az. De vagy boldognak kell lenni, mert most pont néztünk egy statisztikát, majd erről fogunk beszélgetni, hogy egyre boldogtalanabbak vagyunk, ami olyan szomorú. Hát egyre több minden áll a rendelkezésünkre, hogy boldogok pont legyünk, ezért. És mégsem.
1: De pont ezért. Tudod, amikor nem kell, én ezt úgy képzelem, hogy amikor nem kell küzdeni, akkor nincs sikerélmény. Ezt szoktam tudod mindig úgy mondani, hogy én azért sajnálom a mai fiatalokat, a Z, meg Alfa, meg nem tudom milyen generációt, mert hogy mindent így instant módon azonnal megkapnak. Igen. Tehát, hogy amíg mi átmásoltuk CD-ről kazettára, egyáltalán, hogy figyelj, megvan igen, neked ez az új dal? Hogy? Nem, eleve. Egy. Fölhívtad a rádiót. Mi volt az a dal, ami szólt tegnap délben? Kettő. Körbe kérdeztél, megvan-e valakinek? Hozd már be holnap. Behoztad? Nem hoztad. Hozd be holnap után. Behozta. Hazavitted. Jaj, nincs itthon üres kazetta, mire vegyem? Át kell más. Tehát, hogy ez... És a végén ez egy olyan euforikus sikerélmény volt, mire megvolt, hogy
0: igen,
1: és megvan, és tudom, igen, hallgatni itthon azt a számod. Most mi van? Klik kettő, ugyanaz, mint mindennek. Klikkelsz kettőt, tehát bármit akarsz csinálni, taperolod a telefonod, kész van. És nem érzed ezt az eufóriát, mert nincs meg a sikerélmény, nem kell megharcolni érte.
0: Igen.
1: És ez mindenre igaz.
0: Igen.
1: Szóval, hogy ezért sajnálom őket. Nem lenézem, hanem sajnálom őket, hogy nekik kimarad már egy csomó minden.
0: És még egy pozitív hírt hadd hozzak már, hogy boldogan induljon a napunk. Legyünk büszkék továbbra is Szoboszlai Dominikra, mert hogy az Liverpoolnak képzeld új edzője van, igen? És az új edző ő hozta példaként a fiataloknak, hogy tessék, itt van ez a fiú, aki elindult Magyarországról, és eljutott a Liverpoolba. Hm. És ilyenkor, amikor ezzel a fiúval kapcsolatban olvasom ezeket, mert azért neki is írnak fura kommenteket, akkor úgy dobog a szívem, hogy olyan büszkék lehetünk rá, hogy tényleg elindult Székesfehérvárról, és tessék, most ott van a világ egyik legjobb csapatában.
1: Pont ezt akartam, hogy már várom izgatottan az első kommenteket, hogy ja, nem is úgy van meg.
0: Pedig ő nerejéből ért el oda. Tehát ott nem volt az, hogy valaki betolta.
1: Tök mindegy, de bármire oda lehet írni, hogy nya, persze. Nya.
0: Minden esetre legyünk büszkék rá.
1: Pika-pika.
0: Gratula, Dominik.
1: Figyelj, nekem jól indul a reggelem, mert Teddy Swims-el kezdünk hozzá most. És a The Doral 6:18-kor.

0: Sláger reggel.
1: Jó reggelt kívánunk, fél hét előtt, 6 perccel. Gondolkodom továbbra is, hogy macskás vagyok, vagy nem tudom.
2: Hát inkább macskás vagy, mint kutyás szerintem.
1: Kívülről úgy tűnik?
2: Há, igen.
1: Inkább tűnök macskás kicsikor?
2: Inkább tűnsz annak, igen.
1: Tök fura, pedig mindig kutyák volt. Nem, voltam, amikor egyszer volt kutyánk és macskák. De tök jobban voltak egymással. Összehoztam őket. Mitsu volt a macska, és Pluto volt a kutya. Nem tudom, mikor mondtam kutyájára a nevüket. Igen, nagyon jó. És akkor a Mitsu lefialt, a teraszunk alatt volt egy ilyen szerszámtároló rész.
2: Oda szoktak szeretni ezeket, igen, a helyeket,
1: ezek,
2: igen.
1: Oda bebújt, és akkor egyszer csak nézik, hogy úristen, mennyi tele volt kismacskával. És akkor Pluto ment, így beugrott. Jézusom, mi lesz? Bement a kutya, és hozta ki a szájában a pici cicát, de ilyen nagyon óvatosan, és lepottyantotta a fűre,
2: igen.
1: És így
2: nyalogatta, végignyalta.
1: Hát mondom, itt nem lesz baj.
2: Igen.
1: Aztán persze elajándékoztuk a cicákat, aztán pedig Mitsu meg elkóborolt. Egyszer csak eltűnt. Szerintem egy nyarat bírt ki nagyjából. Vidékről hoztuk föl, ahol nyaraltam a faluban, és akkor ott ugye, hát ott mindig volt.
2: Igen.
1: Macska, onnan kaptuk ajándékba, lelépett. A macskákkal ez a baj.
2: Ők fogják magukat is mennek.
1: Elmennek.
2: Igen.
1: És az a baj, hogy lehet, hogy igazából visszajött volna, csak elcsapta egy autó, vagy valaki elfogta, vagy nem tudom. Tehát, hogy a macska. Hát az is ugye az egyik ilyen híres kóbormacska például a Downing Street-en.
2: Uh-huh.
1: Ugye a miniszterelnöki hivatalban, azt hiszem, hogy van neki titulusa hivatalosan, hogy ő a főegerész.
2: Egyen meg a szívét.
1: De tudod, Larry, megvan? Larry cica?
2: Nem.
1: Azt hiszem, hogy most már ilyen 19 éves, tehát nagyon jól tartja
2: tényleg?
1: Magát. De az egy dolog, hogy ilyen jól bírja magát, de hogy jól bírja a hivatalt, hiszen számolt ki, ha tudod, hogy hány brit miniszterelnököt fogyasztott most már el. Úgyhogy már az egész brit bulvár sajtó azon szórakozik, hogy tulajdonképpen Larry a macska a legstabilabb politikai szereplő a brit mindennapoknak, mert ő ott van a Downing Street 10 szám alatt, tehát ő pont úgy, mint az a sötét színű ajtó hozzátartozik. Emlékszem, amikor kisgyerekkoromban először mentünk Londonba, és akkor ott álltunk, és ájtattal néztük, hogy mikor nyílik ki a Downing Street 10, és kisétál ki rajta. Nyilván akkor is volt egy minimális kordon, vagy ott álltak a rendőrök, de és mindig volt valami mozgás.
2: Cuki ez a cica, most rákerestem Larry-re. Még brit zászlós csokornyakendője is van, kérlek szépen, egyen meg a szívét. Amúgy 2007-ben született, úgyhogy jól tippeltél, 19 éves.
1: Ez volt meg, igen, hogy így majdnem 20 éves. Ja, és hogy ő egy kóborcica volt, úgy fogadták be egy menhelyről. Tehát, hogy így jutott
2: cica.
1: Most eszembe, hogy az előbb erről beszéltünk, hogy elkódorognak néha ezek a jószágok. Azt nem tudom, például Gödöllőn megvan-e még a polgármester macska, aki, tudod, őt is hivatalba léptették, mint azt hiszem szintén valamilyen főegerészként. És hát most van egy harmadik nagyon híres macskánk, ő pedig Pearl, aki meg dinnyeőrző. Tehát ő nem egerész, ő egy dinnyeőrző macska, a görög dinnyéket őrzi, és pillanatok alatt elterjedt Tájföldről az a videó a közösségi média felületeken, ahol a dinnyeföld szélén ott ül, hát időnként egy ilyen széken, vagy itt-ott, és hogy olyan szúros tekintettel néz, és ahogy elindulsz felé, hogy odafordítja a fejét, és néz. És,
2: nagyon jó fej.
1: És állítólag azt mondják, hogy tényleg nem mernek az emberek oda menni semmiféle hátsó szándékkal a dinnyeföldhöz, mert hogy úgy néz ez a macska, úgy néz Pearl, hogy ez a... hagyjuk inkább.
2: Figyelj, én most kerestem róla több képet, ő mindig, tehát hogy amikor a dinnyék között van, ő mindig így néz, hogyha valaki közelít felé. Tehát teljesen mindegy, hogy ül egy széken, mert hogy ilyen kép is van, vagy ott van a dinnyék között, ő tényleg komolyan veszi ezt. Mi lehetett ő előző életében vajon, hogy ennyire vigyáz a dinnyékre?
1: Őrmester.
2: Nem tudom, nagyon jó arc.
1: Nagyon hasonlít egyébként arra a cicára, most mindig elfelejtem a nevét, nem Siegfried, nem tudom, hogy hívják, aki meg azt meg a Facebook dobálja fel állandóan, hogy egy biciklin a kormányon ott elül egy kosárban, egy fickó a gazdája, és hogy ők mindenhova együtt mennek. És hogy megy, és róla is rengeteg, hát, hogy fogalmazunk úgy, hogy fedélzeti kamerás felvétel van, és akkor mitén van oldalt, hogy kutyakor, macskar, meg valaki próbál odalépni, akkor aki szimpatikus, annak hagyja, hogy megsimogassa, aki nem, az, na hát itt jön ki az én macskás lényem. Én is így vagyok ezzel, hogyha valaki szimpatikus, az a bármikor.
2: Jöhet, simogathat.
1: Ha valaki, mert nincs dolgom, akkor nem. Én nem tudom.
2: Igen.
1: Tehát nem tudok úgy csinálni, hogy...
2: De ez a cica, ez nagyon cukker.
1: Igen. Nézzék meg,
2: cica.
1: Keressenek rá Pearl-re, meg Larry-re, és hogyha van kedves cicás történetük, azt nyugodtan osszák meg velünk. 06 30 30 30 95 8.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
3: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
4: Válts prémium elektromos közlekedésre. Az új Jadea modellek megérkeztek Magyarországra. Elektromos robogók már 240 ezer forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
5: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
6: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gálaműsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hullókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhullókő.hu oldalon.
7: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Steve kérdeznek.
8: A kicsik pedig elmondják.
9: Mi az, hogy emlős?
10: Azok az ősemberek.
9: Ősember az emlős?
10: Nem.
9: Madár?
10: Kacsacsőrű emlős.
9: Na. Kacsacsőrű emlős.
10: De... Azt tud repülni.
9: Azt
10: de kacsacsőrű emlős. Úgy nem, mert kacsacsőrű emlős az ugye, az egy ember meg egy kacsa.
9: Igen? Egy emberből van a kacsa?
10: Nem, hanem a feje az kacsa, a teste meg ember.
9: Emberhez hasonló?
11: Akarsz a csőrű emlős?
10: Igen.
7: Végre állok!
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében, a YouTube-on és minden podcast felületen.
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
14: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallotta.
15: Ma egy picit borongós időre kell készülnünk, 19 fokos most a reggel, délutára is csak 25 fokot ígérhetek, napsütés az kevéssé várható, viszont csapadék annál inkább, például 9 óra körül itt a fővárosban, illetve délután 3-tól is.
16: A fűsenő, mondanám így a környezet, a közlekedés szempontjából, és tényleg az a helyzet, hogy igazából az M3-as bevezető szakaszán erősödik picit a forgalom, aztán a 10-es számú főúton Szentendre környékén, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében, de ennyi. Az M3-ason kifelé vigyázzanak a felfestett új sávban, mármint a most ideiglenesen megnyitott leállósávban csak a VIP vendégek tarthatnak a Hungaroring felé. Mire számítsunk, ha vonatos szállunk? Jancsurák Bence a vonalban a MÁV Infontól. Jó reggelt!
17: A közvetlen volán.
16: Igen, figyelünk!
17: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Tart a karbantartása a H6-os Ráckevei hév vonalán, csak a közvágó hív és Sziget-Szent Miklós gyártelep között közlekednek a hév szerelvényei. Sziget-Szent Miklós gyártelep és Ráckeve között a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Megkezdődött a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonal felújítása, a nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Budapest és Gyöngyös között utazóknak a közvetlen volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: Folytatódik a

0: Sláger reggel.
1: 6:44-kor, és ha már az előbb bemacskásodtunk, akkor most a bőregérről is essék szó. Mert hogy képzeljék el, hogy van egy fickó Amerikában, Houstonban, aki Batmobillal közlekedik a mindennapokban az utcán. Egy igazi, olyan Batmobil, mint amit ott, mikor volt az a Jack Nicholsonos Batman?
2: Ez az a Batman Batmobil?
1: Nekem ez az, igen. Így ránézésre, igen. Tehát ez a 89-ben volt, azt hiszem.
2: Tehát nem
1: az
2: a Christopher Nolan-es.
1: Nem, az, hanem még az
2: még a régi.
1: Igen. És egy olyan Batmobilt beszerzett, és a fickónak egyébként nincs feltűnési viszketegsége, mert úgy köszönjük szépen, amúgy jól van, ő egy sürgősségi orvos. Tehát nagyon komoly hivatása van. Most nem akarok ilyen elitista lenni, de hogy mégiscsak egy doki, tehát hogy nem egy hülye ember, nem arra vágyjuk, mindenki ezzel foglalkozom, vagy lehet, hogy de. Mindenesetre vett egy Batmobilt, és azzal jár, és most már többször lefotózták, és elgondolkodtunk rajta, hogy... Ja, egyébként ilyen sok száz lóerős, tehát hogy tud is vele menni. Szerintem ő inkább egyszerűen csak én az autók megszállottja.
2: Hát meg lehet, hogy imádja Tim Burton féle Batmant, tudod. Lehet, hogy az volt a gyerekkori álma, és ugye mivel erről beszélgettünk pár nappal ezelőtt, hogy miért ne valósíthatná meg az ember, hát miért ne? Hát hogyha egy jó menő orvos lettél, hadd vedd meg magadnak.
1: Állítólag egyébként félkész állapotban vette meg, tehát aha, hogy valaki ezt így házilag kezdte el összebarkácsolni, aki nyilván nagy rajongója volt úgy szintén a filmnek, és meg is lette, de nem tudta befejezni, és a doki átvette, és igazából ez az ő saját szerelem projektje is volt, és itt a magyarázat, tehát mondom, nem csak arról szó, hogy ő megvette, hogy fú, majd mindenki őt nézze, hanem ő ezt bütykölte, ő maga így csinálgatta, vagy hát nyilván elvitt azért a szerelőhöz, meg stb., de hogy ötletelt, hogy hogy legyen, mi legyen, tehát ez számára egy ilyen fontos meló volt, vagy egy hobbi, hogy befejezte, és működésre képesítette az autót. Viszont ugye azon gondolkodtunk el Petrával, hogy vajon láttunk-e már olyan filmet, és benne olyan eszközt, tárgyat, vagy bármit, amit így a mindennapokban szívesen használnánk mi is, vagy kipróbálnánk.
2: Én óriási Kingsman rajongó vagyok. Tehát én nagyon-nagyon igen, szerettem minden verzióját, és ugye abban van különleges szemüveg, abban van az esernyő, ami golyóálló.
1: Figyelj, nekem szóval... az üzlet is tetszik, hogy bemennék, és ott pörög, ja, forog, persze, minden, és akkor hirtelen igen, a ruhás szekrény átváltozik, igen, nem tudom, valami mássá.
2: Szóval, hogy abból minden kütyűnek nagyon tudnék örülni, de ha még választhatnék, akkor mondjuk a Harry Potterből egy varázsköpeny, amikor úgy láthatatlanná válnék. Ezeket a kütyüket szeretném.
1: Uh-huh. Igen. Én nem ragadtattam el magam nagyon, én autófronton továbbra és azt mondja, hogy a Kalambónak a Peugeot-ját azt úgy egyszer
2: de
1: megjáratná.
2: De hát az mindig elromlik.
1: De nem!
2: Röfög,
1: nem
2: pöfög.
1: Romlik. Hát de soha nem hagyta cserben.
2: Jó, nem hagyta cserben, de hát szegény, na.
1: De hogy az poénból így menni, biztos szörnyű lehet, tehát se légkondi, se semmi. Tehát ez egy igazi tragas. De hogy...
2: Az már az.
1: Nem, mondjuk
2: menni. Milyen egyébként... hangja van, tudom, amikor így...
1: Menni nem mennék vele. Tavaly, amikor Los Angelesben voltam, meg régebben a másik univerzálban, még Miami-nál, vagy Orlandóban pontosabban, uh-huh, akkor mindig így sasoltam, kerestem a szememmel, mert volt, tavaly is volt olyan hely, ahol így a filmes autók álltak. Képzeld, a Fast and Furious-ból ott állt valami 2-3 kocsi, ahogy így ment ugye a stúdió túra. Tudod, fölültél erre a kis buszra, vagy kis vonatszerű buszra, és ugye körbevittek a filmgyár területén, és akkor volt egy parkoló. És ott volt, uh-huh, nem ez a Batmobile volt, hanem egy másik állt ott, most nem emlékszem pontosan, hogy melyik, mert hát a kiállítás végén volt olyan, ahol össze voltak rendezve a különféle Batmobilok. Na mindegy, de szabad ég alatt ott állt például a Toretto-nak a kocsia, és ezeket így néztem.
2: Hát ezt úgy igen, de hogy megjárattad volna.
1: És vártam, hogy egyszer csak a Kalambónak a Peugeot-ja valahol elém ugrik, de...
2: Nem,
1: de azt hiszem, hogy az talán már nincs is meg. Tehát nagyon sokáig valami raktárban pakolázták meg. Egyébként több volt belőle, tehát hogy nem csak egyet használtak az évtizedek alatt. Jó, annyi nem volt belőle, mint a Knight Riderben a kitből, amit ugye állandóan törtek, zúztak, tehát hogy abból nem is tudom, egyszer olvastam, hogy valami elképesztően sok darabot használtak.
2: De van egy magyar fiú, akinek meg kitje van.
1: Hát tudod? Vele beszéltünk,
2: igen,
1: is egyszer.
2: Igen, vele beszéltünk, így van.
1: Hogy tök életű.
2: Neki meg valószínűleg az volt a becsípődése, mint ja, ennek a dokinak meg a Batmobile. Szerintem ez tök jó.
1: Önök mi az, amit szívesen birtokolnának egy filmből? 0-30-30-30-95-8. Egyébként érdekes, amit mondtál, hogy ez a köpeny, amely láthatatlanná tesz. Jó, de hát az ugye az ilyen fantasy cucc.
2: Igen.
1: Hogy, és hogyha olyat kéne mondani, ami valóságos, tehát ami létező dolog.
2: De olyan nincsen, hát a filmes kellékek azok egyik sem létezik. Hát a Kingsman-esek se.
1: Hát de látod itt a Batmobile, dehogy nem, hát a Batmobile létezik. Hát beleülsz és mész, és tényleg működik, de. Elvisz A-ból B-be, egy autónak ez a dolga.
2: Hát nem, nekem nincs
1: hát ilyen. Jó, van, aki szeret elrugaszkodni a valóságtól. Bátran, 0-30-30-30-95-8, közben pedig Miley Cyrus érkezik egy csokor virággal. Hmm.

0: a Sláger reggel.
1: Srácok, miről beszéltek? A Kingsman-es okos szemveget a Pócs János már be is szerezte. Írta valaki, SMS-ben, oké. Aztán tényleg emlékszem, amikor a doktor Béres itt volt, legutóbb, akkor neki is volt már okos szemvegét.
2: Persze, mutatta
1: hogy, és azzal utána azt posztolta, ugye ki. Hogy...
2: Sőt, ami drága Pataki Ádámunkat is láttam, hogy ő is nagyon büszke az új kis szemüvegére, igen.
1: Mondjuk praktikus, mert amikor valóban dolgozol, és mindkét kezet használod, persze, mint például egy cukrász, akkor tök, hogy fölpatintod a szemveget.
2: Igen. Igen.
1: Tehát ott igen, nem kell tartani külön a kezedben. Aztán Vivi írja, nagy Star Wars rajongóként évekig úgy mentem nagyon sok helyre, hogy volt nálam egy fénykard,
2: ami
1: erőt adott és emlékeztetett arra, hogy az erő velem
2: tök
1: van.
2: Jó.
1: A praktikusság kedvéért pedig egy 1000 éves solymot vittem magammal, mert kis helyen is elfért. Az
2: 1000 éves solymot vitt magával?
1: Az micsoda? Az nem valami Harry Potteres? 1000 éves solyom. Meg a fénykard az... Láttam olyat, ami... Várjál, többféret láttam.
2: Ja, a Millennium Falcon 1000 éves solyom. Hát a Star Wars.
1: Csak azt így, hogy vitte magával?
2: Hát, hogy picibe. Ja, csak a Millennium Falcon nem fordítottuk le 1000 éves sólyomra, persze. Hát az a gép, igen, a csillagok háborújában, hát ja, persze.
1: Mert a fénykardból láttam olyat, ami tudod, mint régen volt az a camping pohár, ami több ilyen kis műanyag gyűrűből állt, és ugye kihúztad, vagy így összenyomtad, mint a teleszkópos távcsövet. Tehát teleszkópos, igen, pohár, azt hiszem így hívták. És láttam teleszkópos fénykardot, műanyagból nyilván, ugyanígy így legyintettél vele egyet, akkor kicsúszott, hogy fél méteres vagy egy méteres, és bekapcsolt, és világított, kékkel, zöldel. Hát figyelj, lelke rajta, ezt vitte magával. Egyébként most közben azt is megnéztük, hogy tényleges filmes relikviák közül mik azok, amik nagyon jó áron mentek el. Ha már az előbb a Halálos Iramban filmet emlegette meg a filmeket, Paul Walkernek a Nissan Skyline-ja, amit használt, az... Hát az majdnem $1,5 millió kelt.
2: Úristen.
1: El. Azért az nagyon komoly összeg. Nagyon. Ami pedig az ilyen kisebb tárgyakat, használati tárgyakat illeti. A Star Warsból, a Birodalom visszavágból Darth Vader eredeti maszkja és sisakja $898,000 talált gazdára. Oh. Valaki gyűjtő, lelkes gyűjtő ennyire vitte el. Aztán bármilyen hihetetlen, a Titanicból azt a bizonyos ajtót, állítólag azt is meg lehetett vásárolni egyszer, az $718,000 ért valakinek, és a következő a sorban $630,000. Mire tippelnél? Tehát egy ruhadarab, Petra,
2: ruhadarab,
1: egy ikonikus ruhadarab.
2: Igen.
1: Kezdjél kérdezni.
2: Ruhadarab, ami filmben ikonikus?
1: Nő, férfi vagy, ezért, igen, férfi.
2: Igen, férfi. És milyen ruhadarab?
1: Sokan voltak vele szerelmesek, mert egy ilyen hős volt, bár a kígyóktól félt.
2: Valami, ja, kígyóktól félt. Akkor Indiana Jones.
1: Indiana Jones? Igen,
2: igen, hát akkor kalap. Vagy ostor.
1: Kalap.
2: Ostor vagy kalap. Ja, ruhadarab az akkor kalap.
1: Kalap, okay, kalap. Szóval $630,000 vitték el kalapkabát. Nem, csak a kalapot. Jó, szóval milyen filmes tárgyat birtokolnának szívesen, várjuk továbbra is, közben pedig a TNT újdonsága forog, hogy meg ne feledkezzünk
2: a lángosról,
1: meg a zenei kvízünkről, amit ugye online kitölthetnek, amivel még egyébként wellness hétvégét is nyerhetnek. Háromból egyet, mert azért nem ugyanaz viszi el, mint
2: hát
1: a hármat.
2: Nem ugyanaz, de három wellness hétvégénk
1: ja,
2: van.
1: Tehát,
2: hogyha valaki azért nem tölteni ki, hogy á, mert én úgysem nyerek soha, hát itt most kérem szépen háromszoros esély van, csak mondom.
1: Matekból ez így nem biztos, hogy megállja a helyét, de egyébként...
2: Hát háromszoros esélyed van, három wellness hétvégét adunk.
1: Igen, de nem így működik. Mindegy, majd ezt megbeszéljük egyszer matekból.
2: Én tudom, hogy Hanna matek elmagyarázna, hogy hogy működik, de minden esetre, hogyha most azt tudod, hogy van egy valami, akkor nem annyira buksz rá, mint hogyha tudod, hogy van három.
1: Persze, ez igaz.
2: Na.
1: Így. És hát persze a legfontosabb az élmény, hogy beleszólhatok, hogy milyen zenéket játszunk itt a Sláger FM-en. Ez szerintem maradjon. Ugye?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján.
3: Várjatok, még nem végeztem.
1: Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Hol tartasz?
3: Az első refrén már megvan.
1: Addig rákeresek a hét sztárjára, aki valamiért mindig aktuális a héten. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Egy biztos, péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig Kis Orsival.
3: És Kovács Áronnal. Az Álmos könyv szerint, ha nem hallgatod, hatalmas balszerencse érhet.
1: Én azért nem kockáztatnám meg. Pénteken 4-kor találkozunk.
4: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
6: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
7: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
8: 188.
7: Hogy micsoda?
8: 188.
7: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
8: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
7: Kik ők?
8: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
7: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
5: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
10: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
11: Az egyik szamuráj kardomat.
10: Nem már, NASA ajándékba?
11: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
12: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. gravirexpress.hu.
13: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
14: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
13: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
14: Tökéletes!
13: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. hungesthotels.hu.
0: Ez a Sláger FM.
5: A reklám után.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik az NKA ügyben. A főpolgármester üdvözölte a 3-as metró meghosszabbításának tervét. Jótékonysági gasztrofesztivált rendeznek Zuglóban. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Orbán Viktor szerint súlyos koncepciós eljárás zajlik a nemzeti kulturális alap körüli ügyben. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy szerinte példátlan eset történt, amikor az ügyészség lefoglalta a párt szervereit biztosító központ adatait. Állítása szerint erre politikai utasítás alapján kerülhetett sor, amit súlyos demokratikus problémának nevezett. Az ügyészség az NKA pénzosztásaival kapcsolatban nyomoz, hűtlen kezelés gyanúja és más bűncselekmények miatt. Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy az érintettek nem követtek el szabálytalanságot, hanem a kultúra támogatására fordították a kormány által biztosított forrásokat. Közben tegnap újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alapot érintő büntetőeljárásban, de az illető nevét nem közölték. Vele együtt már heten vannak letartóztatásban. Meghosszabbítják a 3-as metrót. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter tegnap tett bejelentést a kibővített EU-s közlekedési programokból megvalósuló beruházásokról. Ezek közül kiemelte az M3-as metró északi meghosszabbítását a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, az előző ciklusban Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósult meg. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, a 3-as metrónak a Káposztás-megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek már készen állnak. Most a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így is a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. A beruházás így egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat, tette hozzá a főpolgármester. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A Heim online rendelés című sorozatban a kórház orvosai közérthető formában beszélnek a gyerekeket érintő egészségügyi kérdésekről, a megelőzésről, a tünetek felismeréséről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A 30-40 perces online beszélgetések során a szülők élőben is feltehetik kérdéseiket a szakembereknek. A kezdeményezés célja, hogy a családok megbízható szakmai forrásból kapjanak segítséget a mindennapi egészségügyi problémákban. A következő adásban a gyerekek nyári étkezéséről, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint az édességek és a fagylalt egészséges étrendben betöltött szerepéről beszél Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos. 10. alkalommal rendezik meg a Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztivál és Rendvédelmi Napot szeptember 12-én. Az M130 sportközpontban egésznapos családi programokkal, főzőversennyel, látványos rendvédelmi bemutatókkal és színpadi műsorokkal készülnek a szervezők. A látogatók nem csak finom ételeket kóstolhatnak, hanem tombolán is részt vehetnek, és találkozhatnak a sztárzsűrivel is. A rendezvény ezúttal is jótékony célt szolgál, a bevétellel a Betesda Gyermekkórház munkáját támogatják. A szervezők várják a főzőcsapatok jelentkezését, a nevezési határidő augusztus 28-a. Egy délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhőssáv vonul át felettünk. Ennek következtében szórványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap és a hétvégén is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. Vasárnap újra zivatarok érkezhetnek. A Sláger FM híreit Szendőfi Boritól hallották.
16: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
17: Ne rám haragudjanak, bár úgy tűnik kicsit elkiabáltam ezt a ma reggelt a közlekedés tekintetében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban, valamint Zuglóban a Mogyoródi úton befelé a Nagy Lajos király útja után, és a Pesti alsó rakparton is helyszínelnek az Erzsébet híd közelében. Itt mindkét irányban sávzárás van, de alapvetően déli irányban alakult ki torlódás. Az M7-es autópályán a határ felé ért térségében valamiféle munka végzés kezdődött a 17-es és 18-as kilométerek között. Talán kaszálnak, ha jól értem. A külső sávot ezért szakaszosan elkerítik a forgalom elől. A lényeg, hogy már nagyjából 3 kilométeres a torlódás, tehát az M7-esen a határ felé. És közben erősödik a forgalom Budapest irányában, az M1-es autópályán nagyjából Herceghalomtól, az M3-ason kb. A nullástól, tehát a bevezető szakaszon, illetve Bagnál is picit lelassult a haladás, valamint sokan autóznak a 10-es számú főúton Szentendre környékén, a 31-esen Maglódnál, az 51-esen pedig Dunaharaszti közelében a főváros felé.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel. Sláger reggel.
17: Szóval milyen filmes tárgyat birtokolnának, vagy bitorolnának szívesen? Uh-huh. Ez a kérdésünk.
18: 0-30-30-30-95-8, a Sláger FM Facebook oldalán is írhatnak messenger üzenet formájában. Köszönjük.
17: 7 óra 8-kor, jó reggelt kíván Pordán Petra.
18: És Somogyi Zoltán.
17: Meg Benson Boone.
19: My name is Benson Boone.

0: tartani. Tőle, igen, nagyon.
1: Nem
0: nagyon.
1: Volt jó vége abban abban a filmben.
0: Igen. Ugye? Zsuzsó azt írja, sziasztok, a visszajövőből három dolgot szeretnék, a sportalmanachot, Doki Delorienjét és Marty légdeszkáját. A légdeszka az nagyon menő volt. Meg az edzőcipője is, igen.
1: Anna írja, a gyűrűk ura gyűrűje, nem a világuraló miatt, csak amikor meglátom a szomszédot, aki fél órára megállít beszélgetni.
0: Ja, hát igen.
1: Nem, Anna, akkor neked a Harry Potter féle köpeny, az lehet, hogy praktikusabb lenne, lehet, ugye? Lenne. Mert az is láthatatlanná tesz.
0: Viki is itt van velünk, jó reggelt!
1: Szia! Szép
2: jó reggelt!
0: Minek örülnél, Viki?
2: Hát én Christopher Lambert hegylakós kardjának.
0: Az mondjuk sok fejet levágott, az meg van, csak kérdezem.
2: Igen.
1: Jól indult a reggeled, Viki? Békés hangulatodban vagy? Jó, messze vagy tőlünk, ez nem baj?
2: Még békés vagyok, még nem indultam el.
0: Oké, tehát egy kard, igen, van még más?
2: John Wick Mustangjának.
0: Azt mondjuk értem, igen.
2: Imádom a sebességet, meg a Mustangot.
0: Gyönyörű az az autó,
2: persze,
0: igen.
2: Persze a Porsche áll az első helyen.
0: Nyilván.
1: És még valami így a filmekből, mert végül is kicsit se tűnsztelhetetlennek, még van bármi, ami...
2: Nem vagyok te, de nem. És Sandman homokjának az Álmok fejedelme című sorozatból.
0: Miért annak a homoknak mi a különlegesség, azt nem ismerjük?
1: Nekem sincs meg.
2: Bárhova eljutsz vele.
0: Az jó.
2: Bizony.
1: Hát akkor már inkább a tenetes teleportáló, vagy...
0: Mások álmába is? Na, az viszont jó. Mennék emberek álmába.
1: Várjál, de hogy ezért mindig nagyon fontos, hogy csak azért, hogy megnézd, vagy hogy bele is avatkozzál.
0: Azt nem szabad szerintem.
2: Hát ha rossz, akkor kijavítanám.
0: Ja, hogy lehet kijavítgatni vele.
1: Ezzel óvatosan. Tudod, a Istent játszani, ez a Jim Carreynek sem ment jól.
2: Igen.
1: Hogy kijavítani azt, ami nem jó. Ő is ugye így kezdett hozzá, hogy majd megmutatja, hogy kell ezt. Vagy hülye vagyok, nem Jim Carrey, hanem a... Na, Steve Carroll.
0: Az a Steve Carroll-ösben volt?
1: A mindenható, ja, persze.
2: Aha. Az is nagyon jó.
0: Egyébként igen. Köszi, Viki, szia!
1: Hello!
2: Szívesen, sziasztok!
1: Egyébként, ha már itt a szóba került a visszajövőbe, ugye a sport almanak kapcsán, meg a légdeszka, nekem az a cipő, tehát ami befűzi saját magát.
0: Igen. Az,
1: tényleg egyébként, hogy eltűntek mostanában például a tépőzáras cipők?
0: Igen.
1: Te láttál mostanában boltban tépőzáras
0: nem,
1: cipőt?
0: Nem, max kisgyerekeknek, hogy ne kelljen nekik kötögetni. Nekik van, persze. Kicsiknek, ilyen nagyon kicsiknek.
1: Teljesen kiment a divatból, pedig hogy a 90-es években öltünk volna, igen, érte, nem? Hogy csak egy tépőzáras.
0: Igen,
1: és nekem volt olyan, amin nem is kettő, hanem három tépőzár volt, akkor már kimaxoltuk. Na, ha még van ötletük filmes relikviára, nyugodtan küldjék 0630-303958, hogy teleportálják ide. Közben pedig a szívünkből is minden kell. A halott pénzzel folytatjuk a slágereket. 7 óra 18-kor. Láttam.

Úgy érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

0: Sláger reggel.
1: 7:25-kor, és mint hogy Ágnes Zürichben hallgat minket, érthető, hogy ő milyen filmes tárgyat szeretne a magáinak tudni. Jó reggelt, szia!
2: Hello!
3: Jó reggelt, sziasztok!
1: Mire vágysz?
3: Hát Harry Potterből egy Zsupsz kulcsra.
2: Jaj, de jó ötlet! Hát az a nagyon jól lehetne közlekedned, igen.
3: Minden repülőjegyre külön költség, és azonnal ott vagy, semmilyen jetlag, azonnal nem kell plusz szabadságnap, este összepakolsz, és rögtön ott vagy a szállásodon.
2: És vihetsz is magaddal valakit, az azért jó egyébként.
3: Az a másik fele.
2: Ugye?
3: Igen.
2: Tehát nem egyedül utazol.
3: Aha,
2: igen.
1: Sokat ingázol Zürich és Magyarország között?
3: Sajnos nem, de próbálok minél többször hazamenni. Egyszer egy évben legalább.
2: Tehát akkor vannak itt még családtagok?
3: Vannak szerencsére, igen, van, akit meg tudok.
1: Kívánunk neked egy Zsupsz kulcsot. Egyébként különféle filmekből, különféle tárgyak formájában, de többen vágynak erre a fajta teleportálásra. Uh-huh. Tulajdonképpen ez ugye erről szól valójában.
2: Igen.
1: Köszi!
2: Pontosan. Szia!
3: Ez ugyanolyan, mint a Mézgagézában, még gyorsan.
2: Jó, mondjuk. Kinyitjuk
3: az ablakot, és ott terem az
2: éjszakát. Úgy, igen, okay. Az is, de jó volt.
3: Köszönöm szépen.
1: Szép napot.
2: Kriszti is itt van velünk, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Te mit szeretnél, Krisztikém?
4: Hát én semmi mágikus dolgot, hanem a Dirty Dancing záró jelenetéből bébi ruháját.
1: Ó, hát azt most így nem tudjuk, viszont... És határozottan állítom, senki nem ültethet téged sem a sarokba.
2: Így van. Te figyelj, de azt simán meg lehet varratni egy jó varrónő, ezt megcsinálja neked.
4: Igen, és nem is rózsaszínből varratnám.
2: Milyenből varratnád?
4: Kék vagy fehér.
2: Az menő lenne.
1: Milyen kár, hogy szegény bébi, ő már az orrát varratta utána. És hát,
4: igen.
2: Megváltozott az arc karaktere nagyon.
1: Olyan, de aranyos, tehát hogy neki is aranyos volt az orr. Jennifer Anistonnak is jól áll az a görögös orra.
2: De
1: ugye?
2: Várjál, neki műtötték. Neki durvább volt, neki műtötték az orrát, úgy lett
1: nagyobb,
2: ilyen kis
1: olyan
2: keskeny.
1: Még görögösebb volt.
2: Igen, te is
1: szavalaszos volt itt a nagybátyának,
2: igen,
1: tényleg?
2: Igen, majd keres korábbi képeket, igen. Nagyon köszi, Krisztikém.
1: Hello.
4: Köszönöm.
1: Valaki a Wilson röplabdára vágyik, a számkivetett című Tom Hanks.
2: Ezt mit csinál vele?
1: Hát rajzol neki szemet, száj. Pont múlt hétvégén néztem a Madagaszkárt, és már el is felejtettem ugye az animációs filmet, hogy abban van utalás erre, és pont ott is ott van egy ilyen Wilson röplabda. Ja.
2: Jó.
1: Na jó, várjuk továbbra is az SMS-eket, bár most már egyre inkább a hablagy tárgy körében. Ki az, aki szívesen megfejteni, hogy mit dudolászik Cilla? Írjon
2: ma
1: a 0630...
2: lesz, Zoli.
1: Pláne 0630-30-30-95-8, itt gyorsan be lehet jelentkezni.
2: Így van, és kis csillagzenekar lemezbemutató koncertjére mehetnek a nyertesek a Budapest Parkba, illetve a Margit Szigeti Színház jóvoltából a Leander Szimfonik Kórus együttese is.
1: De persze a zenei élményekre nem kell a Szigetig várni, vagy a nyárig, vagy az őszig, vagy akár addig, amíg kitöltik nekünk a zenei kvízünket, hogy befolyásoljanak minket, hogy mit játszunk, mert ugye stabilan biztosan itt van a Level 42 és a Lessons in Love, a Sláger reggelben 7:30 lesz mindjárt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Igen, az autóban is.
2: A Sláger FM-et hallgatja.
0: Ha megkeresik telefonon vagy online,
2: kérjük mondja el. Sláger FM.
0: Köszönjük.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
5: Fények, ritmus, beat. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klubélet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája, egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.

0: A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
2: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartüzép.hu.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
5: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
6: Jövő hétre is rendkívüli ülést hívtak össze az országgyűlésben. Lemondott Hegyvidék alpolgármestere. Ma este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Jó reggelt kívánok, Szendő Fibori vagyok. Nem áll le a parlamenti munka. A jövő hétre is rendkívüli ülést hívhatnak össze az országgyűlésben. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezése szerint július 27-én és 28-án 8 előterjesztést tárgyalhatnak a képviselők. Napirendre kerülhet többek között a mezőgazdasági kárenyhítési rendszer módosítása, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló javaslat, valamint a közösségi közlekedés átalakítását célzó törvénymódosítás. Emellett az energetikai vállalások teljesítéséhez szükséges jogszabályok, valamint az állambiztonsági múlt feltárását érintő törvényjavaslat is szerepelhet a napirenden. Azonnali hatállyal lemondott tisztségéről Vadász Gábor, a 12. kerület momentumos alpolgármestere. Döntését azzal indokolta, hogy szerinte helyrehozhatatlanul megromlott a munkakapcsolat a Kovács Gergely polgármesterrel, és a szakmai viták helyett eltávolításával próbálták rendezni a konfliktust. Facebook bejegyzésében bírálta a kerület vezetésének működését, az átláthatóság és a párbeszéd hiányát is kifogásolva. Vadász Gábor ugyanakkor képviselői mandátumát megtartja, és azt ígéri, továbbra is a testületben képviseli korábbi elveit. A 12. kerületben ez már a második alpolgármesteri lemondás idén, miután májusban Kocsik Tekla is távozott posztjáról. Ma este hirdetik ki az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A központi pontotpartit az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg Budapesten, ahol este 8 órakor teszik közzé az eredményeket. A ponthatárváró rendezvényeket országszerte megszervezik. Debrecenben, Egerben, Győrben, Gyulán, Miskolcon, Nyíregyházán, Óbudán, Pécsen, Szegeden, Tatabányán és Veszprémben is közösen várhatják a felvételizők a ponthatárokat. Drónnapot rendeznek augusztus 1-én a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban. Az egésznapos program a drónok, a repülés és a legújabb technológiák világába enged betekintést interaktív bemutatókkal és látványos repülésekkel. A látogatók kipróbálhatják a drónvezetést és a szimulátorokat, megismerhetik a mentő, mezőgazdasági és katonai drónok működését, valamint szakértőktől kaphatnak tanácsokat a biztonságos és szabályos drónhasználatról. Javában zajlik Balatonfüreden az Anna Fesztivál. A rendezvénysorozat hivatalos megnyitóját a Szentgyörgyi Horváth Krisztina emléktábla megkoszorúzásával tartották kedden a Horváth háznál, ahol felidézték az Anna bál csak nem 200 éves hagyományait. A programsorozata hét folyamán kulturális eseményekkel folytatódik, csúcspontja pedig a 201. Anna bál lesz szombaton.
7: Bori, nagyon szépen köszönjük, ma hideg front van fölöttünk, emiatt elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak. Olyan nagyon hidegre azért nem kell készülni, viszont hogyha egy picit később indulnak útnak, akkor egy vékonyabb dzsekit mindenképpen vigyenek magukkal. Most 21 fokos a reggel, délutára 25 fokot ígérhetek.
8: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
9: A pesti alsó rakparton az Erzsébet híd és a Vigadó tér között helyszínelés zajlik, ez mindkét irányban feltartja a forgalmat. A Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé szintén baleset nehezíti a közlekedést, már a Salgótarjáni utcától lassabb a haladás, Zuglóban pedig a Mogyoródi úton befelé a Nagylőrs király útja után kell sávzárást kerülgetni, ugyancsak egy baleset miatt. Bíróság most a vasúton, Jancsó Ránk Bence a vonalban, a MÁV Inform ügyeletese. Jó reggelt!
10: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Tart a karbantartás a H6-os Ráckevei hívvonalán, csak a közvágó híd és Szigetszent Miklós gyártelep között közlekednek a hív szerelvényei. Szigetszent Miklós gyártelep és Ráckeve között a meghosszabbított útvonalon közlekedő volánjáratokkal utazhatnak. Megkezdődött a Vámos-György-Gyöngyös vasútvonal felújítása, a nyár végéig pótlóbuszok szállítják az utasokat. A Budapest és Gyöngyös között utazóknak a közvetlen volánjáratokat javasoljuk. Jó utazást kívánok!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a Sláger reggel! Ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: főszerepben. A főszereplő. Géza Hofi.
1: A Sláger reggelben 7:40-kor.
2: Felkerestem Szendrő Józsi bácsit a Fészek klubban, éppen ottan kertelésékben ebédelt. Mondom neki, hogy tiszteletem, direktor úr, kérem, szeretnék színész lenni. Azt mondja, most? Vagy megvárja, amíg lenyelem? Mondom, hát csak nyugodtan, tessék megebédelni, nem sürgős nekem, persze, nyugodtan, tessék csak. Aztán fölkeltünk az asztaltól, este felé, és ahogy megyünk a kerthelyiségből, Józsi bácsinak ide esett egy makaróni, de rá az ingre. Azt mondja neki a pincér, művész úr, kérem, egy makaróni van az ingén? Szóval, na és? Ki van fizetve, ne? Na, aztán felmentünk az első emeleti előadó terembe, azt mondja Józsi bácsi, na, mutasson valamit. Inkább tessék kérdezni. Na, mondjon valami vidám verset.
3: Adi Endre, Góg és Magóg fia vagyok én.
2: Meg fogok szakadni a röhögét. Hát, azért én mondtam a verset, ott tartottam, hogy fülembe forró olmot öntsetek.
4: Az enyémbe is.
2: Ölék. Abba hagytam. Énekeljön. Énekeltem. Ölék. Abba hagytam. Táncoljon. Táncoljon. Ölék. Abba hagytam. Ide figyelje. Magába valami mocorog. Ez vagy tehetség, vagy kukac.

0: Cila énekel. Valamit, valahogy. Most a Sláger reggelben.
1: Laccival játsszuk ma Budapestről. Szia!
2: Hello!
3: Szép, jó reggelt, szervusztok!
1: Jó reggelt, szia. És még mielőtt hozzákezdünk, áruld el, neked van olyan filmes kellék, relikvia, amit szívesen birtokolnál?
3: Hát, nagyon szerettem régebben ezeket a kis rajzfilmeket. A varázsszeruzával a kisfiúnak a szeruzája kellene.
2: Azt meg.
3: Tényleg, az tudok másoknak segíteni, és magam is, ha éppen
1: minden, minden megelevenedett, ugye, amit ő azzal megrajzolt, ha jól emlékszem. Ez volt a lényeg.
3: Igen, igen.
2: Ja. Milyen jó is az a mese.
1: És akkor már csak egy Jamie-féle csodalámpa kellene. És teljes a kép.
3: Igen.
1: Na, hát térjünk vissza a valóságba. Nagyon is valóságos az, ahogy a Cila előad ezt-azt. Készen állsz ennek az élménynek a befogadására és feldolgozására?
3: Igyekszem, csupa fő vagyok.
2: Laci, ez nagyon könnyű.
1: Nekem megjött közben, igen.
3: Lesztek, igen.
2: Neked nem. Figyelj, ezt most csodálatosan dúdolta, sőt, belerakott olyan jellegzetes részeket, ami az énekesre egyébként jellemző ebben a dalban.
3: Óha. Fő van azzal, ez kell, nem tudom, itt hiszem, hogy itt magyar előadó.
2: Nem.
1: Nem.
3: Ha,
1: nem.
3: Akkor passzolom.
1: Hát figyelj, ha más nem is, azért a stílusa ennek a dalnak az nagyon átjött szerintem. Tehát ez az a vibe, az a lüktetés, az
2: Lacinak nem jött át.
1: Nem jött át. Jó, értem.
3: Sajnos nem, pedig állandóan hallgatlak benneteket, és ez egyszerűen nem úgy volt.
2: És az arányod reggel milyen szokott lenni?
1: Kitalálásban?
3: Hát olyan 50 és 60 között.
2: Akkor most akkor most 40 van.
1: 40-50 között nem találtak ki. Ja. Ne haragudj, Laci, igen, nem tudunk többet segíteni, sajnos.
3: Jó, semmi probléma, okay. Próbálkozok majd máskor.
2: Légy rendben. Szíves,
1: szép
2: igen.
1: Napot, jó munkát, szia.
2: Hello.
3: Köszönöm szépen, nektek is, szervusztok.
2: Sajnos most nálunk maradt a páros belépő július 30-ára a Kis Csillag zenekar lemez bemutató koncertjére a Budapest Parkban. A két fő részére szóló belépő augusztus 6-ára a Leander Szimfonik Kórus koncertre a Margit Szigeti Színház jóvoltából, és egy egyéves Sláger FM prémium előfizetés zavartalan rádió hallgatású és visszahallgatás funkcióval. Ezekért játszunk holnap.
0: Hablagy. Minden hétköznap reggel 7:50-kor a Sláger reggelben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. Luis Capaldi. Put on my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Emlékszel még az első szigetedre, a felhőtlen szabadságra, a felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
3: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
4: A hazai musical játszás legnagyobbjai Whitehorn Broadway slágereivel. Wonderland Musical a Margit szigeten. Jenes Kitti, Sándor Péter, Jan Zakata, Vágó Zsuzsi, Szemenyei János és Mészáros Árpád Zsolt az Alice Csodaországban zenés változatában július 31-én és augusztus 1-én. Margitszigetiszínház.hu.
5: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
6: Az egyik szamuráj kardomat.
5: Nem már. NASZ ajándékba?
6: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
7: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
8: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
9: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
10: Tervezek.
9: De mit?
10: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
9: És hol szerezzük be a dolgokat?
10: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
9: Már megint, Anna?
10: Laci, az élet változásokkal teli.
11: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék, rengeteg kedvező ajánlás. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
12: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
0: Sláger FM.
13: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Augusztus 25-ével lép hatályba a legfőbb ügyész lemondása. Napelemek égtek egy soroksári raktár tetején. Vizet engedtek le a Balatonból. Jó reggelt kívánok, Szendő Fóri vagyok. Benyújtotta lemondását a legfőbb ügyész. A döntés augusztus 25-ével lép hatályba. Nagy Gábor Bálint indoklása szerint az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megőrzése érdekében döntött így, mert az utóbbi időszakban a személyén keresztül ért politikai támadások már az intézmény működését és megítélését is érintették. Közölte, elfogadhatatlannak tartja, hogy a folyamatban lévő büntető eljárások miatt politikai szereplők a legfőbb ügyész leváltását követeljék. Hangsúlyozta, lemondásának célja az ügyészi szervezet függetlenségének védelme és a közbizalom további sérülésének megelőzése. A miniszterelnök szerint a főügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, ami akadályozta a rendszerváltást. A Fidesz frakció vezetője ezzel szemben úgy véli, a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Mintegy 3000 négyzetméteren gyulladtak ki napelemek szerda este egy soroksári raktárépület tetején, a Bilk Ipari Parkban. A fővárosi hivatásos és önkéntes tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ahol létrasugárral, valamint több víz- és védősugárral fékezték meg a lángokat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a tűz tovább terjedjen, így az épület csarnok részét megmentették. A tűz keletkezésének körülményeit a hatóság vizsgálja. Félidejéhez érkezett a BRFK és a BKK nyári közlekedésbiztonsági kampánya, amelynek keretében szerdán a Margit-szigetnél tartottak ellenőrzést a rendőrök. A 10 hetes akció célja, hogy a vakáció idején fokozottabban védjék a gyerekeket a közlekedési balesetektől, hiszen nyáron több időt töltenek az utcákon. Az ellenőrzéseken a rendőrök többek között a sebességhatárok betartását, a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályokat, valamint a járművek állapotát vizsgálták. A tapasztalatok szerint a leggyakoribb szabálytalanságok között szerepel a gyorshajtás és a közlekedési előírások figyelmen kívül hagyása. A kampány még 5 hétig folytatódik, ez idő alatt hetente tartanak a gyerekek biztonságára fókuszáló akciókat. Elindult a Sziget City, a Sziget Fesztivál és Budapest kulturális, illetve szórakozó helyeinek közös kezdeményezése. A program célja, hogy egész évben erősítse a kapcsolatot a fesztivál közönsége és a főváros kulturális élete között. A kezdeményezéshez már több tucat ismert budapesti helyszín csatlakozott, amelyek a Sziget ideje alatt különleges kedvezményekkel várják a fesztiválozókat. Augusztus 7-e és 16-a között a Sziget karszalaggal rendelkezők exkluzív ajánlatokat vehetnek igénybe a résztvevő partner helyeken. A csatlakozott helyszínek és az aktuális programok a Sziget hivatalos mobil alkalmazásának Sziget City menüpontjában interaktív térképen is elérhetők. A Sió csatorna vizének frissítése miatt megnyitották néhány órára a siófoki zsilipeket. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a belterületi csatorna szakaszon a nagy meleg miatt algásodott, elszíneződött és kellemetlen szagúvá vált a víz. Ezért 8 órán át másodpercenként 5 köbméter friss vizet engedtek a Balatonból a csatornába. A művelet során mintegy 140 ezer köbméter víz távozott a tóból, ami a Balaton vízszintjét gyakorlatilag nem befolyásolta. Ma több felhő lesz felettünk, elszórtan eső, zápor is előfordulhat és megélénkül a szél. Mindezt egy hideg front okozza, ami napközben kelet felé vonul. A hőmérséklet 22-26 fokig emelkedik. Holnap napos, felhős, kicsit hűvös idő valószínű. Több helyen erős lökések kísérhetik a szelet. Hajnalban 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, nappal pedig 25 fok várható.
15: Az időjárás jelentés támogatója a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
16: A Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé továbbra is baleset lassítja a haladást a külső sávban. Egyébként is erős a forgalom a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében is, illetve zsúfolt a Kerepesi út befelé a Hungária körút előtt, a Gyáli út a Könyves-Kálmán körútnál befelé, a Rákóczi híd pedig Budára. Viszont legalább a pesti alsó rakparton az Erzsébet híd előtt végeztek a korábbi helyszíneléssel. Ami a Budapest környéki utakat illeti, az M7-es autópályán a főváros felé Tárnok és az M0-as között egy lassan mozgó kaszáló géplánc halad jelenleg a belső sávban. A 19-es kilométernél az Érdi tetőn a legbelső sávot tartják zárva, kicsit lelassult a haladás. Az M5-ös autópályán Szeged felé az M0-as és Ócsa között ugyancsak lassan mozgó kaszáló géplánc halad a belső sávban a 27-es és 29-es kilométerek között. Várhatóan 10-ig tartanak a munkálatok, addig a forgalmat a külső sávba terelik, és már az M0-astól lassabb haladásra kell éppen ezért számítani. Legyenek óvatosak, jó utat!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most folytatódik a Sláger reggel.
16: És benne konfliktuskezelés, ám de játékosan. Mm-hmm. Kerítsenek fel a konfliktus gyorsan, gondolják végig, mi volt a legutóbbi összetűzésük kivel, és akkor mindjárt megmutatjuk elvileg, hogy hogyan lehet ezt ügyesen és jól kezelni, hogy legközelebb már működjön. Hajrá! Sláger!

0: Sláger reggel.
1: 8.14-kor, legutóbb pont tegnap fordult elő, hogy itt valami témába úgy bele lendültünk Petrával, hogy egy picit, hát nem összeraptunk valójában adásban, de hogy volt némi vélemény különbség, és kicsit vehemensebben képviseltük.
2: Én beharaptam a számot, de én igazából nem a témánk miatt, vagy azért, hogy nem értettünk egyet, haraptam be a számot, hanem csak akkor, amikor mondta nekem az Oli, hogy jó, de ha még egyszer elmondod, attól még, de mondom, de is még egyszer elmondtad, és ugye ott az zavart engem, ahogy velem kommunikált, mert néha úgy érzem, hogy lekezelő, és akkor ilyenkor konfliktus lesz közöttünk.
1: És pedig nem, de viszonylag ritkán fordul elő, bár szoktak rögni a kollégák, hogy olyanok vagyunk már, mint egy házas pár is. Egyébként, hogyha, de ha arányaiban nézzük, legyünk őszinték, ahhoz képest, hogy mennyi időt töltünk itt együtt, nagyon kevésszer van az, hogy
2: így összeharapnánk.
1: De tegnap, és pont ezért feltűnő valószínűleg, úgyhogy tegnap még a főnök azt is odajött, megkérdezte, hogy minden rendben van-e, vagy esetleg párterápia kellene, és ezzel viszont zseniális ötletet adott, úgyhogy már is itt ül velünk egy konfliktus kezelő, Nádai Réka játéktréner személyében.
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Azon, hogy már elmúlt.
2: Igen.

0: a valódi életben is tudjuk alkalmazni, úgyhogy én ezzel foglalkozom, csoportokkal így dolgozom.
1: Ez jó, ez jó.
2: Nagyon érdekes, most az jut eszembe, hogy képzeljétek el, hogy én például a társasjáték közben még soha életemben nem csattantam fel, és nem haragudtam meg senkire, de van a baráti körben olyan, aki mindig kikészül a végére.
1: Tehát, mi hogy a bátyámmal ő,
2: hogy mer neki már? És, de mondom, figyelj, játék, tehát hogy azt pont azért, mert játék, azt valahogy nem kezelem annyira komolyan, de te ráadásul empátia fejlesztő, soft skill szakember is vagy. Túl azon, hogy játék, ezt elmagyarázod nekünk, kérlek.
0: Persze. Képzeld el, hogy ez azért van egyébként, mert az agy nem tesz akkora különbséget a játékos lét, meg a valódi lét között. Tehát ugyanazok az érzelmek, amik a valódi életben aktiválódnak, az játék közben is előjön, ugyanúgy érzünk frusztrációt, nem tudom, haragot, vitás helyzetekben, ugyanúgy kijönnek azok, amik a valódi életben a játékasztalnál, csak mivel ott ugye nem viselkedünk annyira, mert leesnek rólunk ezek a maszkok. Igen. Azt gondoljuk, hogy ó, mi csak így flowban együtt vagyunk, és játszunk, és ennek nincs tétje, és ezért megmutatjuk ezeket az érzelmeket jobban. És ezeknek a felismerése az, amit egyébként az érzelmi intelligencia fejlesztéssel, az empátia fejlesztésével lehet magunkban változtatni.
1: Voltam
0: és ráadásul élvezetes módon.
1: Volt-e már olyan rékem, hogy mondjuk elmentetek valahova, vagy elmentél valahova tréninget tartani vezetőknek, ahol über cukimuki volt a vezető,
2: és egyszer
1: csak a játék közben azt nézték a kollégák, hogy ő, aki amúgy mindig cuki, most itt egy állat.
0: Ezt én úgy hívom, hogy ked. Az igazság, hogy mindig nagyon megszoktak lepődni, hogy jaj, hát a Józsi az nem ilyen.
1: Az nem
0: hát
1: ilyen,
0: az nem ilyen soha. De az igazság, hogy...
2: Jaj, ezt tudjátok a híradóból. Pedig az olyan kedves, csöndes ember volt a szomszéd, mielőtt baltával támadt rá, nem tudom ki. Igen.
0: De hát az ember az ilyen, és olyan érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy a konfliktusok csak rosszak, miközben ennél konstruktívabb dolog, mint hogy valamit megtudok magamról, meg a másik emberről egy ilyen helyzetben, az egy nagyon hasznos fejlődési dolog lehet. Az egy másik dolog, hogy nem kell tőle rettenetesen megijedni, hanem tudatosabbnak kell egy kicsit abban lenni, hogy ne csak mindig az érzelmeim, a nagy löttyös indulataim vigyenek el egy ilyen helyzetben, hanem megtanuljam akár vezetőként azt, hogy igen, én tudok ilyen is lenni.
1: Na, én azért nem lennék jó vezető, mert én annyira emocionális vagyok, hogy borzasztó. Tehát ez a társasozás közben mindig kijön, aktivitizunk általában a barátainkkal, és ott a lányok a fiúk ellen játszanak. És én nagyon nehezen viselem, amikor a fiúk, nem azt, amikor vezetnek, azt jól viselem, hanem amikor elkezdenek velünk, akkor, amikor ők vezetnek utcahosszal élcelődni, akkor itt teljesen olyan versenyszellem jön elő belőlem, bizony, hogy ez valami őrület.
2: Nekem én ezt tanulom éppen, azt kell megértenem, hogy a Petra a csipkelődést nem szereti, vagy nem kevésbé tolerálja.
1: De Petra szereti a csipkelődést.
2: Mindig olyankor szokott nálam befeszülni, hogyha kicsit ez a froclizás megy, és azt például szoktam csinálni társasjátékozás közben, tehát hogy mondod, hogy ott tudja az ember megfigyelni magát, azt vállalom, hogy a társasjáték közben is, amit most mondasz, hogy én is szeretem, nem csak akkor, amikor vezetek, ha a vesztés előtt, én akkor is froclizom a többieket, hogy na, már megint a ide. És hogy van, aki ezt kevésbé viseli el.
0: Nagyon sokan ezt egyébként a belső frusztrációban csinálják, hogy valami beakad náluk, valami miatt így megakadnak a játékban érzelmileg, igen, és akkor úgy vezetik le, hogy jön elő a szarkazmus, jön elő a froclizás, és akkor mások meg ezen nyilván megsértődnek, mert hogy máshogy értelmezzük ezeket a dolgokat. Lehet, hogy ami neked egy vicc, az nekem már nem az. Uh-huh. És ugye a munkahelyen is, ahogy ti mondtátok, hogy mennyi időt töltötök együtt, hát gondoljátok, hogy mennyi időt töltünk a munkahelyünkön. Hát gyakorlatilag az is olyan,
1: részét,
0: mint egy házasság.
1: Ez így van. Ez
0: és
1: így
0: azért
1: van.
0: Ebben úgy lenni jelen, hogy jól lenni a munkahelyünkön, az emberi kapcsolatainkban is, ahhoz nem feltétlen az kell, hogy kiálljon valaki és egy PPT-t levetítsen, hogy na, így kell kommunikálni, mert azért felnőtt emberek vagyunk, tehát azért erről már tanultunk. Viszont, amikor egy helyzetbe kerülünk, és egy játékos helyzetben meglátjuk egy másik oldalunkat, abban van tanulási lehetőség.
1: Tudsz ilyet nekünk most teremteni?
0: Hát hogy ne tudnék.
1: Jó. Hoztál valamit? Akkor...
0: Persze, hogy
1: mit hoztál?
0: Jó,
1: minden
2: eszköz. Menj a játszom én is. Olivia Dean slágerét. Jön a Man I Need, aztán pedig a Woman We Need, az pedig te magad vagy, kedves Réka, akkor mindjárt folytatjuk a konkrét csoportos foglalkozásra.
1: Tök jó!
3: A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Ez a Sláger reggel, és 7:09 továbbra is Nádai Réka ül itt velünk a stúdióban, aki játéktréner, plusz soft skill és empátia fejlesztőként konfliktus kezeléssel foglalkozik. És kaptunk egy-egy pakli, hát nem kártyát, hanem ez ilyen képeslap, és képeslap méret, és rajzok vannak rajta.
1: És ezt még tegyétek le a kezetekből, és adok nektek valamit. Nem tudom, tudjátok-e mi az a kínai új csapda, vagy új fogó. Ez egy ilyen kis papírból lévő rudacska, ami egyébként elég rugalmas.
0: Ki, mint az anyós nyelv, nekem az jutott eszembe, hogy megfújtál.
1: És két oldalról bele tudjátok dugni egy-egy ujjatokat, tegyétek is meg, légy szíves ezt.
2: Én választhatom a pirosat?
1: A, nem, azt ja, még nem.
0: Közösen
1: nem. Igen, egy-egy ujjat két oldalra dugjatok bele, és látni fogjátok, hogy ez kicsit olyan, mint a kommunikáció, vagy a konfliktus kezelés.
0: Ott a körben a Petrával.
1: Mert ha most bedugtátok két oldalra az ujjatokat, ha most elkezdenétek kifelé húzni, akkor mit tapasztaltok?
0: Hogy megnyúlik
2: hogy
0: ez a...
2: be.
1: De ha olyan, érzitek, hogy ha nagyon benne húzzátok, ne, az a lényeg, hogy ne szakítsátok el, és azt a feladatot kapjátok tőlem, hogy vegyétek le úgy az ujjatokról, hogy nem segíthettek a másik kezetekkel, és csak úgy tudjátok levenni, ha közelebb toljátok egymáshoz az ujjatokat. Ahogy az emberi kommunikációban is, ha közeledtek egymáshoz, csak akkor fog leesni. Na Zoli keze már ki is szabadult, de te Petrát
2: vagy...
1: ott hagytad a konfliktus de az helyzetben.
0: Volt... Nem, bocsánat, nem, az volt a feladat, hogy húzzuk ki.
1: Együtt húzzátok.
0: De ő szereti a konfliktus helyzetet, benne szeretem, ragadt.
2: Nem szeretem, utálja.
0: Ő mindig benne ragad a konfliktus
2: helyzetet. Nem, éppen ez a lényeg, hogy itt hagytál. Hát erről beszélünk.
1: Ne ellenkezz
0: be megint.
2: Ezt mondta Rék, hogy együtt kell leszednünk.
1: Bizony, és akkor tudsz neki segíteni, hogy ez egy dolog, hogy te már kiszabadultál a konfliktus helyzetből.
0: Forgass, beszélni szabad közben?
1: Hogy vesz, ezért beszéltek meg?
0: Forgass a kezed,
2: és
0: de próbáld lehúzni a tiédről. Bele a körme túl hosszú.
2: Nem, a körme most hosszú, mert a körme
0: már kijön, az év vége menjön ki. Én ki tudnám most húzni, de nem húzom. Próbálom. Én próbálok segíteni, hogy jöjjön velem, de...
1: Na
0: úgy.
1: Az lesz
0: úgy
1: az.
0: Most... És rajtam maradt.
1: És most rajtam maradt, és az a lényeg, hogy ugye az a feladat egyszerre egy tréningen, mondjuk, hogy egyszerre leessen közöttetek, és ezt jó a kommunikációt tudjátok neked segíteni. Igen. De már nagyon szépen alakul, és látjátok azt, hogy nem hagyjátok ott a másikat ebben a helyzetben, az például egy konfliktus helyzetben nagyon fontos.
0: Én beleragadtam most.
2: Én amúgy is ez a típus vagyok.
0: Nem vagyunk hátra. Háromra. Egy, kettő, három. Jó. Elszakítottuk.
1: Az nem baj, mert ez egy egyszer használatos dolog, és most maradjon is ez. Mi lenne, ha most kapnátok meg tőlem?
0: Nem tudom megnyomni. Igen?
1: És ebbe kellene most mind a kettőtök ujját egyszerre.
0: Én még benne vagyok. Igen.
1: Ez most jelképezzen egy olyan konfliktus helyzetet, amiben nem beszéltétek meg a problémákat.
2: Hát ez ebből volt egy csomó. Azért.
1: Na ez most hogy jönne le Zoli ujjáról? Hát sokkal nehezebben, sokkal több segítség kéne Petrától, és úgy, hogy ő lehúzza, és ráadásul egy másik ujjával is segíteni
2: el kell. Erre rájöttem.
1: Na tessék.
2: Na.
0: Mire, hogy?
2: Hát, hogy le kell húznom róla, és másik akkor úgy tudok segíteni, így van.
1: Bizony.
2: Na jó, bizony. Akkor ez egy mini fejlődés.
1: Egy mini játék, és akkor most arra kérlek.
0: Lépést tett előre.
1: Igen. Bizony, hogy így, hogy egymás felé léptetek, és így beszéltetek róla, hogy kaptatok egy-két kártyát, igen, és arra kérlek, hogy válasszál ki egyet, ami most erre a helyzetre szerinted valamiért jó lenne. Valamit jelképez abból, hogy
0: mármint
1: most mit
0: amikor
1: csináltatok.
0: Voltunk, vagy amit meg, ami már megtörtént.
1: Igen, most, amit csináltatok. Ilyen kis figurák vannak rajta, akik érzéseket jelenítenek meg. Sokszor ugye nagyon sokan nem tudják kifejezni, hogy mit éreznek egy adott helyzetben. Például egy konfliktus helyzetben csak ragadnak, hogy csak beszélnek, de hogy mit éreznek, azt nem osztják meg. Meg van.
0: Ez.
1: És ezen mit látsz?
0: Ugye ez egy légtáncosnak nevezük, vagy kötéltáncos. Tehát ki van feszítve egy kötél, középen a figura így áll a kötélen, és mind a két irányba egy-egy csomó van tőle. Tehát bármerre indulna el, ott van valamilyen csomó, és a feje fölött ezek a kis vonalkák, mint egy rajzfilm figurának, ez a most mi a csuda legyen?
1: Így van. Na ez például egy nagyon jó szimbólum annak, hogy hogy érezted magad ebben a helyzetben. Petra, a tiéd milyen?
2: Az enyém két figura, és egymással szemben állnak.
0: És nem,
2: kicsit morcos arcot vágnak, és a fejük fölött egyébként krikszkrakszokat látunk, ami a gondolataik, de az van, hogy szerintem ezek a gondolatok, ezek nagyon kuszák lehetnek mindkettőjüknél, és nem mosolyognak.
1: És nem mosolyognak. És milyen szép, hogy mind a kettőtök egy kicsit más ebben a helyzetben, pedig ez csak egy mini dolog volt. Aha. És akkor most gondoljunk egy nagy konfliktus helyzetet. És ezt már egy picit más, hogy lehet látni a másik gondolatait vagy érzéseit ezzel kapcsolatban, egy picit vizualizálni, így látni képen, hogy ő ezt így élte meg, én meg így. Aha. És ez a nézőpontváltás a játékokban ösztönösen megszületik, ezért szeretek játékokkal dolgozni, akár céges környezetben is.
2: De ez jó, ez nekem tetszik, így simán, ez jó fejlesztés, jó fajta.
1: Én
2: jó.
1: Nagyon szeretem, mert az élményeken keresztüli tanulás, meg a tapasztalati tanulás mindig mélyebbre megy, hát a gyerekek is így tanulnak annó, hogy kipróbálják a dolgokat.
0: Te tartasz ilyen foglalkozásokat, talán mostanában is lesz majd egy ilyen.
1: Uh-huh. Workshopokat tartok nyílt formában is, ahova bárki jöhet, meg nyilván cégekkel is nagyon sokat dolgozom.
0: Jó, de hogyha valaki például most nem tud ott lenni a következő, akkor mi az, amit útravalónak most tudunk adni a hallgatóknak, ennek nyomán, ami most itt történt? Tehát mi az, amit bárki megpróbálhat most? Ma bemegy dolgozni, uh-huh. összevész valakivel, akkor mit csináljanak?
1: Én azt a nagyon gyors tanácsot adnám, hogy próbálja meg rajta kapni magát azon a pillanaton, amikor még meg tud állni, és uh-huh. tartani egy pár másodperc szünetet, mielőtt mondaná a gondolatát, akár kérni egy perc szünetet, hogy így átgondolja, hogy pontosan uh-huh. mit szeretne mondani. Uh-huh. Ezt is kipróbálhatják. Mi az idő kérés az mindenkinek alapvető emberi joga, uh-huh. és utána egy kicsit lehiggadva lejönni uh-huh. ebben a helyzetben, vagy.
0: Bocs, csak annyit hozzá, hogy ez az igazán nehéz, mert amikor benne vagyunk a hevében, akkor már nem tudsz megállni. Akkor igen. már nézd, tehát az autó is, hogyha már elkezdett megcsúszni a jégen, akkor már hiába mondod, hogy fú, úgy kellett volna. Szóval én inkább arra lennék most kíváncsi, hogy ha már megtörtént a baj,
1: na igen.
0: akkor mi legyen?
1: Akkor csináld azt, hogy alkalmazd a tükrözés technikáját, ami egy nagyon egyszerű dolog, meg is tanítom most nektek, amikor a másik mond neked valamit, uh-huh. és ezt akár felhevült helyzetben is csinálhatod, csináld azt, hogy próbáld meg tükrözni, hogy mit látsz most rajta ebben a helyzetben. Aha. Csak mondd azt, hogy én most azt látom, hogy amit mondtál, az téged nagyon felzaklatott. Ez így van? És akkor adsz a másiknak egy lehetőséget arra, hogy visszacsatoljon, elmondja, hogy nem, valójában egyébként én most csalódott vagyok,
2: vagy
1: nem
2: dühös vagyok, vagy,
1: hanem nem tudom, rád haragszom, hanem Bélára haragszom, aha. és az rögtön egy kis megértést ad azzal kapcsolatban, hogy benne mi van, mit és érez? Átviszi a fókusz rólad rá. Igen. Tehát ad egy nézőpontváltási lehetőséget, és ezt akár vitában is lehet azt mondani, hogy jó, én most azt látom, hogy te ilyen vagy, és mondj valamit, nem biztos, hogy igaz, de legalább a másiknak ad egy másodpercet, hogy mondja, ő is így megálljon.
0: Kipróbálom, mert én direktben szoktam olykor megkezdeni Petert, hogy de mivel majd elmúlik.
2: Igen.
0: Ilyenkor azt szoktam azt, hogy tehát én próbálnám megkérdezni, hogy válaszoljak rá, hogy elmondjam, hogy lehet, hogy nem is úgy volt, de azt mondja, majd elmúlik. És akkor...
2: Igen, mert én olyankor bezárok, ez így igen. van, ez abszolút így van. Azt írja egy kedves hallgatónk, Attila 64, hogy szerintem az asszertív kommunikáció az jól működik, abszolút egyetértünk. Évi üzenete, sziasztok, hatalmas pókeres vagyok, annó csináltunk egy csajos pókerklubot, pedig fiúktól tanultam, szuper volt, sajnos elköltöztem, így megszűnt, így már a családdal pókerezem, de hogy a játék élménye és öröme az úgy megvan nekik így is. De szépen.
1: Egyébként igen, én is tanítok asszertív kommunikációt, de azt gondolom, hogy ez egy tanult kommunikációs technika, nem igen. mindenki tanulja.
2: Igen.
1: És éppen ezért nem tartom egyfajta szent grálnak, nagyon jónak tartom, és ha valaki megtanulja, borzasztó jól lehet alkalmazni, de ahhoz nagyon tudatosnak kell lenni.
2: Bizony.
1: És amit te mondasz, Zoli, egy nagy vita helyzetben az ember ritkán tud annyira tudatos lenni, hogy ezt mindig elő tudja rántani. Éppen ezért jók az ilyen kis apró praktikák, amiket meg lehet tanulni, hogy hogyan segítem magam, hogy ne csak ráöntsem a másikra az érzéseimet, igen. hanem egy picit, akár azzal, hogy észreveszem, hogy vele mi van érzelmileg, vagy összefoglalom, amit mondott nekem, és azt mondom, hogy figyelj, azt értem ezen, tehát most te azt mondtad nekem, hogy, és ezáltal lehetőséget adok, hogy mondjuk kijavíts, hogy tökre nem is ezt akartam
2: igen.
1: mondani.
2: Aha, igen.
1: És ez a játékban így jön magától.
0: Hát köszönjük szépen, Nádai Réka, a útmutatását.
2: Bocs, hogy eltéptem.
1: Hát ennek ez a feladat.
2: Oké, akkor
0: gyere máskor is.
1: Köszönöm,
0: ez a Sláger reggel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Igen, az autóban is.
0: A Sláger FM-et hallgatja?
1: Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Na, fáj még?
6: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
5: A Szép Lézer Terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép Lézer, vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
7: Nyári akciók a Magyar Tüzépnél. Építőanyagok széles választéka, ingyenes kiszállítással, kedvező árakkal. Bővebb információért keresse munkatársainkat. Lehűtjük az árakat. magyartuzep.hu.
8: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most is élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu.

0: az ajándék. A részletekért kattints a meleget.hu per játék oldalra.
1: Ez a dal ismerős, ugye?
2: Ha én rózsa volnék.
1: Na és ez?
2: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
1: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
3: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
4: Új vasúti híd épül Budapesten a Duna fölött. Elfogták a szolnoki buszpályaudvaron bombariadót okozó férfit. Strobl Alajos életműkiállítás nyílt a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Jó reggelt kívánok, Szendőfi Bori vagyok. A kormány döntése nyomán megkezdődik a Bubacsi vasúti híd 31 milliárd forintos fejlesztése Budapesten. A beruházás részeként 2026 végétől új vasúti ívhíd épül, amely várhatóan 2029 végére készül el. A jelenlegi hídon 2014 óta mindössze 5 km/órás sebességkorlátozás van érvényben, pedig az ország vasúti áruforgalmának 10-15%-a ezen a vonalon halad át. A fejlesztéstől gyorsabb és hatékonyabb tehervasúti közlekedést, valamint kisebb közúti terhelést várnak. A projekt részeként a közúti híd és a Corvin csomópont korszerűsítésének előkészítése is megkezdődhet. Őrizetbe vettek egy 36 éves szolnoki férfit, aki a gyanú szerint bombariadót okozott a város autóbusz pályaudvarán és a polgármesteri hivatalban is, közölte a rendőrség. A férfi július 17-én telefonon azt állította, hogy mindkét helyszínen robbanó szerkezetet helyeztek el. A rendőrök több mint 100 embert érintően kiürítették az épületeket, a bombakutatók azonban nem találtak robbanó eszközt. A bejelentőt rövid időn belül azonosították, majd elfogató parancsot adtak ki ellene. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol közveszéllyel fenyegetés miatt hallgatták ki, és kezdeményezték letartóztatását. Meghosszabbítják a 3-as metrót. Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési miniszter tegnap tett bejelentést a kibővített EU-s közlekedési programokból megvalósuló beruházásokról. Ezek közül kiemelte az M3-as metró északi meghosszabbítását a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, az előző ciklusban Budapesten egyetlen metrófejlesztés sem valósult meg. Az ország legnagyobb forgalmú közlekedési vonalának, a 3-as metrónak a Káposztás-megyerig történő meghosszabbítására vonatkozó tervek már készen állnak. Most a Rákospalota Újpest vasútállomásig tartó meghosszabbítás fér bele pénzben és időben, de ez is óriási előrelépés, mert így is a beruházás összehangolható a kapcsolódó elővárosi fejlesztésekkel. Nagyszabású Strobl Alajos életműkiállítás nyílt a Magyar Képzőművészeti Egyetemen Budapesten. A szeptember 19-éig látogatható tárlaton 45 szobor mutatja be a 19-20. Század fordulójának egyik legjelentősebb magyar szobrászának munkásságát. Köztük eddig alig ismert alkotások is láthatók. A kiállítás különlegessége egy életnagyságú, aranyszínű, 3D nyomtatott szobor, amely Strobl egyik híres emlékművének fennmaradt alakja alapján készült. A tárlat a Strobl emlékév kiemelt eseménye, és a művész öröksége mellett tanári munkásságát is bemutatja.
5: Bori, köszönjük szépen! Ma a hidegfrontnak köszönhetően elszórtan záporok, zivatarok kialakulhatnak itt a fővárosban, illetve a környező vármegyékben is. 19 fokos most a reggelünk, egyébként délutánra 23 fokot ígérhetek, és a záporok, zivatarok az délután, illetve este lesznek jellemzőek, úgyhogy ma úgy tűnik, hogy ilyen kiürülős programokat estére nem nagyon tudunk szervezni.
6: A Hungária körúton a Hős utcánál az Árpád híd felé a külső sávban baleset nehezíti a közlekedést. Már a Salgótarjáni utcától akadozik az előrejutás. Lassan járható a Károly körút az Asztória előtt, a Rákóczi út befelé a Blahánál, a Pesti alsó rakpart pedig a Margit hídtól a Lánchídig, de a Budaörsi úton is erős a forgalom, nagyjából a Sasadi úttól befelé. Újpesten tart a felújítás az István úton és a Pozsonyi utcában, lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, valamint mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig a jobbra kanyarodó sávot zárják le, de a Terelősziget után jobbra lehet fordulni. ezzel a lehetőséggel számoljanak. Ami pedig a városon kívüli közlekedést illeti. Most nézem, hogy mi a helyzet. Igen, az M5-ösön Szeged felé, az M0-ás és Ócsa között, valamint az M7-esen Budapest felé Tárnok és az M0-ás között lassan mozgó kaszáló géplánc halad a belső sávokban. Mindkét helyszínen kicsit lelassult a haladás.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Hát egyszerű a képlet, hogyha nyernek tőlünk egy belépőt a Sziget valamely fellépőinek koncertjére, akkor természetesen azzal a belépővel aznap bármelyik programot végiglátogathatják a Szigeten. Mondom ezt azért, mert talán már elárultuk előre, hogy ezúttal például Somber koncertjére szeretnék önöket meghívni, viszont például aznap...
1: Aznap például ott a Tankcsapda, a Kispál és a Borz és a külföldi előadók közül Zara Larsson is, akinek gyönyörű hangját itt is hallhatják a Sláger FM-en.
0: De most akkor Somber, így mondjuk? Somber, ugye?
1: Somber.
0: Elén olyan nehezen birkozta meg vele. Szóval vele folytatjuk, tehát most kell telefonálni. 06 30 30 39 55.
1: Most.
0: Mert a harmadik telefonával játszunk a két belépőért oda a Szigetes koncertre.

0: Sláger reggel.
1: Egy remélhetőleg szerencsés harmadik telefonálóval. Halló, jó reggelt. Szia. Itt a Sláger reggel.
2: Sziasztok, jó reggelt.
1: Szia, itt Petra és Zoli. Hát ott.
2: Petra vagyok, sziasztok.
3: Hello, Petra. Szinte mennyire Petra. Szereted ezt a New Yorki fiút, Sombrt? Nagy rajongó vagy? Bírod a dalait.
2: Igen.
3: Bírod a dalait. Aha.
2: Igen.
1: Te okay. Valami másra blazírozol, úgy érzem.
2: Megmondom őszintén, hogy a kislányom óriás nagy Zalara rajongó, és nagyon ja. Szeretek jönni, és mondtátok az előbb, hogy
3: ja, oda hogy is. Ő is lesz. Oké, okay. Nincs ezzel semmi baj. Igen, nincs ezzel semmi baj, mert a kislányod mennyi idős egyébként?
2: 11.
3: 11 éves, szerintem Sombert is nagyon fogja szeretni.
1: Igen. Uh-huh. Na figyelj, viszont a kérdésünk az most hozzákapcsolódik, mert ugye őt hallottuk az imént. Én melyik közösségi platformon robbant be először igazán az ő zené? Mert ugye mostanság sokszor van, hogy hát valahol valamelyik social media felületen uh-huh. feltűnik valaki, és akkor úgy kapjuk fel a fejünket rá. Akár mi is, és kezdjük el szívesen forgatni őt a rádióban.
3: Hát ő egy fiatal srác, ugye, ahogy említettem, már 21 éves.
1: Igen, a lányod meg kislány, biztos ő is szokta nézni.
3: Remélem,
1: ezt a...
3: hogy azért annyira még nem.
1: Reméljük annyira nem, de hogy a néha...
3: Igen. Na, melyik lehet ez?
2: Hát ilyen zenehallgatós platform lehet.
1: Nem feltétlenül, közösségi. Egy közösségi média, és közben telik az idő, tik-tak, tik-tak,
2: jó,
1: tik-tak.
2: Akkor a...
3: Na.
1: Mondom, TikTok.
2: Akkor legyen a TikTok.
3: Okay.
1: Jó, oké. Okay.
3: Jó, hogy figyelsz, Olira, ez jó. Oké, okay, jön a következő kérdés. Melyik műsor hallható minden este 10 órától a Sláger FM-en?
1: Ahol például művészek, nagy
3: így
1: művészek
3: van, pontosan.
1: Is mesélnek sokat a...
3: Esmiller Andris a műsorvezetője.
2: Jó, akkor ez nem a lélekközösség.
3: Nem, az a Marian. Nem, az Mariannal, igen.
2: Igen, ezt a tiszkol, mert nem szoktam rádiót hallgatni.
1: De hát, ha reggel, amikor bekapcsolod a Sláger reggelt, előttünk szokott véget érni
3: igen,
1: az
3: igen,
1: ismétlés.
3: Igen.
2: Úristen.
1: Ennél többet nem tudunk segíteni.
3: Igen. Na gyorsan, Petrám. Szeretnénk nektek örömet okozni, hogy mehessetek a kislányoddal, meghallgathassátok élőben Sombert, Zara Larssont, TikTok.
1: De most tényleg TikTok?
3: Azért ezek nagyon értékes jegyek ám.
1: Mm. És tudod, nem akarjuk, hogy valaki azért haragudjon ránk, hogy most csak úgy odaadjuk.
3: Igen.
1: Elkótyavetyéjük, úgymond ezeket a jegyeket.
2: Slágerkult?
3: Igen!
1: Igen!
3: Jaj, Petra,
1: a Slágerkult!
3: Hál a jó égnek, jó. Nem fog meghalni szívinfarktusban. Tied a páros belépő a Sziget Fesztivál keddi napjára, többek között Sombert nagy színpados koncertjére, de ott lesz még, ahogy említettük már, Zara Larsson, tankcsapda és a Kispál és a Borz is. A kislányodat hogy hívják?
2: Lilla.
3: Lillával érezzétek magatokat nagyon jól.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
3: Hát igazán,
1: nagyon szívesen. Cégünk mindig az ön rendelkezésére áll, asszonyom. Köszönjük, szia!
2: Köszönjük, sziasztok!
1: Szia. És hát Petrám, az a rossz hírem, hogy lehet, hogy mégis meghalsz szívinfarktusban. Mert hogy... Mert,
3: az
1: hogy
3: időpontját
1: friss,
3: is mond meg.
1: Friss hírek szerint a nagyon nagy öröm, az is képes a szívünknek ártani állítólag.
3: Tehát, tényleg.
1: Hogy az, igen, igen. Oh. Tehát, hogy van olyan tényleg, hogy amikor mondod, hogy a boldogságtól kiugrik a szívem.
3: Az lehet, hogy kiugrik?
1: Lehet, hogy hát nem úgy ugrik, hogy ki a szádonket, de hogy megviselheti a szívünket. Vagy nem, ezt mondják a friss hírek, de majd egy kardiológussal, nem sokára egy professzorral utána járunk. Ennek erről lesz szó például majd a következő órában. Most viszont egy újabb nagy kedvencé, Sabrina Carpenteré a terep, és Tears, könnyek, ami szintén hozzátartozik az örömhöz, épp úgy a boldogsághoz, mint a szomorúsághoz, de most inkább az örömhöz, azt hiszem. Ez határozottan nem az, de most már, ha, figyelj, ha én valamit megígérek, az úgy van, úgyhogy most az M-People-t azt léptetjük, és... Na, mit mondtam?
0: Ez a Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
2: Egy a hosszú utazásokhoz.
1: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
2: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
1: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
2: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Szíj 15 év után visszatér hozzánk. Szíj koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
4: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
5: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
6: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
7: Tervezek.
6: De mit?
7: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
6: És hol szerezzük be a dolgokat?
7: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki találott valamit magának.
6: Már megint, Anna?
7: Laci, az élet változásokkal teli.
8: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
9: A nyári forgata kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
10: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
1: A reklám után... Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
11: Vizsgálat indult amiatt, hogy a nyugati pályaudvaron valaki leköpte Magyar Pétert. Komoly lezárás lesz holnaptól Délpesten. Ismét drónnapot tartanak a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban. Jó napot kívánok, Szendő Fibori vagyok. Vizsgálat indult a nyugati pályaudvaron történt incidens ügyében, amikor is Magyar Pétert leköpték tegnap a sajtótájékoztatója helyszínén. Az ügyben nem a miniszterelnök tett feljelentést.

0: A budapesti rendőrfőkapitányság közlése szerint a hatóság becsületsértés vétségének gyanúja miatt indított eljárást. A rendőrség azt is közölte, hogy az ügy miatt nem változik a jelenlegi személyvédelmi rend, vagyis nem tervezik a miniszterelnök védelmének megerősítését. Ősztől ismét a gyermekvédelmi ellátórendszer részei lesznek a javítóintézetek, erősítette meg a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A változás értelmében az intézmények visszakerülnek a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság fenntartásába, de a működésük megújul, amelynek részleteiről jelenleg is szakmai egyeztetések zajlanak. A cél egyebek mellett az intézményeken belüli bántalmazások megelőzése és a gyermekvédelmi szemlélet megerősítése. A javítóintézeteket az előző kormány a Szőlő utcai ügy után a büntetés végrehajtás irányítása alá helyezte, amit több szakmai szervezet is bírált. Borul a közlekedés Délpesten. Péntektől vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út Rákóczi híd alatti szakaszát a Ferencváros Kelenföld vasútvonal fejlesztési munkái miatt. A korlátozás idején a Soroksári útról nem lehet felhajtani a Rákóczi hídra Buda felé, és a hídról sem lehet lehajtani délfelé a Soroksári útra. A budapesti közút és a BKK szerint jelentős torlódásokra kell majd készülni, ezért az autósoknak az M5-ös bevezetőjét, az Üllői utat, illetve a Gubacsi út vagy a Mester utca felé vezető kerülő utakat ajánlják. A lezárás a közösségi közlekedést is érinti, több busz terelve közlekedik. A 2-es és 24-es villamosok pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig közlekednek. Egészségügyi tájékoztató sorozatot indított a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet. A Heim online rendelés című sorozatban a kórház orvosai közérthető formában beszélnek a gyerekeket érintő egészségügyi kérdésekről, a megelőzésről, a tünetek felismeréséről, a vizsgálatokról és a kezelési lehetőségekről. A 30-40 perces online beszélgetések során a szülők élőben is feltehetik kérdéseiket a szakembereknek. A kezdeményezés célja, hogy a családok megbízható szakmai forrásból kapjanak segítséget a mindennapi egészségügyi problémákban. A következő adásban a gyerekek nyári étkezéséről, a megfelelő folyadékbevitelről, valamint az édességek és a fagylalt egészséges étrendben betöltött szerepéről beszél Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos. Drónnapot rendeznek augusztus 1-én a Szolnoki Reptár Repülőmúzeumban. Az egésznapos program a drónok, a repülés és a legújabb technológiák világába enged betekintést interaktív bemutatókkal és látványos repülésekkel. A látogatók kipróbálhatják a drónvezetést és a szimulátorokat, megismerhetik a mentő, mezőgazdasági és katonai drónok működését, valamint szakértőktől kaphatnak tanácsokat a biztonságos és szabályos drónhasználatról. A bemutatókat élő kommentárral, óriás kivetítőn is követheti a közönség. A rendezvény a múzeum normál belépőjegyével látogatható. Egy délkelet felé haladó szakadozottabb frontális felhőssáv vonul át felettünk. Ennek következtében szórványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk. Az északnyugati szél sok felé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között alakul. Holnap és a hétvégén is napos idő lesz gomoly felhőképződéssel, néha élénk széllel. Vasárnap újra zivatarok érkezhetnek. A kánikula a jövő hétvégére térhet vissza.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
2: Az M5-ös autópályán Szeged felé az M0-ás és Ócsa között kaszálnak a belső sávban. A 27-es és 29-es kilométerek között jár a géplánc, várhatóan 10-ig tartanak a munkálatok, addig ugye egy sávra szűkül a pályaszakasz, így már az M0-ástól csak lépésben lehet haladni. Az M7-es autópályán Budapest felé hasonló a helyzet, mármint ott is kaszálnak a belső sávban. A 19-es kilométernél az Érdi tetőn a legbelső sávot tartják zárva, itt is kisebb torlódás alakult ki. Budapesten a Hungária körúton az Árpád híd felé a Hős utcánál a külső sávban még mindig balesetben sérült jármű vesztegel, ezért már a Salgótarjáni utcától lassabb a haladás. Lassan járható a Károly körút is az Asztória előtt, a Rákóczi út befelé a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakpart a Margit hídtól a Lánchídig, valamint erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. A második kerületben a Csalogány utcában a Kapás utca és a Bem rakpart között szakaszos és időszakos korlátozásra kell számítani délután 3-ig. A József utcát lezárták a Rigó utca és a Német utca között daruzás miatt a 8. kerületben este 8-ig, így a Rigó utcából csak balra lehet kanyarodni, és Újpesten, ahol tart az István út és a Pozsonyi utca felújítása, volt egy kis változás, figyeljék a kihelyezett jelzéseket.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most folytatódik a Sláger reggel.
2: 9 óra 7 perc. Jó reggelt kívánunk itt Pordán Petra.
5: És Somogyi Zoltán.
2: És akkor tényleg komolyan vesszük, hogy a boldogság is árthat-e a szívünknek. Tehát, hogy a hirtelen öröm az megviseli vajon? Pont úgy, mint az egyéb izgalmak, tehát mondjuk a rossz hírek. Utána járunk mindjárt, addig is Avicii Levels már is.

0: hogy de szeretem pénzt.
1: Ez a Sláger reggel.
2: Jó reggelt kívánunk, 4:10 lesz már egy percen belül. Egy frissen publikált orvosi tanulmány, egy 65 éves nő egy váratlan örömhír miatt kórházba került, szóval egy friss eset arra hívja most fel a figyelmet, hogy olykor bizony a rendkívül intenzív, pozitív érzelmek is kiválthatnak olyan reakciót a szervezetünkből, ami elsőre hát olyasmi, mint a szívroham. A jelenségnek állítólag már nevet is adtak az orvosok, boldog szív szindrómának mondják. Oh. Ez így jól hangzik.
3: Kedvesen csak most, hangzik, igen, igaz, most de rosszul leszel, az nem annyira
2: jó. Jópofa bulvár hír vajon, vagy igen, tényleg létezik ilyen? A kitűnő kardiológus professzor dr. Dézsi Csaba András a vonalban. Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Lehetséges ez, doktor úr, hogy örömünkben szívinfarktust kapjunk?
4: Hát igen, tehát sajnos a hír igaz, bár összességében azért azt is hozzá kell tenni, hogy ez, ugye van egy ilyen szindróma, egy ilyen tünetegyüttes, amit pakocsubó szindrómának hívnak, de hát érthetően ez a megtört szív szindróma, és ennek van egy ilyen happy heart szindróma része, ami tulajdonképpen csak az eredetétben más, mert ugye a megtört szív szindróma az általában a negatív stressz miatt, ez a happy heart szindróma a pozitív stressz miatt. Hát ezért nem szabad semmi nagyon bánkódni, és azért az örömködéssel is vigyázni kell.
2: Én azt mondtam reggel, hogy úgy képzelem, persze szigorúan laikusként, hogy a szívünk az ugye nem gondolkodik, tehát ő csak annyit tud, hogy hevesebben kezd el verni. Aztán, hogy most ez az váltotta ki, hogy megijedtünk valamitől, szaladunk a mamut elől, menekülünk, vagy pedig megnyertük a lottó ötöst, és én ezt így elkezdettem pászor, hogy ott állok a lottózóban, amikor viszem ellenőrizni a szelvényt, és rám néz a hölgy, és azt mondja, hogy föl kéne hívni a nyertes vonalat, mert itt valami nagy dolog. Tehát, hogy a kettő között a szívünk valóban nem tud különbséget.

0: kép, nekünk is azért évente egy ilyen 10-12 ilyen betegünk akad, és itt ennek az a lényege, hogy a tünetei azok nagyon-nagyon hasonlítanak, sőt a, nem csak a tünetei, tehát nem a fizikális, mentális tünetei, hanem, a, hanem az EKG tünetei is, laborletei is nagyon hasonlítanak a szívinfarktuséhoz. Ezért általában mi azt szoktuk, hogy megkatéterezzük a szívünket, gyorsan megnézzük, hogy van-e koszulér elzáródás, és ha nincsen, és az a speciális EKG eltérések, meg ultrahangját, főleg az ultrahang is, MR vizsgálatnak az eltérése igazolhatják a takocsubót. Az infarktushoz képest az a nagy különbség, hogy nincsen koszulóér elzáródás, tehát nincs, ugye a szívinfarktus abból áll, hogy elzáródik egy koszulóér és elhal a mögöttes terület. Itt, egy, itt tulajdonképpen ez egy ilyen kábult miokardium alakul ki, egy nagyon érdekes echokardiográfiás alakzattal, és ami a jó hír benne, hogy ez egy-két hónapon belül nagyon szépen nyom nélkül gyógyul. Tehát olyan eseteink is voltak, hogy teljesen annyira elalélt a szív, hogy kialakult benne vérrög, aztán ez pár hónap alatt eltűnt. Tehát egy jó indulatú kórképről van szó, csak az eleje az kicsit zernyés.
1: 12-es korhatár besorolás mellett zajlik éppen a műsor, itt csak óvatosan jegyzem meg, hogy azért ugye hallottunk már olyan híres halvidű színészről, aki nagyon boldog volt élete utolsó percében, nem volt egyedül, tehát hogy volt neki segítsége abban, hogy boldog legyen, viszont azt nagyon komolyan kérdezném, hogy lehet-e például edzeni a szívünket, vagy érdemes-e edzeni arra, akár időskorban is, hogy jobban viselje akár az ilyen típusú megrázkódtatásokat, akár azt, hogy eleve mondjuk dolgoztatjuk.
0: Hát a szívünket persze lehet edzeni, de magát a takocsubót megelőzni azért nagyon csak azokkal a megelőzési módszerekkel lehet, ami az egészséges életmódra vonatkozik. Tehát nyilván a dohányzás kerülése, rendszeres sport, nem szem ismétlen meg, mert nagyjából ezeket mindenki tudja. De ez a kórkép, ez mindenképpen komolyan kell venni, tehát hogyha valakinek mellkasi fájdalma van, fulladás van, akkor mentőt kell hívni. Tehát ez utána az az érdekes dolog egyébként, hogy ez ugye általában 65 év feletti menopauzán átesett nőknél a gyakoribb, de férfiaknál is előfordul. Nálunk még egyébként, ugye mi már kikérdezzük a betegeket, mi is meg pszichológus foglalkozik velük, nálunk még ez olyan happy formában nem fordult elő, inkább csak ez a megtörtént. Egyébként a magyar nyelv gyönyörű, ugye megfasad a szívem, azt mondja.
1: Tényleg olyan érdekes, mert általában a férfiakhoz társítjuk azt, hogy nekik szoktak inkább szív problémáik lenni. Vagy hát legalábbis ez volt a
0: szívinfarktus.
2: Igen.
1: Ez volt a közvélekedés.
2: És ha meghasad a szívnél, ott mi történik pontosan fizikálisan?
1: Hogy a nők érzékenyebbek.
0: Hát ezt én most nem tudom, mert ez egy népi nyelv, tehát most, hogy mire használjuk, de nyilván, ahogy azt mondjuk a sztrókra is, hogy butaütést kapott,
2: igen,
0: tehát valami féleképpen ezek a kórképek azért előfordultak régen is,
2: igen.
0: Csak nem voltak ennyire tizáláltan megfogalmazva, hanem a népi nyelv elmondja valamilyen formában, és azért abban van némi igazság is. Nyilván nem ismerték az emberek ennek az anatómiai hátterét. Egyébként most sem nagyon ismerjük, tehát hogyha például azt mondjuk, hogy menopauza utáni, tehát amikor az ösztrogén szint lecsökken a szervezetben, akkor vajon az ösztrogén pótlás jó lehet ennek a megelőzésére? Tehát, és valójában nem igazolódott ezzel kapcsolatban, igaz, hogy nagy tanulmány nem is volt ezzel kapcsolatban a világban, de önmagában a hormonpótlás nem oldja meg, ami azt jelenti, hogy ez egy szintén egy ilyen több okra visszavezethető kórkép, tehát amikor a repülőgép lezuhan, akkor is sok oknak kell egyszer ott összejönni ahhoz, hogy ez megtörténjen. Itt is ez úgy van, hogy nem egy okra vezethető vissza.
2: Nagyon köszönjük.
1: Hát én akkor is a boldogságra szavazok, ha meg mennem kell, hát mennem kell.
0: De egyébként ez a menni kell, hát menni kell, azért ez már nem teljesen így van, tehát hála Istennek nagyon sok esetben vissza tudjuk fordítani.
2: Hát vannak olyan kiváló orvosok, mint a doktor úr, és akkor így legalább megoldódik a probléma.
0: Hát, a kollégáim, tehát azért egy csapatunkat.
1: Köszönjük van. Szépen dr. Dézsi Csaba András, kardiológus professzornak.
2: Köszönjük.
1: Önök tapasztaltak-e már ilyet, hogy mondjuk tényleg annyira örültek valaminek, hogy hirtelen hogy a szívükhöz kaptak? Nekem már volt, hogy
2: azt
1: ott ilyen szúró...
2: Azt mondtam, hogy szúr a szíved, igen, de nem szúr, a szíved szúr.
1: Nem ott a tüdő, persze. Szerintem valójában, meg másképp veszel levegőt. Igen. Ha volt már ilyenben részük, volt ilyen élményük, jelentkezzenek, várjuk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
5: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban! Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most! Klubtihany.hu.
6: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fánkód.hu oldalakon.
7: Passzív jövedelemre vágysz? Chocolate Brown Solarium Franchise. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás. A hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem. Kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
8: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfőshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfőshop.hu. Természetesen műfű.
9: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Haj, rózsa volné.
10: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
10: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
1: A reklám után társadalmi célú reklám.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
14: Na, borongós időre készüljenek, záporok, zivatarok is előfordulhatnak, úgyhogy esernyőt mindenképpen vigyenek magukkal, ez egyébként a hidegfrontnak köszönhető. Olyan hideg azért nem lesz, 19 fokos most a reggelünk, délutára pedig 23 fokot ígérhetek.
15: Igen, mindig olyan félrevezető, hogy jön a hidegfront, és igen, akkor azt gondolod, hogy hideg, nem lesz hideg.
3: Az időjárás jelentés támogatója, a hőszivattyús és klímás fűtési-hűtési rendszerek specialistája, a meleget.hu.
15: Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között főképp a külső sávban jelentősen lelassult a haladás. Az M5-ösön Szeged irányában az M0-ás és Ócsa között gondozzák a növényzetet, a belső sávon szakaszosan zárva, és így már az M0-ástól lassabban lehet csak haladni. Az M7-esen pedig Budapest felé zajlik ugyanígy növénygondozás, lassan mozgó kaszáló géplánc halad a belső sávban, az érdi tetőn a legbelső sáv pedig teljesen zárva emiatt. Ja, és ha már autópályák, az M3-ason ugye felfestették az ideiglenes sávokat is a hétvégi Forma 1-es futamra tekintettel. Vigyázat! A leálló sáv az forgalmi sávként csak a VIP autók számára használható. Budapesten a Kőbányán a Mádi utcában a Lavotta utcánál baleset nehezíti a közlekedést, így a 85-ös autóbusz az Ösvezér tere felé, a 185-ös pedig Kőbánya alsó vasútállomás irányában terelve közlekedik, nem érintve a Mádi utca és a Lavotta utca megállókat. Ha van még infójuk, jöhet 0630 30 30 95 8. Köszönjük!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Folytatódik a

0: Ez a Sláger reggel.
1: 6:30, és Gabriella nem szeretett volna adásban beszélni, de nekünk elmesélte, hogy amikor a húga született, akkor a nagypapa elindult a bolt felé, hogy egy rekesz sört szerezzen be az ünnepléshez.
2: Ünnepés
1: gyanánt, hát nem ment haza. Kórházba vitték először, mert ő is a szívéhez kapott, rosszul lett. És aztán a kórházból már nem tért haza, viszont ebben meg, hogy ez milyen sorsszerű, hogy egy születés és egy elmúlás így összekapcsolódik. Tehát, a hideg futkos a hátamon.
2: Hát nagyon szépen köszönjük az üzenetet.
1: Aztán van, amikor nem örömünkben sírunk, hanem hát most olvastad, hogy mi van az Erzsébet kilátóval?
2: Igen.
1: Nem tudtam, hogy zárva van fel. Én januárban még pont fölmentem kirándulni, és állítok, most már február óta van zárva.
2: Sajnos nagyon régi.
1: Mert hogy annyira vizesedik, hogy most az is fölröppent, hogy állítólag vissza kell bontani, akár több szintet. Tehát a Jánoshegyi kilátóról beszélünk, ami azért Budapestnek mégiscsak egy ikonikus pontja és épülete, de mindjárt próbálunk akkor egy szakival utána járni, hogy mi lehet a megoldás.
2: A szaki ellenőrrel.
1: Dolgozta sok szakemberrel, ezt tesszük most is, hiszen Eros Ramazzottira bízzuk a következő perceket. Itt a Sláger FM-en. Jön már is a Parla Convé, 9:50, 8 perccel.

0: Ez a Sláger reggel.
1: Próbálom elérni a szakellenőrünket, de sajnos nem válaszol a hívásunkra. Nagyon izgatja a fantáziámat, hogy mi lesz az Erzsébet kilátóval, mert tök jogos, hogyha valakinek eszébe jut az, hogy de hát pár éve múltkor felújították.
2: És igen.
1: Egyrészt gyorsabban telik az idő, mint ahogy érzékeik, mert az a pár éve az már egyébként nagyjából 20 éve volt.
2: 20 éve újították
1: 2005-ben, 21, hogy pontosan legyünk. 2005-ben volt az a bizonyos rekonstrukció. Tudod, szépen letérkövezték, ugye ott előtte, rá. Meg kicsit ott a fákat megcsapkodták, meg kapott egy új festést. Talán meg bent ugye egy egész kultúrát kávézó működött, nem tudom, most azért mondom a múlt időt, azért vagyok zavarban, mert olvasom, hogy február óta zárva van, tehát az épület maga, és ugye a kávéz az épületen belül lenne, de lehet, hogy oda beengednek, csak fölfelé nem lehet menni a kilátó részbe, mert hogy olyan szerkezeti problémákat tártak most fel, ami miatt úgy döntöttek, mert hogy január-februárban potyogott róla elvileg a vakolat, meg nem tudom, tehát leestek darabok, tartottak egy átfogó vizsgálatot, és kiderült, hogy túl vannak vizesedve a falak. Mert hogy ezzel például 2005-ben nem foglalkoztak, tehát az inkább tényleg egy ilyen szépészeti rekonstrukció volt, de egyébként már akkor is tudtak róla, hogy statikai problémák is lehetnek, ami egy összetett probléma, mert egyrészt amikor ugye 1910-ben adták át, tehát nagyon régi épületről van szó, és eredetileg én azt hiszem, olvastam valahol, hogy úgy tervezték, hogy majd lesz egyszer valamilyen teteje. De az soha nem készült el, nyilván, hogyha lenne rajta tető, akkor az eső az kevésbé érné a falakat, meg a fönti részt. Plusz ami nagyon megmaradt a sztori, az ott bent ilyen tablókon van kiírva a története, vagy leírva a története a kilátónak, hogy amikor ugye a szocializmus idején egy szép nagy vörös csillag volt a tetején, hogy az például nagyon komoly károkat okozott szintén statikailag, mert hogy ugye annyira nehéz volt, tehát azt egy ilyen nem tudom mekkora állványzat tartotta, nem tudom miből vasban volt nyilván a nagy vörös csillag, ennek eszméletlen súlya volt, és hát nyilván, hogy a szél is cibálta alkalmanként, tehát az eléggé megviselt az épületnek a szerkezetét, és hogy most az a legdurvább, azt mondják, hogy tulajdonképpen, ha igazán lelkismeretesen akarnák megoldani a problémát, akkor gyakorlatilag vissza kéne bontani a felső két szintet. Na már most ugye, tehát ízlelgessük, 1910-ben adták át, tehát egy több mint 100 éves, nem tudom, hogy műemléknek számít, azt nem tudom, műemlék kilátó, szerintem műemlék jó eséllyel, de egy több mint 100 éves épület, tehát hogy akkor az se lesz már utána az eredeti.
2: Igen.
1: Hanem akkor azt ott lebontják, visszaépítik, ez nyilván eszméletlen sok pénzbe is kerül.
2: Most ráadásul védett műemlék, de hát arra más, igen, más szabályok vonatkoznak arra, akkor ott vigyázni kell arra, hogy megmaradjon, nem?
1: Hát jó, de közben
2: meg... eredeti formában.
1: Jó, de hát, hogyha leomlik, azzal se vagy előrébb.
2: Tehát ez igaz.
1: Valószínűleg nem tudom, hogy ilyenkor hogy van, hogy például az eredeti köveket, amiket most, hogyha visszabontják, tegyük föl, akkor azt ott beszámozzák, félreteszik ott egy kupacba, és akkor úgy építik vissza, hogy a mai korszerű technológiával, a megfelelő, nem tudom, szigetelő anyagok beépítésével.
2: Jó, vagy kérdés,
1: hogy...
2: igen.
1: Na, hát majd remélem, hogy azért valamikor a következő napokban esetleg elérjük a szakinkat, mert hogy így a vizesedés az egyébként is sokfelé probléma. Hát nem tudok olyan házat mondani családból, ismerősi körből, ahol ne lenne az, hogy ázik a pince, nedvesedik a fal, és tudom, hogy most már vannak ilyen új technológiák, tudod, hogy utólagos szigetelés, de hogy nem tudom, laikusként nekem az fura. Tehát most érted, ott a szülői házba is jönnek, oké, okay, belülről megfröcsköli a falat valamivel, ami ugye át van nedvesedve, meg így föl van rajta, tudod, táskásodva a vakolat, de hát attól még kívülről, a túloldalról, ami ugye a földben van, hát ugyanúgy ázik. Tehát azt gondolom, hogy ki kéne nyilván ásni, onnan kívülről nem tudom, nem értek hozzá, majd egyszer ennek is utána járunk. Mára viszont nagyon szépen köszönjük akkor figyelmüket. 10 óra lesz már 7 perc múlva, úgyhogy búcsúzunk, és átadjuk a terepet a Balázsnak. Kívánunk további jó munkát, szép napot, Pordán Petrát
2: és Somogyi Zoltánt hallották.
1: Jövünk holnap reggel. Viszont!
0: Sláger! Sláger! Sláger FM!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal. Lenny Kravitz. Moby. Most pedig irány a sziget. Faithless. Morcsiba. Zara Larsson. Natasha Bedingfield. Somber. I miss knowing what you're thinking. Luis Capaldi. Put all my love. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
2: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
1: Sláger FM.
0: Mindenki, akit szeretünk.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
3: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
1: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
3: Velem, Mautner Zsófival.
2: Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
1: Minden vasárnap reggel 8-kor a Sláger hétvégében.
2: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
4: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
5: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
4: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
5: Tökéletes!
4: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
6: Na, fáj még?
7: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
6: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
8: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
9: 188.
8: Hogy micsoda?
9: 188.
8: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
9: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
8: Kik ők?
9: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
8: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
2: Válts prémium elektromos közlekedésre! Az új Jada modellek megérkeztek Magyarországon. Elektromos robogók már 240 000 forinttól. Keresd a Jadea Magyarország üzleteiben és hivatalos partnereinknél.
10: Lapozz rá a nyárra! Blik. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
11: A nyári forgatag kellős közepén egy valódi balatoni zöld oázis várja Balatonfüreden. Közvetlen vízpart, panorámás szobák, kültéri medencék, wellness és hamisítatlan nyári hangulat. Hotel Golden Lake Resort, ahol a balatoni nyár igazán életre kell. www.goldenlake.hu.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Ez a Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A MOL megszünteti a MOL új Európa alapítványt. Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. És 3000 négyzetméteren égtek napelemek este Soroksáron. 10 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Szeptembertől 0%-ra csökken a vényköteles gyógyszerek áfája, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A kormány döntése a korábbi választási vállalásnak megfelelően csak az orvosi rendelvényre kiváltható készítményre vonatkozik. A vény nélkül kapható gyógyszerekre nem. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter szerint az ígéret eredetileg is kizárólag a receptköteles termékek áfamentességéről szólt. Az egészségügyi miniszter korábban úgy nyilatkozott, hogy az áfamentesség évente mintegy 7 milliárd forintos költségvetési kiadást jelent majd. A MOL nem működteti tovább a MOL Új Európa Alapítványt, amely eddig közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványként működött. A döntés nyomán a 2021-ben az alapítványnak átadott csaknem 43 millió MOL részvény és az ahhoz kapcsolódó vagyonelemek visszakerülnek a vállalathoz, ezzel növelve a cég saját részvényállományát. A MOL közölte azt is, hogy a 2026-os osztalék kifizetésére a magyar állammal kötendő vagyon megállapodás után kerülhet sor. Az alapítvány korábban több kulturális projektet, köztük az MCC Festet is támogatta. Mintegy 3000 négyzetméteren égtek napelemek tegnap este egy soroksári raktár épület tetején. A tűz a 23. kerületi Európa utcában, a Bilk Ipari Park egyik épületénél keletkezett. A fővárosi hivatásos tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, munkájukat önkéntes egységek is segítették. A lángokat létrasugárral, valamint több víz és védősugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a gyors beavatkozással sikerült megmenteni a raktárcsarnok részét. Azonnali hatállyal lemondott Vadász Gábor, a 12. kerület momentumos alpolgármestere, mert megromlott a munkakapcsolat a Kovács Gergely polgármesterrel. Vadász szerint szakmai vitáikat a polgármester nem párbeszéddel, hanem az eltávolításával akarta lezárni, ezért nem kívánt részt venni a kialakult politikai konfliktusban. A politikus képviselőként továbbra is folytatja munkáját. A kerületi képviselőtestület ma rendkívüli ülést tart, amelyen új alpolgármestert választhatnak, és megtárgyalják a polgármester méltatlanságával kapcsolatos indítványt is. Július 27-én megkezdődik a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszának felújítása, a Hunyadi János utca és a Nagykőrösi út 32 között. A várhatóan augusztus végéig tartó munkák idején forgalomkorlátozásokra és több buszjárat terelésére kell számítani. A Nagykőrösi utat a Szálfa utca és az Eke utca között gyál felé egyirányúsítják. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszan újul meg az útpálya, emellett korszerűsítik egyes járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízelvezető elemeket is. Behajtási tilalmat vezettek be a Táncsics Mihály utca, Hősök tere és Erzsébet utca közötti szakaszán. A Budapest közút a kereszteződésben behajtani tilos táblát helyezett ki, amely alól a kerékpárosok kivételt jelentenek. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljék az új jelzéseket, és tartsák be a forgalmi rendet. A hidegfront elérte térségünket, emiatt felhősebb idővel és elszórtan záporokkal, zivatarokkal indul a délelőtt. Az északnyugati szél sokfelé élénk, erős lesz, délután friss, mérsékelten meleg időre számíthatunk, 25 fok körüli csúcsértékekkel, csak egy rövid ideig lesz magas az UV-sugárzás. A szeles időben felerősödhetnek a fejfájásos panaszok, illetve ingerlékenyebbek, nyugtalanabbak lehetünk.
8: Hozom a friss ropogós közlekedési információkat, balesetmentes autózást kívánok. Sajnos volt baleset méghozzá Kőbányán, a Mádi utcában, a Lavotta utcánál. Arrafelé mindenféleképpen tervezzenek előre. Élénk a forgalom az autópályák és a főutak a fővároshoz közeli szakaszain, de egyelőre jelentősebb fennakadások nélkül lehet autózni. Sajnos az M1-es főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, főleg a Szárliget és Bicske közötti szakaszon lassult le jelentősebben a forgalom, viszont az átterelt belső sávban még folyamatos a haladás. Az M5-ösön Szeged felé az M0-ás és Ócsa között lassan mozgó kaszáló géplánc halad a belső sávban. A munka várhatóan délelőtt 10-ig tart, tehát nagyjából ezekben a pillanatokban fejezik be, de ettől függetlenül már az M0-ástól lassabb haladásra számíthatnak, gyanítom még ezekben a pillanatokban is. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon szintén hasonló a helyzet, Tárnok és az M0-ás között ott is lassan mozgó kaszáló géplánc halad a belső sávban. A 19-es kilométernél az Érti tetőn a legbelső sávot zárják, lassabb haladásra és kisebb torlódásra készülhetnek ezen a pályaszakaszon is.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
14: Dolgozzunk össze a kis pénteki melóban is. Hello, én Karokas Balázs vagyok, kicsi borongos, szomorkás a napunk, de egy olyan dal jön, ami majd megfelelő hangulatot csinál. Egy amerikai hip-hop duó, akik a 2000-es években mentek hatalmasat. Az Outkast-re kérem a hangot, tőlük indul most a Hey Ya!

A zseniális Teddy Swims és a Lose Control 4:11 után is a Sláger FM-et hallgatják, amit nagyon szépen köszönünk. Legutóbb még arról kaptunk híreket, hogy baleset nehezíti a közlekedést Kőbányán, a Mádi utcában, a Lavotta utcánál, úgyhogy ha arrafelé indulnának, legyenek nagyon óvatosak. És közben ne felejtjék, hogy ezen a hétvégén Forma 1 magyar nagydíj, természetesen Budapesten és a környéken izgalmas programok ennek kapcsán. A magyar nagydíj vasárnapján a Török Bálinti Nádastónál egész napos ingyenes autósportos programokkal várják a Forma 1 rajongóit. A futamot óriás kivetítőn lehet követni élőben, napközben profi versenyszimulátorokat is ki lehet próbálni, este pedig majd a Boda Family koncertje gondoskodik a hangulatról. A programot pedig egy különleges mozizás zárja, a Csillagok alatt vetítik majd a Brad Pitt főszereplésével készült Forma 1-es filmet. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és persze közben pedig már egy kis funky a 80-as évek legelejéről. Kalao, Word Up itt a Slágeren!

0: tetovált arcú rapper Post Malone, I Had Some Help. Itt a Sláger FM, 10:30 után járunk már 2 perccel. Örülök, hogy együtt töltetjük a mai délelőttet is, mert végül is ez már a csütörtök, a munkahét felé jócskán túl vagyunk. Ezért is azok jó zenéket most a folytatásban. Egy kis akusztikus gitár, füttyögés, tapsolás, lábdobogás. Ez mind megtalálható a most következő dalban. Az egész egy poros country kocsma hangulatát teremti meg, miközben a dal egyszerre bemászott a fülünkbe, és ott van velünk a munkahelyen is. Shabuzi és az a Bar Song, előtte viszont aktuális információkat hozunk. Egyelőre nekem olyan picit furának tűnik az időjárás, legalábbis ahhoz képest, hogy a nyár közepe van. Itt Budapesten ez meglepő. Te hogy vagy ezzel, Ági? Szia!
1: Nem kicsit fura, és megmondom őszintén, hogy bár készültem erre az időre, a kis kardigánt otthon hagytam reménykedve, hogy kisüt a nap. Azt ígérik a meteorológusok, hogy most a hidegfront miatt nagyon sok helyen lehetnek elvétve záporok, zivatarok, mindössze 24-25 fok lesz a maximum, és tényleg ilyen futó záporokra kell készülni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy az egyik órában még esik, a következőben pedig éppen nem, de hűvösebb az idő, ezt abszolút érezni lehet.
0: Hát, hogyha ez a futó zápor végre kifulladna, aztán nem futna tovább. Köszi, Ági! Balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzunk egymásra. Az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak. Főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassul a haladás, szakaszosan torlódik a forgalom, az átterelt belső sávban viszont az útinform szerint még folyamatosan lehet haladni. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé a Mogyoródi szakaszon, a 20-as kilométernél zárták le a külső sávot korlátjavítás miatt, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon egy 2 kilométeres torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Ócse és az M0-ás között lassan mozgó géplánc halad a belső sávban, a 29-es és a 27-es kilométerek között. A munka során a külső sávra terelik a forgalmat. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már a 30-as Ócse csomóponttól lassabb haladásra készülhetnek. Szeged felé is munkavégzés miatt zárják mozgó terelés mellett a belső sávot, az Inácsi pihenőhely és a 44-es Davas csomópont között számíthatnak leginkább lassabb haladásra. Ugyancsak Szeged felé Lajos Mizsely és Kecskemét között is sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Elvis, a Junkie XL, a Littlest Conversation 3:41 után is köszönöm, hogy a Sláger FM-et hallgatják, és ne feledjék, önök is elmondhatják, hogy hogy tetszett ez a dal? Nyugodtan kattintsanak a slágerfm.hu-ra, vagy töltsék le a Sláger FM mobil applikációját, és ott szóljanak bele abba, hogy mi szóljon, és ezzel nyerjenek. Pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban, Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátra Füred Superiorban, és kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Csak mondják el, hogy tetszik, töltsék ki a Sláger FM zenei kvízét. Itt pedig egy igazi felszabadult nyári ritmus most a folytatásban. Egy kis lazulás a Balatonparton, úszkálás a tengerben, nagyvárosi pörgés az éjszakában, bármit jelent a nyár, ebben a dalban megkaphatjuk. Éget a nap, van

0: Műsorajánló.
1: Hello Los Angeles!
2: Mi ez a hülyeség?
1: Slágerlista. A kereskedelmi rádiók játszása alapján. Ja igen, Orsi dalokat ás elő a múltból. Jó, hát vannak még pletykák, hírek, a filmek, zenék, celebek világából. Ezeket is Orsi gyűjti, mert én ezektől agyfagyást kapok.
3: Te is!
4: Akkor tisztázzuk. Itt mindent én csinálok. Ti meg csak nézitek, ahogy lóg a nyelvem.
3: Úgy van.
4: Gyuri!
1: Egy biztos péntek délután 4-re minden összeáll, és indul a nagy 40-es slágermaraton egészen 8-ig. Kis Orsival.
4: És Kovács Áronnal.
1: Pénteken 4-kor találkozunk.
5: A műsor támogatója az Opel Wallis a Kerepesi úton. Ha új Opelt szeretne, az Opel Wallist keresse. www.opelwallis.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
6: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
8: Na, fáj még?
9: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
8: A Szép Lézer terápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép Lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflaser.hu.
10: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hullókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhullókő. Oldalon.
11: Nos, ön pár hete levélben érdeklődött a meleget.hu-nál, hogy van-e olyan hőszivattyús hűtő-fűtő klímaberendezés, amely egyszerre képviseli a csúcsminőséget és a modern dizájnt. Emlékszik erre?
12: Igen, emlékszem.
11: Azért hívtam ma fel John, mert jött egy bomba jó lehetőség, John. Talán a legtutibb buli az utóbbi időben. A neve Azuri. High-tech klímaberendezések, prémium minőség, elérhető áron. Ha van egy perce, John, érdeklődjön kiemelt klímaszerelőinknél, vagy a meleget.hu üzleteiben. Azuri, a komfort új neve.
13: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
14: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. miértrádió.hu.
0: A reklám után a legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
16: Felülvizsgálják a szolgálati járandóság rendszerét, ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelemhez, és megújult a 18. kerületi Nagykörösi út, csaknem 1 kilométeres szakasza. 11 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss híreit hallják, Zsupos Ági vagyok. Hamarosan megkezdődik a szolgálati járandóság rendszerének átfogó felülvizsgálata, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter. A cél egy jogszerű és méltányos megoldás kidolgozása, amely egyszerre veszi figyelembe az érintettek érdekeit, a költségvetési lehetőségeket és a jogszabályi kereteket. A felülvizsgálat azokat a volt katonákat érinti, akiknek jogállása a szolgálati nyugdíjrendszer 2012-es átalakításával változott meg. A miniszter szerint azok, akik hosszú éveken át szolgálták az országot, kiszámíthatóságot és megbecsülést érdemelnek. A kormány korábban a méltánytalanul elbocsátott katonák helyzetének rendezését is megkezdte. Ősszel visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátórendszerbe, a büntetés végrehajtás országos parancsnokságától. A BVO közlése szerint már zajlanak az átadás előkészítését szolgáló szakmai egyeztetések, és készülnek a szükséges törvénymódosítások is. A javítóintézetek ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába kerülnek, ugyanakkor a kormány szerint nem a korábbi rendszer tér vissza. A cél a gyermekek komplexebb támogatása és a működés megújítása. A változással az is eldőlhet, hogy a javítóintézeti fiatalokat mégsem költöztetik át a korábban létrehozott tököli intézménybe. A kormány döntése alapján 31 milliárd forintból megújul a Gubacsi vasúti híd. A jelenlegi átkelőn 2014 óta óránként 5 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, miközben az ország vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át rajta. Az új vasúti híd építése 2026 végén kezdődhet, és a tervek szerint 2029 végére szünteti meg a fontos tehervasúti szűk keresztmetszetet. A beruházás javítja a Csepeli szabadkikötő és a konténerterminálok kiszolgálását, több árut terelhet közútról vasútra, és csökkentheti a térség közúti terhelését. Emellett előkészítik a közúti hídrész és a Corvin csomópont fejlesztését is. Jövő hétfőn megkezdődik a 18. kerületi Nagykörösi út burkolatának felújítása a Hunyadi János utca és a Nagykörösi út 32 szám között. A várhatóan augusztus végéig tartó munkák három ütemben zajlanak, ezért forgalomkorlátozásokra és buszterelésekre kell számítani. A Nagykörösi utat a Szálfa utca és az Eke utca között gyál felé egyirányosítják. Több autóbusz a belváros irányába a Vasút utcán át közlekedik majd. A beruházás során 907 méteren újul meg az útpálya, emellett járdákat, buszmegállókat, kapubejárókat és vízzel vezető elemeket is korszerűsítenek. Három napon át utcazenefesztivál és food truck show várja a Veszprémbe látogatókat. A belvárosi rendezvényen délutánonként 15 utcazenész mutatkozik be, közülük a nemzetközi zsűri és a közönség kedvence 1-1 millió forintos díjat kap. Esténként több külföldi és magyar zenekar lép színpadra. A gasztronómiai kínálatban grillételek, görög, latin-amerikai, mexikói és ázsiai fogások, svájci sajt különlegességek, halas és húsmentes ételek, italok és desszertek is szerepelnek. A programok holnap kezdődnek, a food truck show külön színpadot kap a gasztronegyedben. A vonuló felhők mellett rövidebb napos időszakok is lesznek, a csapadékos részeken csúszóssá válhat az útburkolat, így érdemes óvatosan vezetni. Megérkezett a hidegfront, ez pedig fejfájást, görcsös panaszokat is okozhat az arra érzékenyeknél. Délutánra a legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 25 fok lesz.
3: Így 11 óra után 4 perccel pedig rátekintünk a közlekedési infokra, Ákinak pedig köszönöm a híreket. Sajnos baleset nehezíti a közlekedést a 11. kerületi Péterhegyi úton az Egér út után Őrmező felé. A forgalom az ellenkező oldal belső sávjában halad. Lassú a haladás az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton befelé a Blaha-Lujza tér előtt. Számoljanak arra, hogy az M1-esen a főváros felé Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassul, torlódik a forgalom. Lassabb haladásra és torlódásra számíthatnak még a Bicske és Herceghalom közötti szakaszon is, az átterelt belső sávban viszont az útinform szerint még folyamatos a haladás. Az M0-ás déli szakaszán még a Nagy-Dunahíd előtt útkarbantartók dolgoznak. Az M5-ös felé vezető oldalon a három sávból a legbelső sávot zárták le a 12-es kilométernél. Az M0-áson erős a forgalom, ezért a két sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és 1-2 kilométer hosszúságú torlódásra kell készülni.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
3: 11 óra után is dolgozzunk össze a stúdióban, Karakas Balázs. Taylor Swift érkezik, szerinte a most következő dal olyan emberekről szól, akik nehéz időszakokon jutottak keresztül, majd tudatosan küzdöttek egy derűsebb életért és az új kapcsolatért. Taylor Swift.

legnagyobb slágerek. Változatosan. Változatosan.

Ez a Micsoda Dal, Ray, Where is my husband? 4:12 után is a Sláger FM-et hallgatják. Ezért nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy együtt tölthetjük a hét utolsó előtti munkanapját. Mindezek mellett ne felejtjék el, hogy most gyakorlatilag minden a Magyar Nagydíjról szól, hiszen ezen a hétvégén fogják ezt megrendezni. És egészen július 26-áig egyébként esténként különleges élmény várja az érdeklődőket a Margit-sziget zenélő szökőkútjánál ezzel kapcsolatban, ugyanis minden nap este 9 és 10 óra között lenyűgöző párafestés eleveníti fel a Magyar Nagydíj történetének legemlékezetesebb pillanatait és persze a korábbi győzteseit. A vízpermetre vetített látványos animációk a Forma 1 világát hozzák közelebb, így a klasszikus esti szökőkút show ezen a héten különleges motorsportos hangulattal egészül ki. Jó szórakozást kívánok hozzá, és persze a folytatásban a Blondie zenéjéhez is. Ez már a The Tide is High, egy legendes emlék a 70-es, 80-as évek fordulójáról.

0: Meghan Trainor, All About That Bass, ez a Sláger FM, 11:30 is elmúlt már. Javában mindenki próbálna már az ebéd időre koncentrálni, én ebben biztos vagyok, de addig még egy picikét dolgozni kell. Shakira pedig addig is itt van velünk, aki egyébként így a futballvilágbajnokság témakörében már az elmúlt évtizedekben is egész szépen közreműködött. Gondoljanak csak a 2010-es dél-afrikai torna Waka Waka című világhírű betétdalára, ezt is Shakira készítette el, és a 2026-os VB himnuszát is Shakira készítette el Burna Boy-jal közösen. Ezt hallgatjuk mindjárt jön a Die-Die, előtte pedig nézzük, hogy mi a helyzet Budapesten időjárás tekintetében. Eléggé borongósan indult a reggelünk, délután van-e esély arra Budapesten, hogy kisüt a nap? Ági, szia!
1: Azt ígérik, igen, szia, hogy elő-elő fog bukkani majd a nap, de ma igazából a hideg front határozza majd meg az időjárásunkat. Ma pedig helyenként záporok, zivatarok tehetik vizesebbé, csúszóssá az utakat, úgyhogy érdemes ott is odafigyelni és kicsit óvatosabban vezetni. Majd déltől egy rövid időre az UV-sugárzás is magas lesz.
0: És nem is lesz meleg ezzel a 24-25 fokkal a főváros
1: hát
0: környékén.
1: Köszi, Ági. Is kicsit kevés.
0: Köszi szépen. Mondjuk a közlekedési információkat. Az M1-esen Budapest felé a Komárom és Tata csomópont között és Tatabánya és Biatorbágy között is terelésben kell autózni. Mindkét terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, főleg a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult, szakaszosan torlódik a forgalom. Lassabb haladásra, torlódásra számíthatnak Bicske és Herceghalom között is az M1-esen. Az átterelt belső sávban még folyamatosan lehet haladni. Az M0-áson a déli szakaszon még a Nagy-Dunahíd előtt útkarbantartók dolgoznak. Az M5-ös felé vezető oldalon a három sávból a legbelső sávot zárták le a 12-es kilométernél. Az M0-áson erős a forgalom, ezért a két sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra, 1-2 kilométeres torlódásra kell számítani. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás között lassan mozgó géplánc halad a 29-es és a 27-es kilométerek között. A munka során a külső sávra terelik a forgalmat. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már a 30-as Ócsa csomóponttól lassabb lesz a haladás. Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között is sávzárás lassítja a forgalmat.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Szia, Kendrick Lamar, The Greatest, ez a Sláger FM, ne felejtjék, a koncertélmények nyara is itt van velünk. Bármikor nyerhetnek egy nagy világsztár budapesti koncertjére páros belépőket. Ne felejtjék, olyan sztárok énekelhetnek bármikor, mint Pitbull, Seal, Lenny Kravitz, Moby, vagy éppen azok az előadó művészek, akik a szigeten lépnek fel. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Sombra, Luis Capaldi, Florence and the Machine. Érdemes nagyon-nagyon figyelni folyamatosan a Sláger FM-et, hiszen soha nem lehet tudni, hogy melyik nagy előadó koncertjére nyerhetnek páros belépőt. Egy valami biztos, az adott előadótól fog szólni egy dal, és előtte szólni fogunk, hogy telefonálni kell. Figyeljék folyamatosan a Sláger FM-et. Most pedig Michael Jackson érkezik hozzánk egy olyan zenével, aminek a lendülete még a falon is átmegy, a 82-es Thriller albumának egyik meghatározó dala, itt

Sláger FM-en szólnak a legnagyobb slágerek a 80-as évekből. A 90-es évekből. És napjainkból. Sláger FM. Minden

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
3: Ez a sajt tényleg csak ennyibe kerül?
4: Nem kell ellenőrizned az árat.
3: Honnan tudom, hogy jó az ár?
4: Mert ezek Aldi árak. Itt nem kell ellenőrizni.
3: Tényleg?
5: Nem szükséges kétszer ellenőrizned. Minőséget kapsz kevesebbért. Ez az Aldi ár.
4: Most énekeld velem.
6: Aldi.
5: Alacsony árak, magas minőség. Mindig Aldi.
7: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapj le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szil koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
8: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
10: Az egyik szamuráj kardomat.
9: Nem már. NASZ ajándékba?
10: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
11: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. GravírExpress.hu.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Ősztől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Fejleszthetik a gondosóra programot a párhuzamos szolgáltatások összehangolásával, és lezárják a Soroksári utat a Rákóczi híd alatt a hétvégén. Dél van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, jelentette be ma a Magyar Péter miniszterelnök. A döntés kizárólag az orvosi rendelvényre kiváltható készítményekre vonatkozik. A vény nélkül kapható gyógyszerek áfája nem változik. Magyar Péter szerint az intézkedéssel a kormány korábbi vállalását teljesíti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy az áfamentesség évente mintegy 7 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. A kormány megvizsgálja, hogyan lehetne továbbfejleszteni a gondosóra programot, és megszüntetni az átfedéseket a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással. A készülék továbbra is megmaradna, de felmerült, hogy szorosabban kapcsolódjon a professzionális ellátáshoz. Így azoknál az egyedül élő időseknél, akiknek nincs elérhető hozzátartozójuk, szükség esetén közvetlenül a házi segítségnyújtó kaphatná a riasztást. Vizsgálja azt is, hogy a gondosóra adatokat továbbíthatná a házi orvosnak. A 2022-ben indult programnak jelenleg csaknem 800 ezer felhasználója van. Péntektől vasárnapig teljes szélességében lezárják a Soroksári út, Rákóczi híd alatti szakaszát a Kassai Jenő út és a Vágó híd utca között. A korlátozás miatt a Soroksári útról nem lehet közvetlenül felhajtani a hídra Buda felé, és a hídról sem lehet déli irányba lehajtani. Több autóbusz terelve közlekedik, a 2-es és a 24-es villamos pedig csak a MÜPA Nemzeti Színház megállóig jár. A BKK jelentős torlódásokra figyelmeztet, ezért az autósoknak az M5-ös bevezetőjét, az Üllői utat, illetve a Gubacsi út és a Mester utca útvonalát ajánlják. Felújítják a 17. kerületi Ferihegyi út 81 szám alatti védőnői tanácsadót, ezért az ott működő körzetek ellátása ideiglenesen az Egészségház utca 40 szám alatt folytatódik. A már lefoglalt időpontokra is az új helyszínre kell menni. Az önkormányzat azt kéri, hogy a várakozás csökkentése érdekében mindenki előzetesen egyeztessen időpontot a saját védőnőjével, különösen a helyettesített körzetben. A tanácsadási időpontok körzetenként eltérnek, a gyermekorvosi ellátás azonban változatlan helyen és rendben működik. Augusztus 7-e és 16-a között különleges kedvezményeket vehetnek igénybe Budapesten a Sziget karszalaggal rendelkezők. A Sziget City programhoz már több tucat kulturális és szórakozó hely csatlakozott. Köztük a Szimpla, a Turbina, a Pont-On, a Trafó és a Szatyor. A résztvevő helyszínek aktuális ajánlatai, kedvezményei és programjai a Sziget hivatalos alkalmazásában érhetőek el. Az applikáció interaktív térképen is megmutatja, hol találhatók a partnerek. A program célja, hogy szorosabb kapcsolatot alakítson ki a fesztivál és Budapest kulturális helyszínei között. A 2026-os Sziget Fesztivál augusztus 11-től augusztus 15-ig tart majd. A rendezvényen olyan világsztárok lépnek fel, mint a Bring Me the Horizon, a Florence and the Machine, a 21 Pilots, Louis Capaldi és Zara Larsson. A nap nagy részében hidegfronti hatás érvényesül, ami fejfájást, vérnyomás ingadozást is okozhat. A napos órákban erős lehet az UV-sugárzás, de nem sokáig, délután pedig 25 fokos maximum várható. Elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak vételkörzetünkben.
6: Ági, köszi a híreket, mondom, hogy mi újság a közlekedésben. Erős a forgalom a Kiskörúton, az Asztória közelében, az Andrássy befelé az Erzsébet térnél, valamint a Pesti alsórakparton a Lánchíd előtt északi irányban is sokan próbálnak érvényesülni autóikkal. Tudni kell arról, hogy az M1-esen a főváros felé vezető oldalon Komárom és Tata között, valamint Tatabánya és Biatorbágy között a terelésben kell autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra számíthatnak, főképp a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult, szakaszosan torlódik a forgalom. De lassabb haladásra kell számítani Bicske és Herceghalom között is, de az Utinform szerint az átterelt belső sávban még szabadon lehet közlekedni. Az M0-as déli szakaszán még a Nagy Dunahíd előtt útkarbantartók dolgoznak. Az M5-ös felé vezető oldalon a három sávból a legbelső sávot lezárták a 12-es kilométernél. Ugye az M0-áson alapból erős a forgalom, ezért a két sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és 1-2 kilométeres torlódásra is számíthatnak az arra járók. Balesetmentes közlekedést kívánok, vigyázzunk egymásra!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
6: Ebb idejünk együtt, ígérem, hogy a hűtársa leszek ebben. Hello a stúdióban, Karakas Balázs. Shawn Mendes és az egyik meghatározó világslágere érkezik most a folytatásban. Szinte minden nagyon-nagyon fontos slágerlistán kiváló helyezést ért el. Itt a Treat You Better! Sláger!

0: Oh, George Harrison, Got My Mind Set on You. Jó étvágyat az ebédhez, hiszen már 1:15 is elmúlt, itt a Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Köztük hamarosan a régi nyarak emlékeivel, de mindezek mellett nagyon érdekes információkkal, ugyanis képzeljék el, önkéntes babasimogatókat keresnek a Kistarcsai kórházba. Ennek a célja, hogy a kórházban maradt csecsemők rendszeres emberi közelséget és törődést kapjanak. A jelentkezőknek egy rövid képzésen kell részt venniük, amely higiéniai, munkavédelmi és adatvédelmi oktatást is tartalmaz, ezután pedig heti legalább 1-2 órás önkéntes munkát vállalhatnak. A cél, hogy a babáknak állandó visszatérő önkéntesekre lenne szükségük. A felhívást miután közzétették, néhány óra alatt már képzeljék el, több mint 100-an jelentkeztek, és a tervek szerint a programot később majd más kórházakra is kiterjesztik, szóval mindenképpen érdekes kezdeményezés. Erről a Sláger FM weboldalán is olvashatnak részletesebben. Nálunk pedig a folytatásban az egykori régi nyár című dal, amit még a Vénusz együttes hozott össze a 90-es évek legvégén, 2020 júliusában pedig Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi és Dr. Véres újra gondolta. Itt egy igazi nagy fesztivál sláger.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Véres és a régi nyár.

0: Az Ultranét és a Free, ez pedig a Sláger FM egy csodaszép csütörtöki délutánon. Jó étvágyat a most ebédelőknek, jó pihit a lazítóknak. És most a folytatásban egy olyan dal, ami akkora siker volt, ami rögtön az első helyen nyitott az amerikai Billboard 600 listán. Ez a BTS 6. és a Coldplay 2. amerikai lista vezető dala. Mindjárt jön a My Universe, előtte jövünk Ágival, mondjuk milyen idő várható Budapesten. Hidegfrontvonal a Budapesten, érezzük, hogy itt-ott recseg, ropog, nyikereg. Nem is tudom még, miket csinál a testünk. Szia, Ági!
1: Azt hiszem, hogy ezt mindet. Szia! 24-25 fok lesz ma a maximum, és bár nem tűnik akkora visszaesésnek az előző napokhoz képest, de a hidegfront miatt tényleg sokkal-sokkal hűvösebb van. Futó záporok is lehetnek az egész vétel körzetünkben. És hát ezt tudom elmondani, rétegesen kell öltözködni a kedves hallgatóknak, mert lehet, hogy egyik órában le kell venni azt a kardigánt, a másikban meg fel kell venni.
0: Köszönöm, Ági! És így fél egy után 3 perccel persze, hogy a közlekedési hírekre is ránézünk. Vannak pontok Budapesten, ahol jelenleg is nehézkesebb a haladás, ilyen például a Hegyalja út egyes részeid, az Attila út, szakaszonként a Krisztina körút is ilyen, valamint a budai alsórakparton is hasonló élethelyzettel találkozhatnak az autósok, és bizony még a pesti oldalon is szakaszonként. A Kiskörúton is torlódással találkozhatunk, a Nagykörúton szakaszonként, illetve egyes részeken a Hungárián is meglassul a haladás, az Üllői úton, valamint a Rákóczi úton szintén több az autós ezekben a pillanatokban. Ezeken a részeken legyenek jóval türelmesebbek. Továbbá ne felejtjék el, hogy az M5-ösön a Budapest felé vezető oldalon Ócsa és az M0-ás között lassan mozgó képlánc halad a belső sávban, a munka során a külső sávra terelik a forgalmat, azért egészen nagy arra felé is a lassulás. A Szeged felé vezető oldalon Lajos-Mizse és Kecskemét között is sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat. Képzeljék el, már egy ilyen 6-8 kilométeres szakaszos torlódásra kell készülni, úgyhogy most az M5-ösön is nagyobb lehet az áthaladási idő.
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

0: Gatyi, Somebody That I Used To Know. Remélem tetszett, de ha nem, vagy igen, azt is elmondhatják. A slagerfm.hu-ra kell kattintani, azon belül pedig a játékok menüpontra, ott pedig beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon, töltsék ki zenei kvízünket, és persze azon túl, hogy beleszólhatnak abba, hogy milyen zene szóljon a rádióban, elmondhatják véleményüket, még nyerhetnek is vele pihenést a Vital Hotel Nautis Superiorban Gárdonyban, wellness hétvégét az Avar Hotel Mátrafüred Superiorban, vagy egy kis kikapcsolódást a Premium Hotel Panorámában Siófokon. Kattintsanak, játszanak, nyerjenek! Nálunk pedig most a folytatásban a 2026-os FIFA labdarúgó világbajnokság hivatalos himnusza. David Guetta, Andrea Bocelli, Megan Thee Stallion, DNA, itt a vadonatúj zene.
1: And I say hey, anche se cadiamo, poi noi ci rialziamo, it's more than just a game, it's our DNA.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Songbird, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
3: Minden adásban egy ismert szülő-gyermek páros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
3: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Így csiklandó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Emlékszel még az első szigetedre? A felhőtlen szabadságra? A felejthetetlen bulikra a legjobb barátaiddal? Ünnepeld velünk az eddigi emlékeket és szerezz újakat az idei sziget nulladik napján a Faithless-szel, Gorán Bregovicssal, a Morcsibával és az Afteren Korda Györggyel, Balázs Klárival és Janklovics Péterrel. Kell egy nap együttlét augusztus 10-én.
6: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
7: Mit adjunk Csabiéknak NASZ ajándékba?
8: Az egyik szamuráj kardomat.
7: Nem már. NASZ ajándékba?
8: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
9: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
10: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hollókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
11: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
12: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A megfelelő igazolás nélkül elveszhet a babaváró hitel kamatmentessége. Két kilépés után megszűnt a Fidesz frakció a 3. kerületben, és ma este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. 13 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A babaváró hitelt felvevő pároknak a gyermek érkezését a banknál is igazolniuk kell, különben veszélybe kerülhet a kölcsönkamatmentessége. A gyermek születését általában az anyakönyvi kivonattal, a lakcímkártyával és az adókártyával kell bejelenteni. Erre a dokumentumok kiállításától számítva 180 nap áll rendelkezésre. Ha a határidő lejár, jogilag úgy tekinthetik, mintha nem teljesült volna a gyermekvállalás. Ilyenkor a hitel piaci kamatozásúvá válhat, és az addigi kamattámogatást is vissza kell fizetni. Megszűnt a Fidesz képviselőcsoportja a 3. kerületi önkormányzatban, miután két politikus kilépett a frakcióból. Kozma János és Malinás Sándor a pénzügyi és tulajdonosi bizottság ülésén jelentette be döntését, és független képviselőként folytatják munkájukat. Mivel egy önkormányzati frakció működéséhez legalább 3 tag szükséges, a két távozással a képviselőcsoport létszáma a minimum alá csökkent. Kis László polgármester közlése szerint a kilépések részletes indokai egyelőre nem ismertek. Este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A központi pontot partit Budapesten az ELTE lágymányosi kampuszán rendezik meg, de az ország számos más városában is szerveznek ponthatárváró programokat. A felvételizők többek között Debrecenben, Pécset, Szegeden, Győrben, Miskolcon és Veszprémben is együtt várhatják az eredményeket. A rendezvényeken koncertekkel, egyetemi tájékoztatókkal és információs standokkal is készülnek. A részvétel ingyenes, de a legtöbb helyen előzetes regisztrációhoz kötött. Félidejéhez ért a BRFK és a BKK 10 hetes közlekedésbiztonsági kampánya, ezért még 5 héten át tartanak fokozott ellenőrzéseket a fővárosban. A rendőrök hetente egy alkalommal elsősorban a sebességhatárokat, valamint a gyalogosokra és kerékpárosokra vonatkozó szabályok betartását vizsgálják. Az eddigi akciók során a gyorshajtás, a gyalogosokra vonatkozó előírások megszegése és a rossz műszaki állapotú járművek használata volt a leggyakoribb szabálytalanság. A kampány célja, hogy a nyáron nagyobb figyelem jusson a gyerekek biztonságára. Július 24-től 10 napon át francia filmeket vetítenek a Tabán moziban. Július 27-e és 31-e között pedig 5 kortárs japán alkotást láthat a közönség a Toldiban. A francia Drazsé programban vígjátékok, romantikus filmek, drámák és családi alkotások szerepelnek naponta 2-3 vetítéssel. A filmeket francia nyelven magyar felirattal adják, a gyermekfilmeket pedig magyar szinkronnal. A japán filmhéten díjnyertes alkotásokat is bemutatnak, köztük animációs és családi történeteket. Behajtási tilalmat vezettek be a Táncsics Mihály utca, Hősök tere és Erzsébet utca közötti szakaszán. A Budapest közút a kereszteződésben behajtani tilos táblát helyezett ki, amely alól a kerékpárosok kivételt jelentenek. Az önkormányzat arra kéri a közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljék az új jelzéseket és tartsák be a forgalmi rendet. Akkor a délután a napsütésé lesz a főszerep, de az élénk északnyugati szél miatt érdemes két kézzel fogni a kormányt és kicsit rétegesebben öltözködni. Elszórtan vételkörzetünkben még mindig lehetnek futó záporok, zivatarok, a mai maximum pedig mindössze 24-25 fok körül tetőzik majd a legtöbb településen.
14: Áginak köszi a híreket, baleset nehezíti a közlekedést a 9. kerületi Kvassai Jenő úton befelé a Soroksári útra balra kanyarodó belső sávban, óvatosan arra felé. Baleset történt az M1-esen is az 56-os Tatabánya-Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon, a külső sávon egy kamion és egy személyautó találkozott össze. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon már 3-4 kilométeres hosszúságú a torlódás. Tudjanak róla, hogy az M0-es déli szakaszán a Nagy-Dunahíd előtt útkarbantartók dolgoznak. Az M5-ös felé vezető oldalon a 3 sávból a legbelső le van zárva a 12-es kilométernél. Az M0-áson ugye erős a forgalom, ezért a 2 sávra szűkülő pályaszakaszon lassabb haladásra és 1-2 kilométeres torlódásra kell készülni. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás között lassan mozgó géplánc halad a belső sávban, a munka során a külső sávra terelik a forgalmat, jelentős lassulásra számíthatnak már Ócsától. A Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizse és Kecskemét közötti sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat, ott egy nagyjából 6-8 kilométeres torlódásra számíthatnak már. Jó utat kívánok!
15: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
14: Egy óra után is tartsunk össze a munkahelyek kedvenceivel. Hello a stúdióban Karakas Balázs, egy olyan dajon, ami legfőképpen a millenniumi generáció tagjainak mondhat sokat. Felidézheti a klipműsorokat, a zenei tévéket, a polifónikus csengő hangokat, elképesztő élményeket. Jön Nelly Furtado!

Brown, Niall Horan és a Heaven itt a Sláger FM-en. 4-2 után is játsszuk a legnagyobb slágereket változatosan, akkor is, amikor dőlünk, érünk egy picit a kajakómában, de természetesen

A jó szórakozást pedig én is garantálom a folytatásban, hiszen egy olyan dal érkezik, aminek megvan a maga mondani valója. 88-ban jelent meg a svéd Roxette Duo második Look Sharp című albumán, és rögtön a sikerlisták élén találta magát, míg a tengeren túlon is. Roxette, Listen to Your Heart itt a Slágeren.

0: Az ember, aki 10 évente jelentkezik egy nagy zenével, de az viszont rögtön a sikerlisták élére kerül. Hazier és a Too Sweet. Csodaszép délutánt kívánok a Sláger FM-mel. Kicsit kell már csak dolgozni, és lehet menni hazafelé, lehet, hogy az a kicsit még 2,5 óra sokaknak, de igyekszem azért tartani a lendületet. Jön majd Mike Oldfield, itt lesz a Pet Shop Boys is velünk a 83-as nagy sikerükkel. Előtte viszont Camila Cabello-nak adom át a stafétát is Ed Sheerannek, és ez egy olyan dal, ami kellemes, könnyed, nyárias hangzást biztosít számunkra, így a nyár közepén, július vége felé tendálva pedig erre szükségünk is lehet. Azonnal jön a Bam Bam, előtte nézzük, hogy marad-e a nyár. Jövünk Ágival, mondjuk, hogy milyen idő várható Budapesten. Jóval hűvösebb nyári délutánunk van, mint amit azt megszokhattunk az elmúlt években. Furcsálom is, hogy nem szenvedek. Hogy vagy te ezzel, Ági? Szia!
1: Itt a stúdióban szerintem nagyon jó a hangulat, megadja az alaphangulatot az összes nagyon szuper dal, amit meghallgathatunk, úgyhogy ez sokat segít, ezért is érdemes velünk tartani. De jól mondott, felfrissült, mérsékelten meleg időben telik a délutánunk. A felhők mögül sokat kisüthet a nap még a jövőben, a településeken, itt a vételkörzetben, de a hideg front hatása miatt fejfájás még előfordulhat, illetve erős marad az északnyugati szél is.
0: Jönnek a környék legfontosabb közlekedési információi is, köszi, hogy a Sláger FM-et hallgatják. Baleset történt az M1-esen, a Tatabánya-Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és egy személyautó ütközött össze. Egy sávra szűkült a forgalom, 3-4 kilométeres jelen pillanatban a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás között lassan mozgó géplánc halad a belső sávban. A munka során a külső sávra terelik a forgalmat. Ott már az Ócsa csomóponttól lassabb haladásra készülhetnek. A Szeged felé vezető oldalon Lajosmizse és Kecskemét között is sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat, 6-8 kilométeres már ott a torlódás. Az sok, úgyhogy számoljanak plusz menetidőt. Dolgoznak az M7-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az M0-ás csomópontban. Az M0-ás lehajtónál, ott, ahol kettő sávra vált a pálya, szallagkorlátjavítás miatt lezárták a külső sávot. Az egy sávra szűkülő pályaszakaszon a munkavégzés mögött 1-2 kilométeres már a torlódás. Volt egy baleset még a 7-es főúton is, Martonvásár és Baracska között egy személyautó árokba hajtott. A baleset vizsgálat idejére a félútpályát lezárták.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Sláger.
3: Hey guys, it's me, Camila.
2: A legnagyobb slágerek változatosan. A Sláger FM-en.

Mike Oldfield, meg Riley és a Moonlight Shadow, ez pedig a Sláger FM. A csütörtök minden lendületével, ízével, élményével, és természetesen csak a legnagyobb sztárokkal, hiszen ne felejtjék el, hatalmas sztárok koncerteznek egész nyáron Budapesten, a Sláger FM pedig ezt az élményt önöknek is megadhatja. Figyeljék a rádiót, mikor énekel például Pitbull, Sia, Lenny Kravitz, Moby, vagy éppen a szigetes fellépők, Fadeless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Summer, Louis Capaldi, Florence and the Machine. Órákig tudnám sorolni, hogy milyen nagy sztárok budapesti koncertjeire lehet belépőket nyerni. Figyeljék, ezek az énekesek, ők, az előadó művészek mikor énekelnek nálunk, és amikor szólunk, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként kell csörgetni a 06 30 30 30 95 8-at, és játszunk együtt. Én azt mondom, meg azt, hogy hallgassunk jó zenéket. Érkezik most a folytatásban Madison Beer, tavaly októberben jelent meg ez a dal, és rögtön popkulturális szempontból fontossá vált. Mindjárt itt a Bittersweet, előtte még a Vastag testvérek is zenélnek, tőlük jön az Őrizd az álmod.

jelszót, amikor apának nem indult az autója. A két kazettással ezt másoltuk egymásnak. És az első MP3 letöltéseim. I said, are you gonna be my girl? A 80-as, 90-es és már a 2000-es évek legnagyobb slágerei. Megszakítás nélkül. Sláger.

0: műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az ön véleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One, a csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
0: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dómban. Utolsó jegyek. LiveNation.hu. Ne hagyd ki!
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak? Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: 10 év, 10 évnyi közös emlék, hullókői varázslat és gondtalan pihenés. Ünnepelje velünk a Castellum Hotel 10. születésnapját július 31-e és augusztus 2-a között. Fergeteges gála műsor, sztárfellépők és exkluzív gasztronómiai élmények várják. Legyen részese a jubileumi hétvégének. Foglalja leszállását most és élj át velünk a Castellum érzést. Castellum Hotel Hollókő, ahol az ünnep igazi élmény. Részletek a www.hotelhollókő.hu oldalon.
8: Leander Szimfoni Kórus koncert augusztus 6-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Köteles Leander legnagyobb slágerei a Szolnoki Szimfonikus Zenekarral és a Voice Station Kórussal. Karmester Pejcsik Péter. Margit-szigeti színház.hu.
0: A reklám után. Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
9: Szeptembertől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Ponyi Miklóst a Fidesz frakció vezető helyettesévé választották, és megkezdődött a Széchenyi gyógyfürdő felújításának újabb üteme. 14 óra van, köszöntöm Önöket! A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. Szeptember 1-től megszűnik a vényköteles gyógyszerek áfája. Ezt jelentette be ma a Magyar Péter a kormány szóvivői tájékoztatón. A miniszterelnök szerint az intézkedés célja a magas gyógyszerárak csökkentése, miközben a szabályozás garantálja, hogy az áfa csökkentése a vásárlóknál jelenjen meg. A kormány emellett a tűzifa áfájának 5%-ra mérséklését és az egészséges élelmiszerek áfájának csökkentését is előkészíti. A tájékoztatón azt is bejelentették, hogy csökkentik az állami cégek vezetőinek létszámát és díjazását. Annyi Miklóst választotta meg a Fidesz országgyűlési frakció vezető helyettesének a képviselőcsoport Buka János frakcióvezető javaslatára. A döntésre azért volt szükség, mert Buka János frakcióvezetővé választásával, valamint Szijjártó Péter mandátumának megüresedésével két hely is felszabadult a vezetésben. A frakció egyhangulag arról is döntött, hogy eggyel csökkenti a frakcióvezető helyettesek számát. Buka Jánost kedden választották frakcióvezetővé, Gulyás Gergely lemondását követően. Több jelentős budapesti közlekedési beruházás is megvalósulhat. A 3550 milliárd forintos Baross Gábor vasútfejlesztési terve részeként. A tervek között szerepel az M3-as metró meghosszabbítása Rákospalota Újpestig, a budai fonódó villamos továbbépítése, új hévszerelvények beszerzése, valamint a repülőtéri gyorsvasút előkészítése. Emellett fejleszték a nyugati pályaudvar és a Rákos rendező térségét. Megújult több elővárosi vasútvonal és új vasúti, illetve villamos megálló is épül a MOL toronynál. A fejlesztések uniós forrásból valósulhatnak meg. Megkezdődött a budapesti Széchenyi gyógyfürdő állatkerti körút felőli főlépcsőjének és egyik belső udvari lépcsőjének felújítása, írt a Portfólió. A műemléki rekonstrukció során restaurálják az eredeti kőelemeket, megerősítik a tartószerkezetet, valamint megszüntetik a régóta fennálló beázásokat. A beruházás részeként akadálymentesítik a bejáratot és korszerűsítik a női termál részleg medenceterét is. A jelenleg 18 medencével működő Széchenyi gyógyfürdő a legnagyobb fürdőkomplexumának számít. Folytatódik a 22. kerületi Szabadkai utca felújítása, amely a tavaly megújított szakasz után ezúttal az Áron utcáig terjed. A beruházás során teljes szélességében felújítják az útburkolatot, a Budatétényi és az Áron utca közötti járdákat térkővel építik át, emellett mindkét oldalon rendezik a zöld felületeket. Az útburkolat felújítása legkésőbb augusztus 31-ig váltakozó irányú jelzőlámpás forgalom mellett zajlik. A járda és a zöld felületi munkákat várhatóan szeptember 30-ig befejezik, közölte Budafok-Tétény önkormányzata. Forma 1-es magyar nagydíj előtt több pilóta is Budapest belvárosának luxus szállodáiban szállt meg, írta az Infostart. A Ferrari versenyzője Charles Leclerc, valamint a Red Bull pilótái a Four Seasons-ben szálltak meg. Lewis Hamilton ezúttal is a Hungaroringen kialakított motorhome-ban tölti a hétvégét. A Mercedes versenyzői az Alhaptor Palace-ban, a McLaren pilótái Oscar Piastri és Lando Norris pedig az Aria Hotelben laknak. Sajtóinformációk szerint a rajongóknak ezen szállodák környékén lehet esélyük autogramot kérni. Délután ismét megnövekedhet a felhőzet és felhőszakadás, dörgés is előfordulhat szélesebb vételkörzetünkben, zivatarok környezetében hirtelen viharossá fokozódik majd a szél, 25 fok lesz a maximum.
10: Nézzük az utak híreit, köszönöm, hogy együtt töltjük a mai délutánt is. Egy baleset történt az M1-es autópályán Tatabánya-Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és személyautó ütközött össze, 3-4 kilométeres a torlódás ezen a szakaszon. Az M1-es főváros felé vezető oldalán Komárom és Tata között és Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Mind a két terelésnél a külső sávon lassabb haladásra készüljenek, főképp a terelés előtt már a 74-es kilométertől lelassult szakaszosan torlódik a forgalom. De lassú a haladás még Bicske és Herceghalom között is, ott viszont az átterelt belső sávon még jól lehet haladni. Az M0-ás déli szakaszán a Nagy-Dunahíd előtt útkarbantartók dolgoznak, az M5-ös felé vezető oldalon a három sávból a legbelsőt lezárták, az M0-áson erős a forgalom, ezért ott is egy-két kilométeres torlódásra kell számítani. Dolgoznak az M3-ason Budapest felé Bag és Gödöllő között, lassan mozgó géplánc halad a belső sávon, ott 4-5 kilométeres torlódás van. Az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás között szintén hasonló a helyzet, a munka során a külső sávra vezetik a forgalmat, ott is lassú lehet a haladás.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
10: Kettő múlt a leghasznosabb infók mellett a jó zenékkel is jövök. Hello, Karokas Balázs vagyok. A közösségi médiás videókban vált virálissá, de arénákban több tízezer ember énekelte együtt a refrénjét. Benson Boone és egy hatalmas ívű dal most a folytatásban. Beautiful Things!

ez a dal, nem bírom kiverni a fejemből. Summer és a Home Wrecker itt a Sláger FM-en. A munkaidő vége már egyre közelebb, de természetesen azért rengeteg hasznos információ itt van a birtokunkban. Olyan dolgok, amiknek igazán örülhetünk, hiszen képzeljék el, a megújult Citadella bekerült a világ egyik legrangosabb építészeti eseménye, a World Architecture Festival döntősei közé a kreatív műemléki megújulás kategóriában. A felújításnak köszönhetően az egykor elzárt erőd ma már nyitott közpark és közösségi tér, amely a budapestiek és a hozzánk látogatók kedvelt találkozó helyévé vált. Ez a rangos nemzetközi elismerés pedig azt bizonyítja, hogy a Citadella megújítása világszínvonalú építészeti esemény, és ha esetleg nem jártak arra mostanában, akkor érdemes lehet megnézni, pláne hogy a hétvégén már 30 fok felett lesz a hőmérséklet, úgyhogy ilyen kellemes mérséklet, úgyhogy ilyen kellemes kis elsétálgatós idő lesz majd. Nálunk pedig a következőkben, ahogy ígértem, jönnek a legnagyobb slágerek.

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Florida és a Good Feeling az előző évtized elejének hatalmas klub kedvence nálunk a Sláger FM-en. Csodaszép délutánt kívánok, a munkából egyre kevesebb van hátra, de jó zenéből szerencsére egyre több, mert ugye majd Chaperone, itt lesz Gloria Estefan és előtte pedig Pink Panthers és a Stateside. Áprilisban jelent meg 2025-ben ez a dal, viszont akkor vált igazán híressé, amikor 2025 októberében a Zara Larsson közreműködésével készített verziót is kiadták, és az végig söpört gyakorlatilag a toplistákon. Jön a Stateside, előtte viszont hozzuk a friss információkat. Ma délután 24-25 foknál nem lesz melegebb Budapesten és vonzás körzetünkben, legalábbis én így tudom. Ági, milyenek az információim, helyesek?
1: Kiválóan tudod, helyesek az információid, Balázs. A munkából hazaindulók majd nedves útszakaszokra számíthatnak, illetve erős északi-északnyugati szélre, úgyhogy ezzel is számolni kell. Semmiképpen ne hagyják otthon az esernyőt, hogyha éppen indulnak valamerre. Ami még fontos, hogy hidegfronti hatás érvényesül, úgyhogy ez okozhat némi kellemetlenséget az arra érzékenyeknél, főleg fejfájás formájában.
0: Így igaz, és tényleg az a legnehezebb az egészben, hogy nem tudjuk, hogy mikor fog esni, mikor nem, úgyhogy gyalog én tényleg csak esernyővel indulnék el. Köszönöm, Ági.
1: Kitartás!
0: A folytatásban pedig mondom a környék útjainak híreit is. Baleset történt sajnos az M1-esen Tatabánya óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon. A külső sávon egy kamion és személyautó ütközött össze. Nagyjából 10 kilométeres már ott a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé Lajosmizse és Kecskemét között is sávzárás, torlódás lassítja a forgalmat. 6-8 kilométeres szakaszos torlódásra kell számítani ezen a részen. Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Komárom és Tata csomópont között és Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni, lassabb haladásra számíthatnak a tereléseknél. A 74-es kilométertől lelassult, szakaszosan torlódik a forgalom, de lassabb haladásra és torlódásra számíthatnak a Bicske és Herceghalom közötti részen is. Az átterelt belső sávban viszont folyamatosabb a haladás az Útinform hírei szerint. Ne felejtjék el, hogy egyirányosították az első kerületben az Attila utat a Vérmező út előtt a Szél Kálmán tér felé, mert gázvezetéket javítanak. Sávlezárásra kell készülni a második kerületi Zöld Lomb utcában a Pitypong utcánál a vízvezeték javítása okán.
2: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. Ez a minden, amit szeretünk.

Senior Senior és a 2000-es évek elejének egyik nagy zenéje, a Move Your Feet csinálta meg a jó hangulatot csütörtök délután nálunk a Sláger FM-en. Örülök, hogyha minket választottak munkatársuknak, és ezt nagyon-nagyon jól tették. Pláne, hogy továbbra is itt vannak a nagy sztárok. Ha hallják énekelni Pitbullt, Sealt, Lenny Kravitzet, Mobit, vagy Faithless-t, Marchiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, és szólunk előtte, hogy telefonálni kell, akkor bizony harmadikként hívni kell, hiszen az adott előadó koncertjére nyerhetnek páros belépőt. És figyeljenek! Ki tudja, mikor szólunk? 0630303095 8, ez az a telefonszám, amit tessék megjegyezni, mert ezt kell majd hívni. Akkor, amikor mondjuk. Előtte viszont még itt lesz Teddy Swims is. Azt mondta, hogy ez a dal egy önbeteljesítő és az önmagát meghiúsító jóslat dilemmáját vizsgálja. A folytatásban velünk Teddy Swims és a Mr. Noitól, előtte pedig a Gyergyó Szent Miklósi Banda. Jönnek Bagosi Jég, tőlük az Álljunk Össze.

Sláger FM. A legnagyobb slágerek változatosan.

0: Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget. Faithless, Morcsiba, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Somber, Luis Capaldi. A sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertélmény.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
2: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
0: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
1: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
0: Seal 15 év után visszatér hozzánk. Koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
3: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk!
4: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
5: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
6: Moby visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Moby a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
7: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
8: Tervezek.
7: De mit?
8: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
7: És hol szerezzük be a dolgokat?
8: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
7: Már megint, Anna?
8: Laci, az élet változásokkal teli.
9: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlás. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
10: Ez a dal ismerős, ugye?
11: Ha én rózsa volnék.
10: Na és ez?
11: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
10: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó a magyar könnyűzene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Augusztusban új köztársasági elnököt választ az országgyűlés. 20 évre visszamenőleg vizsgálnák a politikai vezetők vagyonosodását, és 4 gyanúsítottat letartóztatásban tartanak az NKA ügyében. 15 óra van, köszöntöm Önöket, a Sláger FM friss hírei Dzsupos Ágitól hallják. A törvényben meghatározott 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választani, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi alkotmányos rendszerben az államfőt az országgyűlés választja meg, közvetlen elnökválasztásra nincs lehetőség. A kormányfő szerint augusztusban átmeneti időre választanak köztársasági elnököt. Szeptemberben átfogó alkotmányozási folyamat indul, amelyben az államfő megválasztásának szabályai is változnak. Az új alkotmányt pedig népszavazással erősítenék meg. 20 évre visszamenőleges vagyonosodási vizsgálatot vezetne be a kormány a politikai felsővezetőknél, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tervek szerint a NAV kockázatelemzés alapján vizsgálhatná az érintett politikusok és a velük egyháztartásban élők adatait. Az intézkedés mintegy 1000 embert érintene. A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszert a kormányfő komolyan vehetetlennek nevezte, a frissen megválasztott képviselőket és minisztereket pedig 2 évvel teltével lehetne ellenőrizni. A javaslatot mielőbb benyújtanák. 4 gyanúsított letartóztatását további 3 hónappal, október 25-ig meghosszabbította a Kecskeméti Járásbíróság a Nemzeti Kulturális Alapügyében indult büntető eljárásban, közölte a kecskeméti törvényszék. A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsított 6 ember közül 2 esetében ugyanakkor megszüntették a letartóztatást, és november 23-áig bűnügyi felügyeletet rendeltek el. A döntések egyelőre nem véglegesek, a bűnügyi felügyelet alatt állók pedig engedély nélkül nem hagyhatják el a kijelölt települést. Elkészült a Desefi utca, Hajós és Nagymező utca közötti szakaszának felújítása. Az útszakaszt már átadták a forgalomnak, írta az ittlakunk.hu. Soproni Tamás polgármester bejegyzése szerint a munkálatok során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát és növényládákkal zöldítették a területet. Talajkapcsolatos fákat a közművek miatt nem lehetett ültetni. A tavaly megújított szakasz is beleszámítva, ezzel a 6. kerületi Desefi utca Nagymező utcán belüli teljes része új sőt kapott. Tereprendezéssel javítanak a kecskeméti Széchenyi téri buszpályaudvar környékének állapotán, ahol a bokrokban meghúzódó hajléktalanok miatt rendszeresen közegészségügyi és köztisztasági problémák alakulnak ki, írta a BAON. A kecskeméti városüzemeltetés közlése szerint a park felújításáig átmeneti megoldásként visszametszik a bokrokat, javítják a talajt és mulccsal fedik a területet. A munkában a városrendészet is részt vesz, amely fokozott ellenőrzést ígér. A lakosságot pedig arra kérik, hogy rongálás vagy garázdasság esetén értesítsék a hatóságokat. Szeptember 6-án rendezik meg a 41. Vizer Budapest félmaratont a fővárosban, írta port.hu. A verseny rajtja a Pázmány Péter sétányon az ELTE Lágymányosi kampusz előtt lesz. A szervezők egyéni, páros és trió félmaratoni, valamint 10 kilométeres távval várják a résztvevőket. A panorámás útvonalon zenei pontok és szurkolói zónák is színesítik a programot. A nevezés már elindult, a rendezvény a kezdő és a tapasztalt futóknak egyaránt lehetőséget kínál a megmérettetésre. A záporos zivataros gócokban hirtelen romolhatnak a látási viszonyok az utakon. A fővárosban egyelőre száraz az idő és felhős, itt-ott előbukkanhat még a nap. 25 fok lesz a maximum, és hidegfronti hatás érvényesül.
13: Nézzük, mi újság az utakon, ha láttok valami fontosat, hívjanak 0630 30 30 95 8, a mi telefon és SMS számunk. Itt tudnak szólni, ha van bármi, ami fontos lehet másoknak is. Az 5. kerületi Kecskeméti utcában a Kálvin térnél a forgalom egy sávon váltakozva halad baleset miatt. A 15-ös busz is terelve közlekedik. A Kálvin tér, a Ferenciek tere és a Szervita tér megállót nem érinti a Gyöngyösi utca felé. Fontos, hogy volt korábban egy baleset az M1-esen Tatabánya Óváros csomópontban a Győr felé vezető oldalon, nos ott véget ért a helyszín. És megszűnt a sávzárás, megindult a forgalom is, de azért a közel 10 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. Viszont volt azóta egy újabb baleset az M1-esen, méghozzá a Budapest felé vezető oldalon a terelés végénél az M0-ás kihajtásnál egy kamion és egy személyautó ütközött össze. A külső sávot zárták le a 17-es kilométernél, ami miatt már a 22-es kilométertől lassabb haladásra és szakaszos torlódásra számíthatnak. Erős a forgalom az M0-áson, lassabb a haladás, szakaszos torlódásokban lehet autózni az M1-es felé. a Péceli, a Maglódi szakaszon és távolabb a Gyáli szakaszon is. Ellenkező oldalon az M5-östől az M4-es felé is terítettek a sávok.
14: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
13: Három után járunk, Karakas Balázs a stúdióban, hello! Jól figyeljenek, nem lehet tudni, mikor szólal meg ismételten egy olyan dal, ami valakinek páros belépőt érhet egy hatalmas budapesti koncertre, de egy valamit megígérhetek, szólni fogunk előtte. Most viszont Luis Capaldi énekel, jön a Forget Me!
15: Ez! Hello, it's Luis Capaldi here!
0: A Sláger FM, a legnagyobb slágerek, változatosan!

Dalton és a Blood Run-in a délutáni munkaidő vége felé járván is, amikor a Sláger FM-et hallgatják, és ezt nagyon jól teszik, mert bizony most lehet nyerni páros belépőt Seal budapesti koncertjére. Hallják Seal dalát? Azonnal hívják harmadikként a 0630303095-8-at ebben a pillanatban, és bekerülnek a játékba. És kiderül, ki viheti el a páros belépőt Seal budapesti koncertjére. Addig a művész úrtól már a Crazy-t játsszuk.

Sam Brown és egy felejthetetlen örökzöld a Stop, ez pedig itt a Sláger FM. Mindenki hallott a Szildalát, nagyon sokan telefonáltak, megvan a harmadik telefonálónk is, vele hamarosan játszani fogunk, úgyhogy érdemes a Sláger FM-re tapadni mindenféleképpen. Ariana Grande hamarosan megérkezik, mindezek előtt pedig örülhetünk, hiszen Budapesten fokozódik a közbiztonság, és azt hiszem, hogy ez mindannyiunk érdeke. A belvárosban például újabb térfigyelő kamerákat helyeznek ki, egész pontosan újabb 30 kamera kerül ki a nemrégiben 162 kamerára bővített térfigyelő rendszert fejlesztve. Így nem sokára már 192 kamera erősíti a közterületek biztonságát, a gyorsabb reagálást és a belvárosiak nyugodt mindennapjait. Örülhetünk azt hiszem, és annak is, hogy jönnek a legnagyobb slágerek változatosan. Most Ariana Grande és a 2 évvel ezelőtt megjelent dal, szerintem szerethető egy zene ez. We Can't Be Friends. Hát

0: Hatalmas lendülettel az Ermel Flowers Crucified, ez pedig itt a Sláger FM, jócskán 3:30 után járunk már. Mindenki hallotta, amikor megszólalt Szildala, és harmadikként kellett telefonálni. Tudjuk jól, hogy a harmadik telefonáló játékba kerülhet a páros belépőkért Szil budapesti koncertjére. Itt van már velem Mónika a vonalban. Szia! Hogy telik a délutánod, mi ott csinálsz?
1: Köszönöm szépen, dolgozom éppen.
0: Na, mióval nyomod?
1: Minden oké. Gyermekotthonban dolgozom, gazdaság is vagyok.
0: Aha. Meddig kell dolgoznod?
1: Csúnya pénzügyekkel foglalkozom. 4 óráig.
0: A pénzügyek sosem lehetnek csúnyák, szerintem.
1: Hát ha van, akkor nem.
0: Ugye? Ha nincs, akkor van a baj.
1: Ez az. Így.
0: És melyik városból telefonálsz, hol élsz?
1: Budapestről.
0: Mm-hmm. Ja, amúgy azt elfelejtettem mondani, hogy gratulálok, harmadik vagy, benne vagy a játékban. Pont a lényeget.
1: Komoly.
0: De pont a lényeget felejtem el.
1: Óriási, én még sosem nyertem semmit.
0: Hát várjál, az még elhamarkodott, hogy nyertél, mert van két kérdésünk, azokra kellene helyesen válaszolni, és akkor meg is lesz a páros belépő Szil budapesti koncertjére.
1: Igen.
0: De könnyű kérdések, úgyhogy felkészültél?
1: Próbálkozom, igen.
0: Fejezd be a dal címet. Szil, Kiss from a...
1: Rose.
0: Az! Kiss from a Rose! Az első kérdésre helyesen válaszoltál.
1: Igen.
0: Nézzük
1: igen.
0: A másodikat. Hány órakor kezdődik a sláger reggel hétköznaponta?
1: Reggel 6 óra.
0: Reggel 6-kor ám, úgyhogy gratulálok, megvan a páros belépő! Megvan!
1: De szuper! Köszönöm szépen!
0: És kivel szeretném nagyon megosztani ezt köszönöm. Az élményt?
1: Hát szerintem az én kedves párommal fogok menni, és szerintem nagyon fog örülni neki ő is. Úgyhogy ez igazi szuper meglepetés lesz. Nagyon-nagyon-nagyon boldog vagyok, és köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, hát figyelj, jókor telefonáltál, tudtad a helyes válaszokat, hát így kell ezt csinálni.
1: Köszönöm szépen.
0: Én pedig azt, hogy velünk rádiózol, azonnal neked repül az új Harry Styles-dal, az American Girls. Köszi, hogy itt voltál, és legyen szép a napod.
1: Köszönöm szépen én is, és jó munkát, minden jót nektek.
0: Köszi szépen, most pedig jövünk Ágival, nézzük, milyen időjárás lesz Budapesten. Számíthatunk arra, hogy Pest megyében bármikor lehetnek záporok, zivatarok, vagy éppen picikét vizesebb útszakaszok. Ez egy ilyen szeszélyesnek mondható időjárás, benne van egy kis instabilitás. Ági, te hogy látod, milyen lesz a folytatás? Szia!
2: Szia! Hasonlóképpen alakul majd a délután hátralévő része is. Vizes útszakaszok, itt-ott futózáporok lehetnek, és bizony nem csak Budapesten, hanem a szélesebb vételkörzetünkben is. Esztergomban, Székesfehérváron, Veszprémben, Szolnokon is hasonló időjárásra számíthatnak. Az ott élők, az északnyugati szél az esti óráktól kezdve lassan veszít majd az erejéből, addig pedig eléggé hűvös van, úgyhogy öltözzenek rétegesen.
0: És persze nem feledjük el a közlekedési híreket sem. Baleset történt a Váci úton befelé a Róbert Károly körútnál a felüljáró alatt a belső sávban. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé is sávlezárásra kell készülni, a külső két sáv nem járható. Illetve a Róbert Károly körút Rákóczi híd felé vezető oldalról a Váci út kifelé vezető oldalára fordulva a felüljáró alatt csak egy sáv járható, persze ez torlódással jár. Helyszínelést végeznek jelenleg az 5. kerületi Kecskeméti utcában a Kálvin tér közelében. Mindezek mellett ne feledjék, hogy az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Komárom és Tata között, illetve Tata és Biatorbágy között terelésben kell autózni. Lassulásra számíthatnak ezeken a helyeken, de lassabb a haladás Bicske és Herceghalom között is. Erős a forgalom az M0-as autóúton, ezért lassabb a forgalom, szakaszos torlódásban lehet autózni az M1-es felé a Péceli, a Maglódi szakaszokon és távolabb a Gyáli szakaszon is. Az ellenkező oldalon az M5-östől az M4-es felé is erős a forgalom, telítettek a sávok. Az M5-ös autópályán a Szeged felé vezető oldalon Lajos Mizse és Kecskemét között is sávzárás torlódás lassítja a forgalmat, 6-8 kilométeres szakaszos torlódásra számíthatnak.
3: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

A bájos Taylor Swift és az Antihero itt a Sláger FM-en. Köszönöm, hogy együtt töltjük a délutánt, elmúlt már 3:44 is. Korábban baleset volt a Váci úton a Róbert Károly körútnál a felüljáró alatt, a legutóbbi hírek szerint ott jelenleg tart a helyszínelés és a műszaki mentés. Én biztos nem mennék arra, hogyha nem lenne muszáj. Na de nem olyan sok, és délután 4 óra lesz, hamarosan Kiskata érkezik hozzánk, és hozza a délután izgalmas információit, híreit, és hát persze este 6 órától indul majd a kívánság műsor, úgy annak rendje és módja szerint. Én mára egy nagyon mélyen szántó magyar dallal köszönöm meg az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Jön a Fellow the Flow és a Tőlem ne, Karakas Balázs kicsekkol. Szombat délben találkozunk.

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a maga slágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, ami nélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 185 g-os zöldséges tonhal 23%-kal olcsóbban most csak 399 forint. Mindig Aldi.
3: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
4: Mit adjunk Csabiéknak NASA ajándékba?
5: Az egyik szamuráj kardomat.
4: Nem már. NASA ajándékba?
5: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
6: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASA ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfénykép egy üveglapon. NASA ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
7: Fények. Ritmus. Víz. Július 25-én az Alakarosi fürdőben minden adott egy felejthetetlen estéhez. Látványos programok, esti fürdőzés és a hazai klub élet népszerű lemezlovasai várják a vendégeket. Strandok éjszakája. Egy dátum, egy helyszín, egy kihagyhatatlan nyári program. Július 25. Zalakarosi fürdő.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult Prémium Hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium Hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
11: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
12: Tervezek.
11: De mit?
12: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
11: És hol szerezzük be a dolgokat?
12: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
11: Már megint, Anna?
12: Laci, az élet változásokkal teli.
13: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlat. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
0: Sláger FM. A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
14: Felülvizsgálják az állami számvevőszék működését. Sinka Edit lett a Klebelsberg központ új vezetője. És három képviselőt figyelmeztettek az üléstermi videózás miatt. 16 óra van, köszöntöm Önöket. A Sláger FM friss hírei Csupos Ágitól hallják. A kormány elrendelte az állami számvevőszék működésének átfogó felülvizsgálatát, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A vizsgálat során áttekintik az intézmény feladat és hatáskörét, felügyeleti jogosítványait, valamint vezetési struktúráját is. A cél, hogy a számvevőszék időben, megfelelő mélységben, objektíven és pártatlanul ellenőrizze a nemzeti vagyonnal és a költségvetési forrásokkal való gazdálkodást. A kormányfő szerint átfogó reform készül, a szükséges jogszabályok kidolgozása most kezdődik. Sinka Editet nevezte ki a Klebelsberg központ élére az oktatás és gyermekügyi miniszter, közölte Lannert Judit. A miniszter szerint az új vezető kinevezése szemléletváltást jelent. A központ működésében a szakmaiság, az együttműködés és a gyermekek érdekek kerülhet előtérbe. Sinka Edit több mint 20 éve foglalkozik az oktatási rendszer eredményességével, kutatásokat és uniós fejlesztéseket is vezetett. Az elmúlt hetekben ő koordinálta a tankerületek és a Klebelsberg központ átvilágítását, amelynek eredményeit hamarosan ismertetik. Orbán Viktor a Fidesz elnöke a párt székházában fogadta a Toshihiro Suzukit, a Suzuki globális elnökét és a vállalat delegációját, közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A megbeszélésen a világgazdaság helyzetéről és az autóipar jövőbeli kilátásairól egyeztettek. Orbán Viktor legutóbb 2025 tavaly májusában tárgyalt a Suzuki vezetőjével. A japán vállalat 1991-ben alapította magyarországi cégét, az esztergomi autógyártás pedig 92-ben indult. Három országgyűlési képviselőt részesített írásbeli figyelmeztetésben Forsthoffer Ágnes az ülésteremben készített videófelvételek és azok jogosulatlan felhasználása miatt, közölte Hallerné Nagy Anikó. Az érintett politikusok nevét nem hozták nyilvánosságra. A házbizottság ülésén a frakciók egyetértettek abban, hogy az üléstermi felvételek közösségi médiás felhasználása sértheti az országgyűlés méltóságát, és megzavarhatja az ülés rendjét. A parlament hétfőn és kedden is rendkívüli ülést tart. További 30 térfigyelő kamerával bővítik az 5. kerület közterületi megfigyelő rendszerét, írta a Szentgyörgyvölgyi Péter Belváros-Lipótváros polgármestere. A belvárosi hálózatot nemrég 162 kamerára fejlesztették, az új eszközök telepítése után pedig már összesen 192 kamera működik majd a kerületben. A fejlesztés célja a közterületek biztonságának erősítése, a gyorsabb hatósági reagálás támogatása és a helyiek nyugalmának növelése. A várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt július 25-én és 26-án sem rendezik meg a 44. Lidl Balaton átúszást, számolt be róla az Infostart. Az eseményt korábban már elhalasztották a kedvezőtlen időjárás miatt. A tervezett új időpont augusztus 1-e szombat. Akiknek ez sem megfelelő, július 28-án délig mondhatják le a nevezésüket. A jelentkezést július 30-án újra nyitják, így a felszabaduló helyek függvényében új résztvevők is nevezhetnek. Július 25-én közös ünnepséget rendeznek a 241 éves Városmajorban, írta az ittlakunk.hu. A délutáni programok között traktorsimogató, templomtorony látogatás és vezetett szoborséta is szerepel. A gyerekeket rajzos foglalkozással várják, amelyen megörökíthetik kedvenc parkbeli helyeiket és állataikat. A rendezvény este 7 órakor közös facsemete locsolással zárul, amelyhez a szervezők arra kérik a résztvevőket, hogy vigyenek magukkal vödröt.
15: Köszönjük szépen a híreket. Már is megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát igen, csak a felhős fölöttünk az ég, és ahogy korábban Balázs is fogalmazott, meglehetősen szeszélyes ez a mai nap. Hol kiderül, hol megint befelhősödik fölöttünk az ég. Jó, hogyha van önöknél ernyő, mert a következő órákra némi csapadékot is ígérnek a meteorológusok, amellett, hogy élénk a légmozgás, de hát ez ugye a bennünket elért hidegfront számlájára írható. Jelenleg 24 fok van, és holnap reggel kapaszkodjanak. Csupán 14-15 fok lesz, úgyhogy nagyon hideg. Ben indulunk el otthonról, és napközben is inkább tavaszias lesz az idő, hiszen legfeljebb 25-26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Egész nap élénk, olykor viharos erejű lesz a szél. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a Döbrentei téren, az Erzsébet híd előtt a buszsávban, és tart a helyszínelés és műszaki mentés a Váci úton és a Róbert Károly körútnál a felüljáró alatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a külső sáv nem járható, illetve a Róbert Károly körút Rákóczi híd felé vezető oldaláról a Váci út kifelé vezető oldalára fordulva. A felhajtó alatt csak egy sáv járható, úgyhogy ezért nagyobb bacska torlódás alakult itt ki. De nézzük, mi a helyzet a vasútvonalakon. Vonalban a MÁV Inform ügyeletesen Jancsurák Bence. Szia Szia, mire készüljenek a vonattal indulók?
16: Szia Kata, köszöntöm a hallgatókat. Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül zajlik a délutáni vonat közlekedés. Új ütemhez érkezett a karbantartás a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon. A Monori S50-es és a Lajos-Mizsei S21-es vonatok a nyugati pályaudvar helyett csak Kőbánya-Kispesti közlekednek és onnan is indulnak. A Budapest-Debrecen-Nyíregyháza közötti Nyírség Intercity vonatok végállomása a keleti pályaudvarra került át. Jó utazást kívánok!
15: A MÁV Inform ügyeletesének Jancsurák Bencének köszönjük az összefoglalót. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
15: Indul már is a sláger délután, köszöntöm Önöket, én Kiskata vagyok, és hozom a jobbnál jobb dalokat, hogy laza legyen a hazaút. Mark Amber érkezik, és a Belong Together, valamint Madonna és Sabrina Carpenter duettje ezzel rajtul az óránk, és folytatódik a koncertélmények nyara is. Sláger.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és benne a Maroon 5 vadonatúj dala forgott, miközben tart a koncertélmények nyara, úgyhogy mindig legyenek résen, mert még nagyon sok koncertre szeretnénk Önöket elvinni, mind önálló koncertre, mind szigetes koncertre, úgyhogy érdemes fülelni, figyelni, mert bármikor jöhet, akár, mint nem is olyan régen egy Szildal, vagy akár Moby, Lenny Kravitz, Faithless, Morcsiba, Somber, Zara Larsson, Natasha Bedingfield, Louis Capaldi, Florence and the Machine, bármelyik előadó ezek közül jegyet jelenthet Önöknek, szóval tényleg legyenek résen, ígérem, szólni fogok, hogy mikor kell telefonálni. Most azonban ne fáradjanak, mert moziba megyünk. Tart ugyanis a Piknik mozi vetítés sorozata, ami szinte minden nap más helyen vár bennünket. Ma például Óbudán, a Nánási udvarban nézhetünk meg egy filmet, egészen pontosan a Her című klasszikust. Holnap Kőbányán is lesz vetítés, a Száva utcai játszótéren egy romantikus filmet vetítenek, majd a Vigyél a Holdra című filmet, amely a hidegháborús űrverseny idején játszódik, és szintén holnap Óbuda Békásmegyeren az Árpád-Fejedelem útja Lajos utca közötti zöld területen is kifeszítik a gyöngyvásznat, itt az Esőember című filmet vetítik majd le. Közös jellemzője ezeknek a vetítéseknek, hogy mindig ingyenesek. Szóval, ha keresnek egy jó kis nyáresti mozi élményt, a Piknik mozi kínálatát mindenképpen érdemes figyelni. Itt a Sláger FM-en pedig figyeljük a legnagyobb slágereket. Hú, vajon mi jön most? David Bowie, Let's Dance című dalával megyünk tovább.

0: Ez volt a Portugali Mandala, a Feel It Still itt a Sláger FM-en, és néhány perccel ezelőtt kertmoziban jártunk, most viszont megint visszamegyünk a moziba, mert képzeljék, mielőtt megjelenne a Kecály vadonatúj korongja, egy filmet is bemutatnak a nagy közönségnek, amely a mozik kínálatában lesz elérhető. A különleges mozis bemutató pedig augusztusban egy magával ragadó utazás lesz a csoport merész új korszakába, miközben azok előtt a rajongók előtt tiszteleg, akik lehetővé tették, hogy a lányok sikert sikerre halmozzanak. Rajongók felvételei, a Kecály tagjaival készült beszélgetések, ezekből áll össze a film. Mi pedig bemelegítünk rá egy kicsit, Gabriella című daluk érkezik az infoblokkunk után.
1: Tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
4: Minden adásban egy ismert szülő-gyermekpáros beszélget életszemléletről, átörökített mintákról, hasonlóságokról és különbségekről. Megható és inspiráló történetek, amelyek közelebb hozzák egymáshoz a generációkat.
3: Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében.
1: Csütörtökön este 9 órakor a Sláger FM-en.
4: A generációk közötti együttműködés és a közös célok megvalósításának támogatója a Raiffeisen Bank, a digitális banki megoldások szakértője.
5: Mozizz és nasizz a Cinema City-ben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Kumát, hogy minden utazásod premier legyen, egy Diego ajándékkártyát 1 millió forint értékben, vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
7: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
8: Egy frissítő koktél a nyári hőségben. Csobbanás a hűsítő vízbe. Incsik Landó grill ételek. Nem kell vízpart hozzá. Tervezze nyaralását a Mátrába, hiszen a 4 csillag Superior Avar Hotelben több mint 1000 négyzetméter kültéri és beltéri wellness oázis biztosítja a nyár pezsgő hangulatát. Foglaljon kihagyhatatlan kedvezménnyel a www.avarhotel.hu oldalon.
9: Na, fáj még?
10: Már csak az, hogy nem kezdtem el hamarabb.
9: A szép lézerterápia csillapítja a mozgásszervi fájdalmat, csökkenti a gyulladást és támogatja a rehabilitációt. Otthon, a munkahelyén vagy útközben. Szép lézer. Vegye kézbe a gyógyulását. Részletek www.szeflézer.hu.
11: Ez a dal ismerős, ugye?
12: Haj, rózsa volt.
11: Na és ez?
12: Nem tudtam hova, de hova, de hova, de hova.
11: Mi tudjuk. Ünnepeljük együtt Bródy János életművét egy egyszeri, soha nem látott volumenű nagy koncerten. Több mint 40 előadó, a magyar könnyű zene minden generációjából. Dalok az Illéstől, az István a királyon át, a legnagyobb slágerekig. Bródy dalok napja a Szigeten, augusztus 9-én.
13: Mit adjunk Csabijéknak NASZ ajándékba?
14: Az egyik szamuráj kardomat.
13: Nem már, NASZ ajándékba?
14: Igazad van. Rágravíroztatjuk, hogy szeretettel.
15: Ha egy teljesen egyedi és maradandó NASZ ajándékot szeretnél adni, akkor a 3D gravírozás remek választás. Egy kedves üzenet a boros üvegre, vagy a fabortartó dobozra lézergravírozva, vagy a párfényképe egy üveglapon. NASZ ajándékban is otthon. Gravirexpress.hu.
1: A reklám után.
0: Időjárás jelentéssel megyünk tovább itt a Sláger FM-en. Holnapra sok napsütést ígérnek a meteorológusok, de azért felhők is érkeznek majd fölénk, viszont a holnapi felhőkből, ha minden igaz, már nem számíthatunk csapadékra. Ami nehezíti a napunkat, hogy nagyon élénk lesz a légmozgás, helyenként akár viharos szelet is tapasztalhatunk, ez pedig tovább hűti az egyébként is hűvösnek ígérkező pénteket. Reggel 15-16, délután pedig 25-26 fok várható mindössze, azonban hétvégén ismét 30 fok közelébe, sőt fölé emelkedik a hőmérséklet, szombatra is, vasárnapra is kellemesen meleg napsütéses időt ígérnek a szakemberek. Nézzük, mi a helyzet az utakon, hogyha az M5-ös autópályán indulnak Szeged felé, akkor számítsanak rá, hogy Lajosmizse és Kecskemét között sávzárás és torlódás lassítja a forgalmat. Itt majdnem 8 kilométeres torlódásra kell számítani. Volt korábban egy baleset az M1-esen a Budapest felé vezető oldalon, épp a terelés végénél az M0-ás kihajtónál, itt szerencsére véget ért a helyszínelés is, megszűnt a sávlezárás, és már a torlódás is megszűnőben van, de számítsanak rá, hogy még egy kicsit lassú itt a haladás. A fővárosban pedig a Kossuth-Lajos utcában az Astoria előtt balesetben sérült járművek foglalják el a buszsávot, és baleset lassítja a haladást az M3-as kivezető szakaszán, a Széchenyi út után, de a Döbrendei téren az Erzsébet híd előtt ugyancsak volt egy baleset, itt a buszsáv nem járható. És tart a felújítás Újpesten az István úton és a Pozsonyi utcában. Itt a legutóbbi változás, hogy lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, de mától a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába bekanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárják a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után lehet jobbra fordulni. A változásokat egyébként táblák is jelzik. Jó utat!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakít.

Ha esetleg a délutánt valaki edzéssel tölti, annak a Sugar Babes nagy segítséget adott, a About You Now című daluk kellő lendülettel látott el bennünket, de a hazaút ritmusát is megalapozta ez a dal. Mi pedig már is meghallgatjuk itt a Sláger délutánban a friss híreket, hiszen 8 perc múlva 5 óra lesz, de előtte a Margaret Island Eső című dala forog.

Műsorajánló. A nyár legnagyobb koncertélményei folytatódnak. Seal, Lenny Kravitz, Moby, most pedig irány a sziget.

0: Natasha Bedingfield. Somber. I'm just knowing what you're thinking. Luis Capaldi. But oh my love. A Sziget legnagyobb koncertjei egész nyáron a Sláger FM-en. Hallgassa minden nap,
1: mert bármikor öné lehet a következő koncertjelni.
0: Sláger FM. Mindenki, akit szeretünk. Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Sláger FM hivatalos logisztikai partnere az Express One. Express One. A csomagszállító. www.expressone.hu.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
3: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
4: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
3: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
4: Tökéletes!
3: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
5: Anna, csak állunk itt és állunk. Miért?
6: Tervezek.
5: De mit?
6: Egy kis fürdőszoba felújítást, Laci.
5: És hol szerezzük be a dolgokat?
6: Hogy érted azt, hogy hol, Laci? Hát természetesen a Mercury Marketben. Utána néztem, óriási a választék csaptelepekből és szaniterekből. Mindenki talál ott valamit magának.
5: Már megint, Anna?
6: Laci, az élet változásokkal teli.
7: Mercury Market. Lakberendezés és kertépítés egy helyen. Mercury Market. Hatalmas választék. Rengeteg kedvező ajánlás. Építsd és újítsd fel olcsóbban. www.mercurymarket.hu.
8: Lapozz rá a nyárra! Blik, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Egész évben tökéletes zöld pázsit. Választa a műfűshop.hu-t. Holland és belga minőség már 2890 forinttól, akár 10 év UV garanciával. Széles kínálat és kedvező árak. Műfűshop.hu. Természetesen műfű.
10: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és sauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
11: Szia, 15 év után visszatér hozzánk. Szia koncert július 30-án az MVM Dome-ban. Utolsó jegyek livenation.hu. Ne hagyd ki!
12: A reklám után társadalmi célú reklám.
13: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
14: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
12: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
15: Magyar kardiológus mentette meg egy utas életét. Pénzügyi alapot hoznak létre az aszbesztel szennyezett utak mentesítésére. Ősztől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem mindennapi helyzet alakult ki a Madridból Budapestre tartó Ryanair járaton. Egy 40 év körüli férfi repülés közben lett rosszul, állapota pedig olyan gyorsan romlott, hogy végül egy fedélzeten utazó magyar kardiológusnak kellett megkezdenie az életmentést, értesült a Telex. A gép Marseille-ben kényszerleszállást hajtott végre, miközben a férfi életéért a levegőben is folyt a küzdelem. A Marseille leszállás után francia mentők vették át a férfi ellátását, akit stabil állapotban szállítottak kórházba. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő ismertette a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeken. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszt térképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A döntés kizárólag az orvosi rendelvényre kiváltható készítményekre vonatkozik, a vény nélkül kapható gyógyszerek áfája nem változik. Magyar Péter szerint az intézkedéssel a kormány korábbi vállalását teljesíti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy az áfamentesség évente mintegy 7 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blaha Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett, tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek három esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. Több rendőrt akar látni a belvárosban a 13. kerületi polgármester is. Tóth József csatlakozott a 6., 7., 8. és 9. kerület közös kezdeményezéséhez. Az elöljárók a belváros közbiztonságát erősítő intézkedéseket kértek a kormánytól. A szocialista politikus 5 pontban sorolta fel közösségi oldalán, milyen intézkedéseket várnak a kormány részéről. Többek között állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak, illetve valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok számára a dohányboltok működésének szabályozására. Néhány óra múlva este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A központi pont ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, de az ország számos más városában is szerveznek ponthatárváró programokat. A felvételizők többek között Debrecenben, Pécset, Szegeden, Győrben, Miskolcon és Veszprémben is együtt várhatják az eredményeket. A rendezvényeken koncertekkel, egyetemi tájékoztatókkal és információs standokkal készülnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A népszerűségi verseny továbbra is a gazdálkodás és menedzsment szak vezeti, ahová csak nem kétszer annyian jelentkeztek, mint a második helyen befutó kereskedelem és marketingre, valamint a harmadik pszichológiára.
16: Köszönjük szépen a híreket. Már mondom is, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Hát most igencsak felhős fölöttünk az ég. 24 fokot mutat egyébként a Sláger FM hőmérője, és nem csak hűvös van, de még a szél is fújdogál egy kicsit odakint. Holnap még intenzívebb lesz a légmozgás, viszont többet látjuk majd sütni a napot. Alapvetően napsütéses időben lesz hát részünk pénteken, de azért hoznak gomoly felhők is árnyékot időnként, és hűvös napunk lesz holnap. 15-16 fokkal indul a napunk, délutára pedig mindössze 25-26 fokot várhatunk. Szétnézünk az utakon. Baleset nehezíti a haladást a Bemrak parton észak felé, a Bem József tér után. A külső sáv itt nem járható, de baleset miatt a Döbrendei téren az Erzsébet híd előtt nem járható a buszsáv, és városon kívül is van torlódás az M0-ás autóúton, az erős forgalom miatt telítettek a sávok. Lassabb a haladás az M6-ostól az M5-ös felé, a Nagy-Duna hídon át a Csepel-szigeti szakaszig, illetve volt egy baleset is az M5-östől az M4-es felé vezető oldalon, a 34-es kilométernél Gyál-Pest Szentimre kihajtónál. Két személyautó karambolozott. Itt lezárták a belső sávot, az egy sávra szűkülő pályaszakaszon 2-3 kilométeres jelenleg a torlódás. Vissza a fővárosba, a 8. kerületben lezárták a József utcát, a Rigó utca és a Németh utca közt darúzás miatt, várhatóan egészen este 8-ig. A Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. És lezárták a félútpályát a 2. kerületben, a Fillér utcában, az Ezredes utcánál, mert javítják a vízvezetéket, és útszűkület okoz lassulást a 6. kerületben, az Izabella utcában, az Aradi utcában, mert átépítik a csatornát. Jó utat!
17: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
16: Ez még a sláger délután is benne folytatódik a koncertélmények nyara, úgyhogy ha szeretnének koncertre menni, akkor vegyék a kezükbe a telefon, mert bármikor szükség lehet rá. Az óránk Shawn Mendes dalával indul, érkezik a Vanya Gun. Jó rádiózást kívánok!

ez a... Sláger FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

Nagyon jól sikerült kis feldolgozás volt ez. Hertz dalát Purple Disco Machine gyúrta át, a Wonderful Life 25-ös verziója forgott. Most pedig megyünk tovább Lenny Kravitz dalával, és tudják, mit jelent ez. A koncert élmények nyarán itt a Sláger FM-en most egy Lenny Kravitz koncertbe lépőt zsebelhetnek be, helyesebben szólva nem egyet, hanem kettőt. 0630303098, aki szeretné megnézni a világsztár koncertjét, most telefonáljon.

Ez volt a Spandy Belly True című dala itt a Sláger FM-en, és ez a Sláger délután benne pedig nemrég Lenny Kravitz énekelt nekünk, ez pedig tudják, azt jelenti, hogy valakit elvisztünk Lenny Kravitz koncertre. A harmadik telefonáló megvan, hamarosan

0: természetesen ingyen tekinthető meg. Úgyhogy ha a Kovács Attila Galéria környékén járnak, akkor mindenképpen nyissanak be, és nézzék meg ezt a csodálatos kiállítást. Jó szívvel ajánlom önöknek, mint ahogy Gracie Abrams dalát is, That's a True című dalával pörgetjük tovább a délutánt, aztán hamarosan kiderül, hogy ki megy Lenny Kravitz koncertre.
1: A legnagyobb slágerek változatosan a Sláger FM-en. Sláger FM. Minden, amit

0: Hey everyone, Ryan from One Republic here. Ryan. Yeah, one day when the sky
1: might fall. Schlager FM. Schlager FM. A legnagyobb slágerek. Változatosan.

0: Slágerem, a legnagyobb slágerek változatosan. Jennifer Lopez Waiting for Tonight című dala forgott, és hát óriási, fergeteges és feledhetetlen koncertet adott. Nem is olyan régen Jennifer Lopez itt Budapesten, és hasonlóra készül Lenny Kravitz is. Azonnal kiderül, hogy ki volt a harmadik telefonáló, aki biztosan ott lesz majd. Üdvözlöm, ez a Slágerem.
1: Szia, én Zsuzsa vagyok, és Lenny Kravitz játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, Zsuzsa, honnan hívsz bennünket?
1: Veszprémből.
0: Veszprémből. Milyen idő van felétek?
1: Változatos, hol süt a nap, hol befelhősödik, de nincs hideg.
0: Tiszta, mint egy április, nem?
1: Hát körülbelül, de én nem bánom, hogy egy kicsit hűvösebb van itt a nagy kánikula után.
0: Ó, hát én is nagyon örülök, hogy most pihenhetnek a légkondik egy kicsit, mert azért az elmúlt hetekben igencsak megizzadtunk. Most végre lehet palacsintát sütni.
1: Így van.
0: No, készen állsz egy jó kis játékra? Mert hogy te vagy a harmadik telefonáló.
1: Hát egy kicsit izgulok.
0: Ne izgulj, egyáltalán nem lesz nehéz a játékunk. Már is mondom a játék kérdéseket. Milyen hangszeren vagy hangszereken játszik Lenny Kravitz?
1: Hát gitár, az biztos.
0: Igen. Van még valami?
1: Hát zongora.
0: Így van, a dobok voltak, amik először elvarázsolták 5 éves korában, akkor el is határozta, hogy ő zenész lesz. Aztán billentyűs, fúvós hangszereken, gitáron megtanult játszani, tehát gyakorlatilag szinte minden hangszeren játszik. Ő egy multi-instrumentalista, ahogy mondani szokták. Oké, Zsuzsa, az első kérdés pipa. Mehetünk tovább?
1: Igen.
0: Jó. Van-e a Sláger FM-nek mobil applikációja?
1: Van, természetesen.
0: Természetesen. Kitölthető már a zenei kvízünk is? Kitöltötted már?
1: Igen.
0: És hogy tetszett?
1: Tetszett nagyon. Volt kérdés, hogy milyen zenék szeretnék, vagy mi a kedvencem, oda is írtam be. Egyébként nagyon jó ez a kezdeményezés.
0: Igen, mert azt szeretnénk, hogyha sajátotoknak éreznétek a Sláger FM-et, hogyha olyan zenéket tudnánk játszani, amiket a legjobban szerettek ti, a mi hallgatóink. No, de nagyon jó hírem van, mert hogy van egy páros belépőjegyed Lenny Kravitz augusztus 2-ai koncertjére a Papp László Budapest Sportarénába.
1: Nagyon jó, hát nagyon izgultam.
0: De a koncerten már ne izgulj, csak engedd el magad és énekelj együtt Lenny Kravitz-el.
1: Jó, köszi szépen, köszi.
0: Nagyon köszönöm, hogy játszottál velünk. Szia, szia!
1: Szia, Kata!
0: Látják, ennyi az egész. Két egyszerű kérdés, amire tudni kell a választ csupán, és hát persze időben kell telefonálni. A játék folytatódik, a koncert élmények nyara itt a Sláger FM-en egész nyáron tart, úgyhogy továbbra is legyenek résen. Most pedig jön infoblokkunk, utána pedig Billie Eilish dala Birds of a Feather. Gyorsan megnézzük, hogy hogyan alakul az időjárásunk. Ugye ma egy hidegfront hatására a hosszabb, rövidebb napos időszakok mellett többfelé erősebben megnövekedett a felhőzet, és a légmozgás is megélénkült. A hidegfronti hatás pedig a holnapunkat is befolyásolja majd, hiszen nagyon szeles és meglehetősen hűvös napunk lesz. A hőmérséklet csúcsértéke messze elmarad az ilyenkor szokásostól. Mindössze 25-26 fokot várhatunk. Aztán jön a hétvége, addigra levonul a hidegfront, és kezd ismét nyáriasabbá válni az időjárásunk. Szombaton 30-31, vasárnap 32-33 fok várható, és bár a szél megélénkül olykor-olykor hétvégén is csapadékot, akkorra már egyáltalán nem ígérnek a szakemberek. Jó pár útlezárás nehezíti ma is az autósok dolgát, ráadásul a délutáni csúcsban eleve lassabb a haladás a Szélkámán tér környékén, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídnál északi irányban, de a Döbrentei tér környékén is feltorlódott a kocsisor. Figyeljenek arra, hogy lezárták a 13. kerületben a Szent László utat, a Kucsma utca és a Kámfor utca közt, mert itt felújítják a csatornát, a Kucsma utcában is útszűkület fogadja az autósokat. Csatorna átépítés miatt zárták le a 20. kerület a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt. Egy hosszabb szakaszon is, szintén a 20. kerületben tart a felújítás a Virág Benedek utcában is, ezért egyirányosították befelé az alsó határúttól a Székely híd utcáig ezt az útszakaszt. A 22. kerületben pedig a Szabadkai utcában van félpályás útzár az Áron utca és a Borszőlő utca közötti szakaszon aszfaltozás miatt. Itt a változó irányú áthaladást jelzőlámpa segíti. És ugye 5 órától holnap hajnali 5-ig lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, úgyhogy csak a gyalogos és kerékpáros forgalom haladhat át. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

legnagyobb slágerek a Sláger FM-en szólnak. Csak azok a zenék szólnak, amiket tényleg szeretek. Akár újabb, akár régebbi. Hallgatóink szerint.

Coldplay dala szólt itt a Sláger FM-en, és ezzel lassan búcsúzik is a Sláger délután, de kinek a kedvence? Moby, vagy Seal, vagy Zara Larsson, vagy ki rajong Somber dalaiért, Natasha Bedingfieldért, Louis Capaldiért, a Florence and the Machine-nél, vagy éppen Lenny Kravitzért, az mindenképpen füleljen a folytatásban is, mert vannak még koncertbelépőink. Tudják a számunkat 06 30 30 30 95 8, ezt kell hívni jól időzítve, aztán lehet koncertre, vagy a Szigetre menni. És ezt a számot hívják akkor is, hogyha dalt szeretnének kérni a Kívánság műsorban, mert a hírek után rajtolunk. Most azonban még a hírek előtt meghallgatjuk a Viva Comet All Stars dalát. Jön a Ha zene szól!

0: Műsorajánló. Nyáron minden pillanatnak megvan a magas lágere. Egy dal a reggeli induláshoz.
1: Egy a hosszú utazásokhoz.
0: És egy, aminélkül nem kezdődhet el a nyár.
1: Töltse ki zenei kvízünket a Sláger FM applikációjában vagy weboldalán, és nyerjen pihenést a Velencei tónál, wellness hétvégét a Mátrában, vagy kikapcsolódást Siófokon.
0: A legnagyobb slágerek változatosan az önvéleménye alapján a Sláger FM-en.
1: A zenei kvíz támogatói a BMW Budapest Motors, első az élmény, BMW kötőjel budapestmotors.hu, az Avar Hotel Mátra Füred Superior, ahol az élmény újjáéled, avarhotel.hu, a Vital Hotel Nautis Superior, egy hajónyi élmény Gárdonyban, hotelnautis.hu, a Premium Hotel Panoráma Siófok, az élmény új hulláma, premiumhotelpanorama.hu.
0: Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Igen, itthon is.
0: Most Sláger FM-et hallgatja? Ha megkeresik telefonon vagy online, kérjük, mondja el. Sláger FM. Köszönjük.
3: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
4: Még nem késtél el? A nyár java csak most jön a Klub Tihany Resortban. Hatalmas saját strand, minden nap programok, wellness és megújult gasztronómia. Csapd le az augusztusra Tihanyban. Klub Tihany Resort. A te Balatonod. Foglalj most. Klubtihany.hu.
5: Hello, hello! Újra itt a kívánságműsor, és már a vonalban a következő hallgatónk. Mi a kedvenc száma?
6: 188.
5: Hogy micsoda?
6: 188.
5: Nem biztos, hogy tudok segíteni.
6: De ők biztosan tudnak, mindenkinek segítenek, aki lerobbant az út szélén.
5: Kik ők?
6: A Sárga Angyalok, a Magyar Mobilitási és Autóklub segélyszolgálata.
5: Aha, 188. Ezt én is megjegyzem magamnak.
7: Mozizz és nasizz a Cinema Cityben, hogy nyerhess! Költéseid most popcorn pontokat érnek, amiket garantált mozis ajándékokra válthatsz be. De megnyerheted a fődíjak egyikét. Egy stílusos Ford Pumát, hogy minden utazásod premier legyen. Egy Diego ajándékkártyát 1 000 000 forint értékben. Vagy egy Philips szépségápolási ajándékcsomagot. Részletek mitnyertem.cinemacity.hu.
8: Nyár, napsütés, kikapcsolódás. Engedje meg magának a feltöltődés élményét a Hotel Golden Palace-ban. Hűsítő medence, kényelmes szobák, ízletes fogások és a gondtalan pihenés minden pillanata várja önt és családját. Legyen szó romantikus hétvégéről, családi nyaralásról, vagy egy kis wellness kikapcsolódásról, nálunk megtalálja a tökéletes nyári élményt. Hotel Golden Palace, ahol a nyár igazán emlékezetessé válik. Foglaljon most, és élvezze a nyár legszebb pillanatait. www.hotelgoldenpalace.hu.
9: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
10: Legjobb, tudod mi a legjobb? A ledes szóli az a legjobb. Incünk pápát a cövesznek. Ledszóli a cövesz helyett. Nézz utána, ledszóli.hu.
11: Afrodité Hotel, Zalakaros, ahol a farmunk az éléskamránk. Körágyas, jacuzzi lakosztályok, kinti és benti medencék, napozó terasz, római fürdő, saját farm és kalandpark. Afrodité Hotel, Zalakaros. 30 383 5969.
0: A reklám után. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
12: Nem mindenki marad letartóztatásban az NKA ügyben. Át akart kelni gyalog egy férfi a Velencei tavon, de az iszap fogja lett. Robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt az NKA botrányban. A büntető eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult el. Dr. Pap Gábor az Indexnek elmondta, Védence Búzs Balázs a letartóztatásban maradó személyek egyike. Az ügyben érintett további szereplők sorsáról nincs hivatalos információ. A döntés nyomán a 4 gyanúsított letartóztatását 3 hónappal október 25-éig kitolták. Ennek oka a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása. Át akart kelni gyalog egy férfi a velencei tavon, de az iszap fogja lett. A budapesti férfi szerda délután a Velence fürdői Szabadstrand felől indult, de a parttól másfél kilométerre elakadt. A víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amitől csak nehezen tudott kiszabadulni. A férfi ettől pánikba esett, és az északi stranddal szemközti nádasból kért segítséget. A vízi rendőrök azonnal a helyszínre siettek, és rövid időn belül meg is találták a férfit. A szolgálati kisgéphajójukba segítették, majd sérülésmentesen az északi strandra szállították. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság ismét felhívja a figyelmet, hogy a Velencei tó alacsony vízállása megtévesztő, a mederben vastag, süppedős iszap és rejtett sérülést okozó tárgyak lehetnek. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátó rendszerbe a büntetés végrehajtás országos parancsnokságától az ősz folyamán. A BVOP közlése szerint már zajlanak az átadás előkészítését szolgáló szakmai egyeztetések, és készülnek a szükséges törvénymódosítások is. A javítóintézetek ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába kerülnek, ugyanakkor a kormány szerint nem a korábbi rendszer tér vissza. A cél a gyermekek komplexebb támogatása és a működés megújítása. A változással az is eldőlhet, hogy a javítóintézeti fiatalokat mégsem költöztetik át a korábban létrehozott tököli intézménybe. Feltételezett robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat, tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtök délután az MT-t. A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét híd fő irányából, lezárják továbbá a Margit sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. A megújult Citadella bekerült a világ egyik legrangosabb építészeti eseménye döntősei közé a kreatív műemléki megújítás kategóriában. A felújításnak köszönhetően az egykor elzárt erőd ma már nyitott közpark és közösségi tér, amely a budapestiek és az ide látogatók kedvelt találkozó helyévé vált. Ez a rangos nemzetközi elismerés azt bizonyítja, hogy a Citadella megújítása világszínvonalú építészeti teljesítmény, írja Böröcz László polgármester a Facebookon. Ugyanakkor a megnövekedett látogatószám új kihívásokat jelent a turistabuszok és az autós forgalom miatt, ezért már kezdeményezte az egyeztetést a fővárosi önkormányzattal és a 11. kerületi önkormányzattal, tette hozzá. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallották, köszönöm a figyelmet!
2: Köszönjük szépen a híreket, nézzük, hogy alakul az időjárásunk. Egyelőre Budapest fölött fátyol felhők vannak, csak viszont hát körülöttünk szinte mindenhol esik, úgyhogy elképzelhető, hogy előbb-utóbb bennünket is elérnek majd az első felhők, egyébként ezt ígérik is a meteorológusok. Elszórtan jön csapadék a fővárosban, várhatóan 7 óra körül esik majd nálunk, de hát ezt, ahogy ez a mai hidegfront alakul, nem nagyon lehet kiszámolni, én minden esetre árgus szemekkel figyelem majd 7 órakor is a felhőket. Holnapra még elszórtan ígérnek csapadékot, inkább már csak szemerkélő eső formájában a szakemberek, a hőmérséklet csúcsértéke pedig holnap délután mindössze 24-25 fok körül alakul majd. Hozom a segítséget az úton lévőknek. Történt egy baleset a 16. kerületben a Szabadföld úton az Ostor utca közelében, úgyhogy itt lassabb haladásra számítsanak, és torlódik a forgalom a Szél Kálmán tér környékén, az Erzsébet hídon Pest felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, valamint a Rákóczi úton is telítettek a sávok. Városon kívül pedig az M1-es M7-es közös szakaszának kivezető oldalon és az elválástól az M7-esen az Érdi szakaszon át egészen Martonvásárig telítettek a sávok. És ugye ezen a hétvégén rendezik meg a Formula 1-es magyar nagydíjat Magyaródon a Hungaroringen, ezért már mától erősebb jármű mozgásra kell készülni az M3-as autópályán Magyaród térségében mindkét irányból. Vissza a fővárosba, a 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhatnak, csatornát javítanak, a közlekedőknek itt jelzőlámpa segít, és lezárták a 13. kerületben a Szent László utat a Kucsma utca és a Kámfor utca közt, mert felújítják a csatornát, a Kucsma utcában útszűkületre készüljenek, és vezessenek óvatosan.
13: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra. A legnagyobb slágerek változatosan.
2: Indul a kívánság műsor. Két gyermekemnek, Orsinak és Ákosnak küldök egy New Level Empire dalt, ezt Vera írta nekünk, úgyhogy már is érkezik a valahol. Szia Kata, Gáboromnak küldöm Alesso Heroes című számát, ezt pedig Tündi kéri, úgyhogy ezzel rajtolunk.

Joe Cocker szólt, ez volt a You Can Leave Me a Háda van itt a Sláger FM-en, és ez már a kívánság műsor, amikor önök döntenek arról, hogy mi szóljon, de tudják, egyébként is beleszólhatnak abba, hogy mi szóljon itt a Sláger FM-en. Töltsék ki a zenei kvízünket mobil applikációnkon keresztül, vagy akár honlapunkon, és zsebeljenek be érte cserébe egy jó kis nyaralást, akár Gárdonyban, akár Mátrafüreden, akár Siófokon. Itt a Sláger FM-en pedig igyekszem teljesíteni a kéréseket, de még a kívánságok előtt Zsámbék felé vesztük az irányt, hiszen 10. évfordulójához érkezett a Zsámbéki Művelődési Ház és a környéken élő blues zenészek összefogásából született Zsámbéki Blues Picnic, aminek éppen ezen a hétvégén jött el az ideje. A kezdetekben csupán egynapos volt ez a program, eleinte a helyi zenekarok támogatása volt a cél, azonban a rendezvény kinőtte magát, olyannyira népszerűvé vált, hogy az érdeklődők ma már közel 3 napon át élvezhetik a blues dallamokat festői környezetben. Ráadásul idén főként a jubileum apropóján kiállítások, zenei workshopok, könyv és divat bemutatók, illetve egy filmvetítés is színesíti az eseményt, úgyhogy irány a Zsámbéki Blues Picnic. Itt a Sláger FM-en pedig nézzük, hogy mivel megyünk tovább. Sziasztok, nagyon szeretném meghallgatni Olivia Dean Man I Need című számát. Nem küldöm senkinek, csak magamnak, ezt Evelyn írta, úgyhogy drága Evelyn, neked szól már is Olivia Dean dala. Hello Kata, Share Believe című dalát, ha tudod, jársz már le az én macska szemű menyasszonyomnak, Zsófinak. Ez pedig Martin írta nekünk, úgyhogy ez a kívánság is teljesül.

Olivia Dean dala szólt, ez volt a Man I Need itt a Sláger FM-en, és ez továbbra is a kívánság műsor. 3 perccel járunk 7:30 előtt, és még 8-ig tudom a kéréseket teljesíteni, úgyhogy siessenek. Kedves Kata, a Hooligans Félember című dalát a feleségemnek küldeném, és üzenem, hogy most is neki van igaza, mint mindig. Zsolti írta nekünk ezt az üzenetet. Igen, Zsolti, van erről egy kutatás is, hogy a családi béke záloga, hogy a feleségnek mindig minden körülmények között igaza van, úgyhogy jár a dal. Már is érkezik a Félember, utána pedig szétnézünk az utakon, és úgyhogy ha van közlekedési infójuk, akkor is érjenek.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A napokban átvonult hidegfrontok után némileg fellélegezhettünk, ám ez az átmeneti felfrissülés nem tart sokáig. Július utolsó napjaira visszatér majd a forróság. A hét hátralévő részében még a megszokottnál mérsékeltebb lesz az időjárás. Holnapra például mindössze 24-25 fokot ígérnek a meteorológusok, de már szombaton, vasárnap 30-31 fok lehet, jövő héten pedig akár 35 fokot is elérheti a hőmérőnkben a higanyszál. Csapadék még ma és holnap elszórtan érkezhet, de hétvégére már nem ígérnek esőt. Szétnézünk az utakon. Történt egy baleset a 16. kerületben a Szabadföld úton, az Ostoros út közelében, és baleset okoz fennakadást a 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál, de tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, úgyhogy a Soroksári úton a Vágóhíd utcától a Kvassai Jenő útig csak a BKK járatait engedik át jelenleg. Figyeljenek arra is, hogy lezárták a 8. kerületben a József utcát, a Rigó utca és a Német utca közt darúzás miatt, még várható a 8 óráig, a Rigó utcából csak balra, a Nagykörút felé lehet kikanyarodni. A 6. kerületben az Izabella utcában útszűkület okoz lassulást, mert itt átépítik a csatornát, és a Szugló utcában is dolgoznak, itt is vízvezetéket építenek, a Miskolci utcánál ezért zárták le a félútpályát. És csatorna átépítés miatt lezárták a 20. kerületben a Dezsőfi utcát, a Török Flóris utca és az Ady Endre utca közt egy hosszabb szakaszon, és szintén félpályás az útzár a 22. kerületben, a Szabadkai utcában az Áron utca és a Borszőlő utca közt, itt aszfaltoznak, a váltakozó irányú áthaladást pedig jelzőlámpa segíti. Hogyha mindezt ki tudják egészíteni, írjanak vagy hívjanak, a számunkat tudják.
1: A legnagyobb slágerek változatosan, megszakítás nélkül. A legnagyobb slágerek változatosan.

Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és akárhányszor hallom Fat Boy Slim Rockefeller's Kank című dalát, mindig eszembe jut a Csaj nem jár egyedül című film, abban a gimis buliban volt ez az egyik aláfestő dal, amire egy fantasztikus koreográfiát is készítettek. No de itt a Sláger FM-en már is megyünk tovább az önök kéréseivel, de előtte irány a fővárosi állat és növénykert, hiszen egy új jövevénnyel gyarapodtak, mégpedig egy tüneményesen cuki, sörényes hangyásszal. Izabella és William, a sörényes hangyász pár, még vasárnap egy kölyökkel örvendeztetett meg bennünket. A nevét egyelőre nem lehet tudni, ám az nem titok, hogy a sörényes hangyászok esetében már hagyomány, hogy az utódok valamilyen finomságról kapják a nevüket. Ugye korábban Begli, Flódni, Guba, Zserbó nevet kapták a kicsik, úgyhogy az új kis sörényes hangyász is biztos valamilyen édes névre számíthat. Ez a névválasztás egyébként azért is praktikus, mert a sörényes hangyász kölyök általában 6-9 hónapig kapaszkodik az anyukája hátán, úgyhogy nagyon nehéz kideríteni, hogy fiú vagy lány. Szóval, hogyha az állatkertben járnak, akkor ezt a cuki bébit is lessék meg. Én pedig lesem az önök óhajait, csóhajait. Szia Kata, Gyöngyinek gratulálok az új hűtőhöz, szombaton viszek bele fagyit, és küldöm neki Justin Bieber Daisies című számát. Léna írta nekünk ezt az üzenetet. Oké, jön a fagyi, jön a dal. Ha lehet, én egy Billy Joel dallal köszönteném az apukámat, Millió Puszi Palipapának, lánya Anna és unokái Barbie és Liza. Boldog születésnapot Palipapának! Billy Joel Uptown Girl című dala már is neki szól.

Sheryl Crow-dal szólt, ez volt az All I Wanna Do itt a Sláger FM-en is. Hamarosan jönnek a friss információk, de előtte még egy kérést teljesítek ebben az órában is, és hát persze a következő órában is állok szíves szolgálatukra. 0630303098 a számunk. Attila azt írja, hogy ex-kedvesének Ildinek küldi a Soulwave miattad című dalát. Hát a dal magáért beszél, már is forog.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 1000 milliárdos ügyben tett feljelentést a gazdasági minisztérium. Megszűnt az óbudai Fidesz frakció, megint nem lesz Balatonátúszás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, a gazdasági és energiaügyi minisztérium 4 összesen csaknem 1000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést az állami tulajdonban lévő Exim Bank működésével összefüggésben. A kormányfő szerint a pénzintézet átvilágítása során olyan ügyletekre derült fény, amelyeknél jelentős közpénzeket helyeztek ki gyanús körülmények között, miközben az Exim Bank több esetben is saját belső szabályaitól eltérve járt el. Magyar Péter azt állítja, hogy a bank az elmúlt években a NER-hez köthető üzleti körök és oligarchák magánbankjaként működött. Óbudán megszűnt a Fidesz önálló önkormányzati frakciója, miután 2 képviselő kilépett a pártból. Kis László Óbuda polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a pénzügyi és tulajdonosi bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor fideszes képviselők bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz frakcióból. Ezzel pedig a frakció a működéshez szükséges minimum 3 fős létszám alá csökkent. Kis László hozzátette, az óbudai az első budapesti kerület, ahol megszűnt az önálló Fidesz frakció. Már másodszorra kell elhalasztani a 44. Balatonátúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz időjárás, a július 25-26-i hétvégére tervezettet a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le. Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-e, szombat. Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án déli 12 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. Petíció indult a körszálló lebontásával kapcsolatban. A petíciót elindító Nagy Eszter önkormányzati képviselő és támogatói célja, hogy vizsgálják felül a market építési engedélyeit, és hogy lehessen társadalmi egyeztetés arról, mi kerüljön a körszálló helyére. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett levélben többek között azt írják, a lebontott, de abszurd módon még mindig helyi védettség alatt álló körszálló elbontásával Budapest egyik legismertebb épületének története lezárult. Arról, hogy mi épüljön a helyére, a helyi közösséget már a döntések előtt be kellett volna vonni. Most még fontosabb, hogy nyílt társadalmi vita kezdődjön a terület jövőjéről. Jól haladnak a munkálatok a Gyűrű utcai futókör építésén. A napokban a kivitelező befejezte az aszfaltrétek kialakítását a futókör teljes nyomvonalán. Most pedig megkezdődött a futópálya végső gumiburkolati rétegének kialakítása, olvasható az önkormányzat honlapján. A rétegrend építése mellett több kapcsolódó munkafolyamat is zajlik. Azokon a pontokon, ahol az új futókör keresztezi a meglévő úthálózatot, a régi burkolatok megújulnak, beépítésre kerültek az új napelemes kandellárok, és megújul a padok alatti burkolat is. A munkálatokat várhatóan augusztus 2. felében fejezik be. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil, biztonságosan működik, ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is, mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója csütörtökön a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tud a lakosság ellátását. Kifejtette, az elmúlt heti csúcsfogyasztások során azt tapasztalták, hogy Budapest egyes területein, kifejezetten lakótelepeken alig néhány százalékkal nőtt a vízfogyasztása az átlaghoz képest, míg Budán volt olyan kerület, ahol 5-szörösére emelkedett a vízigény.
2: Anikó, köszönjük szépen a híreket. Már is mondom, hogy milyen időjárásra számíthatunk a következő napokban. Pénteken általában napos lesz az idő gomoly felhőkkel, de az ország északkeleti harmadában erőteljessé is válhat a gomoly felhőképződés, úgyhogy záporok, zivatarok ott még előfordulhatnak, és 24-25 foknál úgy tűnik térségünkben nem lesz melegebb. Szombaton viszont már jön a jó idő, kevés fátyol, illetve gomoly felhő mellett alapvetően napos időre számíthatunk, akár 30-31 fok is lehet. Vasárnap pedig még tovább emelkedik a hőmérséklet, de hétfőn már jön is az újabb hidegfront, azonban ez nem tart sokáig, és a jövő hét második fele már ismét kánikulában telik majd el. Nézzük, mi a helyzet az utakon. A 10. kerületben a Fehér úton, a Gyógyszergyári utcánál történt egy baleset. Itt ezért nehézkes a haladás, és szintén baleset nehezíti a közlekedést a 16. kerületben a Szabadföld úton, az Ostoros út közelében. Élénk a forgalom az M1-es, M7-es közös szakaszán a kivezető oldalon, illetve az elválástól az M7-esen az érdi szakaszon át egészen Martonvásárig. A 4-es számú főúton pedig ne felejtjük, hogy Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás útzár mellett végzik. Vissza a fővárosba, tart a Rákóczi hídnál a Vasúti híd átépítése, úgyhogy lezárták a Soroksári utat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között, a környéken jelentős torlódásra kell készülni, és a következő napokban ismét változik majd itt a közlekedés rendje, úgyhogy figyeljék a frissen kihelyezett táblákat. A 17. kerületben a Cinkotai úton, a Pesti út közelében a forgalom egy sávon váltakozva haladhat jelzőlámpás irányítással, mert csatornát javítanak, az Üllői úton pedig a Könyves Kálmán körút és a Kálvin tér között időszakos és szakaszos sávlezárás van mindkét irányban, szintén csatorna karbantartás miatt. Jó utat!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra, a legnagyobb slágerek változatosan.
2: Folytatódik a kívánságműsor. Sziasztok, voltunk Ricky Martin koncerten, ezt szeretnénk felidézni a Maria című dallal. Aláírás nélkül jött az üzenet, de a kérés teljesül. Andi pedig azt írja, szia, a csajoknak a teremben Dasha Austin című dalát küldöm. Így hát ezzel indul az óránk.

Wow, micsoda hangulata van ennek a dalnak, és wow, micsoda hangulata volt a Ricky Martin koncertnek. Erre is lehetett belépőt bezsebelni a koncertélmények nyarán. Itt a Sláger FM-en, és a játék folytatódik, úgyhogy érdemes résen lenni, és mindig kéz közelben tartani a telefon, mert bármikor jöhet egy olyan dal, ami ismét egy fantasztikus koncertre repíti el önöket. 0630303095 ezt a számot kell csak megjegyezni, és hát, hogyha szeretnének ott lenni a kedvencük koncertjén, akkor nem árt készülni belőle, mert még két kérdés. Tudni kell a választ is. No de itt a Sláger FM-en folytatódik a kívánság műsor, azonban még a kérések előtt rózsába borulunk, ugyanis különleges rózsaszaporítási programot indít a Mate. A Budatétvényi Rózsakertbe várnak bennünket holnap kora délután, ahol egyrészt megismerhetjük a különleges rózsafajtákat, kiválaszthatjuk a kedvencünket, egy gyakorlati bemutatón a szakemberek megtanítják, hogyan lehet szemzéssel rózsát szaporítani, aztán ősszel újra várnak majd bennünket, hogy ellenőrizzük, hogy sikeres volt-e a szaporítás. Hogyha igen, akkor a következő évben hazavihetjük és elültethetjük a saját rózsánkat. Szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, tehát holnap irány a Budatétényi Rózsakert. Most pedig nézzük az üzeneteket. Szia Kata, angyalomnak üzenem, hogy nagyon szeretem és alig várom, hogy újra lássam. Hétvégéig kell csak várni és újra találkozhatunk. Küldöm neki a Bombon, Rabod vagyok című dalát. Ivett írta nekünk ezt az üzenetet. Oké, már is érkezik a dal. Sziasztok, egy jó kis őskorszaki dalt kérnék, de hát én is egy őskövület vagyok. A Vomektől a Teardrops-t. Köszi szépen, Tóni bácsi aláírással jött az üzenet. Nem is olyan őskövület ez a dal, csak 88-as. Még csak 38 éves, de mekkora sláger? Már is forog.

Szolnoki Petiék egyik utolsó dala szólt, ez volt a Bombon és Radics Gigi közöse. A Rabot vagyok, itt a Sláger FM-en. 0630 30 30 95 8, ez pedig SMS és telefonszámunk, hogyha önöknek is lenne egy dal, amit szívesen meghallgatnának, akkor írjanak nekünk. És időközben befutott még egy kívánság Katától, aki szintén egy Szolnoki Péter dalt szeretne küldeni Móninak, a legjobb és legkedvesebb nővérkének és egyben legjobb barátnőnek. A betegek a lehető legjobb kezekben vannak. Kívánom neki a legjobbakat. Ez volt az ő üzenete. Aztán Évi azt írja, szia Kata, a szuper férjemnek szeretnék küldeni egy zenét, mert épp cukkin is rántottát készít vacsorára. Ez nagyon dicséretes, akkor már is keresünk neki valami jó kis dalt a sütögetés mellé. Itt van például Willy kérése, aki Sárinak szeretné küldeni Comrade Be Mine című dalát, úgyhogy már is ezzel megyünk tovább.

0: Nézzük, hogy alakul az időjárásunk. A hideg front, ami ma elért bennünket, kelet felé elhagyja térségünket, így a hétvégén mérsékelten meleg, de napos nyári idő várható. Aztán vasárnap délutántól megint megnövekszik majd a felhőzet, mert hétfőn már jön is a következő hideg front és hoz szelet és záporokat, de aztán a jövő hét második fele már ismét kánikulában telik majd. Holnapra 24-25 fokot ígérnek legfeljebb a meteorológusok, és egy korán reggel lehet, hogy el kell majd egy vékonyabb kabát, ugyanis 15-16 fokkal indul majd a napunk. Hozom a friss infókat az utakról. Történt egy baleset a 11. kerületben a Bartók Béla úton a Szent Gellért tér előtt, és még tartja magát a délutáni csúcs a Széll Kálmán tér környékén, a Rákóczi úton, illetve a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé az Erzsébet tér előtt, de tart a Rákóczi hídnál a vasúti híd átépítése, úgyhogy lezárták a Soroksári útat a Vágóhíd utca és a Kvassai Jenő út között. A Vágóhíd utcánál nem működnek a jelzőlámpák, úgyhogy fokozott óvatossággal közlekedjenek itt. A környéken egyébként jelentős torlódásra kell számítani, és tart a felújítás Újpesten is, az István úton és a Pozsonyi utcában, lezárták a belső sávot az Árpád úttól a Deák Ferenc utcáig, illetve a Pozsonyi utcában befelé nem lehet balra a Tél utcába kanyarodni, a kifelé vezető oldalon pedig lezárták a jobbra kanyarodó sávot, de a Terelősziget után lehet jobbra fordulni. Lezárták a 8. kerületben a József utcát is, a Rigó utca és a Németh utca közt darúzás miatt, ez még várhatóan este 8-ig érvényben lesz, most a Rigó utcából csak balra a Nagykörút felé lehet kifordulni. Jó utat kívánok és balesetmentes közlekedést!
1: A legnagyobb slágerek változatosan megszakítják.

Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a kívánság műsor, és egy izgalmas nap ez a mai, hiszen ma hirdetik ki a felvételi ponthatárokat, éppen ezért ma tartják országszerte a pontot, partikat. Itt Budapesten az ELTE Lágymányosi Campus déli tömbjében is van egy jó kis buli, ahova szintén ingyenes a belépő, de ugye regisztrációhoz kötött. Itt jelenleg a Belánó muzsikál, majd aztán perceken belül este 8 órakor meg lesz majd a pont hirdetés. Hát nagyon-nagyon szurkolok mindazoknak, akik itt, ott, amott, bárhol várják az eredményeket. Egyébként a pontot partin after party is lesz, ahol egészen hajnali 2-ig tartanak majd a koncertek a leendő egyetemistáknak. No de itt a Sláger FM-en még pár percig tudom teljesíteni a kéréseket. Szia Kata, nagyon szeretném hallani a Die with a Smile című számot, mert nagyon jó kedvem van, és ettől még jobb lenne. Köszönöm, Carmen érte nekünk ezt az üzenetet, a kérése pedig már is teljesül. Zsuzsó pedig azt írja, hogy Petinek szeretnék küldeni a Dead or Alive You Spin Me Round című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon szereti. Jön a dal! Yeah!

Lady Gaga és Bruno Mars dala forgott, ez volt a Die With A Smile itt a Sláger FM-en, és lassan búcsúzik a kívánság műsor, már csak egy kérést tudok teljesíteni, ez pedig Gergőjé lesz, aki Majkáéktól a Hurrikánt választotta és küldi a legjobb barátjának, a Rolinak, úgyhogy ez zárja a mai kívánság műsort. Én azonban még nem búcsúzom önöktől, a következő órát is együtt tölthetjük.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Vasárnap reggel, amikor a város még csak ébredezik, mi már az ízek útjára kerülünk.
1: Felfedezem és megkóstolom Budapest legizgalmasabb ízeit, és jól ki is beszélem a séffel, termelővel, vagy a recept mögött álló szerzővel.
0: Kóstoljuk meg! Beszélgetések konyha nyelven.
1: Velem, Mautner Zsófival. Főzés, inspiráló gasztrotörténetek.
0: Minden vasárnap reggel 8-kor, a Sláger hétvégében.
1: És a Sláger FM YouTube csatornáján.
2: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
3: Ugye tudja, hogy a Balatonparti álmok mindig valóra válnak. Töltődjön fel, kapcsoljon ki, élvezze a wellness 4 csillagos prémium minőségben, a megújult prémium hotel panorámában. A belső medence és szauna világ, a külső medence és a déli part minden pillanatban önt kényezteti. Valódi wellness, igazi nyár a Balaton partján. Prémium hotel panoráma, az élmény új hulláma. www.premiumhotelpanorama.hu.
4: Chocolate Brown Solarium, a piacvezető újdonság. Ledes készülékek, fényterápia, ultra high-tech barnulás, a hagyományos szolárium üzemeltetés töredékéért. Kiváló befektetés, passzív jövedelem, kedvező bérletkonstrukciók. www.ledsoli.hu.
5: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédő javítás vagy csere? Keres minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Hiszünk a különlegesben. Manzetti. Az öltönyök házában várja önt a modern elegancia. Az ország egyik legnagyobb öltönyválasztéka. Helyben igazítással. Öltönyök háza.
8: Székre állok.
0: A Sláger FM műsora. Ortutai Dóri és Hajdú Sztív kérdeznek.
1: A kicsik pedig elmondják.
9: Egyébként a papagáj az madár?
8: Igen.
9: Ezt honnan tudjuk, hogy madár egy papagáj?
8: Mert tud repülni.
9: Minden, ami repül, az madár?
8: Nem minden. Például a flamingó.
9: Az madár?
8: Nem, az olyan flamingó. Az nem. Madár,
9: az egy tánc.
8: Az sima flamingó.
9: Flamingó.
10: De hát az madár a flamingó.
9: A flamingó madár. De nevér?
8: Az igen.
9: Az tud repülni, de nem madár.
8: Az ilyen hüllés.
10: És a légy?
8: Az ülő.
11: Székre állok.
0: Szombaton reggel 6 órától a Sláger hétvégében a YouTube-on és minden podcast felületen. Sláger FM.
12: A reklám után.
0: A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
13: A kormány 2 megállóval meghosszabbítaná a 3-as metró vonalát. Felállt a munkacsoport, ami Budapest közterületi problémáit kezelni. Elkészült a Dezsőfi utcai felújítás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M3-as metró vonalának 2 megállóval történő meghosszabbítását jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv egyik eleme, megvalósíthatóságát pedig azt teszi lehetővé, ami az egész programét az új kormány intézkedéseinek köszönhetően rendelkezésre állnak hozzá az uniós források. A jelenlegi északi végállomás Újpest központ utáni megálló a Rózsa utcánál lenne, a következő, amely egyben új végállomás, a Rákospalota Újpest vasútállomásnál. A beruházás azért jelentős a miniszter szerint, mert találkozni fog a metróval az eddig metró kapcsolat nélküli Szobi és Veresegyházi vonal a 2 terület határán. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport, jelentette be Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a város közterületi problémáinak kezeléséről. Pósvai Gábor belügyminiszter nemrég beszélt arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonsági akció indul. A 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármesterei pedig közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt. Több rendőrt akar látni a belvárosban a 13. kerületi polgármester is. Tóth József csatlakozott a 6., 7., 8. és 9. kerület közös kezdeményezéséhez. A szocialista politikus 5 pontban sorolta fel közösségi oldalán, milyen intézkedéseket várnak a kormány részéről. Többek között állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak, illetve valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok számára a dohányboltok működésének szabályozására. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten, a nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blaha Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyházbüntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek 3 esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. Elkészült a Dezsőfi utca Hajós és Nagymező közötti szakasza. A felújítást június elején kezdték, és ma már át is adták az útszakaszt a forgalomnak, tette közzé Soproni Tamás polgármester a Facebookon. A Dezsőfi utca felújítása során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát, amin most már el is lehet férni gyalogosként. A Dezsőfiben tavaly újították fel a Hajós utca és a Bajcsi-Zsilinszky út közötti szakaszt, így a mostani munkálatokkal a Nagymező utcán belüli teljes rész új külsőt kapott, írja a polgármester. Hagyományteremtő céllal debütál idén a Budapest Play Budapesti Utcazene Fesztivál, amelyet a Sziget Fesztivál és a Budapest Park hívott életre. Az előválogatást követően 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, többek között a Deák téren, a Batthyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvarnál. Az előadók július 30-án és 31-én, valamint augusztus 1-én, 6-án, 7-én és 8-án töltik meg zenével a fővárost.
12: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatos.

Ez volt a TNT dala, ha bele vagyok zúgva itt a Sláger FM-en, én pedig belezúgtam egy vadonatúj trendbe. Hallották már a bookation kifejezést? Ez egy vadi új nyaralós trend. A szó maga a book és a vacation, vagyis a könyv és a vakáció szavak összetételéből született, és hát ebből nagyon könnyű kitalálni, hogy miről is van szó pontosan, amikor kedvenc regényeink helyszínére látogatunk el, vagy abba a városba, ahol egy szeretett írónk alkotott. Bár az igazság az, hogy az irodalom ihlette utazás egyáltalán nem új keletű dolog, hiszen ki ne szeretett volna ellátogatni Firenzébe akkor, amikor Dan Brown Inferno című könyvét olvasta, vagy ki ne vágyott volna Marseille-be vagy Párizsba, miközben Alexandre Dumas-tól olvasta a Monte Cristo grófját. Viszont képzeljük, mostanában az utazási irodák és a szálláshelyek is felfedezték ezt a trendet. Izgalmas. Kíváncsi vagyok, hogy önök hová utaznának el, melyik regény, mely helyszínét keresnék föl legszívesebben. 06 30 30 30 95 8, írják meg, én pedig már forgatom is a Zanzibár dalát. Zanzibárba is nagyon szívesen elutaznék egyszer, bár ott játszódó regényt, bevallom, még nem olvastam. Jön a március végétől.

0: Ez volt Kálai Sanders András dala, Breathing itt a Sláger FM-en, és ha már ma van a ponthatárok kihirdetésének napját, idézzünk vissza egy régebbi sláger reggelt, amelyben Pordán Petra és Somogyi Zoli azt a kérdést boncolgatta, hogy kinek mit mondtak annak idején, mi lesz belőle, ha nagy lesz, sőt, még egy vendégük is volt a műsorban.
1: Kérdésünk így szólt, a Sláger FM Facebook oldalán is ott van, hogy gyerekkorodban, tehát mit mondtak, mi lesz belőled. Szomorúan konstatáltam, hogy az első SMS-ünk az volt, hogy utcaseprő. Tehát azzal szerintem inkább a szülők riogatták a gyereket, hogyha nem tanulsz, fiam, akkor utcaseprő leszel. Holott az miért olyan riasztó? Hát azt a munkát is meg kell csinálni.
2: De nem, hát lehet, hogy a gyerek otthon söprögetett állna az udvarba, és akkor ezért mondták neki, hogy fiam, belőled utcaseprő lesz.
1: Ja, értem.
2: Tehát, hogy ez nem feltétlenül ilyen pejoratív dolog, vagy
1: de
2: negatív.
1: De sajnos
2: hogy...
1: nagyon sok szülő az én generációmból, szerintem sokan hallották azt, anyukám hál' Istennek egy hülyeségkel nem ért, de az osztálytársaimnak a szülei, igen, hogyha nem tanulsz, akkor kukásautós leszel, vagy nem tudom, maximum utcaseprő lehetsz. Tehát ez nálunk az volt konkrétan ez a mondat.
2: Megvan, hogy a Cilának még lógunk az, hogy elintézzük, hogy kukásautózni mehessen
1: igen.
2: egyik reggel?
1: Igen.
2: És hogy levajazod, de hogy tesz majd neki már csak akkor mondjuk, amikor már kész tények elé állítjuk, hogy

0: itt vár lent a kukás autó, és akkor nem mondhat nemet.
1: Azért jutott eszünk be ez a sztori, mert hogy Zoli olvasta, hogy Utasi Árpi, ugye aki a Csillag születik versenyzője volt, és egyébként meg is nyerte, hát róla mindenki azt gondolta, hogy utána majd egy nagy mesemondó karriert fog befutni, és ez sajnos nem így lett, és kíváncsiak lettünk volna arra egyébként, hogy vajon neki gyerekkorában mit mondtak, hogy mi lesz belőle. Hát őt nem értük utol. Szerettük volna. Őt nem, viszont van itt velünk egy úriember, egy nagyon vidám fickó, méghozzá Bebe, jó reggel.
2: Szavasz! Jó reggel, sziasztok!
1: Akinél azért szintén nem teljesen úgy alakultak a dolgok, mint amit neked jósoltak. De mit jósoltak a szülők, hogy mi lesz belőled?
2: Ez két dolog. De jó, mint a szülők jósoltak, és ami lett belőle, ugyanaz eléggé elvált a héjától a bizonyos gyümölcs. Mert ugye orvosszülők gyermekeként nőttem föl, és ugye általában ez tradicionálisan ugye a gyermek örökli a szülők foglalkozását. Ám bátor azt kell, hogy mondjam, hogy hála Istennek az én szüleim nem erőltették, és hát már ideje korán látták azt, hogy hát valószínűleg nem erre a pályára fogok lépni, és ez meg is mutatkozott, hiszen 7 éves voltam, amikor az első zenekarom már megalakult, és akkor már vakarták a fejüket, hogy úristen, ebből a gyerekből mi lesz?
0: Na de... És hát, látom, ez fontos, hogy válaszuk ezt is kettő, hogy mi az, ami a szülőnek a vágya, hogy mondjuk nyilván azt szeretné az orvos, gyerek, hú, majd a gyerekem is legyen orvos, tehát az egy dolog, és a másik, hogy amit pont az előbb mondtunk, hogy és amit most te is pedzegetsz már, hogy mivel már 7 éves korodban elkezdtél előadni, hogy mondogatták akkor, hogy a végén még ebből a gyerekből valami előadó művész lesz.
2: Nem.
0: Nem, akkor sem akarták ezt elfogadni.
2: Ezt a legvégségig próbálták ezt valahogy normális mederbe terelni, amikor is a középiskolánál ugye vége felé szóba került az, hogy na akkor most mi lesz. És hát ott is nagy fejvakarás volt, hogy mi legyen, és kötöttem a szülőkkel egy hallgatólagos megállapodást, hogy ha és amennyiben lesz egy diplomám, utána elengedik a kezem, és csináltok, amit
1: hallgatok. Az jó!
2: És gyakorlatilag így lett belőlem közgazdás, amivel nem nagyon szoktam.
1: Figyelj, azért nem egy könnyű diplomát választottál, tehát miért nem lettél művelődés szervező, érted? Azt egyszerűbb elvégezni, mint egy közgázt.
2: Megmondom őszintén, hogy minden fiúgyermek azért én szerettem volna a katonaság és a rendőrség közelébe kerülni. Azt javasolták nekem, hogy annyi szép szakma van a világon, ne válasszom ezt. Úgyhogy, mert mondták, hogy igazából az volt az indok, hogy én, ugye van egy többszörös teszt mondjuk a rendőrségnél, amit ugye meg kell csinálni, én eljutottam addig a szakaszig, hogy egyetem bekerüljék oda, és aztán mondták, hogy hát ha lehet, akkor ezt ne nagyon hiszen parancs, a tesztből az jött ki, hogy én parancs megtagadásra hajlamos vagyok.
0: Hoppá, és tehát, hoppá.
2: Sírva könyörögtek, hogy hagyjam
0: hogy
2: ezt a szakmát.
0: Ugye az öntörvény
1: is lesz.
0: De bocsáss meg, azt mondta, hogy mert hogy mint ahogy minden fiúgyerek katona meg rendőr akar lenni, hát nem, én buszvezető akartam lenni egy időben.
1: Jó, a katona rendőr buszvezető.
2: De hogy akartam katona. Én is azért kukát szerettem volna lenni, akkor nagyon kicsi volt.
1: Tessék.
2: Ha már is szóba került egyébként, úgyhogy gyakorlatilag meg lett a diplomám, és akkor megnyugodtak, aztán természetesen későbbiek során némi nemi büszkeségre adtam okot, ha mondhatom ezt ilyen nagyképűen, és megnyugodtak, hogy akkor jól van a gyerek sírem.
1: Igen.
0: Aha, jó.
1: Boldog vagy egyébként, hogy így döntöttél? Vagy valamit visszacsinálnál?
2: Semmit.
1: Na, ez a lényeg.
0: Mi is boldogok vagyunk, azért ezt hozzáteszem.
1: Igen.
2: Nagyon tudjuk, hogy egy korára beharagyod a lelkemet. Egy hosszú kutya sétáltat esőtön, egy nagyon jó tud lenni ebben a melegben.
0: Na.
1: De akkor minden úgy alakult, ahogy akartad.
2: Igen. Hála Istennek. Egyébként többször szerettem volna, többször volt úgy, hogy na most ezt abba hagyom ezt a pályát, hiszen vannak ennek is, hogy mondjam, árnyoldalai, de mindig visszaterelt az élet, úgyhogy én azt gondolom, hogy ott vagyok, ahol lennem kell.
0: Jó helyen vagy, és örülünk, hogy nem adtad fel. Köszi, Bebe!
1: Nagyon köszi!
2: Nagyon szépen köszönöm!
1: Szia!
3: Így van, Bebe tökéletes helyen van, mint ahogy a szülésznőből lett énekesnő is, megtalálta a maga igazi hivatását. Ő Rúzsa Magdi. Vele megyünk tovább itt a Sláger FM-en, jön Rúzs című dala, önök pedig ébredjenek holnap is Pordán Petrával és Somogyi Zolival.

0: Ez volt Dr. Béres és a Jazz Megazdala, ha ma jól vagyok itt a Sláger FM-en, és ma este 9 óráig rádiózhatunk együtt. 9 órakor ugyanis érkezik Peller Marianna, és indul a Benned élek című műsor, amelynek vendégei ma este Rudolf Péter és lánya Szonya lesznek. Utána pedig 10 órakor indul a Slágerkult Esmiller Andrással és vendégeivel. Ma Nagy Andrea, természetfotós érkezik, a No Panic podcast készítője, aki saját tapasztalataiból kiindulva igyekszik segíteni a pánikbetegségben szenvedőknek és hozzátartozóiknak. Egy picit belefülelünk ebbe a ma esti beszélgetésbe.
1: Természetfotó kiállítás a harmadik lesz ez már, nem is akárhol, az Arénában, itt Budapesten, az Aréna Mallban, úgyhogy szépen gratulálok ezért. Ez nagy, nagy dolog, hogy ezeket össze tudod hozni. Hát itt panaszkodik mindenféle művész, hogy nincsen kiállítása, te meg már a harmadikat csinálod.
2: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, hogy itt lehetek.
1: Hát nem es a cél, úgyhogy azért örülök neked. Na, ez még ugyanarrébb van egy picit, mert szeptember 19-e, de óriási dolog, hogy megint lesz. Megvannak már a képek?
2: Nagyjából megvannak, de még ugye folyamatosan fotózok, tehát azért vannak még célok.
1: Ja, hogy csináld folyamatosan.
2: Így van, így van. Ugye az ország különböző pontjáról visznek meg megint képeket, csak most megint más lesz a tematika, mint az első két alkalommal, és igazából ez a nagyobb kihívás számomra, hogy mindig más tematikát próbálok összehozni. Aha. Ugye az előző kiállításnál ugye az volt a rész nagynak a
1: kiállít, a témája.
2: Igen, igen, köszönöm szépen, bocsánat. Az volt a témája, ugye, hogy minél több kisvároskát bemutassak az országból.
1: Gyakorlatilag... Hát itt Pesten jó, de jó, hogy elhoztad a vidéket.
2: Így van, így van.
1: Ide a fővárosba.
2: Most egészen más lesz a tematika, de mivel ez meglepetés, ezért ezt most annyira nem várom, mert annyit mondanék, hogy a 4 évszakkal kapcsolatos most a tematika, úgyhogy vidéki képek is lesznek bőven, tehát azért ezt nem hagyjuk el.
1: Jössz-mész egyébként folyamatosan?
2: Igen, igen.
1: Ugyanaz a lendület van, meg a kedv, meg a hangulat benned, amikor fotózol? Vagy egyre jobb?
2: Igazából egyre jobb. Tehát most már valójában ismerősöm, aki azt mondja, hogy nálam már beteges. Tehát ez is egyfajta terápia, mint azt ugye beszéltük már, mikor régebben itt voltam nálad. És ez még inkább az lett. Tehát gyakorlatilag most már nem csak az van, hogy jó, hát menni kéne, mert fotózni kéne kellene az anyag, hanem ha azt érzem, hogy picit rosszabb kedvem van, akkor most már van, hogy az könyvet is olvasok, vagy minden más eszközhöz is nyúlok, de a fényképezőm az első, hogy jó, akkor most hol nem jártam még, akkor menjünk oda, és akkor fotózzunk. És gyakorlatilag, hogy beérek az adott városba, én már azt érzem, hogy átszellemülök, és csak az érdekel, hogy most mit lehet lefotózni, és nem azt, hogy most mi a problémám egyébként.
1: De az egész országot lefeded?
2: Igyekszem. Még van egy pár szürke folt, de az igyekszünk ezt megoldani.
1: Óriási. No, hát azt mondod, hogy terápia, és igen, tényleg beszéltünk erről, hát minden művészet terápia.
2: Így van.
1: Nálad egyébként a terápiát azt pont a pánikbetegség miatt kell használni?
2: Sajnos, igen, igen.
1: Mert te mióta vagy pánikbeteg?
2: Hát pont idén nagykorú a pánikbetegségem, ezt szoktam mondani, ugye 18 éve.
1: Komolyan, olyan régóta?
2: Igen, igen. Hát ugye ennek is vannak hullám völgyei meg hegyei, tehát valamikor abszolút nem lehet észrevenni. Valamikor meg ugye vannak mélypontok, és igazából a mélypontokból az nagyon jó, ki tud rángatni ez a fotózás is.
1: De ezt nem tudták kezelni eddig nálad? Vagy
2: folyamatosan kontroll alatt van, tehát azért odafigyelek én is. Járok különböző terápiákra is időközönként, csak ugye, ahogy az orvosok szokták mondani, túl sok a beteg, túl sok az orvos, vagy túl kevés az orvos.
1: Ja, értem, értem.
2: És nem mindig van arra kapacitás, hogy az embert, hogyha már jól vagy, akkor onnantól kezdve elengedik a kezedet, és akkor amíg nem vagy rosszul, addig oké. Okay. És ez jó, mert nekem is években mérhető ára Istennek lekopogom, hogy amikor jól vagyok, az az időszakom.
1: Tehát az is tart évekig.
2: Igen,
1: jaj,
2: igen.
1: De jó.
2: Úgyhogy
1: jaj, de jó.
2: Hála Istennek ez már így van.
1: Na, örülök neki, és azért beszélünk, vagy ugrálunk a témákban, mert tulajdonképpen nálad minden mindennel összefügg.
2: Igen.
1: Tehát az, hogy van egy pánikbetegség, hát abból alakult ki végül is a művészet.
2: Igen.
1: Hát hiszen ez terápiás célral, hogy elmondtuk, elkezdted használni. Hoztál nekem ajándékot, egy kis csoda szatyorkát, ami No Panic, vagy uralhatod a félelmeid logóval van ellátva, és ez tele van mindenféle ilyen, hát ilyen repi ajándék cuccokkal, No Panic-os toll, No Panic-os kitűző, hűtőmágnes, tehát ebben minden van.
2: Igen.
1: Minden csoda, meg még
2: ez
1: meg pohára lát itt. Szuper. Te csináltad a logót?
2: Igen.
1: Na, te van egy missziód, ez a lényeg, amikor segítesz a mondhatom, mi sorstársaidnak?
2: Igen, pontosan ez a lényeg. Igen.
1: Hogy bevonulsz egy stúdióba, és akkor beszélgetsz, tehát podcast sorozatot indítottál. Hasonszörű, de hát nem csak pánikbetegeknek, mert szerintem ez hozzátartozóknak is zseniális, tehát akik érintve vannak, meg akik nincsenek is érintve, még sose tudni, hogy mikor lesznek, és nem kívánjuk senkinek, hogy természetesen érintve legyen, de legalább legyen elképzelése arról, hogy ez micsoda. Hol tartasz most folyamatban?
2: Hát először is nagyon szépen ezt a foglalatot köszönöm. Igen, pont ez a lényege, hogy nem csak a sorstársaimnak szeretnék segíteni, és hangsúlyozom, hogy én minden adásban is mondom egyébként, hogy itt a saját tapasztalataim alapján segítek. Tehát nem könyveket szeretnék én itt bemutatgatni, jó van, amikor ez is vagy módszereket mutatok be, de a saját tapasztalataimon keresztül. És igen, az érzékenyítés is egy nagyon fontos része, hogy ugye a hozzátartozóknak is, vagy bárkinek tudjak ebben segíteni. A saját példámból is kiindulva, hiszen 18 év alatt rengeteg szólt, hogy akár egy kolléga megijedt attól, hogy most mit csináljon, ha én rosszul lettem, vagy akár egy családtag. És pont azért, hogy tudják jobban ezt kezelni, hogy ilyet látnak, ne az legyen, hogy akkor ott hagyják, vagy a tévhiteknek megfelelően azt mondják, hogy jó, őrült, vagy hisztizik, vagy valami, amit tudjanak neki segíteni, akár csak egy szóval is, vagy bármivel.
1: Ja, mert hogy ilyeneket megkaptok hamar?
2: Igen, tehát azért vannak
1: ilyenek. A tünetek miatt?
2: Igen, igen.
0: Aha. Jó szívvel ajánlom ezt az esti beszélgetést, hallgassák meg a teljes interjút itt a Sláger FM-en. 10 órakor kezdődik tehát a Slágerkult Esmiller Andrással, mi pedig megyünk tovább az FLM dalával. Jön a Megtalállak még.

Ez volt Pápa Jócé dala, az Én apám itt a Sláger FM-en, és ezzel a dallal én el is búcsúzom önöktől, kívánok további kellemes és tartalmas rádiózást. A következő órában Peller Marian lesz önökkel, akihez Rudolf Péter és lánya Szonya érkeznek beszélgetni a Benned élek című műsorban, aztán jön majd a Slágerkult is, úgyhogy kiváló társaságban hagyom itt önöket. Kiskata voltam és maradok továbbra is tisztelettel, holnap délelőtt 10-kor találkozunk legközelebb, most pedig Zséd Adalával köszönök el, jön a Motel, viszont hallásra. Motel.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Nem mindenki marad letartóztatásban az NKA ügyben. Át akart kelni gyalog egy férfi a Velencei tavon, de az iszap fogja lett. Robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Bács-Kiskun vármegyei főügyészség 4 gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítására, 2 gyanúsított esetében pedig a letartóztatás megszüntetésére és bűnügyi felügyelet elrendelésére tett indítványt az NKA botrányban. A büntető eljárás különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult el. Dr. Pap Gábor az Indexnek elmondta, Védence Búzs Balázs a letartóztatásban maradó személyek egyike. Az ügyben érintett további szereplők sorsáról nincs hivatalos információ. A döntés nyomán a 4 gyanúsított letartóztatását 3 hónappal október 25-éig kitolták. Ennek oka a jelenlétük biztosítása, valamint a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása. Át akart kelni gyalog egy férfi a Velencei tavon, de az iszap fogja lett. A budapesti férfi szerda délután a Velence fürdői Szabadstrand felől indult, de a parttól másfél kilométerre elakadt. A víz hirtelen mélyülni kezdett, ráadásul többször is belesüppett a vastag iszapba, amitől csak nehezen tudott kiszabadulni. A férfi ettől pánikba esett, és az északi stranddal szemközti nádasból kért segítséget. A vízirendőrök azonnal a helyszínre siettek, és rövid időn belül meg is találták a férfit. A szolgálati kisgéphajójukba segítették, majd sérülésmentesen az északi strandra szállították. A Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság ismét felhívja a figyelmet, hogy a Velencei tó alacsony vízállása megtévesztő, a mederben vastag, süppedős iszap és rejtett sérülést okozó tárgyak lehetnek. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi ellátó rendszerbe a büntetés végrehajtás országos parancsnokságától az ősz folyamán. A BVOP közlése szerint már zajlanak az átadás előkészítését szolgáló szakmai egyeztetések, és készülnek a szükséges törvénymódosítások is. A javítóintézetek ismét a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásába kerülnek, ugyanakkor a kormány szerint nem a korábbi rendszer tér vissza. A cél a gyermekek komplexebb támogatása és a működés megújítása. A változással az is eldőlhet, hogy a javítóintézeti fiatalokat mégsem költöztetik át a korábban létrehozott tököli intézménybe. Feltételezett robbanótest miatt péntek hajnalban lezárják a Margit hidat, tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete csütörtök délután az MT-t. A tájékoztatás szerint a Duna alacsony vízállása miatt feltételezhetően egy második világháborús robbanótest került felszínre a Margit híd középső pillérénél. A tűzszerész művelet idejére a hidat péntek hajnalban 5 órától lezárják mindkét híd fő irányából, lezárják továbbá a Margit sziget Margit híd felőli részét, valamint a Duna 200 méter sugarú szakaszát. A megújult Citadella bekerült a világ egyik legrangosabb építészeti eseménye döntősei közé a kreatív műemléki megújítás kategóriában. A felújításnak köszönhetően az egykor elzárt erőd ma már nyitott közpark és közösségi tér, amely a budapestiek és az ide látogatók kedvelt találkozó helyévé vált. Ez a rangos nemzetközi elismerés azt bizonyítja, hogy a Citadella megújítása világszínvonalú építészeti teljesítmény, írja Böröcz László polgármester a Facebookon. Ugyanakkor a növekedett látogatószám új kihívásokat jelent a turistabuszok és az autós forgalom miatt, ezért már kezdeményezte az egyeztetést a fővárosi önkormányzattal és a 11. kerületi önkormányzattal, tette hozzá. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallották, köszönöm a figyelmet!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul egy újabb óra a legnagyobb slágerek változatosan.

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Rudolf Péter és lánya Szonya. Végtelen szeretettel köszöntelek benneteket. Én úgy örülök, hogy elfogadtátok ezt a meghívást, mert ha jól tudom, akkor még ketten együtt talán nem voltatok sehol. Így interjú szituáció.
1: Így szerintem nem.
2: Igen. Úgyhogy köszönjük.
1: Igen.
0: Viszont azt tudom, hogy pár nappal ezelőtt álltatok együtt színpadon. Mert hogy Szonya
2: megsúgtam, igen.
0: Szonya megsúgta. Konkrétan tegnap. Milyen élmény volt? Meséljetek erről egy kicsit, mert mégiscsak, szóval az, hogy szakmabeliek vagytok, tulajdonképpen kollégákká váltatok, majd ennek a fokozatait mindjárt végigvesszük, de az, hogy ez kicsúcsosodott abban, hogy most egy improvizációs játékban együtt álltatok színpadon. Először kezdjük veled, jó, Szonya, mondd el, még mielőtt apa megszólalna, hogy neki milyen élmény volt, meg milyennek látott téged, hogy neked milyen élmény volt ez.
2: Hát én nagyon izgultam, meg nagyon eleve félek, és szorongok mindig az improvizáció előtt, ha bár utána nagyon szeretem meg közben, de előtte nagyon félek tőle, és amikor tudtam, hogy akkor apával lesz, akkor még jobban, mert hogy apa, meg hogy azért ő ebben nagyon jó, azt
1: ebben
2: tudjuk.
1: Is, ugye?
2: Igen, úgyhogy nagyon féltem. Hát az ember meg akar felelni mindig, vagy én nekik mindig, a szüleimnek, és hogy még értenek is hozzá, akkor még jobban, és hogy úgyhogy meg a közönségnek is nyilván, akik ott vannak, és jegyet vettek ránk, szóval, hogy nem akar csalódást okozni az ember, úgyhogy nagyon izgultam, hogy ne fagyjak le apa előtt.
0: De nem fagytál le.
2: Nem, azt hiszem, hogy nem, de meg jó volt őt is olyan helyzetben látni, mint saját magamat igazából, hogy ő is ugyanúgy izgult előtte.
0: Izgultál?
1: Megnyugtatta a fiatalokat, igen.
0: Ez tényleg segítség.
1: Igen, hát ez egyfelől genetika, másfelől pedig ugyanaz a folyamat bennem is, tehát hogy ez mindenféléket képviselt és mondott egész pintyurka korától valakinek, és akkor annak megfelelni, és egyfelől megfelelni, másfelől imponálni, tehát hogy ne okozzon csalódást az ember, de ott volt ez a sok remek fiatal miskolci színész, tehát hogy az ember attól fél, hogy blokkol, az nem tesz jót a leblokkol, az nem tesz jót az improvizációnak, tehát végül is aztán helyesen feloldottunk szerintem mindannyian, de bármikor néz Eszter, Szonya, gyerekek, akkor igen, van bennem egy plusz bizonyítási szándék. Hosszak, ha ez meg elmúlik, az is baj. Ennek a léptékét, mértékét tanulja az ember egy életen át beosztani, apró léptekkel haladok én magam is, de egy csapat összekovácsoló egy ilyen improvizáció, mert
0: az biztos.
1: Tényleg sokat csináltam, de előtte mindig van egy ilyen zsizsi, de ha nem lenne ez a zsizsi, és beülsz, és nincs fönt az adrenalin szinted, akkor lehet, hogy semmi nem jut eszedbe. Ha fönt van, akkor meg lehet olyan dolgokat is meg tudsz fogalmazni, amiket különben te magad nem tudnál.
0: Igen.
1: És ez a helyzet hozza elő belőled.
0: És tudtátok élvezni, tehát feloldottatok benne végül teljesen.
1: Abszolút.
2: Szerintem igen, nekem nagyon. Aztán, szóval azt hittem, hogy nagyon fogok izgulni, meg félni így apa személyétől, de aztán annyira megnyugtató volt nekem, hogy ott volt, mint még soha nem. Tehát, hogy nem éreztem magam improvizációnál ennyire ilyen nyugalomban magam attól, hogy ő ott volt valahogy, nagyon
0: de
2: jó
0: de
2: volt
0: pont
2: vele.
0: Pont az ellenkezőjét, igen. Mint egy ilyen védőburok került.
2: Igen, közül. Végül igen. És amúgy Mész Olyannával, meg Bodoki Márkkal voltunk együtt egy
1: nagyon
2: csapatban.
1: Csapat volt, szóval
2: akiket
1: apai
2: távolról
1: volt,
2: ismer, de ő ugye nem, nekem meg kollégáim, úgyhogy ilyen jó csapat volt.
1: Meg igen. Sokat láttam őket, hát járok, nyilván dolgom is lenne, de eléggé lefoglal a Vixinhez természetesen. De azért járok színházba, és én őket egyébként meg ismertem, és tiszteltem, és szerettem, és nagyon sokszor bukkanok fel azért Miskolcon, így érthető okokból. De egyébként a leglényegesebb ebből az egészből, hogy egy ilyen könyvfátyoros dolog. Tehát ugye? Azért az, hát az, hogy együtt játszunk, azt azért vártam ezt a pillanatot. Igen.
2: Meg a végén, amikor úgy meghajoltunk együtt, nekem akkor tudatosult bennem, hogy most így egymás kezét fogjuk a színpadon is. És meghajlunk, és hogy ez
1: jó volt.
2: Hogy
1: jó.
2: Nagy, igen, hogy ez most igen. Egy dolog
1: kicsit
2: volt.
1: Kicsit féltem, amikor erről beszélünk, megszólalnak majd bennem a hegedűk, de nem szégyen, te talán nem szégyen.
0: Nem, hogy lenne szégyen? Hát eleve kíváncsi vagyok, mert ugye mind a három gyermeketek végül művészeti pályát választott. Hogy ez az első pillanatok kezdve látható volt? Érzékelhető volt? A tehetség nyilvánvalóan öröklődött, ez nem kérdés, de hogy tényleg ebbe az irányba mozdulnak, mert tudom, hogy neked volt más irány is egy darabig a fejedben.
1: Mind a hármunknál ez egy külön történet természetesen.
0: Hogyne.
1: Flóra, mint legnagyobb, ő fölvállalta az ilyen irányú érdeklődését, hiszen Földesi Margithoz járt, és ugye Quintus Konráddal, az édesapjával, a másik édesapjával, szabad így fogalmazom. Tehát őt sem bántam meg, és le is fedi a helyzetet. Együtt ültünk Eszter, szegény Flóra, ott rögtön egy kis közösség, egy Földesi Margit előadáson ott ült, mindenki színész volt, ugye? Felmerül nagy mennyiségű szülő esetében. És összenéztünk, hogy ez az ő útja. Tehát ő ezt fölvállalta, hogy Montrealban végzett, ez egy nagyon speciális történet az övé színész szakon. Olivier, hogy művészi hajlamban az világos volt, mert leraktak egy pianinót, nem leraktak, hanem csak, hogy ültünk és vártam, valaki bejött egy pianinóval.
2: Nem, azt ugye nekem. Még neked. Az, tulajdonképpen nekem, én kaptam azt a pianinót, hogy tudjak gyakorolni, mert jártam zongorázni, és hát próbálkoztam, és így pöntjögni dolgokat, és akkor Olivier, aki soha nem volt még pianinó közelében, így jaj, de jó, így leült, és akkor így elkezdett ilyen harmóniákat, meg mindent játszani, és akkor éreztem, jó, hogy én azt hiszem, akkor abba hagyom a zongorát, és akkor csináljam.
3: Igazából a te pianinód.
2: Igen.
1: Volt egy ilyen pici szintéje volt, mert nem értettük az egészet, mert tényleg,
2: ja, tényleg volt egy ilyen kis ekkora játék.
1: Újra játszott. Az látszott, hogy ő írt egy dalt közben, mire ezt nem vettük észre.
2: Amíg én a boci-boci tankát próbáltam.
1: Igen, kottákat elhagyta, de emlékezett a dalokra. De azt, hogy neki is van egy ilyen fajta érdeklődése, és aztán ő egy nagyot váltott, és filmrendező lett. Szonya egy darabig ellenállt.
2: Igen. De én arra kíváncsi vagyok, hogy
0: látta?
2: Igen.
0: Jó. De utána elmondott, hogy te belülről mit értél?
2: Persze. Csak hogy
1: hát először is olyan véletlenek nincsenek, hogy valakit folyamatosan fölkérnek szavarni, mint téged. Téged kértek, hogy menjél. Láttunk téged táncolni. Hallottam az improvizációidat, nyilván mindannyian, hála Istennek, gyerekként nagyon képességesek vagyunk, és az autókkal és a babákkal, az miha nem improvizáció, színház, írás egyszerre, tehát minden, azt az emberből kopnak le a dolgok, és kétségesen kapaszkodik, hogy ugyanarra szintre visszajusson, mint 3 évesen. Tehát az, hogy egy elképesztő fantáziájú, egy sugárzó személyiség, most már beszéljünk a színészet kapcsán a legegyszerűbb dologról, valaki belép egy térbe, abban a térben vannak sokan, és valakit nézel. És ez igazságtalan, mert igen, lehet egyszerűen a sugárzó személyiség, és hát igen. Hát Szonya első pillanattól kezdve, hogy fölbukkant a világban, ez volt. De nagyon harcolt ellene, és az, hogy mi egy ilyen szorongó család vagyunk, és ezt sikerült több hektár föld mellett még rájuk hagyni, az nyilvánvaló, és ezt együtt tanuljuk. De az, hogy a Szonyának ez az egészhez köze lehet, és gyanakodva hallgattuk, amikor azt mondta, hogy nem, ugyanakkor nagyon imponált az, amikben ő egyébként gondolkodott. És én egyébként hasonló voltam. Tehát az Eszter volt az, aki gyakorlatilag rácsodálkozott, beleszippantott a gyöngyösi levegőbe, és tudta, hogy ez a dolga, hogy színész legyen. Én nekem is voltak egyéb ötleteim, és elkanyarodásom is. Tehát én egy évet elvégeztem még a történelem szakból az egyetemen, meg a jogra előbb vettek föl, és Szonyának, ezt nem én mondom el, hogy mi minden volt benned.
2: Hát igen, én ellenálltam, mert hogy sokszor megkaptam ezt a kérdést, hogy és akkor te is színész leszel, és akkor nem tudom, hogy akkor még mit gondoltam, meg hogy gondoltam, de valahogy így zavart, hogy miért kell egyből, hogy én is, és akkor mindig mondtam, hogy én nem, én biztos, hogy nem. De igen, engem nagyon sok minden érdekelt, meg a mai napig, de nem jártam ilyen színjátszó körbe, vagy ilyesmi. Egyedül a kétanyelvű francia kétanyelvű gimibe jártam a Kölcsébe, és akkor ott volt egy ilyen kis francia színjátszó kör, ott így kicsit abba beleszagoltam, de hogy amúgy tényleg csak néha volt, hogy verset mondtam, de ott se verseny. Igen, aztán táncoltam is, meg vívtam versenyszerűen.
0: Mert ez egy fontos irány volt, igen, egy jó darabig az életedben.
2: Igen, az átívelt így a gimis éveken, meg az általános felső tagozat, szóval az sokáig volt, de akkor ott éreztem, hogy most kell egy döntést hoznom, és hogy akkor mifelé húz igazán a szívem, hogy arra kéne hallgatnom, és akkor azt éreztem, hogy nagyon szeretnék vagy táncolni, vagy a színművészettel foglalkozni, de hogy inkább ebben tudom elképzelni magam, mint hogy ebben a versenysportban, amit amúgy nagyon szeretek, csak akkor vagy azt csinálod, vagy...
1: Egy korosztályos válogatott kerettag volt.
2: Igen.
0: Nagyon menő.
2: Szóval, hogy abban nem fér bele az, hogy úgy minden mást is, vagy, vagy nekem akkor úgy tűnt, hogy nem fér bele. És akkor, akkor mondtam először apuéknak, hogy akkor jelentkezem a színművészetire,
0: volt,
2: meg a kortárs táncfőiskolára.
1: Nem, egyébként.
0: Már nem.
1: Egyébként.
2: Olyan nagyon nem, nem csináltak úgy, hogy de, de, de azért szerintem egy picit.
1: Elég előteljesen képviselted, hogy nem. Uh-huh. Előtte, csak közben az egész alkatod, amit, mond, amit újra és újra nyilván akkor 5 percenként, mint a harangoznék, bemondom, hogy közben az a sugárzás, ami benned volt, az adekvát volt, de valóban közben a Szonya szociális érzékenysége, ha tudálékosan akarok fogalmazni, az mindig jelen volt, és az, hogy a Pető intézetben, hogy állatokkal foglalkozni, de ilyen, hát ezek a
2: igen,
1: nagy romantikus,
2: is
1: de
2: lenni,
1: romantikus,
2: se,
1: egy kitárt kar, egy rácsodálkozás, egy szolgálat, egy alázat. Zalt, van, és így összefüggnek a dolgok, mert a vívás is, az e-sport az alázat nélkül nem megy. Tehát ez az nagy történet, hogy lett vívó, azt én nagyon szeretem, mert megnéztük a Nagy Timi olimpiai döntőjét, és akkor hazamentünk, a tévében néztük, és már valahol elmentünk hazamentünk, rögtön ágat kellett vágnom, és szabályokat alkotnom, mielőtt kikötünk a Jánosban. Igen. És Olivérrel elkezdtek vívni, Bottal és Olcsikám, mint báty, nem nagyon tudott találatot ejteni, akkor jött apa, őse, és akkor másnap lementünk a Vasasba.
0: Úristen!
2: Igen, igen, voltak, vagy hogy ilyen nagy romantikus elképzeléseim, megdöntéseim azok voltak, szóval, hogy...
0: Olyan, mint egy ilyen francia filmnek a főhősnője.
1: Így van.
0: Egy romantikus, 1700-as, 800-as évek, szóval ezt.
2: Nem csak arra emlékszem, hát hogy az volt, hogy valamit láttam, vagy valami megfogott valamiért, és akkor azt éreztem, hogy na, akkor én akkor ez az utam, és akkor másnap megpróbáltam azt csinálni.
1: Olyannyira, amikor kempingezve bejártuk Európát, akkor az Orsi Múzeum után, ahol néztük a Monékat természetesen, és akkor kicsit szomorú volt Szonya, amikor hazamentünk, és elkezdett Monékat akvarelleket készíteni. Hát, és nem pontosan, nagyon, nagyon közel járt a dologhoz, de nem sikerült azt a szintet megütni, akkor egy kicsit elkenődött.
0: Megzapáltam,
2: hogy nem az az utam.
1: Szűrtünk egyet ezzel.
2: Igen, gyors, kihúzva.
0: Most így elsőre nem úgy megy, jó, akkor menjünk tovább. De ez fantasztikus, tehát, hogy tulajdonképpen ennyiféle tehetsége van. És most azért kérdezem tőled, mert hogy ne kelljen szerénytelenül válaszolnod, ennyiféle tehetsége van ennek a csajnak?
1: Igen. Igen, hát a tehetség erről, ez nyilván erről érdemes hosszasabban beszélgetni, hogy az csak látszólag egyirányú.
0: Igen.
1: És akkor az élet kidob bizonyos helyzeteket, és az ember találkozik egy tanárral, nyilván van az alap ösztöne, és akkor elindul egy irányba. De talán éppen a polgárlányok a példa rá, hogyha valaki elkezd ezzel foglalkozni, tehát statisztikailag egészen különös, hogy mind a három lány olyan szintű sakkozó volt, szerintem fölfoghatatlan, és az egyikük még a férfiak között is helytált, ami meg nyilván egy tanítási módszerből fakad. Tehát a tehetség nyilván ott volt bennük, de ezt maga a polgár papa mondta, bocsánat, hogy így hívom, hogy ő mondta, hogy ha mással kezdett volna foglalkozni, nyilván belőlem egy centert nem érdemes kosárban faragni, de a keretek között akkor egy másik irány. Ilyen a tehetség, és a színházban van meg ez a csodálatos, hogy ott ez nagyon sok mindent ebből a sokféleségből meg tudsz mutatni, mert ott az ember közben színészként is rendez is, meg ír is, és a Szonyában szerintem...
0: Mozogni is kell, tehát a táncot is tudja használni, a vívást, azt ne haragudj, még a főiskolán, vagy az egyetemen is tanították, nem, biztos még most is, azt nem tudom, de azt mondd meg, hogy amíg rájöttél, hogy ez az utad, volt-e, hogy kritikus volt apa? Vagy azért ez a szeretet, ahogy most beszélsz róla, hát állandóan el tudnám sírni magam, hogy milyen szerető édesapja vagy te ennek a lánynak, és hogy rajongója.
1: Nem egy nagy feladat ez egyébként.
0: Ezt elhiszem. Tényleg. De hogy volt-e olyan, hogy esetleg negatív kritikával, és nem azért, hogy bántsa, mert az érezhető, hogy itt erről szó nem lehet.
2: Igen. Hát ő így ott volt mindig,

0: hogy akkor azt éreztem, hogy na jó, akkor összeszedem magam. Egyszer végigcsináltunk, azt mindig felemlegetett valami olyan asszót. 14-9-re vezetett az ellenfél, és akkor apa ott volt, és elhitette velem, hogy meg én is magammal, hogy minden is meg tudom fordítani, igen. És akkor végül 15-14-re megnyertem.
1: Nagyon azt, szakszerűen és... folyamatosan üvöltöztem, hogy meg tudod csinálni,
0: igen,
1: meg tudod
0: de
1: csinálni.
0: Ezek számára
1: de szerencsére az edzők is ezt csinálják, és azon röhögtem, hogy az olimpián se lett már akkor észszerűbbeket mondani. Igen. Ezzel röhögtük, hogy gyakorlatilag bármelyik olimpiai döntőt azok a szülők, akikkel ott együtt végigcsináltuk, ott lehetnének a pást mellett. Legyen hegye.
0: Igen,
1: ezeket megint lehet mondani, milyen árnyalt dolgot igen, lehet igen. mondani.
2: De azt, hogy meg igen. tudod csinálni, nekem ettől is bekönnyed. Tehát én ettől is bekönnyezem, hogy ő akkor ilyen drukkered.
0: Igen, igen, és amikor megjött, hogy akkor a színművészeti, hát az ugye egy nagy döntés volt, hogy akkor most ők meghallgassanak, vagy ne, hát ha már itt ez a lehetőség, hogy nyilván kéne. Igen. De hát nagyon féltem, hogy most akkor mi van, ha meghallgatnak, és azt mondják, hogy Szonya, neked ehhez nincs közöd, mert azt éreztem, hogy hát nagyon nehéz lehet szülőként mondjuk egy ilyet mondani, vagy nem is mondasz, hanem meghagyod, hogy az élet alakítsa, nem tudom, hogy ez hogy kell meg, de végül vettem egy nagy levegőt, és akkor úgy voltam vele, hogyha ezt meg tudom csinálni, hogy a nappaliban elmondom nekik, akkor mindent.
2: Ez
0: szóval, hogy akkor a felvételit is.
2: Ez volt a durvább szerint.
1: Ne, ez így van. Igen.
0: Abszolút, ugye mert nem mondtuk, is egy olyan környezetben
1: ezzel
0: vagy.
1: Ezzel érvettünk, hogy mondd el, mert igen. ennél a felvételi bizonyos, bizonyos furán hangzik, de egyszerűbb lesz.
0: És akkor nyilván ebből az legelső, mert én háromszor felvételiztem, és akkor az első volt a legdurvább, a tényleg ott a nappaliban így ilyen közelségben ott ülnek, és akkor, de hát leesett rólam azért egy kő.
2: Mert mit amikor mondtad? Hogy mit mondtak?
0: Igazából nem emlékszem, hogy mit mondtak, annyira jó. Szerintem annyira készen voltam idegileg, és mindenhogy, de azt éreztem, hogy ezzel nem gondolják azt, hogy nekem ehhez semmi közöm, de azért építő kritikákat abszolút mondtak, és főleg aztán később talán, amikor másodjára felvételiztem, akkor is emlékszem, hogy mondjuk az Őrségi háznak a garázsában. És hát ott még azért tanulnom kellett, és a mai napig tanulom a kritikát fogadni, megkezelni, és azért nem mindig esett jól akkor még, ha mondtak valamit, és nem volt könnyű azt megemészteni, mert nagy súlyt is adtam. Meg a mai napig néha túl nagy súlyt adok annak, amit mások mondanak. Vagy
2: már csak 10 év, és elkezded elengedni.
0: Igen, de már most is javul a helyzet.
1: Biztos vagyok, 50, és akkor már fél úton jársz. Ha

0: Két generáció egy asztalnál. Múlt és jelen találkozása. Szülők és gyermekeik vallanak arról, mi köti össze őket, és mit látnak másként. Ez a Benned élek. Generációk egymás szemében. Mai vendégeim Rudolf Péter és lánya Szonya.
1: Te milyen mintát kaptál? Lehet, hogy élesváltásnak tűnik, de kíváncsi vagyok, mert ez alapján, amiket Szonya is elmond meg, ahogy te beszélsz róla, ez egy... Tehát egy, én szeretném, hogy te is kicsit az apám legyél, nem mintha az én apám. Ez fantasztikus. Szóval, hogy te mit hozol? Te is ilyet kaptál?
2: Nagyon nagy szeretetben nőttem fel, az nem kérdés. Két pedagógus szülő, ennek megvan a megfelelni, igen. Honnan hozzuk a megfelelni akarást, azért az itt hogy mondjam, nem kell nagyon fradistának lenni, hogy ezt így összerakja az ember. De az egy nagyon érdekes kérdés, hogy hosszan beszélgettem a szüleimmel, mert az engem ez zavart, hogy ők hogy élik meg, és majd meg is akarom, ezt azért úgy bolygatnám, hogy mi tényleg egy nem normális ritmusban nem voltunk otthon. De egyébként meg a délutánok, amikor ugye a színházi logika szerint, most vegyük ki a forgatásokat, ami sem más helyzetet jelentene, az a 10-től 2-ig, 6-tól 10-ig, akkor nem vagy ott a fektetésnél, a vacsoránál. De a délutánokat mi azt tényleg úgy értük meg, és szerintem, ha lenne egy ilyen kimutatás szülői értekezleteken, mi kettecskén egyébként igyekeztünk ott lenni. Hiszen azok egyébként meg délután vannak, nagyon sok szülőnek az okozott gondot, abszolút, hogy odaér-e. Mi ezt így próbáltuk valahogy civil módon élni, és emlékszem, az anyósom év a leghelyesebb első mondatai egyike a sok közül az volt, hogy akkor vittem le két hetes ismeretség után az Eszter premierjére Kaposvára, hogy az Eszter Anzlid van, mondta, mert ő nem délelőtti színésznő. Tehát, hogy a színpadon, ez egy szakma, akkor tesszük a dolgunkat, és olyan tudatosan, mikor hazamentünk, akkor mi velük voltunk. Jó, hát nem igaz, főpróba értem, nyilván jár az ember
1: más,
2: agya,
1: okay, igen.
2: És lopva legó közben megtanul szöveget is tanulni néha közben, de kellő infantilizmussal egyébként mi tényleg együtt játszottunk abban a szobában. Már nem emlékszem a kérdésre, és nyilván el is kanyarodtam.
1: De azt, hogy te mit hoztál
2: otthonról. De, és ez nagyon érdekes, egyébként én azt számoltam ki, hogy én kevesebbet voltam, ott is a nyarak voltak meg, ahol úttörő táborokban jártunk folyamatosan, mert ugye én a saját jogon és a szüleim jogán is mentem, de a matematika egyébként, amikor elkezdtem ezt bolygatni, mert ez engem zavart, hogy akkor ezek az esték, ami az én gyerekkoromban megvolt persze.
1: Igen.
2: Mert ők pedagógusként viszont az estéket klasszikusan otthon tölthették. Ettől mi egyébként a reggeliket megemeltük egy kicsit. Ez az én mániám volt, hogy gyertyafényes reggelik voltak, amikor ugye ez látszott.
1: Értem,
2: és nem, mert hogy akkor annak valami.
1: Tehát az arány meg legyen, végül is mindegy, hogy csak legyen meg aztán.
2: És tényleg a nyarak azok, nem tudom, hogy mertük ezeket megcsinálni, még egész kicsik voltak, és jöttünk-mentünk a világban.
1: Óriási. Annak mi a titka, szerintetek, hogy felnőttként is így tudtok beszélgetni egymással, hogy partnerei tudtok lenni egymásnak a színpadon. Mert én úgy érzem, de cáfoljatok meg, ha nem így van, hogy közöttetek van egyfajta cinkos baráti viszony is, azon túl, hogy apa és lánya vagytok.
3: Hát nyilván azért tudunk most is így beszélgetni, így, meg így lenni, mert hogy egy ilyen gyerekkorom volt, vagy egy ilyen...
1: Meg nekem még aztán áll a titka, hogy nem kezel gyerek jelen pillanatban, hanem én úgy gondolom, hogy én úgy érzem, hogy te felnőttként kezeled már a lányodat.
3: Igen, ők talán felnőttebbként kezelnek engem, mint én néha magamat. De nem, de azt például már nagyon korán éreztem, hogy amikor mentünk titeket megnézni, hogy nektek nagyon fontos volt, hogy mi mit gondolunk. A pátyám is, a nővérem is, meg én is. És ez adott egy olyat, hogy ja, hogy akkor, hogy ez így számít, amit mi gondolunk, hogy fontos, hogy mindig erősítettetek is ebben, hogy ilyen jó meglátásaink vannak, meg szóval, hogy kíváncsiak voltatok erre, és tehát ez már azt jelenti, hogy azért gyerekként is úgy tekintettek ránk, hogy fontos, amit gondolunk, meg úgymond felnőttként.
1: Szerintem ez nagyon fontos.
2: Hát ez egy oda-visszaadó folyamat. Nyilván egy magától értetődő dolog kell, hogy legyen. Ha nem az, akkor valami keserves van a háttérben, hogy az ember imádja a gyerekét, és viszont. De ezen belül is nyilván vannak különböző fokozatok és helyzetek, és van szerencse dolga is. Tehát ez azért működött így, mert nagyon korán, nagyon meglepően, éretten és remekül elemezték, mind a hármatokkal ez így volt, hogy mit láttak. Föltette az ember a kérdést, és tényleg érdekelt, hogy de olyan kifejezéseket használtak, és olyan pontosak voltak, ott volt 20 színész a színpadon, és elkezdtünk velük a végén beszélgetni, és beszélgettünk 8-10 éves gyerekekről mondjuk, és akkor még talán mondhatom így, hogy zsigerből, de pontosan azt, nyilván önző módon, amit gondoltunk.
1: Hát nyilván, igen, ezek okosak.
2: Ezek hogy... okosak, hiszen úgy látják a világot, hogy én nagyon okosak. Mivel én is, igen. De tényleg, tehát hogy egy hullámhosszon voltunk. Lehet, hogy ez 5 rendkívül buta ember gondolatmenete volt, és ott találkoztunk. Én se ezt ilyen átszerint kis oldalvíznek szántam. De hogy tényleg nagyon, nagyon fontos volt, hogy ők mit gondolnak. Nem egy póz volt, nem egy... Ebben pedig biztos, hogy benne vannak a mi szüleink. Tehát az Eszter szülei és az én szüleim, akik valószínűleg ezt a részét ugyanígy csináltak. Ott ültünk vacsora mellett, tehát ez valóban, ez például biztos, hogy egy minta, és ez ügyben is szerencsénk van.
1: Abszolút. Mert szerintem...
2: Meg, hogy ők meg tesóként is jó tesó.
1: Na, ez meg a másik, az is egy... hogy hárman is jó tesvére.
2: Kicsikét azért te kaptál, azért emlékszünk, de ez egy komoly kiképzés.
3: Igen. Igen, most már nagyon jó tesók vagyunk mind a hárman, de igen, az is egy kiképzés harcolnod. Volt, szóval igen, azért volt egy bátyám, akivel...
1: Szívós.
3: Igen, akivel, aki szivatott sokszor, verekedtünk sokszor, és volt egy nővérem, akivel kicsit ez a 6 év, ez pont olyan volt, hogy én ugye mindenben utánozni akartam a nagy nővéremet, őt meg nagyon idegesítette ez, és akkor egy ideig ezzel így, szóval mi... Amikor még pici voltam, akkor nyilván cuki voltam, és akkor azzal ugye ő is el volt, és akkor utána már ez például zavarni kezdte, úgyhogy mi később találtunk egymásra, meg ő sokat volt külföldön, szóval leginkább akkor, amikor először hosszabb időre hazajött, és akkor már én is felnőttem, és akkor úgy összeértünk, és akkor lett egy igazán ilyen nővér húg viszonyunk, igazán akkor alakult ki. Bátyámmal meg mindig nagyon ugye közel is vagyunk, két év van köztünk, 2,5, és akkor mi sokat játszottunk együtt, meg bandáztunk. Igen.
1: Na még egy témát hadd érintsünk mielőtt.
2: Kört, hogy tegnap előtt játszottunk együtt, most Oliver meg az első nagyjátékfilmet rendezi, és Szonya játszik majd szombaton, tehát összejönünk.
3: Terepet, igen, játszom benne,
2: mi egy trukkot össze tudnánk rakni rendesen.
1: Viccelsz, hát csak a családból érted.
2: Szekérrel körbe tudnánk járni.
1: Hát ez zseniális. A párkapcsolatban, vagy az ő választásaiban beleszóltatok-e, vagy csak néztétek szeretettel, amíg mondjuk most már úgy, ha jól tudom, mennyasszony vagy, amihez szintén gratulálok. Hogy erre kíváncsi vagyok, mert hát mégiscsak férfi apaként nézi, hogy ki az, aki.
2: Hát igen, ezeket meg van egy báty
1: és van
2: is,
1: egy
2: tehát, kedvenc videó, amikor a Szonya valami nagyon 20-30 centis tengervízben játszik, és egy német kisfiú, egy nagyon bátor német kisfiú megpróbálja megkaparintani a játékát, és egyszer csak Olcsi megjelenik ott. és szúrós szemmel néz, és menekülőre kell fogja, olyan élesen nézett, hogy menekülőre kell fogja. Pedig Szonya bánta egyébként, mert szívesen játszott volna a kisfiút. Ez egy összetett pillanat a videón.
1: Ez egy összetett pillanat. Csodás jelenet.
2: Volt csinálni, nem kellett volna közbeavatkozni egy bimbózó kapcsolatnál.
3: Igen.
2: De nem kell közbeavatkozni. Ez valójában meg így van. Semmi más nem érdekel, mint hogy jól érezze magát a bőrében, és a választásait tiszteletben tartom, sőt, hát nyilván ráadásul egy ilyen lánykérés az nyilván olyan klasszikus, macsós, amikor megkérik az ember lányt, akkor próbál valami olyat mondani, amit még soha senki nem mondott, valami emlékezetes, egy kicsit mélyíti a hangját, ugye, és azt mondja, hogy akkor azt most akkor vigyázz rá, és tudod, ezeket, és akkor nagyon, nagyon nehéz, nem sikerült egy emlékezeteset mondanom, azt hiszem, hogy nagyon örülök ezt a szellemeset tudtam mondani. Az nagyon érdekes, hogy hát ezt sejtettem, hogy így van, és édesanyám és édesapám is mondta, hogy egyfelől 10 évesen már, meg még kisebbként komolyan veszed, érdekel a véleménye, okay. és hát pariban vagytok egy hullámhosszon, de közben egy életen át a kislányom, mint hogy én édesanyám, meg a kisfia vagyok, tehát folyamatos aggodalom az ott van, hogy legyen jól. Legyen jól, legyen jól, legyen jól. Ugye, szeretet fáj, ezt lehetne egy, nyilván valami slágerben ezt már leírták, természetesen már megelőzött valaki, de beleszólni, vagy bármiféle, az iszonyatos ostobaság lenne, és én egyszerűen örülök, ha jól van. És most örülök.
3: Igen, de azt éreztem, hogy ha valamivel nagyon nem értenének egyet, akkor se úgy mondanák, hogy na ezt nem, őt felejtsd el, vagy ilyesmi, hanem maximum finoman rávezetnének, vagy rávilágítanának, de sose akartak beleszólni ezekre.
2: Én azt hiszem egyébként...
3: Talán néha olyan volt, hogy amikor így csak randizgattam, vagy nem tudom, kerestem az utam, hogy akkor, hogy nem akarsz-e több esélyt adni, vagy nem tudom, hogy nem zárod el túl hamar, meg
1: kérdés,
3: ilyenek.
1: De ez egy kérdés, tehát egy kérdésekkel tereltek, és szerintem ez az intelligens.
3: Akkor én megmondtam, hogy hát nem érzem, akkor nem érzem. Vagy jó, akkor lehet, hogy... Szóval azért számított, hogy mit mai napig, hogy mit gondolnak, azért nekem számít.
2: Abba szóltunk bele, hogy az a fajta, amit már nem tudom, hogy a bevezetőben beszélgetésnél mondtál-e, de hogy az a széles, csodálatos, nyitott, tengerízű, nagyszelű romantika és morál, ami a Szonyában van, hogy ez hogyan illeszkedik ehhez a mai jobbra húzom, balra húzom, amihez közben nincs az a semmi baj, hiszen diszkóba húztam jobbra-balra, hogyha látta a nézésre. Tehát az, hogy ennek van egy technikai segítség, az csak jó. Nyilván ilyen fura a generációmnak, hogy sorsok tőlek így. Tehát inkább abba annyiba szóltunk bele, hogy nem kell abba belegondolni, nem kell rögtön egy életre szólóba, de én is ilyen voltam egyébként egy bizonyos korszakban. Azt hiszem túléptem, de hogy nem kell feltétlenül rögtön arra gondolni, hogy el kell vennem feleségül.
1: Igen.
2: De mi az én szüleim egyébként, és ez egy elképesztő helyzet, az édesapámnak az édesapám volt végig 61 nehány évig, 67, ez most kicsit nehéz erről beszélni, voltak egymásnak társai, tehát nekem, ha már mintáról beszélünk, ez volt, tehát nyilván én sem voltam a kor gyermeke, mert semmelyik korban nem magától értetődő, hogy az ember az első, tehát ez volt a mintám, az első emberrel rögtön össze akarja egy életre, de meg kell adni az esélyt, hogy kiderüljön.
1: Igen.
2: De az is bennem van, hogy soha nem értettem egyet az, amikor jönnek, és azt mondják, hogy nézd, nem illenek össze. Honnan tudja a külvilág, hogy két embert egyébként mi köt össze? Igen. Tehát elvből se szólnék hozzá. Tehát nem gondolom, hogy egyébként én finom ráutalásaim lennének. Nyilván vannak szélsőséges esetek, hogyha valami információhoz jutsz, azt megosztod, nem osztod, egy alapkérdés, de túl sokat beszéltem.
1: Nem, nagyon szerettem. De akkor ezek szerint tényleg ez, és amikor a bemutatkozás zajlott, az izgult a párod, vagy nem izgult, vagy teljesen természetesen?
3: Hát ők már előbbről ismerték igazából
1: egymást. Mert kollégásként, vagy dolgoztak valamilyen formában együtt?
3: Tehát az egyetemről, nem?
2: Egyetemről, igen.
3: Talán te tanítottad őt, vagy valahogy így.
1: Így azért még nem értem, hogy
3: azért annyitól izgult szerintem. De apát már így ismerte, meg beszéltek, úgyhogy ott nem.
1: Ott kevésbé volt gyomorgörcsös a dolog. Jaj, de szép ez. Fogjátok meg a papírt, kérlek szépen, és nem biztos, hogy mind a hatot föl fogjátok tenni egymásnak, de menjünk sorban, ha lehet. Mm-hmm. És azt szeretném, ha Szonya kezdeni, ha neked ez nem gond.
2: De, semmi.
1: Úgyhogy ő kérdez, és akkor te pedig válaszolsz.
3: Hova? Jó. Mit tanultál tőlem?
1: Bármilyen furán hangozik.
2: Nem, egyáltalán nem hangozik. Folyamatosan visszavezetsz a tulajdonképpen az édesanyámékhoz. Ez így zárul be a kör.
3: Mindjárt sírva.
2: Mert...
1: Van
3: zsebim,
2: nem. A Szonya tisztaságát nehéz ezt megőrizni, hogy az ember ne legyen a tapasztalatok alapján szkeptikus, hogy hogy a cinizmust elűzze 66 évesen. És a Szonyával vagyok, akkor süt a nap. Tényleg, tudom, hogy ezek kicsit ilyen, de nem. Tényleg így van. Egyszerűen azt arra tanít, hogy visszakanyarodjak a kölyök koromhoz, édesanyámékhoz, és ehhez az ívhez, hogy úgy lássam a világot. Édesanyámból egyébként, Eszterből is nagyon sok van a Szonyában, de édesanyámnak a világhoz való viszonyában nagyon sok minden jön vissza a Szonyosban. Úgy gondolom, úgyhogy folyamatosan kapok tőle. És erre tanít, hogy ne, nem a tanítás szó a jó erre, hanem...
1: Ezt mutatja neked.
2: Olyan, ez ő, és ez az, ami ő, ez visszahat rám, jobb leszek tőle. Mi az, amiben a legjobb vagyok szülőként?
3: Hát nekem mindenben. Hát szerintem ez a folyamatos meghallgatás és kíváncsiság, amit kapok. Ettől azt érzem, hogy mindent elmondhatok, és szerintem ez hogy nektek mindent elmondhatok, és tudom, hogy voltak kortársaim, vagy vannak barátaim, és néha így furcsálták, hogy te ezt is megbeszéled a szüleiddel, vagy ilyenek, és mert én rosszul lennék, ha nem tudnám megbeszélni velük, szóval, hogy...
2: Igen, nehéz csak egyikünkről beszélni.
1: Nem baj, ez a tuberszám nekem benne van.
2: Csak ezt mondom, hogy...
3: Talán ebben a legjobb, meg abban, hogy mivel nagyon jól ismer engem, ezért amikor valami rátérek valami szorongós és útra, és mondjuk csak a rosszat nézem valamiben, vagy hogy milyen rossz kimenetele lehet ennek vagy annak, akkor apa néha vissza tud húzni és azt mondani, hogy tudod mit, ez jó? Jó az is, hogy most ezt megéled. Ez is pozitív, mert ez az élet, hogy most ezt a negatívat is megéled. Vagy. És akkor egy kicsit így, jaj, tényleg, jó, igaz, akkor most lássuk ennek a, vagy éljen meg pozitívan az, hogy most épp egy negatívban vagyok, és ezt fogadjam el, és kész, és majd kijövök. Szóval, hogy ezekben is azt hiszem nagyon
1: jó. Bölcs vagy, Péter, csak ennyit szeretnék mondani.
2: Ó, bár így lenne, ezeket aztán utána elmondhatja nekem,
4: hogy
2: szonya.
4: Igen, persze, hogy amikor te kerülsz a
1: sorban. De akkor is, ez csodálatos. Igen. Te jössz?
3: Ha visszamehetnél az időben, csinálnál-e velem másként valamit?
2: Egyébként nem, mert tényleg én is belegondoltam. Mert az az ív, amit te bejártál, és ezek egyébként a te döntéseid voltak, és a te sugallataid, az szerintem nagyon, nagyon jó történet. Az, hogy hogyan lehet az alkatunkat, tehát ezt a szorongást, hogy lehetett volna talán tudatosabban megoldni, vagy, de közben meg nem mondom, hogy görcsösek voltunk, hiszen sátorral jártuk a hármatokkal a világot, de nyilván a saját magam kezelés, vagy kevesebbet átadni ebből, hogy nekünk magunkról, inkább magunkról beszélek, hogy mi lehettünk volna lazábbak, de nincs mese, ez is valószínűleg a meglevő, ez a fajta érzékenység és aggodalom valószínűleg közben része a képességeinknek, vagy a nyitottságnak, vagy a szakmánk.
1: Igen.
2: És tulajdonképpen nem csinálnék másként, úgyhogy nagyon egyszerűen is mondhattam volna.
1: Nem.
3: De ebben az elfogadásban is amúgy így segít apa. Azt hiszem, hogy ezt sokszor elmondja, mert sokszor el kell mondani, de hogy fogadjam el, és kezdjem el megszeretni azt, hogy bennem ennyi szorongás van, meg félelem, mert ezzel együtt vagyok az, aki...
1: Így van.
3: És ezt kell párszor hallanom tőle.
1: nagyon igaza van abban, hogy ez érzékenyé tesz. Tehát pont ettől leszel olyan mély, fogsz tudni, vagy tudsz úgy játszani, szóval ezt csak megerősítem, hogy ez nem baj, ez egy fegyverré kovácsolható, és te már kovácsolod ezt a fegyvert egy ideje.
2: Hát ez most kicsit ilyen, az elsőben azt kérdeztük, hogy miért vagyok legjobb szülőként, most pedig miért vagy rám a legbüszkébb?
1: De kettő nem ugyanaz.
2: Nem ugyanaz, persze, abszolút nem ugyanaz.
3: Hát én arra vagyok a legbüszkébb, amilyen ember vagy, ahogy másokkal bánsz, ahogy az állatokkal bánsz, amilyen humorral tudsz a világban mindenkihez kapcsolódni. De igen, az emberségedre vagyok a legbüszkébb.
1: Látod? Jó kérdés volt.
2: Abszolút jó kérdés volt. Csak az ember zavarba jött tőle, hogy...
3: Meg az őszintességére, hogy ahhoz mindig nagyon tartja magát szerintem. Bármibe is kerül, vagy nem tudom, de amellett kiáll, vagy ez ugye a hűség önmagához, meg a családhoz, meg mindenhez, szóval.
1: Meg az önazonosság, hogy ez mennyire fontos tényleg.
3: Úgyhogy erre.
4: Jó, szépen.
2: Te jössz.
3: Mit szeretnél, hogy az unokáid majd mindenképp tudjanak rólad?
2: Ezt, amit az előbb elmondtál. Nagypapa jó ember volt. Tulajdonképpen inkább az, hogy talán azt, hogy ne rólam tudjanak, hanem erről az ívről. Tehát, hogy legyen nekik fontos, hogy honnan jönnek, hogy ennek milyen csodálatos ága-boga van, hogy rakódik össze az ember. Mm. Tehát, hogy a láncszem egyik része vagyok, az nem által tudják, hogy nagyapának volt humora.
3: Igen, apa vicces volt otthon is.
2: Ezek ráadásul ugye nem jelentenek semmit, de ez az ív, ez talán igen. Azzal nem lehet mit kezdeni, csak nem áll módonban humorosnak lenni velük.
1: De módonban fog állni. Köszönöm nektek, hogy jöttetek. Nem tudom elmondani, hogy milyen jól éreztem magam. Elvesztettem az időérzékemet, és csak hömpölyögtem veletek. Remélem, hogy nektek is jó élmény volt.
2: Köszönjük, hogy összebaronáltál itt minket most. Így ez a Miskolc azért ez egy távolság, úgyhogy ünnep azért, amikor találkozunk.
3: Igen.
1: Köszönöm.
3: Puszta, nem?
2: Köszönjük a meghívást.

0: helyen a legnagyobb kedvencei. A legnagyobb slágerek változatosan. Sláger FM. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: 1000 milliárdos ügyben tett feljelentést a gazdasági minisztérium. Megszűnt az óbudai Fidesz frakció, megint nem lesz Balaton átúszás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, a gazdasági és energiaügyi minisztérium 4 összesen csaknem 1000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést az állami tulajdonban lévő Exim Bank működésével összefüggésben. A kormányfő szerint a pénzintézet átvilágítása során olyan ügyletekre derült fény, amelyeknél jelentős közpénzeket helyeztek ki gyanús körülmények között, miközben az Exim Bank több esetben is saját belső szabályaitól eltérve járt el. Magyar Péter azt állítja, hogy a bank az elmúlt években a NER-hez köthető üzleti körök és oligarchák magánbankjaként működött. Óbudán megszűnt a Fidesz önálló önkormányzati frakciója, miután 2 képviselő kilépett a pártból. Kis László Óbuda polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a pénzügyi és tulajdonosi bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor fideszes képviselők bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz frakcióból. Ezzel pedig a frakció a működéshez szükséges minimum 3 fős létszám alá csökkent. Kis László hozzátette, az óbudai az első budapesti kerület, ahol megszűnt az önálló Fidesz frakció. Már másodszorra kell elhalasztani a 44. Balaton átúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz időjárás, a július 25-26-i hétvégére tervezettet a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le. Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-e, szombat. Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án déli 12 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. Petíció indult a körszálló lebontásával kapcsolatban. A petíciót elindító Nagy Eszter önkormányzati képviselő és támogatói célja, hogy vizsgálják felül a market építési engedélyeit, és hogy lehessen társadalmi egyeztetés arról, mi kerüljön a körszálló helyére. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett levélben többek között azt írják, a lebontott, de abszurd módon még mindig helyi védettség alatt álló körszálló elbontásával Budapest egyik legismertebb épületének története lezárult. Arról, hogy mi épüljön a helyére, a helyi közösséget már a döntések előtt be kellett volna vonni. Most még fontosabb, hogy nyílt társadalmi vita kezdődjön a terület jövőjéről. Jól haladnak a munkálatok a Gyűrű utcai futókör építésén. A napokban a kivitelező befejezte az aszfalt réteg kialakítását a futókör teljes nyomvonalán. Most pedig megkezdődött a futópálya végső gumiburkolati rétegének kialakítása, olvasható az önkormányzat honlapján. A rétegrend építése mellett több kapcsolódó munkafolyamat is zajlik. Azokon a pontokon, ahol az új futókör keresztezi a meglévő úthálózatot, a régi burkolatok megújulnak, beépítésre kerültek az új napelemes kandelláb, és megújul a padok alatti burkolat is. A munkálatokat várhatóan augusztus 2. felében fejezik be. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil, biztonságosan működik. Ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is, mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója csütörtökön a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tud a lakosság ellátását. Kifejtette, az elmúlt heti csúcsfogyasztások során azt tapasztalták, hogy Budapest egyes területein, kifejezetten lakótelepeken alig néhány százalékkal nőtt a vízfogyasztása az átlaghoz képest, míg Budán volt olyan kerület, ahol 5-szörösére emelkedett a vízigény.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most indul a Slágerkult, a legnagyobb slágerek változatosa.

0: Ez a Slágerkult.
1: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez pedig már a Slágerkult című magazinműsorunk, ahol ma is inspiráló beszélgetésekkel, valódi értékekkel érkeztünk Budapest és a Vétel körzet pezsgő kulturális életének a legjavával. Kedves hallgatóink, Esmiller András vagyok, örülök, hogy itt vannak. Értékekkel és élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, az élményekhez pedig igyekszünk mi is hozzájárulni ezzel a műsorral. Már is jövök a legizgalmasabb alkotókkal, azonnal kezdjük az első részt. Kedves hallgatóink, dr. Békés Anna Máriát köszöntöm, nem először, nem is utoljára ebben a műsorban, örülök neked. Esztétikai orvos, aki nem tudná, IdeálMed orvos esztétikai centrum vezetője is vagy egyben, de hát nem is ebben a minőségedben jöttél most ebbe a műsorba, hanem valami missziósnak hívnálak én szívem szerint, aki mindig valami jó ügy mellé áll. A sport szeretetével örülök neked, hogy itt vagy.
2: Szervusz András, köszöntöm én is a hallgatókat. Valóban ebben az évben is a már megkezdett missziómat tovább folytattam, és egy újabb beteg kisgyermeknek a támogatására fogok most éppen maratont futni. Tehát most nem kerékpározok.
1: Most nem is a bicikli.
2: Nem, így van, nem okay. Kerékpározok, de nem hagytam abba az országúti kerékpározást. Azért így a nyár elején így még egy 300 kilométeres Tour de Alföldet azért lenyomtam. Nem hagytam abba, ráadásul az edzésekbe is be vannak építve a kerékpározási edzések is, úgyhogy a felkészülésemet az is segíti, de most maratont fogok futni, és erre készülök.
1: Na jó, majd beszéljünk arról is, hogy miért kell neked ez a sok-sok sport, meg hogy mit ad neked a mozgás, mert őszintén érdekel, de az jobban érdekel, hogy amikor egy jó ügy mellé állsz, és azt mondtam, mert még nem éltek a mikrofonok, hogy szerintem a főváros környéki emberek, vagy a fővárosok biztos, hogy jól ismernek. Azt mondhatod, hogy le is szólítgatnak edzés közben is.
2: Igen, már. Igen. Akár kerékpáron is kiszúrnak az emberek, és kiabálnak az utca túloldaláról, hogy szia, doktor Panni, vagy szia, Anna Mária.
1: Na, mert tehát, hogy olyan közösséget építettél a közösségi médiában, ami abszolút irigylésre méltó egyrészt, de hát kell a jó ügy mellé. A jó ügy mellé kell a figyelem.
2: Így van, ezt nem lehet sajnos elkerülni, nyilván hideget is, meleget is kapok emiatt, de igyekszem csak...
1: Hideget?
2: Hát néha azt is szoktam, igen.
1: Komolyan?
2: Hát igen, hogy
1: azért,
2: csak...
1: mert odaállsz valaki mellé?
2: Nem azért, mert odaállok valaki mellé, hanem nyilván ugye a felkészüléseimről is posztolok, illetve ezeket is tárolom az embereknek, hogy éppen hol járok, milyen kudarcokkal, vagy milyen nehézségekkel kell megküzdeni egy-egy felkészülés során, mert ugye nem csak arról szól az egész történet, hogy mosolyogva lefutunk egy 42 kilométeres távot, hanem ameddig odáig eljutunk, addig bizony vannak buktatók, vannak olyan napok, amikor a hátunk közepére nem kívánjuk az edzéseket, vagy amikor éppen hajnalba kell kelni azért, mert nagyon-nagyon meleg van, és máskor nem fogod tudni az edzést végigcsinálni. És ugye ezekről is szoktam posztolni. Lásd éppen a tegnapi posztomat is, ott is kaptam hideget, meleget azért, mert a kulacsomat letettem, és én úgy futok, hogy nem vittem magammal a kulacsot, és ugye ellopták a kulacsaimat, de igazából nem is ezen borultam ki, hogy eltűnt a kulacs, ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hanem ugye az egész héten felgyűlem lett feszültség, és az edzéseknek a nehézségei okozták,
1: mert
2: azt,
1: hogy ez
2: én
1: nehéz.
2: Ezen kiborultam.
1: Na, tehát akkor mondjuk,
2: igen,
1: ki.
2: Persze, persze, nehéz, tehát azért nehéz felkészülni. Nyilván egy héten van 5-6 edzésem, tehát azért az kemény beépíteni a munka mellé, a négy gyerek mellé, úgyhogy ezt azért össze kell logisztikáznom bőven.
1: Na igen, mert olyan könnyűnek tűnik kívülről. Most mondom ezt, én életemben nem sportoltam, és ezt mondom is mindenkinek őszintén.
2: Igen, ezt tavaly is megbeszéltük.
1: Na, hát ezt mindig elmondom, de ez olyan, mint amikor itt ül egy jó hanggal rendelkező, vagy kvalitásokkal rendelkező énekes, és akkor kérdezem tőle, hogy mondd már meg őszintén, hogy neked könnyű már az elején nagyot énekelni, vagy az egy erőkifejtés? De ezt most tőled is kérdezem, hogy azért, mert le tudsz majd futni egy maratont, vagy félmaratont, vagy mindenfajta kerékpáros kihívás elé állítod magad, az akkor ezek szerint nem megcsinálod így, csak félvárról. Nem tudod oda kenni.
2: Lehet, hogy oda tudnám, ezt nem próbáltam így. Én a tudatosabbik verzió vagyok, tehát igyekszem tudatosan felkészülni minden megmérettetésre, akár kerékpárosra, akár futási megmérettetésre. Nyilván van segítségem, aki a táplálkozást állítja össze, és megmondja, hogy milyen étrendkiegészítőket kell még pluszban beszednem ahhoz, hogy ezek működőképesek legyenek. Van edzőm, aki segít abban, hogy milyen edzésterv szerint haladjak, és hogyan tudok erre felkészülni.
1: Mind a két sportágban?
2: Szerencsére triatlonos az edzőm, úgyhogy így segít, úgyhogy csak így csendben súgom meg, hogy egy fél Ironman lesz a jövő évi kihívásom, utána pedig majd egy teljeset szeretnék még.
1: Na de miért kell neked? Miért kell neked ez? Mit ad? Inkább úgy
2: sokat
1: kérdezem.
2: Sokat gondolkoztam már ezen, mert ezt a kérdést nekem feltették mások is, hogy miért kell ennyit sportolni. Jól érzem benne magam. Kikapcsol. Amikor sportolok, az igazából az én időm. Tehát olyankor nem szól hozzám senki, nem beszélget velem senki, én egyedül szeretek futni is, és egyedül szeretek kerékpározni is, tehát nem a beszélgetős verziót szoktam nyomni, és ilyenkor a saját gondolataimmal vagyok elfoglalva, a saját életemnek az esetleges nehézségeit azt sokkal jobban meg tudom oldani.
1: Uh-huh. Tehát akkor találod ki a megoldásokat?
2: A megoldásokat is igen, illetve azt, hogy merre haladjak tovább az életben, azt is igen.
1: Uh-huh. Akkor ez egyfajta meditáció. Csak közben mozogsz.
2: Így van, így vadban mérve, igen.
1: Oké. Ezt abszolút értem, és elfogadom jogos. Az, hogy ott vannak a közösségi médiában a te szimpatizásaid, szurkolóid, az plusz löketet ad? Hogy sokan támogatnak ebben lájkokkal, posztokkal, hozzászólásokkal?
2: Igen, mindenképpen ad egy plusz löketet, és nem csak azért csinálom, hogy magamat hájpoljam, hanem azért is, hogy megmutassam azt, hogy 50 felett is van élet, 50 felett 4 gyerekkel is el lehet kezdeni a sportot, és lehet benne eredményeket elérni, és nem feltétlen kell ezeket az eredményeket másokhoz mérten, de saját magunkhoz mérten, ha már eredményt érünk el, és saját magunkhoz képes tudunk fejlődni, az azért ad egy akkora plusz löketet, hogy az élet minden területén sokkal sikeresebbé tudunk válni egyébként.
1: Uh-huh. És mellé a plusz jótékonyság, az hogy jött? Most a tavalyi volt az első, vagy már korábban is voltak?
2: Korábban is voltak. Hát én több mint 10 éve vagyok a leukémiás gyermekekért felügyelőbizottsági tagja.
1: Azt tudom, de hogy ilyen nagy vállalások?
2: Máshogy voltak a vállalásaim. Sportteljesítmény mellé én a tavalyi évben az 50. születésnapomra tettem mellé az első ilyen vállalásomat, de nyilván ezzel hagyományt teremtek, és most már egyébként a gyerekeim is csatlakozni fognak majd ehhez a jótékonysághoz, úgyhogy ezt már így családilag fogjuk csinálni. Igen, azt gondolom egyébként, hogy ha már a gyerekeimnek is példát tudok mutatni, és ezáltal ők is szeretnék, és beállnak mögém, vagy egy külön utat választanak ebben a jótékonyságban, akkor az már megérte.
1: Uh-huh. Ki most a támogatott, aki mellé odaálltál? Ezt mondjuk el.
2: Pontosan vasárnap volt, tehát július 18-án volt a 6. születésnapja Rékának. Ő neki agydaganata van, ami márciusban derült ki. Glioblasztómája van, és hát azért ők őnek sokkal nehezebb így a gyógyulás felé vezető út, mert még egyelőre a gyógymulat azt nem tudjuk, hogy hogyan lesz, és hogyan fog tudni felépülni.
1: De támogatni kell őt ezen az úton,
2: igen,
1: az biztos.
2: Igen, így van, ráadásul külföldi gyógykezelésre lesz szüksége, úgyhogy mindenképpen, igen.
1: Oké, hogy mi a menete, hogy téged támogatni lehessen?
2: Körülbelül október 18-án lesz ugye az Amsterdam maraton, amin indulni fogok. Ez előtt egy hónappal fog megnyílni az a támogatási felület, amin keresztül Rékát, illetve a családját lehet támogatni. Tehát majd olyan szeptember eleje és közepe környékétől lehet majd támogatni közvetlenül Rékáikat, addig pedig nyilván a bankszámlájukon keresztül akár meg lehet közvetlenül is tenni.
1: Meg addig neked fel kell készülnöd.
2: Hát így van, tehát ez a legnagyobb feladatom ebben az időben, hogy egyrészt felkészüljek, másrészt pedig be tudjam mutatni nektek Rékát, hogy miért is kell őt támogatni, miért van szüksége arra, hogy az emberek mellé álljanak és támogassák az ő gyógyulását.
1: Na most ugye nyáron hívtalak ebbe a műsorba, hogy mesélj arról, hogy ebben a nagy melegben is lehet és kell is edzeni?
2: Kötelező, tehát ez
1: jó,
2: nem kérdés.
1: Mert annyian mondogatják itt körülöttem, hogy ja, de hogy fogok ilyen melegbe semmit.
2: Ez így van, tehát ilyen melegbe, mint amit napközben van, nem csinálunk semmit, de ezért kellünk 3:30-kor, hogy 4 órától már mehessen az edzés, amikor még elviselhető a hőmérséklet. Én csak reggel tudok edzeni, este nem, ugyanis annyira felpörget az edzés, hogy akkor utána nem tudok aludni. Aha. Úgyhogy én inkább a hajnali kelést választom, és reggel edzek.
1: És akkor hogy van most neked a futás? Tehát most nincs kerékpár egyáltalán?
2: Csak be van illesztve igazából az átmozgató edzéseim, hiszen ugye, ahogy kerékpározunk és pörgetjük a lábat, az nagyon jól tudja az izomlázat is csökkenteni, úgyhogy így...
1: Tehát kell.
2: Kell, kötelezően kell. Okay. Ott van, igen.
1: Oké. Okay. Illetve a másik, amit, hogy most nyilván nem akarok oda férfiakat terelni, ahol te edzel, de hogy ez városon kívül vagy belül van?
2: Amikor itthon vagyok Pesten, akkor városon belül szoktam edzeni.
1: Tehát lehet edzeni városon belül.
2: Természetesen, igen, de csak kint edzek, tehát ugye nem bírom a futópados edzéseket, meg a zárt légteret, tehát abban így meg akarok fulladni mindig, úgyhogy inkább akármilyen hideg van is, mondjuk télen, akkor is kint edzek inkább.
1: Aha. De hát erre gondolom minden évszaknak megvan a maga előnye-hátránya, amire fel lehet készülni.
2: Igazából maga a külső hőmérséklet is egy edzési
1: kihívás,
2: vagy egy edzési feltétel, így van, mert ugye nyáron a nagy meleggel küzdünk, télen a hideggel kell küzdeni, hogy hogyan tudod, ugye milyen rétegeket vegyél fel magadra, hogy az edzés végén se legyél lefőve, és tök jól tudjad csinálni az edzési terved. Tavasszal, ősszel, az esővel, egyebekkel, széllel, tehát azért minden évszaknak megvan a maga kihívása, de pont ettől szép ez az egész.
1: Aha. Mennyit segít a te munkádban ez a fajta fittség, a gyerőlét?
2: Hát rengeteget, tehát minél nagyobb az állóképességem, azt a munkában is tudom kamatoztatni.
1: Uh-huh. Milyen visszajelzéseket kapsz egyébként? Most a doktor Panni, értem meg, hogy amikor ügy van, akkor szólnak, vagy egyébként ügyön kívül is megállítanak?
2: Ügyön kívül is megállítanak, igen. Tehát ugye még a Réka támogatási periódus az igazából nem kezdődött még el, majd ennek most lesz ugye a bemutatkozó videók és egyebek. Tehát az még nem kezdődött el, úgyhogy támogatásunk kívül
1: hát
2: is megállítanak.
1: Hát csak látom, mert az van, mert akinek mondtam, hogy te fogsz jönni, egyben mondta, hogy ja, aki mindig támogat valakiket, vagy odaáll jó ügyek mellé. Tehát
2: azért örülök, hogy ez így
1: elterjedt
2: a fejekben. Igen, ez így jó.
1: Ez van a neved mellé. De emellette egyébként szépészettel foglalkozol.
2: Így van.
1: Na mit tapasztalsz, hogy hozzád egyébként kik férfiak, vagy hölgyek járnak inkább?
2: A pacienseim 80%-a hölgy, azért 20%-ban férfiak is ellátogatnak a rendelőbe.
1: És mit látsz, hogy ők például sportolnak? Úgy átlagban, mondjuk 10 emberből mennyi? Mondja azt, hogy ő is.
2: 10 emberből 4.
1: Csak?
2: Igen.
1: Komolyan?
2: Igen.
1: Azt hittem több.
2: Nem. Nem, sajnos én úgy veszem észre, hogy nagyon alacsony egyébként a sportolási arány, de egyébként figyelj, nem kell messzire menni, kimész a strandra, vagy akár a Balatonpartra, és csak így leülsz, és elkezded nézni az embereket, és kezd el megszámolni, hogy hány túlsúlyos van a környezetben.
1: Na mennyit számoltál, mert te most majd, hogy onnan jöttél, nem a partról ide.
2: Igen, a Balatonpartról érkeztem. Hát figyelj, én ez a 40-60%-os aránytól rosszabbat mértem. Tényleg? A Balatonparton, igen. Tegyük hozzá, lehet, hogy ez csak azért van, mert ugye külföldiek is megfordulnak, tehát legyünk optimisták. Nem tartom egyébként valószínűnek, de rosszabb volt az arány, igen.
1: Na, de hát, ha hallgatnak minket, sőt, biztos, hogy hallgatnak minket olyanok, akik talán játszanak a gondolattal, de lehet, hogy lustábbak, vagy legyőzi őket amit tudom én, micsoda, mi győz le ilyenkor, amikor nem indulnak el, de te inkább arról mesélj, kérlek,
2: hogy... A kifogások győzik le
1: őket. Hát akkor, na, de igen. Te hogyan tudsz ezeken túllépni?
2: Világéletemben ilyen voltam. Tehát, hogyha kitűztem magam elé egy célt, akkor én azt megcsináltam
1: tüzön-vizen.
2: Ez így van, tehát ez egy belső késztetés is.
1: Egy belső igény.
2: Igen, de ugyanakkor azt gondolom, hogy mozogni és valamit csinálni szerintem mindenkinek, minden korosztályban kell. Ott van édesanyám, és róla is beszéltünk ugye tavaly, hogy ő azért... a halálból jött vissza, tehát ő 3 hónapon keresztül a klinikai halál állapotában volt, és aztán felült a szobakerékpárra, és elkezdett mozogni. Most jelen pillanatban pilátesz edzésekre jár, úgyhogy térdprotézise van. Igen, tehát a térdelős feladatok azok kicsit nehezen mennek, de ő is meg tudja csinálni, és érzi azt, hogy ha mozog, akkor sokkal jobban érzi magát, sokkal fittebb, 75 éves egyébként, és sokkal nagyobb a teherbírása is.
1: Uh-huh. A gyerekeid sportolnak? Azt értem, hogy folytatják,
2: igen.
1: De mindenki már most alapozza a jövőt?
2: Mindenki sportol, igen. Van egy focista fiam, van egy szertornász lányom, országúti kerékpározik a legkisebb fiam, és Spartan Racingre készül a legnagyobb fiam, most októberben egyébként, úgyhogy ő ezzel fog hozzácsatlakozni ehhez a jótékonysági ügyhöz, és ő is Ironmanre készül egyébként.
1: Hát szívből gratulálok hozzájuk, de ugye ez egyértelmű volt náluk, hogy ezt ők viszik tovább?
2: Szerintem igen, ebben nőttek bele. Tehát látják azt, hogy én sportolok, látják azt, hogy ez mennyi energiát és mennyi lehetőséget biztosít egyébként a számunkra, meg sokkal egészségesebbek vagyunk, nincsen betegség a családban, tehát hogy lekopogjam, ez azért nagy előnye ennek az egész sportolásnak. Természetesen, hogyha az ember ezt borzasztó magas fokon csinálja, akkor ugye elkerülhetetlenek a sérülések, és most nem magamról beszélek, értem, tehát én nem a magam nagyon magas fokon csinálom, de akik olimpiára és egyéb világversenyekre készülnek, ott azért már más a megterhelés, tehát ott azért sokkal nagyobb a később előjövő megbetegedések és különböző korképeknek a kockázata.
1: Ha elmész nyaralni, akkor is edzel? Vagy igen. Ott kimaradhat?
2: Nem. Igen.
1: Ott kimaradhat?
2: Nem. Ott nincs sem. Olyan, hogy tényleg? Kimaradhat, igen. Egy pihenő napom van, ez a hétfő,

0: Balaton.
1: Igen.
0: Így felkeltem, miután ugye a bicikliben megcsináltam a Balatonkört, így felkeltem, és akkor nehogy már a futás fogjon ki rajtam, tehát utálok futni, na hát akkor nézzük már meg, hogy ezzel mit tudunk kezdeni, és akkor így jött az egész.
1: Menjünk közelebb hozzá.
0: Menjünk közelebb hozzá, és 400 méter volt az elején, amit le tudtam futni, tehát az figyelj, az semmi, tehát, és akkor is azt hittem, hogy ott fogok meghalni, és kész, nem bírom tovább, és innen jöttem föl addig, hogy már egy fél maratoni táv azért megvan.
1: De hogy van ez, hogyha nem tudsz lefutni egy hosszabb távot, akkor ez mennyi idő a felkészülés? Tehát most te mióta?
0: Figyelj, október végén kezdtem el futni.
1: Tehát egy év akkor?
0: Egy évvel ezelőtt október, igen, tehát 20-25, október végén kezdtem el futni, akkor kerestem edzőt mindehhez. Így van. Januárban lefutottam a 10 kilométert.
1: Aha, oké. Okay.
0: Elfelejtettem, mi a neve, mindjárt
1: eszembe. Nem baj, majd eszembe jut.
0: A Zuzmara futófesztiválon futottam 10 kilométert, majd pedig márciusban a Vivicsitán félmaratont.
1: Őrület. Egyébként az edző, ő miben tud segíteni? Tehát ő ott van veled konkrétan a futásokon?
0: Nem, nincsen ott velem konkrétan a futásokon, de nézzünk teljesítménydiagnosztikát, látja a pulzustartományomat, látja a lépéshosszomat, a magasságát a lépéseinek, tehát egy csomó mindent tudnak most már mérni ezek a kütyümütyük, amikkel fel vagyunk szerelkezve, és látja azt is, nekem az volt az érdekes, amikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor azt mondta, hogy minden edzésen végére írja kommentet. És ő nem azt fogja nézni, hogy fú, ezt most nagyon jól megcsináltam, vagy hogy ezt most mit fogok írni, hanem a hangulatát fogja nézni annak, hogy hogyan írom én ezt le. Tehát, hogyha rossz volt, vagy nem úgy ment, akkor is ezt milyen szavakkal fogom leírni, mert ő ebből pontosan fogja tudni azt, hogy milyen lelkiállapotban vagyok. Igen. Igen, és ennek mérten tudja majd a következő heti edzéstervet kiírni.
1: Na de a lelkiállapotot azt mi befolyásolja? Most nem a nappalokra értem, hanem a kifejezetten az edzésben. Tehát az tud keményebb lenni egy edzés, és akkor az
0: vannak
1: az
0: is,
1: hatással.
0: Tehát lenne. Igen, vannak is keményebb edzések. Van, amikor már tudom,
1: tehát nem mindegyik ugyanolyan.
0: Ne, abszolút nem, nem. Tehát nem az van, hogy most el kell kezdeni futni, és akkor egy órát, vagy másfél órát fogsz futni. Nem. Hosszú edzések egy maratoni felkészülésben nekem most kezdődtek el, és minden vasárnapra vannak kiírva a hosszú edzések. De előtte 40-50 perces edzések vannak, de időnként abban jobban belehalok, mint a hétvégi hosszú edzésbe.
1: Elhiszem. Jó. A motivációról még pár szót. Tehát akik követnek téged, őket át tudod fordítani, vagy kattintani? Főleg egy ilyen állapotban, amiben mondjuk én is vagyok, hogy induljanak el? Szerintem... Mit tapasztalsz? Miket írnak neked?
0: Ezt tapasztalom, hogy igen, tehát, hogy nagyon sok ember az én példámon keresztül kezdett el akár kerékpározni, akár futni, vagy bármilyen mozgásformát választani. És nekem ez a legnagyobb siker, hogy tudok motiváló lenni az emberekre, és mindig azt mondom, hogy nem olyan eredményeket kell feltétlenül elérni, mint amit én, vagy nem olyat kell kitűzni magunk elé. Legyenek azok apróbb célok, de azokat vigyük véghez, és ne szégyeljünk segítséget kérni. És igenis azért írom meg én is azokat a nehéz napokat, amik vannak az életemben, hogy lássák az emberek, hogy nem mindig csak mosolygással telik el egy-egy nap, hanem bizony kőkemény szenvedések is vannak mögötte. És ez adjon erőt nekik ahhoz, hogy ez másoknál is megvan, de ezen túl lehet és túl is kell lépni.
1: Na, hát most ezzel a beszélgetéssel is remélem, hogy egy picit a holdponton igyekeztünk lökni, aztán majd gyere vissza, amikor...
0: Őszintén nem csak másoknak a holdpontján, a sajátomon is kellett, sajátodon. Mert igen, nekem most volt egy holdpontom, így van, igen.
1: Na,
0: igen,
1: hát akkor örülök hogy... neki, hogy ráéreztem, hogy mikor kell...
0: Erre most nagyon...
1: mikor kell hívni, és szívből gratulálok egyébként.
0: Köszönöm szépen.
1: Az alázathoz, a kitartáshoz, meg ez az egészhez, amit rendület. Vagy a rendíthetetlenség, ezt is mondhatnám, tanuljanak Pannitól, kedves hallgatóink. Dr. Panni, hogy találunk meg a közösségi oldalakon?
0: A Békés Anna Mária a Facebookon, és Dr. Panni az Instán és a TikTokon.
1: Oké, na megtalálunk mindenhogyan, ez a lényeg. Örültem neked, vigyázz magadra.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Nagyon drukkolunk, meg segítünk, amiben tudunk. A hallgatókat is erre kérem, és Panditól most elköszönök, vagy Anna Máriától, kinek hogy tetszik. Önöktől még nem jön a műsor második része, újabb izgalmas téma, újabb izgalmas vendéggel, de arra is készüljenek, hogy gyors lesz az átmenet. Ez.
2: A Slágerkult.
1: Kedves hallgatóink, ahogy ígértem, hosszú szünetre most sem lesz idő. Már is itt vagyunk a Slágerkult második részével, és a tempó marad. Új vendég.

0: érkezik új témával, mi pedig maradunk a kulturális élet aktuális és fontos történeteinél. Kedves hallgatóink, meglepetést ígértem, és igen, egy nagy meglepetés. Nagy Andrea, aki itt van most, fotós, természetfotós, meg hát egy nagyon komoly misszió képviselője, aki pánikbetegeknek segít. Örülök neked, hogy jöttél, nem először vagy ebben a műsorban. És reméljük, hogy nem is utoljára, mert hát egyrészt most kezdem a mondhatnám, hogy a legaktuálisabb, de ami a kulturális programokat illetett, hiszen mégiscsak egy kulturális programajánlóban vagy. Természetfotókiállítás, a harmadik lesz ez már, nem is akárhol, az Arénában, itt Budapesten, az Aréna Mallban, úgyhogy szívből gratulálok ezért. Ez nagy, nagy dolog, hogy ezeket össze tudod hozni. Hát itt panaszkodik mindenféle művész, hogy nincsen kiállításra, te meg már a harmadikat csinálod.
1: Igen, köszönöm szépen először is a meghívást, hogy itt lehetek.
0: Hát nem es a cél, úgyhogy azért örülök neked. Na, ez még ugyanarrébb van egy picit, mert szeptember 19-e, de óriási dolog, hogy megint lesz. Megvannak már a képek?
1: Nagyjából megvannak, de még ugye folyamatosan fotózok, tehát azért vannak még célok.
0: Ja, hogy csinált folyamatosan.
1: Így van. Ugye az ország különböző pontjáról viszek majd megint képeket, csak most megint más lesz a tematika, mint az első két alkalommal, és igazából ez a nagyobb kihívás számomra, hogy mindig más tematikát próbálok összehozni. Aha. Ugye az előző kiállításnál ugye az volt a rész a nagynak a...
0: Aki állít a témája.
1: Igen, köszönöm szépen, bocsánat. Az volt a témája, ugye, hogy minél több kisvároskát bemutassak az országból.
0: Gyakorlatilag... Hát itt Pesten mi jó, hogy elhoztad a vidéket.
1: Így van.
0: Ide a fővárosba.
1: Most egészen más lesz a tematika, de mivel ez meglepetés, ezért ezt most annyira nem várom, mert annyit mondanék, hogy a négy évszakkal kapcsolatos most a tematika, úgyhogy egy kicsit most arra megyünk rá, hogy...
0: Bocsánat, izgalmas.
1: Igen, de így is azért vidéki képek is lesznek bőven, tehát azért ezt nem hagyjuk el.
0: Jössz-mész egyébként folyamatosan?
1: Igen.
0: Helyes. Ugyanaz a lendület van, meg a kedv, meg a hangulat benned, amikor fotózol? Vagy egyre jobb?
1: Igazából egyre jobb. Tehát most már valójában ismerősöm, aki azt mondja, hogy nálam már beteges. Tehát ez is egyfajta terápia, mint azt ugye beszéltük már, mikor régebben itt voltam nálad, és ez még inkább az lett. Tehát gyakorlatilag most már nem csak az van, hogy jó, hát menni kéne, mert fotózni kéne kellene az anyag, hanem ha azt érzem, hogy picit rosszabb kedvem van, akkor most már van, hogy az ékönyvet is olvasok, mert minden más eszközhöz is nyúlok, de a fényképezőm az első, hogy jó, akkor most hol nem jártam még, akkor menjünk oda, és akkor fotózzunk. És gyakorlatilag, hogy beérek az adott városba, én már azt érzem, hogy átszellemülök, és csak az érdekel, hogy most mit lehet lefotózni, és nem azt, hogy most mi a problémám egyébként.
0: De az egész országot lefeded?
1: Igyekszem. Még van egy pár szürke folt, de azért igyekszünk ezt megoldani.
0: Óriási. No, hát azt mondod, hogy terápia, és igen, tényleg beszéltünk erről, hát minden művészet terápia.
1: Így van.
0: Nálad egyébként a terápiát azt pont a pánikbetegség miatt kell használni?
1: Sajnos, igen.
0: Mert te mióta vagy pánikbeteg?
1: Hát pont idén nagykorú a pánikbetegségem, ezt szoktam mondani, ugye 18 éve.
0: Komolyan? Olyan régóta?
1: Igen. Hát ugye ennek is vannak hullám völgyei meg hegyei, tehát valamikor abszolút nem lehet észrevenni. Valamikor meg ugye vannak mélypontok, és igazából a mélypontokból az nagyon jól ki tud rángatni ez a fotózás is.
0: De ezt nem tudták kezelni eddig nálad? Vagy
1: folyamatosan kontroll alatt van, tehát azért odafigyelek én is. Járok különböző terápiákra is időközönként, csak ugye, ahogy az orvosok szokták mondani, túl sok a beteg, túl sok az orvos, vagy túl kevés az orvos.
0: Ja, értem.
1: És nem mindig olyan a kapacitás, hogy az embert, hogyha már jól vagy, akkor onnantól kezdve elengedik a kezedet, és akkor amíg nem vagy rosszul, addig oké. És ez jó, mert nekem is években mérhető állam Istennek lekopogom, hogy amikor jól vagyok, az az időszakom.
0: Tehát az is tart évekig.
1: Igen.
0: Jaj, de jó.
1: Hála Istennek ez már így van.
0: Na, örülök neki, és azért beszélünk, vagy ugrálunk a témákban, mert tulajdonképpen nálad minden mindennel összefügg.
1: Igen.
0: Tehát az, hogy van egy pánikbetegség, hát abból alakult ki végül is a művészet.
1: Igen.
0: Hát hiszen ezt terápiás célra, ahogy elmondtuk, elkezdted használni. Hoztál nekem ajándékot, egy kis csoda szatyorkát, ami no panic, vagy uralhatod a félelmeid logóval van ellátva, és ez tele van mindenféle ilyen, hát ilyen repi ajándék cuccokkal, no panicos toll, no panicos kitűző, hűtőmágnes, tehát ebben minden van.
1: Igen.
0: Minden csoda, meg még ez
1: pohára
0: meg pohára lát itt. Szuper. Te csináltad a logót?
1: Igen.
0: Na, tehát van egy missziód, ez a lényeg, amikor segítesz a mondhatom, mi sorstársaidnak?
1: Igen, pontosan ez a lényeg. Igen.
0: Hogy bevonulsz egy stúdióba, és akkor beszélgetsz, tehát podcast sorozatot indítottál. Hasonszőrű de hát nem csak pánikbetegeknek, mert szerintem ez hozzátartozóknak is zseniális, tehát akik érintve vannak, meg akik nincsenek is érintve, még sose tudni, hogy mikor lesznek, és nem kívánjuk senkinek, hogy természetesen érintve legyen, de legalább legyen elképzelése arról, hogy ez micsoda. Hol tartasz most a folyamatban?
1: Hát először is nagyon szépen összefoglalhatod, köszönöm. Igen, pont ez a lényege, hogy nem csak a sorstársaimnak szeretnék segíteni, és hangsúlyozom, hogy én minden adásban is mondom egyébként, hogy itt a saját tapasztalataim alapján segítek. Tehát nem könyveket szeretnék én itt bemutatgatni, meg jó van, amikor ez is vagy módszereket mutatok be, de a saját tapasztalataimon keresztül. És igen, az érzékenyítés is egy nagyon fontos része, hogy ugye a hozzátartozóknak is, vagy bárkinek tudjak ebben segíteni. A saját példámból is kiindulva, hiszen 18 év alatt rengeteg szólt, hogy akár egy kolléga megijedt, hogy most mit csináljon, ha én rosszul lettem, vagy akár egy családtag. És pont azért, hogy tudják jobban ezt kezelni, hogy hülyet látnak, ne az legyen, hogy akkor ott hagyják, vagy a tévhiteknek megfelelően azt mondják, hogy jó, őrült, vagy hisztizik, vagy valami, amit tudjanak neki segíteni, akár csak egy szóval is, vagy bármivel.
0: Ja, mert hogy ilyeneket megkaptok hamar?
1: Igen, tehát azért vannak
0: ilyenek. A tünetek ilyenek miatt?
1: Igen. Aha. Mert hogy gyakorlatilag egyrészt, hogy mindenkinek más a tünet együttese, de például nekem is van olyan pánikbeteg ismerősöm, akit, hogyha nem tudnám, hogy pánikbeteg, látom egy roham alatt, azt hiszem, hogy részeg, mert annyit látok, hogy szédül, dölöngél és összecsuklik. Aha. És ugye, bocsánat, de sajnos ilyenek az emberek, tisztelt a kivételnek, hogy akkor elmenjünk mellette az utcán, hogy jó, van részeg, majd akkor kihozanodik, lesz vele valami. És közben lehet, hogy csak egy poár víz kell neki, hogy egy jó szó is, már ő is mehetne tovább a dolgára.
0: Értem. No, hát azt mondtad, feljogosítottál, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofonokat, hogy elmondhatom a kulisszatitkait ennek a beszélgetésnek. Ugye sokadszorra jött össze ez a beszélgetés. Igen. Mi itt a Déli pályaudvarnál található a stúdiónk, te a főváros teljesen másik részéről jössz, a pesti oldalról, és hogy azért ehhez nagy erőfeszítés kellett neked, hogy így ide át tudj jönni.
1: Hát
0: metró, mivel jöttél? Metróval egyébként? Vagy
1: nem, két trollival meg egy busszal.
0: Na, hát
1: az, hogy a metrót elkerülje.
0: Ja, értem, hogy az egyáltalán nem játszik a metró.
1: Mostanában nem, igen, és ez is például a pánikra egy kicsit visszacsatolva, hogy az egyik általános tünet majdnem minden pánikbetegnél egyébként ez az utazástól való félelem.
0: Aha.
1: És igazából ez is, az, hogy idejöttem is egyfajta terápia, meg ez a határátlépés, hogy akkor egyrészt azért, mert veled nagyon jóban vagyok, és tényleg egy megtiszteltetésnek tartom, hogy itt ülhetek már másodszor nálad. Én is köszönöm. És ez is volt egy ilyen cél és egy motiváció, hogy de hozzád bejövök, és akkor így igazából így az egész úton ezt mantráztam, hogy nem lehetek rosszul, mert én most Andráshoz megyek.
0: De jó, tehát akkor három átszállás.
1: Így van.
0: Na, remélem visszafelé meg az itteni élmények fognak vissza.
1: Az biztos.
0: Visszarepíteni a város másik részére. De hogy mennyien vagytok? Van erre valami statisztikai szám?
1: Hát ebbe az a legdurvább az egészben, én is ezt ugye, amikor elkezdtem a podcast sorozatot, elkezdtem ezeknek utánézni. Statisztikailag, akik regisztrált pánikbetegek, az idézelesen kevés, mert Magyarországon nincs még 200 000 sem, és ne is legyen. Viszont rengeteg olyan, nekem is az ismertségi körömben rengeteg olyan pánikbeteg van, aki viszont nem kér szaksegítséget, és éppen azért nem is tudjuk róluk, hogy pánikbeteg hivatalosan. Uh-huh. Tehát azt mondják az orvosok is, hogy igazából a lakosságnak most már több, mint a negyede pánikbeteg, csak nincsenek regisztrálva.
0: Atyaik. Tehát, hát ami miatt most mi egyáltalán beszélünk egy rádióműsorban arról, hogy valakinek podcastja van, az egyrészt azért van, mert egy művész vagy, aki, ha jól tudom, ott is veszed fel a podcastokat?
1: Igen, igen.
0: Ott az arénában
1: bent.
0: Igen,
1: igen.
0: Mert ott van egy stúdió, amit én nem tudom, hogy ez bárki használhatja, ha időben
1: igen,
0: lefoglalja.
1: Igen, időpontot kell igen foglalni, és gyakorlatilag onnantól kezdően teljesen önellátóan fölveszi magának az ember, otthon meg kell még vágni, tehát az utómunkát ott viszont minden nekünk kell
0: csinálni. Tehát ez egy társadalmi munka, amit te válasz,
1: igen, igen.
0: Tehát teszed bele az energiát, a tudást, a tapasztalatot, meg az időt.
1: Igen.
0: Nagyon
1: igen.
0: Fontos. Azért, hogy segíts másoknak, igen. És ez meg egy óriási dolog, úgyhogy persze, hogy támogatjuk, ráadásul ott vannak a kiállításaid is, tehát tényleg össze igen. Van kötve a művészet a segítséggel. Egyébként szoktad a fotóidat mutatni nekik?
1: Eddig még nem, viszont hogy az összekötésre én is rákapcsolódjak, még ez nem lett lefixálva, de jövőre van tervben egy no panic találkozó pont ezen a helyen, ahol viszont kiállítás is lesz egybe. Tehát ez kifejezetten csak ennek a no panic podcast sorozatnak a követőinek első körben, hogy ilyen kis workshop, ilyen kis személyes találkozó, akik eddig így levelezgettem, meg így írnak a YouTube-ra kommenteket, hogy lássuk is most már egymás szemtől szembe, és akkor úgy viszek ugye nekik képeket is, hogy ugye akkor a fotózást is bemutassam, hogy ez nekem miért terápia, mert erről is szoktam azért velük beszélgetni.
0: Na hát, és ami miatt még örülök neked, mert azért ez egy nagyon komoly közösségépítés. Ez egy nagyon komoly közösségépítő küldetés, amit te képviselsz. Tehát nem elég, hogy teret adsz a sorstársaknak, beszéltek a problémákról, ismeretterjesztés, hanem még lesz egy ilyen találkozó is, ahol összeszeded őket. Hát gondold el, hogy milyen világot élünk, hát nem mindenki a messengeren tartja meg a telefonján a kapcsolatot, lassan már a rokonaival is, de hát azért kellenek az ilyen találkozók. Ami egyébként a kiállításaidra is igaz, meg akár ezekre a találkozókra is. Milyen a visszajelzése a te missziódnak?
1: Megmondom, ezt én lekopogom nagyon jó eddig, kis léptékben haladunk, de haladunk.
0: Hát az a lényeg.
1: Igen. Én úgy indultam neki, hogy ha már egy embernek tudok segíteni, akkor jók vagyunk. Igazából ugye a YouTube-on még nincs nagy követőszám, viszont ugye van ennek egy Facebook oldala is, és ott viszont meg privátban már több emberrel van, akivel folyamatosan tartom a kapcsolatot. És nagyon aranyosak, mert amikor így, most nekem is volt nemrég egy mélypont, egy picit visszavonultam, egy-két hétről beszélünk csak, de már jöttek az üzenetek, hogy minden rendben van.
0: Igen.
1: És akkor így egymást támogatjuk már, így az ország különböző pontjából már írnak, így rám ismeretlenek, hogy tetszett ez az adás is, de jó, és követlek. És olyan is volt egy idősebb hölgy, ugye nevet direkt nem mondok itt sem a sorozatban, sem a podcast sorozatban sem, mert ugye én ezt így vállaltam, hogy gyakorlatilag rám írt egy idős hölgy, hogy elkezdte nézni a podcast sorozatot, véletlenül jött vele szembe, és ő most jött rá, hogy ma évtizedek óta valószínűleg pánikbeteg, csak ezt eddig senki nem mondta neki. És akkor gyakorlatilag az ilyen tapasztalataim által így próbál most önmagán segíteni, hogy akkor mégsem őrült meg ő sem, hanem csak egyszerűen idézésen csak, még nem tudott róla, hogy neki ez a baja, úgyhogy ilyen szempontból, hogy oda-vissza támogatjuk egymást, úgyhogy ez a része már így mondhatnám, hogy akkor a küldetés teljesítve.
0: Abszolút, abszolút. Egyébként ez nálad is így volt, hogy amikor elkezdődött 18 éve,
1: 18,
0: ez az egész, akkor fogalmad nem volt, hogy ez micsoda?
1: Megmondom őszintén, hogy nem. Tehát ugye én, nekem a mamám meghalt, egy nagyon jó kapcsolatom volt a mamámmal, és nekem az első 2-3 hét az úgy nincs meg, pedig levizsgáztam pont aznap, amikor ugye mamám meghalt, nem is emlékszem rá, és a következő ilyen igazán tiszta kép, tehát ilyen agyiködnek hívják ezt, a következő tiszta kép, ami megvan, egy 2-3 hét múlva, hogy én a pszichiátrián ülök, és ott közlik, hogy pánikbeteg vagyok, és én elkezdtem nevetni, hogy tök jó, de az egyentelen mi? Addig nem is hallottam ezt a szót, pedig kiderült egyébként, hogy van a családban több is, aki pánikbeteg, de nem tudtam róla, hogy ez létezik, és akkor ezt én nagyon sötéten festette le a pszichiáter, arra emlékszem, tehát jól megijesztett, hogy innentől kezdve nem leszek soha többet boldog, innentől kezdve nem lesz minőségi életem, és felejtsek el mindent, és csak a gyógyszerek lesznek, meg a gumiszoba, meg na mindegy, tehát így először megijedtem, aztán persze elkezdtem utána nézni, hogy ez pontosan mit jelent.
0: És közel nincs a gumiszobának.
1: Hála Istennek nincs, tehát van az a fajta, és igen, de hála Istennek nincsen, és azt veszem észre, hogy minél jobban haladunk előre a korban, nem csak az én tapasztalataim nőnek, hanem hogy egyre több helyre lehet nyúlni, hogy így mondjam. Tehát egyre több a pszichológus is, meg a pszichiáter is, meg mindenki, a könyvek jelennek meg már ezekről a témákról. Vagy a pániknak is egyre több alfaja van, ugye? És gyakorlatilag egyre több workshopra bármire el lehet menni, hogy az ember saját magán is segítsen, hogyha éppen szaksegítséget úgy nem szeretne kérni, hogy most beüljön mondjuk egy pszichológushoz. És éppen az egyébben jövök rá én is, és ez az én csatornámnak is a lényeg, hogy nem feltétlenül kell ebbe belehalni, tehát sajnos van, aki igen belehal, de ez hála Istennek, ez nagyon lekopogom elenyésző.
0: Világos, ritka.
1: Igen.
0: Most van az a lélektani pont, hogy mondd el, hogy hogy találjuk meg a te csatornádat. Mit kell beírni?
1: A YouTube-ról csak annyit kell beírni, hogy No Panic, és ugye Facebookon is el lehet érni, az pedig No Panic YouTube csatorna, két külön szoba, oda is mindig felrakom az aktuális videókat, illetve oda még plusz segédanyagokat is rakok fel, amiket én készítek, így mondhatnám azt, hogy ilyen képekkel illusztrálva az aktuális adásnak a mondani valóját.
0: Szuper, tehát No Panic, illetve a fotós oldalad, az is van?
1: Fotós oldalam külön most nincsen, ugye simán Nagy Andreaként vagyok fent, ugye a Facebookon, és oda is rengeteg képet felszoktam azért tölteni.
0: Jó, de a No Panicról át tudunk kattintani hozzád?
1: Igen, igen.
0: Oké. Hát kedves hallgatóink, keressék, kövessék, szeressék Andit, azt a sok-sok energiát, amit beletesz, azt a figyelmükkel viszonozzák, arra kérem önöket. No, hát itt most nézem egyébként a természetfotó kiállítás programját, itt minden lesz projektoros vetítés, akkor a képeid jönnek egymás után?
1: Így van, de azért fizikálisan is lesz kiállítva, tehát állványt is viszek azért. Csak ugye most ez megint egy ilyen modernebb kiállítás, de a kettőt ötvözve az úgy bevált, ugye az
0: előzőben is. Még meglepetés program is lesz.
1: Így van, így van.
0: Ez valami fellépés?
1: Nem mondhatom
0: meg.
1: Gyere kérdezem. El és meglátod.
0: Oké. Szeptember 19 arénammal, kedves hallgatóink, és 2 órától van egyébként, vagy lesz a természetfotós kiállítás. Mennyi képet készítettél? Összeszámoltad már? Ez több ezer, gondolom.
1: Hát több tízezer most már az elmúlt évek alatt. Tehát pont
0: az egész országot körbejártad?
1: Hát még nem minden, de azért különböző pontokat igen igyekszem úgy csinálni, hogy ne csak egy régióban legyen. Még azért vannak ilyen kis bakancslisták helyek.
0: Hogy választod ki a helyeket? Mi alapján döntesz?
1: Hát először ugye általában az szokott lenni, hogy amit így tudom, hogy a városom már hallottam, tehát hogy valaki mesélt, hogy itt jártam, ott jártam. Illetve ilyen szempontból nagyon jó az internet, mert beszoktam néha írni, hogy ha mondjuk nincs kedvem messzebb menni, hogy legszebb kirándulóhelyek Budapest környékén mondjuk. és akkor így kristáz, és akkor onnantól megyek tovább, és akkor így igazából más fotósok által is szoktam nézni, hogy majd is volt, majd úgy mentem el valahol kirándulni, hogy néztem a különböző fotós csoportokban, és benne vagyok, és akkor felrakják, hogy hú, itt milyen jó fotókat lehet csinálni, és akkor megnézem, hogy hú, várjál, hol is van ez, jó, nincs is olyan messze, akkor lemegyünk.
0: Úgyhogy... Mi az, ami megkülönböztet téged a többi természetfotóstól? Kell, hogy legyen más szemléletmódod, látásmódod, vagy más, hogy láttasd az adott helyet?
1: Szerintem kell. Megmondom össze, hogy mindannyian máshogy fotózunk. Van, aki nagyon abban hisz, hogy fekete-fehér képeket kell, mert akkor az úgy retro. Nagyon sokan viszont telefonnal fotóznak, én viszont ugye rendes digitális fényképezővel fotózok. Igen, én ebben nagyon hiszek, hogy a fényképező az az igazi, hogy én állítom be. Igen, igen, tehát én állítom be a fényeket, mindent, és nem utólag ugye retusálgatok. Az is néha kell persze, tehát előfordul, de én nagyon abban hiszek, hogy inkább ott állok egy 10-15 percig, akár egy kis bogárka fölött, hogy én állítsam be a fényt, hogy hogy jó, mint hogy utána utómunkával oldjam ezt meg, úgyhogy én eddig azt vettem észre meg a visszajelzések alapján, és ez az, ami nekem úgymond a különlegességem, hogy én nem abban hiszek, hogy okostelefonnal mindenben van állítva, és kettőt kattintok, hanem én úgymond megdolgozok azért, hogy legyen egy jó kép. Ebbe is belefektetem az időt, energiát.
0: Abszolút, abszolút. De hát digitális, ugye, tehát annyit fotózol a kártyára, amennyit gondolom akarsz.
1: Így van, így van. Volt már, hogy egy nap alatt betelt egy egész memóriakártya, úgyhogy...
0: De elszállni nem szállt el.
1: Még nem. Ne is szálljon,
0: csak már hallottam ilyen sztorikat. A pályatársaktól.
1: Igen, ezért viszek mindig tartalékban mindent, amit lehet, hogy mindenre is felkészülök.
0: Tehát a hanem a természetfotózásban van külön kedvenc szegmensed? Tehát, hogy épületet? Vagy mit tudom én, tényleg a tájat szereted inkább?
1: Hát megmondom össze, de ami nekem nagyon, nagyon nagy mániám, ugye én a virágokat imádom, azokon belül is inkább a tulipánokat, hogy minden színből kell nekem, tehát nem elég, hogy csak sárga legyen, meg csak piros, akkor kell szerezni feketét, akkor láttam, hogy valahol lehet kéket is, tehát minél több fajta, de inkább a virágok így. Illetve nekem ami nagy mániám, és ezt nem tudom megfejteni, lehet valami előző életből jön, vagy nem tudom, hogy vízparton legyen egy pad, és a kettőt együtt lefotózni. Mert az valahogy annyira egy ilyen nyugalomsziget számomra, hogy abból is annyiféle fotón van már, hogy egyszerűen a naplementébe, most akkor ilyen pad, olyan pad, tehát és ugye arra is odafigyelek, hogy persze nagyon fontos, hogy maga a táj egysége is jó legyen, tehát nem úgy kell képzelni, hogy most egy kuka mellett fotózok, vagy ilyesmi, tehát az egész egy olyan hangulata legyen, hogy az ember azt érez, hogy oda le akarok ülni, és akkor egy kicsit úgy megnyugszok egy percre.
0: Na, hát üljenek is le minél többen, mert hát kedvet csinálsz hozzá ezzel is, tehát azért ez egy komoly misszió a fotózás is, mert egyrészt tényleg kedvet csinálsz a helyekhez, tehát valaki beleszeret egy-egy képbe, akkor utána valószínűleg el fog menni.
1: Igen, volt már erre példa, igen.
0: Hát azért mondom, hogy ahol még nem járt. Most egy picit ugrunk megint a No Pánikban, a vendégeid mit mondanak, hogy például őket mi húzta ki a mélypontokról?
1: Ez változó, mert gyakorlatilag ugye van, akinek csak a szaksegítség segít, tehát hogy elmegy egy pszichiáter, ezért pszichológushoz. Ugye a kettő között van különbség, egyébként majd erről is hamarosan lesz egy adás a No Pánikon. Valaki azt mondja, hogy önmagán tud csak segíteni, mint hogy én is igyekszem legtöbbször önmagamon segíteni, például egy fotózással, vagy valaki mondjuk verseket ír, ugye azt is szoktam én is, vagy valaki mondjuk énekel, tehát ilyen teljesen öngyógyító módon. Valaki viszont meg azt mondja, hogy ő neki azt segít, hogy eljár mondjuk csoportosan egy csoportterápiákra, és akkor úgymond a közösség ereje húzza föl. Illetve most már tényleg ott tartunk, hogy most már egy pár hónapja megy ez a No Panic csatorna, és van már olyan ismerősöm, pont a napokban üzent, és mondtam, hogy megkönnyeztem, és ebből fogunk csinálni egy külön kis podcastet, hogy kirakjuk, hogy ő mondta, hogy úgy kellett föl rossz napja, és neki No Pánikot kell hallgatni. És képes volt az eddigi adásokat újra meghallgatni, hogy én mit mondok, és folyamatosan azt érezte, hogy hú, ez is most iráigaz, hú, akkor ezt még nem próbálta, hogy ő kipróbálja. Tehát gyakorlatilag a módszereket, amit most is hangsúlyozok még egyszer, az általam és nekem bevált módszerek, tehát ez nem készpénz, nem azt jelenti, hogy mindenkinek be fog válni. De amit esetleg még nem próbált, ő azt mondja, hogy kipróbált, és hú, ez most neki segítette az adott pillanatban, tehát van még egy mankom, ami ezt tud nyúlni. És igazából itt ez a lényeg szerintem, hogy egy kicsit így egy ilyen mankót adjak a sorstársaimnak, illetve amit te is mondtál, ezért én is fontos hangsúlyozni, nem csak nekik, hanem a hozzátartozóiknak, hát persze, és a környezetüknek.
0: Hogy tudják, hogy mit csináljanak.
1: Igen.
0: Csomószor.
1: Vagy ha kell-e bármit csinálni. Igen, igen. Ez sem minden.
0: Na hát én azt kívánom neked, lassan a végén vagyunk, mint jó társaságban, ugye hamar elmegy az idő, hogy tényleg minél több találkozási pont velük, minél több nézőt természetesen, meg hát hiszen együtt erősebbek vagytok közösségben. Tehát én biztos, hogy valami hivatalos forma felé vinném ezt az egységet, vagy próbálnám ezt az egységet valamilyen fajta, akár No Panic mit tudom én, mi kell hozzá, egyesület, vagy nem tudom.
1: Hát valami ilyesmi, igen, már én is gondolkodtam ilyesmi.
0: De a lényeg, hogy minél több segítőt köréd, akik ezt a missziót még jobban tudják támogatni. Úgyhogy kitartást kívánok, meg jó utat hazafelé, ez fontos. Tehát kedves hallgatóink, no panic, ezt kell beírni a YouTube-ra, Facebook-ra, mindenhova, és akkor megtalálják a videókat. Illetve ott Nagy Andreát is keressék, akinek a természetfotóit, meg mindenfajta képeit szívből ajánlom önöknek. Egyébként portrékat is készített, ilyen téren is szabad, meg lehet őt keresni. Vigyázz magadra!
1: Köszönöm szépen.
0: És sok csillogó szempárt neked ott a képernyők előtt, meg az arénában bent, az aréna malban, mert akkor nagy baj nem lesz, téged is. Csillogni fog az örömtől. Az kedves biztos. Hallgatóink, Anditól most elköszönök, de önöktől még nem, mert folytatónak a legnagyobb slágerek változatosan, és egy elköszönés erejéig még vissza fogok térni.
2: Ez a Slágerkult.

0: Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy velünk tartottak a slágerkultban. Remélem, önök is úgy gondolják, hogy ma is színes és tartalmas beszélgetéseink voltak. Békés Anna Máriának, vagy Dr. Panninak és Nagy Andreának. Nagyon köszönöm az inspiráló gondolatokat. Holnap ugyanekkor ugyanitt ismét találkozunk újabb meghatározó alkotókkal Budapest és a Vétel körzet kulturális életének a legjobbával. Maradjanak velünk a hírek után is, hiszen újra forognak a legnagyobb slágerek változatosan. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: A kormány két megállóval meghosszabbítaná a 3-as metró vonalát. Felállt a munkacsoport, ami Budapest közterületi problémáit kezelni. Elkészült a Dezsőfi utcai felújítás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M3-as metró vonalának két megállóval történő meghosszabbítását jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv egyik eleme, megvalósíthatóságát pedig azt teszi lehetővé, ami az egész programét. Az új kormány intézkedéseinek köszönhetően rendelkezésre állnak hozzá az uniós források. A jelenlegi északi végállomás Újpest központ utáni megálló a Rózsa utcánál lenne, a következő, amely egyben új végállomás, a Rákospalota új Pest vasútállomásnál. A beruházás azért jelentős a miniszter szerint, mert találkozni fog a metróval az eddig metró kapcsolat nélküli Szobi és Veresegyházi vonal a két terület határán. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport, jelentette be Facebookon Karácsony Gergely főpolgármester, aki hozzátette, a munkacsoportban az érintett kerületek, az állami szervek, a rendőrség, valamint a közterületi szociális és egészségügyi szakmai szervezetek rendszeresen egyeztetnek a város közterületi problémáinak kezeléséről. Pósvai Gábor belügyminiszter nemrég beszélt arról, hogy a közbiztonsággal kapcsolatos lakossági panaszok miatt Budapesten 30 napos fokozott közbiztonság akció indul. A 6., a 7., a 8. és a 9. kerület polgármesterei pedig közös nyilatkozatban fordultak a kormányhoz a főváros romló közbiztonsági helyzete miatt. Több rendőrt akar látni a belvárosban a 13. kerületi polgármester is. Tóth József csatlakozott a 6., 7., 8. és 9. kerület közös kezdeményezéséhez. A szocialista politikus 5 pontban sorolta fel közösségi oldalán, milyen intézkedéseket várnak a kormány részéről. Többek között állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak, illetve valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok számára a dohányboltok működésének szabályozására. Kristálytárult egy 65 éves nő Budapesten, a nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blaha Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyházbüntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett, tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek 3 esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. Elkészült a Dezsőfi utca Hajós és Nagymező közötti szakasza. A felújítást június elején kezdték, és ma már át is adták az útszakaszt a forgalomnak, tette közzé Soproni Tamás polgármester a Facebookon. A Dezsőfi utca felújítása során kicserélték az úttest felső rétegét, felújították a járdát, amin most már el is lehet férni gyalogosként. A Dezsőfiben tavaly újították fel a Hajós utca és a Bajcsi-Zsilinszky út közötti szakaszt, így a mostani munkálatokkal a Nagymező utcán belüli teljes rész új külsőt kapott, írja a polgármester. Hagyományteremtő céllal debütál idén a Budapest Play Budapesti utcazene fesztivál, amelyet a Sziget Fesztivál és a Budapest Park hívott életre. Az előválogatást követően 50-60 utcazenész lép fel Budapest 10 különböző helyszínén, többek között a Deák téren, a Battyány téren, a Margit szigeten és a Keleti pályaudvarnál. Az előadók július 30-án és 31-én, valamint augusztus 1-én, 6-án, 7-én és 8-án töltik meg zenével a fővárost.
1: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatosan.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
1: Magyar kardiológus mentette meg egy utas életét. Pénzügyi alapot hoznak létre az aszbesztel szennyezett utak mentesítésére. Ősztől áfamentesek lesznek a vényköteles gyógyszerek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Nem mindennapi helyzet alakult ki a Madridból Budapestre tartó Ryanair járaton. Egy 40 év körüli férfi repülés közben lett rosszul, állapota pedig olyan gyorsan romlott, hogy végül egy fedélzeten utazó magyar kardiológusnak kellett megkezdenie az életmentést, értesült a Telex. A gép Marseille-ben kényszerleszállást hajtott végre, miközben a férfi életéért a levegőben is folyt a küzdelem. A Marseille-i leszállás után francia mentők vették át a férfi ellátását, akit stabil állapotban szállítottak kórházba. Új 3 milliárd forintos pénzügyi alapot hoz létre a kormány annak érdekében, hogy felgyorsítsa az aszbeszttel szennyezett útszakaszok mentesítését. A bejelentést Köböl Anita kormány szóvivő ismertette a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón Budapesten, hangsúlyozva, hogy a cél a mielőbbi és jogszerű megoldás biztosítása az érintett településeken. A támogatási alapból azok az önkormányzatok részesülhetnek, amelyek rendelkeznek aszbeszttérképpel, emellett vállalják, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a szennyezés mértékét és az eredményekről rendszeres beszámolót készítenek. Szeptember 1-től áfamentessé teszi a kormány a vényköteles gyógyszereket, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A döntés kizárólag az orvosi rendelvényre kiváltható készítményekre vonatkozik, a vény nélkül kapható gyógyszerek áfája nem változik. Magyar Péter szerint az intézkedéssel a kormány korábbi vállalását teljesíti. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter korábban arról beszélt, hogy az áfamentesség évente mintegy 7 milliárd forintba kerülhet a költségvetésnek. Kristályt árult egy 65 éves nő Budapesten. A nyomozás adatai szerint a vádlott 2024. augusztusától 2025. szeptemberi elfogásáig árult a kistételekben a drogot a Blaha Lujza téren és környékén, majd a tevékenységét azután is folytatta, hogy bűnügyi felügyeletet rendeltek el vele szemben. Mivel a nő oktatási intézmények közelében is terjesztette a kristályt, az ügyészség a vádlott fegyház büntetését indítványozta, vagyonelkobzás mellett, tartalmazza a közlemény. A vádlottat a Józsefvárosi köztereken lévő térfigyelő kamerák sem zavarták, ezek 3 esetben is megörökítették a tranzakciókat, tették hozzá. Több rendőrt akar látni a belvárosban a 13. kerületi polgármester is. Tóth József csatlakozott a 6., 7., 8. és 9. kerület közös kezdeményezéséhez. Az elöljárók a belváros közbiztonságát erősítő intézkedéseket kértek a kormánytól. A szocialista politikus 5 pontban sorolta fel közösségi oldalán, milyen intézkedéseket várnak a kormány részéről. Többek között állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, legalább 30%-os Budapest pótlékot a rendvédelmi dolgozóknak, illetve valódi hatósági jogköröket az önkormányzatok számára a dohányboltok működésének szabályozására. Néhány óra múlva este 8 órakor hozzák nyilvánosságra az idei felsőoktatási felvételi ponthatárokat. A központi pont ott partit Budapesten az ELTE Lágymányosi kampuszán rendezik meg, de az ország számos más városában is szerveznek ponthatárváró programokat. A felvételizők többek között Debrecenben, Pécset, Szegeden, Győrben, Miskolcon és Veszprémben is együtt várhatják az eredményeket. A rendezvényeken koncertekkel, egyetemi tájékoztatókkal és információs standokkal készülnek. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A népszerűségi verseny továbbra is a gazdálkodás és menedzsment szak vezeti, ahová csak nem 2-szer annyian jelentkeztek, mint a 2. helyen befutó kereskedelem és marketingre, valamint a 3. pszichológiára.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek

Sláger FM.

0: programajánló.
1: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, nyáresti koncertek a folytatásban, mind a kettő a Városmajori szabadtéri színpadon, pár nap eltéréssel, július 26-án vasárnap este 20 órától jön a Budapest Klezmer Band, amelynek ezúttal Gubik Petra lesz a vendége. Ők már több mint 35 éve szórakoztatják a közönséget. A zenekar alapítója Jávori Ferenc Fegye, akinek szerzeményeit, átiratait minden koncertjén hallhatja a közönség, ezzel is népszerűsítve a közép-kelet-európából származó tradicionális zsidó zenét. A produkció egy igazi zenei utazás, ahol az átiratok mellett felcsendülnek Fegye a musicaljaiből is részletek, 100 percben. Jávor Ferenc, Kohán István, Nagy Anna, Gazda Bence, Barbinek Gábor, Máté László és Vég Balázs sok szeretettel várják a közönséget július 26-án, vasárnap este 20 órától, aztán néhány nappal később, július 31-én érkezik Zséda, szintén egy nyáresti koncerttel, Signo címmel, amely egy különleges zenei csemege, hiszen a Városmajori szabadtéri színpadon egy hatalmas bulira hívják a rajongókat, ahol a legújabb dalok mellett természetesen a régi nagy kedvencek is felcsendülnek majd. Egy felejthetetlen energiával teli sodró hangulatú nyári estére kell készülni. Zséda, aki a magyar popszcéna egyik legeredetibb és legkarizmatikusabb előadója, július végén egy vibráló szenvedéllyel teli showban mutatja meg minden arcát, a finom balladáktól a táncoltatós lágerekig. Ez a koncert valódi élményt ígért, mondják ők. Zséda jellegzetes, különleges hangja, mély érzelmei és színpadi jelenléte magával ragadja a közönséget. A legnagyobb slágereken túl, köztük azok is, amik már fogalommá váltak, valamint izgalmas új dalok is lesznek. Egy dinamikus, lendületes műsort készített, ami egyszerre ad mélységet és buli hangulatot, tehát Zséda Signója, július 31-én pénteken este 20 órától a Városmajorin.
0: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
2: 1000 milliárdos ügyben tett feljelentést a gazdasági minisztérium. Megszűnt az óbudai Fidesz frakció, megint nem lesz Balatonátúszás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Magyar Péter miniszterelnök ma bejelentette, a gazdasági és energiaügyi minisztérium 4 összesen csaknem 1000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést az állami tulajdonban lévő Exim Bank működésével összefüggésben. A kormányfő szerint a pénzintézet átvilágítása során olyan ügyletekre derült fény, amelyeknél jelentős közpénzeket helyeztek ki gyanús körülmények között, miközben az Exim Bank több esetben is saját belső szabályaitól eltérve járt el. Magyar Péter azt állítja, hogy a bank az elmúlt években a NER-hez köthető üzleti körök és oligarchák magánbankjaként működött. Óbudán megszűnt a Fidesz önálló önkormányzati frakciója, miután két képviselő kilépett a pártból. Kis László Óbuda polgármestere közösségi oldalán jelentette be, hogy a pénzügyi és tulajdonosi bizottság szerdai ülésén Kozma János és Malinás Sándor fideszes képviselők bejelentették, hogy kilépnek a Fidesz frakcióból. Ezzel pedig a frakció a működéshez szükséges minimum 3 fős létszám alá csökkent. Kis László hozzátette, az óbudai az első budapesti kerület, ahol megszűnt az önálló Fidesz frakció. Már másodszorra kell elhalasztani a 44. Balatonátúszást. Míg a július 18-19-i hétvégére tervezett átúszást a rossz időjárás, a július 25-26-i hétvégére tervezettet a várhatóan túl alacsony vízhőmérséklet miatt fújták le. Hozzátették, a tervezett új időpont augusztus 1-e, szombat. Akiknek az új időpont nem jó, július 28-án déli 12 óráig van lehetőségük lemondani a nevezést. Petíció indult a körszálló lebontásával kapcsolatban. A petíciót elindító Nagy Eszter önkormányzati képviselő és támogatói célja, hogy vizsgálják felül a market építési engedélyeit, és hogy lehessen társadalmi egyeztetés arról, mi kerüljön a körszálló helyére. A Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszternek címzett levélben többek között azt írják, a lebontott, de abszurd módon még mindig helyi védettség alatt álló körszálló elbontásával Budapest egyik legismertebb épületének története lezárult. Arról, hogy mi épüljön a helyére, a helyi közösséget már a döntések előtt be kellett volna vonni. Most még fontosabb, hogy nyílt társadalmi vita kezdődjön a terület jövőjéről. Jól haladnak a munkálatok a Gyűrű utcai futókör építésén. A napokban a kivitelező befejezte az aszfaltréteg kialakítását a futókör teljes nyomvonalán. Most pedig megkezdődött a futópálya végső gumiburkolati rétegének kialakítása, olvasható az önkormányzat honlapján. A rétegrend építése mellett több kapcsolódó munkafolyamat is zajlik. Azokon a pontokon, ahol az új futókör keresztezi a meglévő úthálózatot, a régi burkolatok megújulnak, beépítésre kerültek az új napelemes kandeláberek és megújul a padok alatti burkolat is. A munkálatokat várhatóan augusztus második felében fejezik be. Budapest és az érintett agglomerációs települések ivóvízellátási rendszere ma stabil, biztonságosan működik. Ennek megőrzése azonban nem kizárólag műszaki feladat, hanem hosszú távú stratégiai kérdés is, mutatott rá a fővárosi vízművek vezérigazgatója csütörtökön a témában tartott budapesti háttérbeszélgetésen. Csörnyei Géza kiemelte, a szolgáltatás biztonságát jól mutatja, hogy a rendszer a szélsőséges időjárási helyzetekben és a rekord közeli fogyasztási időszakokban is folyamatosan biztosítani tud a lakosság ellátását. Kifejtette, az elmúlt heti csúcsfogyasztások során azt tapasztalták, hogy Budapest egyes területein, kifejezetten lakótelepeken alig néhány százalékkal nőtt a vízfogyasztása az átlaghoz képest, míg Budán volt olyan kerület, ahol ötszörösére emelkedett a vízigény.
0: És most indul a Sláger éjszaka. A legnagyobb slágerek változatlanul.

0: akkor is itt vagyunk, amikor mindenki alszik. Sláger FM. Yeah.
1: Dr. Béres.
2: Herceg.
1: Rock the city, let's go!

Sláger FM. Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Újra

legnagyobb magyar slágerek a Sláger FM-en. Sláger FM, a legnagyobb slágerek változatosan.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A legtöbb zene megszakítás nélkül. Sláger FM.

0: slágerek. Változatosan. Sláger FM.
1: Szerelem, szerelem, szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem látszatok, nem hallatok, hol vagy te régi kedvem, és én most hol vagyok? Palotám volt a tested, ha nincsen, megfagyok, kabátom volt a lelked, irigyelt csillagom, nem takartál már engem, megkövül két karom.

0: Szerelem, a szerelem, a szerelem, sötét verem, beleestem, benne vagyok, nem láthatok, nem hallatok.
1: Programajánló.
2: Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, a Szép Művészeti Múzeumban rengeteg állandó kiállítás és különleges kiállítás várja önöket, amelyeket bármikor megnézhetnek. Például a Klasszikus Ókor című kiállításon az antik gyűjtemény egy klasszikus antik hagyomány bemutatásán alapul. Középpontjában a görög, az etrux és a római kultúra áll, tágabban pedig a földközi tenger medencéje, a Mediterráneum, amelynek ókori világát három részben, három különböző szempontból közelítették meg. Ott van Hellász, Itália és Róma, az európai művészet három ókori útja. Ebben a teremben a klasszikus ókor három legfontosabb művészeti hagyománya elevenedik meg. Bár az ókor jelentős részében nem létezett önálló fogalom a művészetre, a kiállított darabok legtöbbje pedig eredetileg használati tárgy volt, a későbbi korok művészeti alkotásaként tekintettek rájuk, állandó párbeszédet folytattak az antikvitással, akkor is, ha tökéletesnek tartották, és akkor is, ha elavult hagyománynak. Aztán ott a Kultúrák Uniója, az ókori Mediterráneum. Ebben a részben az ókori Mediterráneum kultúráinak néhány jellemző vonását mutatják be földrajzi, történet és tematikus szempontok szerint, valamint áttekintést adnak két fontos műfaj, a görög figurális vázafestészet és a római portréművészet történéseiről. Aztán három istenhez kapcsolódó fogalmak a mai emberek életét is elemi módon meghatározzák, Eros, Dionysus és Thanatos. Az ott látható tárgyak a klasszikus ókori kultúra olyan elemeit vonultatják fel, amelynek a mai élő emberek számára is érvényes mondanivalót hordoznak, és az antik gyűjtemény kiállítás más múzeumokból kölcsönkapott műtárgyakkal is gazdagodott egyebek közt. Az antik minták továbbélését pedig az ókori tárgyak között itt-ott felbukkanó hamisítványok is tanúsítják. A kiállítás mindezekkel együtt inkább böngészésre, mintsem végig olvasásra szánják maguk az alkotók. Irány tehát, kedves hallgatóink, a Szép Művészeti Múzeum és a Klasszikus Ókor című fantasztikus állandó kiállítás.
1: Programajánlót hallottak. A legfrissebb információk, hírek a Sláger FM-en.
3: A kormány két megállóval meghosszabbítaná a 3-as metró vonalát. Felállt a munkacsoport, ami Budapest közterületi problémáit kezelni. Elkészült a Dezsőfi utcai felújítás. A Sláger FM híreit Molnár Anikótól hallják. Az M3-as metró vonalának két megállóval történő meghosszabbítását jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A projekt a Baross Gábor vasútfejlesztési terv egyik eleme, megvalósíthatóságát pedig azt teszi lehetővé, ami az egész programét. Az új kormány intézkedéseinek köszönhetően rendelkezésre állnak hozzá az uniós források. A jelenlegi északi végállomás Újpest központ utáni megálló a Rózsa utcánál lenne, a következő, amely egyben új végállomás, a Rákospalota új Pest vasútállomásnál. A beruházás azért jelentős a miniszter szerint, mert találkozni fog a metróval az eddig metró kapcsolat nélküli Szobi és Veresegyházi vonal a két terület határán. Hamarosan megkezdi működését a közterületi koordinációs munkacsoport, jelentette be Facebook